Lásd, Urunk Jézus, hozzád jövünk, akik követtünk, de el is árultunk néha téged, akik annyiszor hűtlen híveid voltunk. Hozzád jövünk, hogy elismerjük a bűneink és kényszenvedésed közötti titokzatos kapcsolatot, a mi művünket és a te művedet. Hozzád jövünk, mert tudjuk, hogy te megbocsáthatsz, és meg is akarsz bocsátani, mert már engesztelést nyújtottál értünk, s te lettél a mi megváltásunk. Te vagy a mi reménységünk. Urunk Jézus, megváltunk, élesz fel bennünk a vágyot és a bizalmat megbocsátásod után. Erősítsd meg megtérésünk jó feltételét, szilárdítsd meg minket a hűségben. Add meg nekünk irgalmasságot, bizonyságát, és éreztesd meg ennek édességét. Urunk Jézus, megváltunk és mesterünk, adj erőt, hogy megbocsáthassunk másoknak, hogy aztán mi is bocsánatot nyerjünk tőled. Urunk Jézus, megváltunk és pásztorunk, önts belénk a képességet, hogy úgy szeressünk, amint azt te akarod, a te példádot követve, és a te kegyelmeddel szeressünk téged, és minden testvérünket. Amen.

Uram, nyisd meg a szívem, segíts befogadnom téged. Néha gyengén, megsebezve jövök hozzád, és nem tudom, mit tegyek. A világ követése helyett téged választalak. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Válts meg engem. Készíts nekem helyet, hogy már itt a földön érted élhessek, és a mennyben mindig veled lehessek. Uram, megvan a hatalmad, hogy megments. Feltámadtál, és szeretetből legyőzted értem a halált. Köszönöm, hogy megtartasz engem. Ezzel a kinyilatkoztatással még közelebb vonzol magadhoz, mert tudom, hogy soha nem fogsz elhagyni. Ma felajánlom neked életem. Add meg a kegyelmet, hogy megálljak előtted. Nem félek a gonosztól, Uram, mert tudom, hogy mellettem vagy. Ha veled járom az utam, nincs mitől félnem. Nem engedem, hogy szívemet ezen a világon bármi nyugtalanítsa, mert látom a fényed az alagút végén. Segíts, Uram, hogy figyelmem ma ne a földi dolgokra fordítsam, hanem keresztedre és a megváltásra, amiért oly nagy árat fizettem.

Jézusom, megköszönöm neked, hogy megtapasztalhattam örömödet, mikor édesanyádat, Szűz Máriát tisztelik és szeretik. Ó Jézusom, én tudom, hogy mindaz, aki az ő közbenjárását kéri, rád talál, mert ő mindenkit hozzád vezet. Ő a bűnösök menedéke, szenvedők segítsége, szomorúak vigasztalója,

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk egy nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk, megoszthatjuk örömeink, bánataink, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a felét vezető úton. Köszönjük, Urunk, mindazon testvéreinket, akik akár áldozatok árán, anyagiakkal is támogatják rádiónkat, hogy egyre jobban tudja teljesíteni küldetését az egész világban. Áldj meg, Istenünk, minden jó szándékú adakozót, és térítsd javukra a felajánlott adományaikat. Amen.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, mi édesanyánk, és ami közben járunk a Szent Háromság egy Istennél. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, kéréseit a mi családjainkért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, adj békét és szeretetet családjainkba, és add, hogy mindazok a kérések, melyeket mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közben járására meghallgatásra találjanak, hisz sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért hozzá folyamodott.

Ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán. Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel. Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán. Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rúdságát fedett fel. A szeretet résztvevő, kacag a nevetővel és sír a síróval. Légy boldog mások örömét építve, légy jó mások erényét növelve, légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz, légy szép, mások gyönyörűség.

Krisztusé vagyunk, nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja, hogy a keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott, és önmagával egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is elválasztják. Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy Krisztusban egyé tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy egyházadat egységben és szeretetben építsük. Add, hogy életünkkel és egyházaink szolgálatával a te szeretetedről tegyünk bizonyosságot az egész világban. Amen.

Jézusom, a te jelenlétedbe helyezem magamat, gondolataimat, áldalak és imádlak téged. A te szereteted oly nagy irántunk, hogy nem csak nekünk adtad a szizanyát, hanem folytonosan elküldöd őt hozzánk, hogy figyelmeztessen és hívjon a megtérésre. Ó Jézusom, köszönöm neked a Fatimában megjelenő szizanyát, aki a három pásztor gyerek által hívott mindnyájunkat bűnbánatra, a rózsafűzér imádkozására, a megtérésre. Add Jézusom, hogy sok lélek hallgasson az ő szavára, hisz ma is időszerűek a rózsafűzér királynőjének üzenetei.

Értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de szeretlek. Uram, ismerem a veszélyt, hogy bizalmat az emberi dolgokba helyezzem.

Mennyei atyánk, népünk hálát ad néked azért a nagy kiváltságért, hogy megengedted, hogy országunk Mária védelme alatt lehessen. Különleges kegyelem ez. Ó, add Istenünk, hogy ne vesszen kárba e nagy kegyelem, hogy ne szomorítsuk meg, és ne okozzunk fájdalmat Jézus anyjának, ami égi édesanyáknak, a boldogságos Szűz Máriának. Nyisd meg szívünket és értelmünket a Szentlélek által, hogy Szűzanyán kéréseit mi hamarabb teljesítsük, útmutatásait kövessük a magunk és mások megmentéséért. Amen.

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd egyházadat, és egyesítsd mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép fedhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak megvallásában. Sugalt szívünkben tanításod szavát, hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe. Amen.

Édes Jézusom, köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a te édesanyádot, hogy úgy élvezhessük az ő anyai szeretetét, akár csak te. Kérlek téged, Jézusom, segíts nekem, jól felhasználom ez ajándékot. Legyek üges gyermeke égi anyámnak, legyek társa a lelkek megmentésében, tudjak vele is az ő szándékára imádkozni, és áldozatot vállalni a bűnösök megtéréséért, hogy általa is vele sokak rád találjanak, így az örök hazába jussanak. Amen.

Örök atya tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökké.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom, megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet. Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor,

0: Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy itt maradtál velünk az oltári szentségben. Köszönjük neked, hogy bármikor idejöhetünk, és veled lehetünk. Köszönjük neked, hogy a kereszten még volt erőd nekünk adni ajándékul a szizanyát. Köszönjük neked, hogy bíztál bennünk, hogy mi el fogunk fogadni őt, mindnyájunk édesanyánkkal. Köszönjük neked, Urunk, a Mária Rádiót, hiszen nagyon sok beteg, nagyon sok magányos ember, nagyon sok kereső ember, néha talán titokban is, de keresi az igazságot. Köszönjük a Mária Rádiót, hiszen nagyon sokan vannak, akik vigasztalást találnak a szomorú pillanatokban, a betegségükben. Köszönjük, hogy nagyon sok önkéntes van, aki segít abban, hogy Mária tudjon segíteni. Köszönjük azoknak a lelkiatyáknak, akik mindig azzal törődnek, hogy a lelkeket fel tudják tölteni. Köszönjük azokat a személyeket, akik áldozatot hoznak azért, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ebben az űrzavaros világban, amikor nagyon sok minden szenny akarja eltölteni a világot, a Mária Rádió igyekszik lenni tényleg egy fénysugár a lelkeknek. Segíts tovább, Uram, hogy ez így is maradjon. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíva az örökatya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíva a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíva az Isten ígével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicsérete legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szép királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmak kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketörés nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dusgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az életi szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: Irgalmas nekünk.
0: Jézus-e mint halálig engedelmes szív.
1: Irgalmas nekünk.
0: Jézus-e lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmas nekünk.
0: Jézus-e minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmas nekünk.
0: Jézus-e életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmas nekünk.
0: Jézus-e békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmas nekünk.
0: Jézus-e bűnösök áldozottja.
1: Irgalmas nekünk.
0: Jézus-e benned remélők üdvössége.
1: Irgalmas nekünk.
0: Jézus-e benned kimulók reménysége.
1: Irgalmas nekünk.
0: Jézus-e minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmas nekünk.
0: Isten bárányot elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárányot elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten bárányot elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmas nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Add is szívünket, a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenhat örök Isten tekintszeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerút, hogy megengesztődve bocsánatot azoknak, akik irgalmaságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

könyörögünk. Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol, az Atyával és Szent Lélekkel egységben is.

Áldjon és védje meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a nagyváradi Szent József templomból. A Mariaton sikerére kértük Isten áldását és a szűzanya közbenjáró segítségét. Jövő héten azokat hozzuk a szentségi Jézus elé, akik először zárják szívükbe őt. Az első áldozókért imádkozunk majd. További áldott estét kívánunk az erdélyi, a magyarországi, a felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóinak és támogatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő sztabatjában álljak, az ő sztabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

agy innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem, de nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben őrá szegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak ugrácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó régülésben, a készen hagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósan maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hium elverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem parittyák feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem, és csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésű bűneinkért, és az egész világ bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága.
2: Bízunk benned.
0: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
2: Bízunk benned.
0: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
2: Bízunk benned.
0: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
2: Bízunk benned.
0: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
2: Bízunk benned.
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
2: Bízunk benned.
0: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
2: Bízunk benned.
0: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
2: Bízunk benned.
0: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megelőzöl minden, minket kegyelmekkel.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
2: Bízunk benned.
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
2: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
2: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz.
2: Uram, irgalmazz.
0: Krisztus kegyelmez.
2: Krisztus kegyelmez.
0: Uram, irgalmazz.
2: Uram, irgalmazz.
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
2: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
3: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: 했으면 좋겠습니다.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik.

0: hallották.
1: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió. Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és a mikrofonnál itt ül velem szemben Széles László, Lőrinci plébános, Isten hozott kedves Laci atya, rádiónk egdi stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy újra itt vagy velem, velünk, és folytatjuk tovább nosztalgiai zenei időutazásunkat. Ezúttal folytatjuk a táncdal fesztiválok témakörét, jól gondolom én ezt?
1: Mielőtt válaszolnék a kérdésre, én is hadd köszöntsem a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Még zárójelben annyit hadd mondjak el, már hallhatták a kedves hallgatók, hogy mindig vonattal járok Egerbe, hála Istennek nagyon jó tőlem Lőrinciből a tömegközlekedés. 60-ban kell csak átszállnom, és onnan már közvetlen vonattal utazom egész Egerig. Most, ahogy tartottam a rádió felé, és 60-ba felszálltam az egri vonatra, már az jutott eszembe, hogy még durva egy óra, mire ideérek, de milyen jó lenne meggyorsítani az időt, hogy minél előbb itt lehessek, de hála Istennek az Úr megadta, hogy szerencsésen ide érkezhettem.
0: Örülünk neki, és Isten hozott ismételten nálunk.
1: Köszönöm szépen, visszatérve Böbe kérdésére, valóban még folytatjuk a Táncdal fesztiválok dalait. Most az 1971-es évhez érkezünk. Ismételten hadd mondjam el, amit már korábban említettem, hogy csak azok a dalok hangznak el, amelyek a gyűjteményemben szerepelnek, hogy szokták mondani, a teljesség igénye nélkül. Továbbá még azt hagyd tegyem hozzá, hogy azok a dalok vannak meg, amelyek nekem tetszettek, és ebből adódóan sikerült őket megszereznem.
0: És milyen jó lesz ezeket a dalokat hallgatni azon kedves hallgatóinknak, különösen azoknak, akik a 70-es években voltak fiatalok, mert szerintem a fiatalkori emlékek újra-újra felidéződnek majd bennük.
1: Biztosan ezt is hozza, de talán még azt hozzá kell tennem, hogy nem csak a fiatalságunk jut ezzel kapcsolatban eszünkbe, hanem az is, hogy ezek a dalok nagyon jók, időtállóak, bármikor az ember örömmel hallgatja őket.
0: És ezt be is bizonyítjuk a mai adásunkban is.
1: Mielőtt elkezdenénk, annyit hadd mondjak el, hogy 1970-ben nem volt Táncdal fesztivál. Hogy miért, ezt nem tudom. Ez az esztendő kimaradt. Tehát 1969 után 1971 volt az az év, amelyben folytatódott.
0: Kezdjük is akkor el zenei időutazásunkat az 1971-es Táncdal fesztivál dalai és slágerei között. Hamarosan Zalatnai Sarolta énekel nekünk. Dalának címe Fák, virágok, fény. Ez a dal nekem ismerősen cseng, hiszen valamelyik Mesterségem címere című portréműsoromba be is szerkesztettük, már csak azért, amikor a természet szépségéről volt szó, akkor nem mehettünk el emellett a dal mellett, és annyira tökéletesen hozzáillett a riport témájához ez a dal, azt azonban nem tudtam róla, kedves Laci atya, hogy ez a dal az 1971-es Táncdalfesztivál egyik slágere.

0: volt.
1: Méghozzá díjnyertes Dola első díjat kapott, Zlatné sorolta ezért a felvételéért. Hadd mondjam el zárójelben, hogy a családunkban ekkor már volt televízió készülék, és érdekes módon mégis erről a két tázda fesztiválról van a legkevesebb emlékem. De ami van, azt megosztom a kedves hallgatókkal.
2: Tényleg milyen érdekes, hiszen említetted, hogy a többi táncdalfesztiválnál, az ezt megelőző táncdalfesztiváloknál még vendégségbe mentetek, és a vendégségben néztétek a táncdalfesztiválokat. Az otthoni televízió nézéssel kapcsolatosan akkor kevesebb az élményed?
1: Érdekes módon, hogy miért van így, nem tudom, de így maradt meg bennem. Ezzel kapcsolatban arra emlékszem, hogy Zalatnai Saroltának hosszú haja volt, és bokáig érő hosszú ruhában állt ki, és így énekelte. Az nagyon megmaradt még bennem a gyerekkoromból, hogy a Metro együttes legendás alakja Sök Otto a zeneszerző. Úgy tudom, hogy neki komoly zenei végzettsége volt. Ez látszik majd a dalon, figyeljék meg a kedves hallgatók a hangszerelését. Elmegettük már a fesztiválok kapcsán, hogy mennyi háttérzenész működött, milyen óriási apparáttal dolgoztak, és készült el egy-egy fesztivál. Itt is majd lehet hallani, mennyi fúvós, szimfonikus zenekar, és így tovább, mindenféle különleges hangszer lesz a kíséretben.
2: Ezen információk tudatában énekeljen akkor nekünk Zalatnai Sarolta. Hallgassuk az 1971-es Táncdalfesztivál első helyezett dalát, amelynek címe Fák, virágok, fény.

0: Kedves Laci, hogyha te már olyan sokszor emlegetted az Illés Együttes Illések és Pofonok, vagyis Ízlések és Pofonok című szójátékát, hogy most az Illés Együttes dala előtt nem hagyhatom ki ezt a fajta poén felkonferálást. Nekem ez jut eszembe hirtelen most az Illés Együttesről.
1: Elmondhatom a kedves hallgatók felé, hogy ennek a hanglemeznek, ez egy nagy lemez volt, az összes dala megvan a gyűjteményben.
0: Az Illés Együttes játszik nekünk hamarosan. Mit lehet tudnunk a dalról?
1: Sokat nem tudok róla. A címe Elvonult a vihar, és megosztva kapott második díjat ez a felvétel ezen a fesztiválon. A szövegéből hadd idézzek, hiszen sokat mondó. Így kezdődik a szöveg. Elvonult a vihar, felsütött a nap, de az én életem öröm nélkül maradt. Elszálltak a felhők, tiszta lett az ég, de az én kedvesem nem jött vissza még. Hadd ne folytassam, tehát egy olyan fiúról szól, akinek szerelmi csalódása volt az életben. Majd figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen találó és sokat mondó szövege van.
0: A dal pedig sikeresen szerepelt a Táncdalfesztiválon, hiszen megosztott második helyezést kapott.
1: Igen. Elég sokat ment gyerekkoromban a rádióban, kívánságműsorokban, egyéb könnyűzenei műsorokban is. Ebből adódóan cím szerint megjegyeztem már abból az időből, megint emlegetve a turpisságot, amit elkövettem a híveimmel, hogy kiosztva a kéréseimet, így sikerült megszerezni.
0: Hallgassuk akkor a folytatásban az Illés Együttes Elvonult a vihar című dalát. Idézzük az 1971-es Táncdalfesztivál hangulatát.

0: A most következő dal a Szent István Rádió kívánság műsorainak is egyik népszerű slágerem. Pillangó, tarkaszárnyú pillangó, vígan száll, ha forrón tűz a nyári napfény. Ebből szerintem már kitalálhatták a kedves hallgatók, hogy hamarosan Szécsi Pál énekel nekünk. Így lesz, kedves Laci atya?
1: Így lesz. Nekem ehhez már nincs is mit hozzátennem, többen mindent elmondott.
0: De azért elmondhatjuk, hogy ez a dal is sikeresen szerepelt a Táncdalfesztiválon.
1: Igen, szintén második helyezést ért el, megosztva a második díjat az Illés együttessel. A szövegéből Böbe már idézett, én csak annyit hadd mondjak róla, hogy gyerekkoromban annyira megszerettem, hogy már akkor megtanultam a dal szövegét, és nem csak akkor énekeltem, ha a rádióban hallottam, hanem magamban is.
0: Szécsi Pál ezt a dalt olyan átéléssel énekli. Persze minden dalt úgy énekelt, de a Pillangó című daláról nekem a mély érzelmek jutnak eszembe. Ahogy a televízió felvételt is nézi az ember, akkor azt lehet látni, hogy mélyen átéli, mélyen átérzi a dal üzenetét, szövegét.
1: Igen, és még az az említ jutott ehhez kapcsolódva eszembe, a külsőség, ami mindezt megerősíti, alátámasztja, hogy elegáns öltönyben jelent meg Szécsi Pál, erre emlékszem, és fekete csokornyakkendőt viselt.
0: Ezek után akkor hallgassuk a Szent István Rádió hullámhosszain Szécsi Pál előadásában a Pillangó című slágert.

0: Rég volt, szép volt. Én mondom, Koncsuzsa pedig hamarosan el is énekli nekünk ezt a dalt, amelyről mit lehet elmondanunk, kedves Laci atya.
1: Szintén a legendás Illés együttes kísérte. Koncsuzsával nagyon sok felvétel úgy készült, hogy az Illés együttes volt a kísérő zenekara. Ez a dal harmadik díjat nyert a 74-es Táncdal Fesztiválon. Hadd idézek a szövegéből. Ma már másképp állnak fenn a csillagok. A régi úton nem megyünk. Ma már nem vezet a tiszta szerelem, idegen lett életünk. Rég volt, szép volt, tiszta fény derült egy új nap hajnalán. Rég volt, szép volt, látod, este van, és nem gondolsz rám. Ennyi idézet, hadd legyen elég, egy olyan lányról szól, aki szintén szerelmi csalódást élhetett át, gondolom elhagyta őt hűtlenül a fiú, és ez szólal meg a dalszövegében. Visszautalnék arra, amit Böbével emlegettünk egy korábbi adásban, a szerelem.
0: Az örök téma.
1: Igen, és akkor szóltunk arról, hogy együtt legszebb érzésünk, amit a mennyi atya belénk teremtett, így érthető, hogy a sláger szerzőket gyakran ihlette ez a téma, és sok szövegben visszacsendül a szerelem akár jó érzésként, akár csalódásként.
0: Rég volt, szép volt. Erről énekel nekünk a most következő percekben Kont Zsuzsa, amely dal az 1971-es Táncdalfesztiválon harmadik díjat nyert.

0: folytatásban is ismételten Kondz Zsuzsa énekel nekünk. Most melyik dalát hallgatjuk meg?
1: Ezen a fesztiválon szerepelt ezzel a dallal is. Gyerekkoromban szintén annyira megtetszett, hogy megtanultam a szövegét, illetőleg a címét is. Így hangzik a címe, Várj, míg sötét lesz. Az hozzá szokták tenni, hogy ne tudja senki meg, ne lássa senki meg. Hadd ne mondjak többet a szövegéből, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen találó szövege van. Ahogy szokták mondani, ez önmagáért beszél.
0: Akkor most beszéljen nekünk a dal, hallgassuk meg. Kondz Zsuzsa énekel, dalának címe Várj, míg sötét lesz.

0: Műsorunk folytatásában hamarosan az Álmomban című dal szól, amelyről mit lehet tudnunk, Laci atya?
1: Emlékeimből annyi él, hogy Tolcsfaiék és a trió adta elő ezen a fesztiválon. Egy olyan dal, amelynek a szövege a vidámságot akarja kifejezni, hogy az embernek álmában valami előjön, és arra szívesen emlékezik. Ezt alátámasztva hadd idézek a szövegből. Álmomban egy szép dallam szállt felém, mindig ezt hallom én, hogyha eljű az éj. Álmomban olyan kertben jártam én, ahol minden oly szép, mindig dalol az ég. Vagyis ez a dal a vidámságot próbálja kifejezni, hiszen életünknek egyik fontos jellemzője kell, hogy legyen.
0: És akkor javaslom, hogy a folytatásban most vidáman hallgassuk meg mi is Tolcsfaiék és a trió közös dalát, melynek címe Álmomban.

0: A most következő dal véleményem szerint sokak által ismert, hiszen ha azt említem, hogy Kós János, és azt említem, hogy a kapitány, akkor mindenki már szinte belső hallásában hallja is ennek a dalnak a dallamát, és lehet, hogy még tudnak idézni a kedves hallgatók is a dal szövegéből, de most majd segítesz nekünk, kedves Laci atya, mert te idézel a dalból. Mit is lehet tudnunk erről a felvételről?
1: Egy hajós kapitányról szól a dal. Egy olyan hajós kapitányról szól, akibe egy lány nagyon szerelmes. Többet hadd ne mondjak róla, figyeljék majd a kedves hallgatók a találó szövegét. Zárójelben hadd jegyezzem meg, Araszki Lászlót kell megemlítenem, neki is van egy csodálatos dala, majdnem ugyanez a címe, az így hangzik, Kapitány úr. Az egész más, annak így van a refrénje, hogy Kapitány úr, fel a horgonyt hamar, mielőtt még utolér a vihar. Hadd ne folytassam, ez a dal szövegében egy olyan tengerésztől szól, aki szerelmes lesz a kapitány feleségébe, de tudja, hogy ebből a szerelemből beteljesedés nem lehet, hiszen házas asszonyról van szó, és a dal vége az, hogy legjobb az, ha éppen ezért elmegy. Ez Araszki Lászlónak a szövege, csak azért mondom ezt el, hogy ne tévesszük össze a Kós János felvétellel a hasonlóság ellenére. Ennek a dalnak a címe tehát csak annyi, hogy Kapitány. Szintén a 71-es fesztiválon hangzott el, idézek a szövegből, hogy Böbe említette. Volt egy hajó út lenn a déli tengeren, és a nagy fedélzeten napozott egy lány. Nem tétováztam, ráköszöntem merészen, kis kalandot reméltem, de ő így szólt rám. Kapitány, kapitány, ahány dokk, annyi lány, károszó, értem én, mit kíván. Kapitány, kapitány, van ilyen csacsilány. Hadd ne folytassam a szövegét, hadd mondjam el, kulisszatitokként innen a stúdióból, hogy nagyon nehéz volt ezt a szöveget most úgy elmondanom, hogy közben ne nevessem el magam. A dal szövege utal arra a szólásmondásra, amit szoktak emlegetni a tengerészekkel kapcsolatosan. Többet hadd nem mondjak, azt hiszem, hogy ebből mindenki érti, amire gondolok.
0: Ezek után nincs más hátra, énekeljen nekünk Kós János.

0: Fel-fel fiúk a darra. Ez a dal szól hamarosan itt a Szent István Rádióban. Őszintén megmondom, kedves Laci atya, Máté Pétertől én ezt a dalt nem ismertem. Mit lehet róla tudnunk?
1: Szintén fesztivál nótája volt. Egy olyan fiúról szól a dal szövege, aki házasságot köt, és attól kezdve természetesnek veszi, hogy majd ringatja a bölcsőt, mossa a pelenkát, hagyd ne soroljon. Nem is idézek a szövegéből, majd figyeljék meg a kedves hallgatók, milyen találó, sokat mondó szövege van. Emlegettem már korábban, hogy milyen zenei apparát volt a háttérbe. Itt majd figyeljék meg a kedves hallgatók a zenei hátterét, a bevezető rész xilofonnal fog elhangzani, tehát mindenféle különleges hangszer is szerepel a dalban. Megint kulisszatitokként hadd mondjam el, amit már emlegettünk Böbével, hogy nagyon nehéz beszélni nekünk ezekről a dalokról, mert mi itt a stúdióban a zenéket nem halljuk. Bilincsik Márton, aki kollégánk, ő illeszti be utólag a zenei felvételeket. Előttünk csak a dal címe szerepel, meg az előadó és az évszám.
0: Meg az emlékeink, meg a belső hallásunk, igen, ami segít nekünk.
1: Igen, tehát csak úgy tudunk beszélni a dalokról, hogy ezeket a zenéket nagyon ismerni kell. Megint hadd mondjam el, mert többen kérdezték azóta is a híveim közül, hogy amiket emlékként elmondok, ezek írásban léteznek-e? Megint meg kell ismételnem, hogy nem. Egyetlen betűt se írtam ezekből. Amikor otthon zenész szerkesztőként állítom össze a listát, akkor jut eszembe több dolog, illetőleg hála a jó Istennek, hogy ilyen ügyes műsorvezetőt adott a gondviselés mellém, amikor itt Böbbe föltesz nekem kérdéseket, spontán itt a stúdióba szintén sok minden eszembe jut. Tehát az emlékek így jönnek elő. Még egy emlék eszembe jutott. Mindig szombaton este voltak ezek a fesztiválok, és jól emlékszem, hogy reggeli szentmisére mentem a templomba, és általános iskolások voltunk, hiszen 71-ben zajlott ez a fesztivál. A mise előtt összejöttünk fiúk, természetesen mi volt közöttünk a téma, milyen dalok szerepeltek tegnap este a fesztiválon. Az egyik barátom, aki egy évvel idősebb nálam, erre a dalra reagált, a Fel-fel fiúk a dalra, és ennyit mondott: figyeltétek, hogy milyen nagyon jó zenéje volt? Ennyi volt a spontán megnyilatkozása, de azt hiszem, hogy ebben a mondatban minden benne volt, amit ő a szíve lelke mélyén érzett ezzel kapcsolatosan.
0: És most még egy ilyen emlék után meghallgatjuk magát a dalt is. Máté Péter énekel nekünk, felvételének címe Fel-fel fiúk a darra.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva, és tovább folytatjuk az 1971-es Táncdalfesztivál dalainak bemutatását és az emlékek, történetek felidézését. Köszönöm szépen Széles László Lőrinczi plébánosnak a zenei időutazást. Várlak vissza ide a Szent István Rádió egri stúdiójába, kedves Laci atya, 2 hét múlva. Találkozunk akkor. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A technikai munkatárs Bilincsik Márton volt. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a szentségekről szóló traktátust megelőzi a liturgiáról szóló általános tanítás a katolikus egyház katekizmusában. De én azért hagytam a mostani időkre ezt az általános Húsvéti misztérium az egyház életében című fejezettel kezdődő részt, hiszen most jön az az időszak, a jövő hét, ami a liturgiának a csúcsát jelenti, és akkor így az egész elé, mint egy bevezetőnek szántam, de már ugye szó volt a keresztségről, bérmálásról, hosszasan a Szent Jónásról, valamikor az oltári szentségről is, de ezt most úgy át kell újra gondolnunk, hiszen magával a liturgiával is foglalkozik maga a katolikus egyház katekizmusa, és egyáltalán az egyház életének az egyik legfontosabb cselekménye. Még mielőtt itt a részletekbe belemennénk, mi sokszor olyan szavakat használunk, amit egy átlag ember, ha nem is, hogy nem ért, hanem nem jól ért. Mert a liturgián általában valami ceremóniát ért, holott sokkal másabbról van szó, hiszen eredeti jelentésében a nép közös cselekvését jelenti, az Isten iránti hódolatot, hálaadást, imádatot, de a liturgikus cselekvés az szorosan kötődik a húsvéti misztériumhoz, ami egy ismételten olyan szó, amit meg kell magyarázni, mert nem csak annyit jelent, hogy titok, mert mi, ha valamit nem értünk, akkor ilyeneket mondunk, hogy misztérium számunkra. Nem csak egy kimondhatatlanságot jelent, hanem azt az üdvösség eseményt, amiben Isten jelen van. S miután Isten nem teljesen kifürkészhető, érthető az embernek, már az Ószövetség is azt mondta, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van az Isten gondolata az emberétől, tehát azért akarjuk ezt a szót használni, mert sokkal több, mint szertartás. Nem az, amikor húsvéti szertartások, hanem a húsvéti misztérium, amiben benne van az Isten műve, amelyre válaszol az ember. És lehetne azt mondani, hogy a forrás maga a Szent Háromság egy Isten, de azon belül is lehetne mondani, hogy maga az Atya, a mennyei Atya, akiről azt mondja a Szentírás, Efezusi levél, hogy áldott legyen az Isten, mert ő minden lelki áldással megáldott minket. Az Isten nem csak, hogy jót teremtett, ott van a teremtés könyvében, látta Isten, hogy jó, hanem áldott dolgokat teremtett, művei áldást jelentenek az ember számára. És erre az áldásra, háladással, imádsággal kell, hogy feleljen az ember, mint egy viszonzásul. És ezt a liturgiában teszi meg, ami egyszerre a hitnek, mert nem babonásan tesszük, hanem hívő lélekkel, és a szeretetnek a közös cselekvése. Ugyanakkor a liturgia nem csak az Atya műve, hanem Krisztus műve is, hiszen ő van benne a liturgikus életünkben, nevezetesen a szentségekben. Amit Jézus megért, tanított, cselekedett, az látható volt. Viszont a szentségekben láthatatlanul van jelen ez a jézusi életmű, amit aztán nekünk ad, amelyhez a Szentlélek, a Szent Háromság harmadik személye adja az ő kegyelmét. Ugyanis Jézus Krisztus földi élete, ez körülbelül 33 év volt, a műve is, a három évhez kapcsolható nyilvános működéséhez, halálához, föltámadásához. De hogy ez elevenné váljon mindenkoron, és ne csak egy olyan emlékezés, mint amikor egy történelmi eseményt újra meg újra fölelevenítünk bizonyos évfordulókon, ahhoz a Szentlélekre volt szükség, aki részben az ige hirdetésnek megadja az erejét, hogy maga Jézus hasson, aztán a megszentelést is adja, ad egy ilyen folytonosságot a szentségeknek, hogy Krisztus legyen jelen benne, ezekben a szentségekben, amelyeket az ember megkaphat élete folyamán. Tehát ez egy nagyon összetett szent valóság, és mindig egy ilyen jelenbe hozatallal kapcsolható össze. Ugyanis a mi emlékezésünk már az Ószövetségi üsztörténet alapján is sokkal több volt, mint ahogy mi nosztalgiázunk sokszor, hogy hát amikor fiatal voltam, meg ez volt, az volt. Már a Ószövetségi husvéti lakoma is olyan volt, hogy azt mondták, hogy te magad szabadultál meg Egyiptomból, mert ők azt ünnepelték, hogy megszabadultak az egyiptomi fogságból, bárányt áldoztak, és ismerjük a történeti tényeket, de ők ezt jelenvalóvá tették, van erre egy héber ige, az Zikaron, hogy úgy van az emlékezés, hogy az jelenné válik. Hát ez még inkább a új szövetségben valósul meg, hogy a Szentlélek jelen idejűvé teszi azokat a cselekedeteket, amelyeket Jézus végbe vitt. És mondjuk azt, hogy valójában ő keresztel meg bennünket, a megbocsájtást, a jelenvalóságát az oltári szentségbe, ő van benne az eukarisztiában, és ezt a Szentlélek által teszi. És a Szentlélek az nem akart új vallást alapítani, hanem Krisztus művét akarta elevenen tartani az egész üdvösség idejében, mint egy fölidézve Krisztus misztériumát. És a liturgiában mindig előjön az, hogy ma, a mostani időben, van is ilyen, hogy ma hallgassuk, hogy jelen idővé válik az egykor megtörtént esemény. És a liturgiában az üdvösség történet eseményeit a Szentírásból vesszük, azokat olvassuk föl, értelmezzük, a Bibliának, a Szentírásnak a hallgatása megerősíti a mi hitünket, és az erre való válasz a liturgikus ünneplésben, a háladásban, imádásban, dicséretben mutatkozik meg. Tehát időszerűsítés jelenvalóvá teszi a cselekedeteinket. Így a húsvéti misztérium van jelen, mit értünk rajta, Krisztus halála és föltámadása, ez van jelen az egész liturgikus életünkbe, az erre való emlékezés, az anamnézis, ahogy mondjuk, az is ezt a jelenbehozást hozza el. És hívnunk kell mindig a szentelket az egyes cselekedetekhez, szentség kiszolgáltatásokhoz, ezt hívja a liturgia epiklézisnek. A misébe is benne van, hogy hívjuk a szentelket, tehát a pap szava nem önmagában hat, hanem a Szentlélek által változtatja a kenyeret Krisztus testévé, a bort Jézus vérévé. Mert akkor különben minden olyan cselekedet, amikor ismétlik a szavakat, akkor akár egy színész részéről is érvényes misét hozhatna, de nem erről van szó. Ahhoz kell a fölszenteltség, és hát a Szentléleknek a hívása. Ez a húsvéti misztérium az egyház szentségeiben van jelen, és hát koncentrálódik a nagy hét idejére a misztériumnak a lényege, amit hát ilyenkor ülünk meg a nagybőjt végén egy héttel húsvét ünneplése előtt. Ez a liturgikus rend, ez nem a kezdet kezdetén volt, tehát nem úgy volt, hogy következő évben, húsvét után, akkor már a kereszténység ünnepelte a virágvasárnapot, akkor nagy hetet, nagy keddet, nagy szerdát, nagy csütörtököt, és így tovább. Elejébe csak ugye az úrnapját, a vasárnapot tartották, az a liturgikus életforma, amit mi tartunk, az úgy körülbelül a negyedik századra megy vissza. De ennek van is egy komoly történeti oka. Mindaz ideig, amíg az egyház föld alatt volt, üldöztetés alatt állt, addig nem is lehetett volna úgy megtartani egy virágvasárnapot, egy nagycsütörtököt, vagy húsvétot, mint ahogy a később időkben, amikor szabadság ezt lehetővé tette. Tehát liturgia történet erre utal, hogy ez körülbelül a nagy

szerint cselekszik, akkor az a mise érvényes, akkor is, ha ő egyébként nem egy példás életű ember. Ex opera operator, ez ennyit jelent, az ex opera operantis, az pedig azt jelenti, hogy az ő egyéni buzgósága nyilván, hogy felerősíti a szentség kiszolgáltatását. Miért volt ez fontos? Különösen a reformáció idején merült föl a kérdés, hogy na most hát, mikor érvényes egy szentség? És akkor voltak olyanok, akik azt mondták, hát ez attól függ, hogy milyen lelkületű, milyen életvitelű az a pap. Tehát akkor mindent meg lehetett kérdőjelezni. És az Anyaszentegyház az kiállt amellett, hogy érvényesen felszentelt papok az egyház szándéka szerint cselekszenek, az érvényes. Tehát a teljes Krisztus ünnepel olyankor, lehetne azt mondani, hogy ki ünnepel ilyenkor, hogy ki viszi végbe. Jézus Krisztus az örök főpap, akit felajánlunk, és aki felajánlja önmagát. Csak Szentlélek bennünket az örök liturgiában részesít. Ezért a liturgikus cselekvések soha nem magánjellegűek. Még akkor sem, hogyha egy pap magánmisét mond, akkor is valamiképpen az egyház nevében van ott, de ebből következik az, hogy amennyire lehet a híveket vagy a résztvevőket bele kell vonni a liturgikus cselekvésbe. Ugye a zsinat előtt volt az, hogy latinul ment a szentmise, de mivel a hívek már nem értették a latin nyelvet, valamikor értették, de már nem értették, akkor azt az időt kitöltötték népénekekkel, magánimádságokkal, esetleg még rózsafűzér mondással is. A második vatikáni zsinat népnyelvre visszavitte a liturgiát, és azt mondta, hogy mindenki kapcsolódjon bele, azt ünnepelje, ami ott történik. De az is benne van, hogy nem minden tagnak ugyanaz a szerepe a liturgiában. Mert más a papi, más a felolvasói, más a áldoztatói, de együttesen alkotják az ünneplő közösséget. És nem csak, hogy együttesen, hanem meghatározott módon, hiszen a liturgikus cselekedetek jelekből, szimbólumokból állnak, amelyeket ebből a világból veszünk. Csak ezek a jelek és szimbólumok nem föltétlen érthetőek mindig, tehát már meg kell bizonyos dolgokat magyarázni, még azt is, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk, vagy a keresztvetés, de a pap cselekedeteiben is benne vannak azok a szimbólumok, jelek, amelyek mögöttes tartalmában sokszor kozmikus hatásúak. És az Ószövetségből is kétségtelen, hogy átvett az egyház a saját liturgiájába. Tehát, mit tudom én, a kézföltétel liturgikus cselekvése az már az Ószövetségben is megvolt. És hát ahhoz, hogy mélyebben értsük a liturgiának a lelkületét, el kell magyarázni a hittanórákon vagy felnőtt oktatásokon, hogy az egyes jelek, az egyes szimbólumok mit jelentenek. Mert nem mindenki számára magától érthető már. Hát ugye az állás, az mindig a győztes Krisztushoz való tartozást jelenti.
Szent István diákonus,

amikor megköveszik, akkor azt mondja, hogy látom az emberfiát, a föltámadt Krisztust az atya jobbján állni. Az ülés a püspök részéről a tanítást jelentette, ezért volt katedrális, mert ült. A hívek részéről, tehát amikor tanított, hívek részéről az ülés, hogy az atyai házba vagyunk, ahol leülhetünk. Térdelés pedig mindig a hódolatot, az Isten előtti hódolatot, az imádást jelenti. Tehát ezért van az, hogy nem térdelünk mindig, nem mindig állunk, vagy nem mindig ülünk. A liturgiát természetesen még kiegészíti maga az ének és a zene is, ami a teljességet szebbé teszi, hozzájárul Isten dicsőítéséhez és a hívek megszenteléséhez. Már az Ószövetségben is, hát olvassuk, hogy kimentek Kedron patakon túlra énekelve, Zsoltárt énekelve az utolsó vacsora estéjén, és a Ószövetségi liturgiában is nagyon sok Zsoltárt mondtak, imádkoztak és énekeltek. Tehát az nem egy ilyen késői kitalálás, az ének és zene, hanem benne van a liturgia szellemébe. És ugyanúgy az új szövetség megengedi a képek, szent képeknek a használatát, mert azt mondja a tanításunk, hogy elsősorban Krisztust kell, hogy megjelenítsék, de még hogyha Szűz Máriát vagy a szenteket is ábrázolja, végül is, akkor is Krisztusra utalnak, mert a szentek a történelemben tovább élő Krisztusnak a megjelenítői. Tehát ezért nem félünk attól, hogy templomainkban festmények vannak, szent ábrázolások vannak, nem tolják félre a Krisztus központúságunkat, mert azt mondjuk, hogy ő bennük is megdicsül a föltámadott Krisztus. Hogy mikor ünnepeljünk, ugye erre van a liturgikus idő, annak egyfajta körforgása, amely minden évben visszatér, de kibontakoztatja Krisztus életművét, a megváltás történetét, ugye így mondjuk, hogy a Krisztus misztériumát. És itt van mindig egy olyan pont ebbe a liturgiába, amihez mindig viszonyítunk. Már az ószövetségi liturgia is a húsvéthoz viszonyított, mert ott is voltak mindenféle ünnepek, sátoros ünnep, Jom Kippur, ilyen ömegtagadó böjt ünnep, de ott is a húsvét volt a csúcs. És még a pünkösd is a húsvéthoz lett számolva a zsidóknál is, a pentekosztész, az 50. nap. Természetesen más jelentése, mint nálunk. Hát ez nálunk beteljesül az új szövetségben, mert minden a húsvéthoz igazodik. Az határozza meg a liturgikus éveket. És ahogy említettem is, mindig benne van a jelen idejűség, a ma, hogy ezt most kell belépnünk Krisztus órájába, abba az időbe, amelyben ő cselekedett. Most az Úr napja, a föltámadás napja is meghatározottá vált. Az a zsinat, amelyet most ebben az esztendőben, mint jubileumot ünneplünk, a Nicéai zsinat, 1700 éve meghatározta a húsvét idejét. Ugyanis addig voltak különböző elbizonytalanodások. Az első húsvétől, amikor Jézus meghalt,
akkor a Niszán nap 14-e kivételesen úgy esett, hogy Jézus föltámadás, nem kivételesen, hanem abban az évben úgy esett, hogy föltámadása vasárnap volt. Éppként a vasárnap volt a hét első napja a hébereknél is, zsidóknál is, és a latinoknál is. Az volt, nem a hétfő volt, mint nálunk, hogy a hét, hanem a vasárnap. Igen ám, de amikor későbbiekben ünnepeltek, akkor fölmerült a kérdés, hogy most mihez kapcsolódjanak, hogy legyen mindig a zsidók húsvétja a Nisszán hónap 14-éhez kötve, mert volt, akik akkor akarták tartani. A Nicai zsinat véglegesen rögzítette, hogy a Nisszán 14-et követő vasárnap, hiszen Jézus vasárnap támadt fel, akkor legyen a húsvétunk. Na de ezt hogy számolták ki? Ebben benne van a holdév és a napév. Ugyanis a napév szerint van a tavaszi napi éj egyenlőség, ami nálunk ugye március 21. Ez a nap szerint van megmondva. De hogy mikor van a Nisszán 14, az a hold szerint van megmondva. Mert az a tavaszi napi egyenlőséget követő holdtörtekor van. Az már a holdnaptár szerint van. De nekünk már keresztényeknek, mivel Jézus vasárnap támadt föl, mindig úgy van, hogy a Nisszán a 14-ét követő vasárnap. Vagy ha esetleg ráesne, tehát úgy van, azt követő vasárnap van. Ebből adódnak ugye azok az eltérések, hogy egyszer még lehet március utolsó napjaiba is, de mint most, április 20-a tájékán is lehet, mint egy 28 napos eltéréssel, holt hónappal eltérhet a húsvét. Az már egy másik dolog, azt gondolom mindenki tudja, hogy így az ortodoxik is ugyanazt tartják, mint mi, csak ők nem tértek át a Julián naptárról a Gergely naptárra, mert Gergely pápa csillagászaival rájött arra, hogy eltér a naptári év, meg a csillagászati év, és akkor módosított rajta, hogy 1582-ben, október 4-ről áttették 14-re a következő napot. De az oroszok megmaradtak a réginé, annál is inkább, mert hát a római pápa vezette be ezt az ünnepet, és nehogy az legyen, hogy ők igazodjanak a ortodoxok a római pápához, de érdekes módon, hogy az államuk az rögtön átállt, mikor vagy az új államalakulat, a Szovjetunió már átállt az európai naptárra. Mert előtte csak ez a ortodox naptár volt még a cári birodalomban is. De ők is a Nisszán 14-et csak azt szerint tartják, hogy az ő elkésült naptárjuk hozzá. Ezt csak úgy mellésleg mondom. Tehát, hogy ez most már mindig így van, és annak van a Hebdomada Sancta, így mondják, hogy a Szent Hete, az a nagy hét, és a Triduum Paschale, a három szent nap. A Paschale az a átvonulás jelenti, a Pászka, amikor az Úr átvonult az egyiptomiak táborán, ott sokan meghaltak, de megmaradt a zsidó nép. Az új szövetség Paschájába az Úr Jézus a halálból a föltámadásba vonul át. S hát kialakult a nagy hét, a virágvasárnap egyszerre beteljesedés is kezdett, vége van a nagybőjtnek, kezdődik a nagy hét, a virágvasárnap üdvrivalgásával, mikor köszöntik Jézust, de olvassuk már benne a passiót, és a passió végződik Jézus halálával, mintha csak igazolná azt, amit a régiek mondtak, hogy a világ dicsősége az
könnyen el tud múlni, ezt maga Jézus is tudta. Tehát a virágvasárnap a nagy bevonulás lezárja a nagyböjtöt, és kezdődik a nagy hét. A régi zsinat előtti liturgiába, főként a középkorba, nagy hétfőn, nagy kedden, nagy szerdán is mindig volt valami emlékezés, méghozzá azért is, mert akkor is felolvasták egyik-egyik evangéliumot, tehát nem csak nagypénteken, meg virágvasárnap, hanem ezeken a hétköznapokon is, de hát akkor volt ilyen jámborság, hogy a 24 tövis, meg a 30 ezüst pénzre, amivel elárulta Júdás, minden ilyen magán áltatosságnak beillő dolgokra gondoltak, főként a szerzetes házakba, de a igazi csúcsa a nagy hétnek, ugye a nagy csütörtökkel, utolsó vacsora, emlékezett a nagy péntek, Jézus halála, nagy szombat, a virrasztásé, és nem a föltámadásé, mert az mindig vasárnap volt, tehát nem volt még akkor elővételezve, nagy szombat éjjelén, akkor a hosszú liturgia volt, hogy az husvét vasárnap hajnalán végződött, tehát akkor már volt, amikor nem is volt mi sem, mert a hosszú liturgia vége az husvét vasárnapjára esett már. Hát ez a Triduum Paschale. Ide tartozik még a liturgiához, meg kell említeni az imaórák liturgiáját. Ezt régen csak a papok szerzetesek végezték, most mióta népnyelven van, és főként a II. Vatikáni zsinat azt mondja, hogy szorgalmazni kell, hogy legyen rá lehetőség, hogy ott, ahol például egy vasárnap délután elimádkozzák a vesperást, akkor a hívek is kapcsolódjanak bele, mert ezzel az általános papságnak is a kifejezőivé válnak. Tehát az ima liturgiá, a breviáromat, ezt régen így mondták, ezt azért is tartotta meg az egyház, hogy azt az imádságot, amit Jézus mondta, hogy szüntelen imádkozzat, hogy mindig imádkozzatok, azt jelezték a különböző imaórában való imádságok, de erről maga Szent Pál is ír, hogy a nap különböző szakait szenteljük meg az imádság által. És hát ebben benne van a nép is újabban, például egyetemi templomban, akkor ott kispap voltam, vasárnap délután a vesperásra már jöttek a hívek is. Egyébként a ortodox liturgia a vecsernyéit, utrenyéit valójában a liturgia imaóráiból tartja. Persze az ő ritusuk szerint. És akkor még itt meg kell említeni, hogy hol ünnepeljünk. Sokan azt mondják, hogy Jézus azt mondta, hogy lélekben is igazságban kell imádkozni, tehát mindegy, hogy hol ünneplünk. A lélekben és igazságban való imádság azt jelenti, hogy Isten nincs helyhez kötve akkor, amikor mi imádkozunk, de épp a katolikus egyház nagy katekizmusa is és a történelmi hagyomány azt javalja, hogy legyenek szent épületeink, hogy a Isten tiszteleti célokra föntartott szent épületek, magyarán templomok, ez az élő egyháznak a jelei. És hát szabályokhoz kötött a templomoknak a berendezése, hogy mi lehet benne oltár, ambó, felolvasó, tabernákulum, tehát megvan szabályokhoz kötött, és azt mondja a nagy katekizmusunk, hogy jelzik egyrészt az egyház jelenlétét a templomok, a templomoknak a különböző beosztása, hogy most kápolna, templom, katedrális, bazilika, az egyház hierarchikus rendjét mutatják meg, hát éppen a székesegyház az, ami a püspöki székre utal, tehát hogy az ott van, ahol a püspökségek vannak, és azt is mondják,
hogy a templom eszkatológiai jel, tehát az üdvösségre utaló jel, ahogy a liturgia is. Mert a liturgia az nem egy földi ceremónia csupán, hogy na hát akkor ott van valami történik, hanem mindig azt mondták, hogy a mennyei liturgiának, az örök élet liturgiájának az elővételezése. A földi liturgia. És a templom éppen ezért eszkatológikus jel, hogy van egy olyan épület, ami nem haszonelvű. Mert ott, ahol az emberek csak haszonelvű épületeket csinálnak, voltak ezek a szocialista városok, hogy nem lehet egy templomot építeni, csak gyárat, meg mit tudom én, milyen. Ott az ember meg van fosztva attól, hogy a lelki vágyát, az Isten utáni vágyát kifejezhesse. Márpedig a templom azt fejezi ki, hogy az ember vágyódik az Isten után, az Isten jelenlétére utal a templom. Ezért, ha egy mód van rá, akkor nem szabad másút misézni, csak templomban. Illetve, hát ugye a Szent Péter téren miért van a templom előtt a mise? Mert ott van 50 000 ember, és nem férnének be az emberek. De az a templom meghosszabbítása. Azért is, mikor itt is volt szabadtéri mise, azért volt kint, mert tudtuk, hogy nem férnek be. És meghosszabbítottuk által a templomot. De ezt a kódexünk is mondja, maga a katolikus egyház katekizmusa, hogy lehetőleg mindig a templomban legyen a szentmise. Az egy más dolog, hogy szükségállapotok vannak, és nincs közelben templom. Amikor még voltak ezek a böstörpusztai, meg mindenféle ilyen helyek itt a Kiskunságban, és engem meghívtak, hogy tartsak misét. Mondom, hol? Azt mondták, hogy hát itt, ahol vannak ezek az ős magyarok, meg minden. Azt láttam, hogy ott sámának, meg minden, mondom, szó se lehet róla. 2 kilométerre arrébb volt egy kápolna, templom a Szent Jobblator kápolnája, mondom, tessenek oda, ez zarándokon. És el is jött egy jó pár ember. Én mentem ahhoz a kápolna. Nem lehet akárhol szentmisét bemutatni. Ez fontos tudni. És hát még itt a liturgia kapcsán mondja a nagy katekizmus, hogy a lényeges dologban az egyház vallja azt, hogy nem térhetünk el. Tehát a liturgia lényegét nem szabad megváltoztatni. De vannak dolgok, ami változtathatók. Mert a liturgiában az inkulturáció egy-egy nép mentalitásához, szokásához való kapcsolódás az már a misszió szempontjából is fontos. És azt megengedi az egyházunk, ez a katolicitás sokféleképpen. Hát gondoljuk csak meg, hogy úgy, hogy nagy boldogasszony, meg boldogasszony anyánk, ezt nem mondják más nyelveken, Santa Mária van, ugye? Szent Mária, vagy Szűz Mária, nem mondják azt, hogy nagyasszony, de nálunk miután a Szent István kori megjelölés meghagyták. Tehát a többi szentek megnevezésében is van ilyen. Tehát az inkulturáció a nép lelkületéhez azért, hogy könnyebben fölfogja és megértse a liturgikus lényeget, ezt megengedik. Tehát ezért van az, hogy mit tudom én, Afrikában ott ezek a rafia szoknyás emberek ottan ugrálnak, meg dobónak, meg minden, mert ők így tudják kifejezni azt az ünnepi érzést, amit mi, mit tudom én, fölállva egy tedeum vagy himnusz éneklésével mondunk. De a katolicitás mellett a lényeget mindig kell őrizni, de az anyaszentegyházban hát van többféle ritus, kád, szír, mit tudom én, ambrozián, de a lényeget azt mindig őrzik. És ugyanígy vagyunk, tehát a
latin misének és a népnyelvi misének a lényege változhatatlan. Ugyanaz. Csak legfeljebb külső dolgok, vagy ilyen szimbólumok, jelek azok, amelyek hát könnyebbé teszik az ünnepnek a megértését. Hát itt van például húsvét, a húsvéti föltámadási körmenet csak a monarchiában volt. Tehát elmegyünk Franciaországba, vagy tömén másik államba, nincs úrnapi körmenet, van, de húsvéti nincs, az nálunk volt, és meghagyták, mert szépen kifejezi az örömünket, csak az lett belőle, hogy főként a zsinatig valaki csak arra jött, mert reggel elmondták a szertartásokat, este volt a húsvéti körment, az csak arra jöttek az emberek. Az így helytelen, mert az a szertartások végén lehet, mint egy ünnepi érzés kifejezéseként. Tehát ezt lehet mondani, hogy a liturgia az olyan Isten dicséret, ami egyszerre isteni, és ugyanakkor emberi is, és az emberi miatt benne van az ember szabás is, az, ami közel áll a mi kifejezési formáinkhoz. Hát ezt fontos tudatosítani, amikor a liturgikus cselekményeket most különösen ilyen sűrítetten kapjuk húsvét idején, hogy ezzel igazában az Isten tiszteletnek a legelmélyültebb és legméltóbb formáját gyakoroljuk, amikor a húsvéti szertartásokat végezzük. Hát a következő héten már ugye nagy hét van, próbáljunk bele kapcsolódni a nagyheti szertartásokban, odafigyelve arra, amit ott hallunk, főként a nagyszombati liturgia, ami a csúcspont, mert átmegy húsvétba, sok olvasmányával világosan mutatja, hogy hogyan teljesedett be az Ószövetség az Újszövetségben. Azért is olvassuk föl azokat a ószövetségi szentírási részleteket, mert azok az Újszövetségben egy magasabb fokon mind beteljesedtek. Hát áldott húsvétot majd mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
5: Kedves testvérek, a fájdalmas rózsafűzért a Mária Nostrai fegyház és börtön kápolnájából imádkozzuk. Karoljuk át az irgalmasság anyját a kereszt alatt, és vigasztaljuk együtt hitünk erejével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a hatalmas a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és a örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és jövőre.
5: Amen. A fájdalmas rózsafűzér első misztériuma. Jézus vérrel verítékezik. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. Én Istenem, kiáltok nappal, de te nem hallgatsz meg, és éjjel is, de nyugtot nem találok. Pedig te szent vagy, és Izrael dicsérete között laksz. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Benned bíztak, és meg nem szégyenültek. Jézus vért izzadva küzd önmagával és a kísértéssel, hogy a saját akaratát valósítsa meg, ne az atyáét. Mi keresztények e harcot gyakran fel sem vesszük. mintha Istennek mindegy lenne.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászolgálnak irgalmatra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Jézust megostorozzák. Hiszen te vagy, aki kihoztál engem anyám méhéből. Te vagy reménységem anyám emlője óta. Rád voltam utalva anyám ölétől, anyám méhétől fogva te vagy az Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítséget nyújtana. Jézus nem kívánta a szenvedést, de elfogadta és elviselte. Mi keresztények gyakran pózolunk nagy sebeinkkel, miközben a mindennapi élet kis próbáin, apró korbácsütésein elbukunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik misztériuma. Jézust tövissel koronázzák. Én azonban féreg vagyok, nem ember. Embereknek gyalázata, népnek utálata. Aki csak lát, mind gúnytűz belőlem, félrehúzza ajkát, fejét csóválgatja. Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedvét leli benne. Jézus szó nélkül eltűri a katonák gúnyolódását. Mi keresztények, mikor Krisztust királyunknak mondjuk, de nem az ő törvényei szerint élünk, ugyanúgy gúnytűzünk belőle.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvöznéd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászolgálnak hírvalamadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsaszér negyedik misztériuma. Jézus vállára veszi a keresztet. Körülvett engem sok tulok, básán bikái körülfogtak engem. Kitátották felém szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. Szétfolytam, miként a víz, minden csontom kificamodott. Szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben. Ajkam, mint a cserép, kiszáradt. Nyelvem ínyemhez tapadt. lesújtottál a halálporába. Jézus a kereszttel a vállán, botladozva, kinkeservesen a diadal menetét tartja. Mi keresztények szégyeljük a gyengeségeinket, ne azzal dicsekszünk, amit inkább takargatnunk kellene.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
3: óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikéntek kezdetben, most és mindenkor,
3: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennyre a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra. Ámen.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. misztériuma. Jézust keresztre szegezik. Körülvett engem nagy sereg kutya, a gonoszok zsinatja körülfogott engem. Átjuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhattam minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem, elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. Jézustól elvettek mindent, a ruháját, a szabadságát, a méltóságát, és végül az életét. Mi keresztények gyakran kellemes, de fölösleges apróságokhoz ragaszkodunk, miközben hiány vagyunk még a ballator hitének is, aki tudta, hogy semmilyen nincs, és mindent Jézustól várt.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön

0: Bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsánat.

0: Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztusi gyermekeinek.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A fájdalmas rózsafűzért a Mária

0: Kolozsvári Fegyház és Börtön kápolnájából imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
2: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 5-e. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Izajásnál olvassuk az 56. fejezet 8. versében ezt. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Az Izajás 56. fejezet, ez a Izajás könyve 3. nagy szakaszának a része és fő témája, az idegen népeknek is szól a kegyelem. Nem csak mi, hanem mások is részesülhetnek az Úr kegyelmében. Isten nem csak a szétszóródott Izrael maradékát gyűjt össze, hanem gyűjt azokhoz másokat is. Sőt, Isten nem azért ad üdvösséget az idegeneknek, mert megtartják a parancsait, hanem csupán kegyelmes szeretetből, ingyen. Ez a szeretet azonban arra indítja ezeket, hogy az Úr akarata szerint éljenek. Így boldoggá lesznek. Még a herjeltnek is van esélye, aki megvetettként élt abban az időben, mert megcsonkított ember volt. A sokféleképpen megcsonkított életek jó eséllyel pályáznak itt. Hányféleképpen tette terméketlenné, tehetetlenné életünket a tévedések, a bűnök sokasága, és mégis van esély. Bárcsak vezetőink is ráébrednének erre. És megtérve, másként pásztorolnák az életünket, de megfordítom. Aki megtért, az nem a vezetőkre hálítja a felelősséget, és nem is azokban bízik, hanem először maga tesz mindent megújult szívvel, másként az Úr dicsőségére és sokak épülésére. Ne légy féltékeny és irigy, hogy Isten nem csak neked, hanem másoknak is ad üdvözítő javaiból. Sokféle irigység fúr bennünket, de a legtaszítóbb az, amikor valaki a hitben szűkkeblű. Olyan ez, mint a tékozló fiú történetében az idősebbik fiú duzzogása, aki nem érti atya szeretetét, amellyel visszafogadja a hűtlen fiát. És az apa joggal pirít rá, és ránk is. Vigadnod és örülnöd kellene. Mennyire nem tudunk örülni a másik örömének? És mennyire nem tudunk örülni még a másik üdvösségének sem? Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szűtelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként vasárnap 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migránsválságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Hírpercek. Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson, a történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntött Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a Piarista Gyermekvédelmi Titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
5: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.
2: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miként

Adja meg mindezt az isteni fölség. Az Atya Isten s örök egyszülöttje,

Áldott, aki az Úr nevében jön, halleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságokkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké. És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Énekeljünk szent éneket Istenünknek, halleluja! Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen, halleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek lanttal, citerával, dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával, dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak, és új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Kőszíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok és megtegyétek. Maga asztalunk téged, Istenünk,

és neveded szólítjuk. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak,

Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

Úgy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül is megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk, téged pedig gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani.

0: azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted titkaidat a bölcsek elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Ahová betértek, mondjátok, békesség, és a béke rászáll arra a házra.
1: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki a világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk. Szólítsuk őt hangos szóval: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Krisztus urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje, ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz, hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek, add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezessen minket. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatóknak.

0: A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
1: Napindító. A Mária Rádió magazinműsora 6 óra 30 perctől 9 óráig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

24. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva felebarátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első román kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta le kegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro Molónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanyag egyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármester.

0: mesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta, az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leo pápa kifejtette, nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárt a szavait 14. Leo.
2: Leo pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leo pápa azon a szent misén, amelyet Lampedusán az Arena sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leo pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található Arena sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedusára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rablók kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő, mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy fele barátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, melyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura. E quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. Földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedúzára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagylelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro, e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az Agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk, visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát, béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát! Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Dona nobis pacem, adj nekünk békét. Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllön 2026. július 10-e és 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 program sorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakó, Lengyelországból. Fő támogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezidens Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17 óra 30 perctől vesperás, 18 órától Szent Mise, főcelebrás Martos Zsolt Váci püspök, 19 óra megnyitók és gála hangverseny, 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei Iskola Központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei Apátsági Templomban. 11 óra Békeima közös szertartás, Ige liturgia Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei Iskola Központban. Moldvai Csángó Táncház lesz, valamint a Premontrei Auditoriumban Tudaszó hallatszik a kertek alján címmel népzenei koncert hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei Auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal. 17 óra vesperász Premontrei Apátsági Templomban. Ezt követően 18 órakor ünnepi záró szentmise, főcelebráns Lukács Gábor Imre. Július 13-a hétfő, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig zarándoklat Mária Besnyőre. Dona nobis pacem kánon, Kodály Kohorsz Generóza, Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilika, 11 óra 30, hálaadó imádság, Ige liturgia Balog Pius Prájem vezetésével. Ezt követően elköszönés. Kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores Nemzetközi és Magyar Szövetségének története, magyar katolikus jelenlét a világban. Példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a karnagyi kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvégen mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskóverseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést a rászoruló családok, egyedül élők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményeim, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

agy innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben őrá szegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, vagy ahogy Ferenc pápa mondaná, jó reggel kívánok a Mária Rádió hallgatóinak. Ez itt a Napindító, a Mária Rádió vasárnap reggeli műsora. Ezúttal a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából hangzik el ez a műsor, itt történik a felvétel. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, én remélem, hogy jól aludtak. Már most kívánok minden kedves hallgatónak békés, örömtel és derűs vasárnapot. Legyen ez a vasárnap is a pihenésnek, és a Szentmise misztériumában való részesedésnek, az Úrral való találkozásnak a napja. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Ma évközi 14. vasárnapot ünnepeljük. Ezen az évközi vasárnapokon kísérjük Jézust az ő tanító körútján. Az evangéliumban őt magát halljuk. Lélekben mi is leülünk a lábaihoz, és befogadjuk szívünkbe az evangéliumot, az ő tanítását, az örömhírt, amelyet ma Kirner Alta Zoltán atya, kőszegi plébános fog felolvasni, és fűzi hozzá gondolatait. Zoltán atyáról néhány gondolat. Zoltán atyát 1955. június 15-én szentelte pappá dr. Konka István, akkori megyés püspök, aki azóta már elköltözött az örökké valóságba. 1995 és 2001 között káplán volt Zalaegerszeged a Mária Magdolna plébánián, 2001 és 11 között plébános Becsehelyen, 2011 és 17 között plébános Celdömölkön, 2017 és 2023 között a Magyar Szalézi Rendtartomány tagja volt, 2020 augusztus 15-e volt a Nagyboldogasszony búcsú Celdömökön, ekkor volt az ő ezüstmiséje. 2023-tól plébános Kőszegen, közben pedig 2008 és 2011 között kerületi esperes, a Letenyei esperesi kerületben. Zoltán atya Isten hozott a Mária Rádió szombathelyi stúdiójában, de most egész országban fognak téged hallani. Ez a felvétel itt történik a stúdióban. Isten hozott, légy szíves, olvas fel a mai nap evangéliumát, és oszd meg a kedves hallgatókkal az ezzel kapcsolatos gondolataidat.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat én is, és hallgassuk meg a mai napon az evangéliumot Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akar nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Ezekben a napokban rengetegen indulnak pihenni szabadságra, és kicsit az jött így elém, ahogyan készültem a mai evangéliummal, hogy lehet ilyen címet is lehetne adni a mai vasárnapnak, hogy szabadságon Jézussal. Nagyon sokféleképpen próbálnak az emberek pihenni. Van, aki nagyon hosszú útra indul, van, aki otthon, de sokszor az az érzésem, nekem legalábbis, hogy fáradtabban érkeznek meg a szabadságról, mint ahogyan elindultak, hiszen sokat akarnak látni, sokat akarnak tapasztalni, kevés a pihenés, talán elfáradnak. És Jézus arra hív bennünket a mai vasárnapon, hogy Menjünk hozzá pihenni. Menjünk hozzá. Különösen akkor, ha fáradtak vagyunk, akkor, ha terhek alatt görnyedünk. És itt mindjárt föl is tehetnénk magunknak egy kérdést, vagy egy kis szembennézést az életünkkel, hogy én kihez megyek, ha fáradt vagyok, ha gondterhelt vagyok, mit kezdek a nehézségeimmel, mit kezdek a fájdalmaimmal, vagy egyáltalán el tudom-e hinni, hogy Jézus elveszi az én nehézségemet, problémámat, fájdalmamat. Azt mondja Jézus, hogy vegyétek magatokra az igámat, és tanuljatok tőlem. Hát hogy van ez, hogy még ad nekünk Jézus egy igát a nyakunkba? Tehát nem elég a bajunk, nem elég a saját problémánk, akkor elmegyünk oda, és akkor ő még valamit ránk akar pakolni. Csak hogy az ő igája édes, és az ő terhe könnyű. Sokszor tapasztaljuk, azt én is tapasztaltam, hogy egy-egy szent misére fáradtan érkeztem, gondterhelten érkeztem, de soha nem tapasztaltam meg, hogy ugyanúgy tértem volna haza. Hát a szent mise alatt mindig valóban fel tudtam üdülni. A Jézussal való találkozás egy igazi felüdülést jelentett. Nemrégen jöttünk meg Máriacellből a plébánia híveivel, 4 napot gyalogoltunk, hát a legnagyobb melegben. Itt aszfalton is kell menni nagyon sokat, és főleg az utolsó napon legalább 12 kilométert az a nagyon nagy melegbe. És meg is kérdezték el néhányan, hogy mi értelme van ennek? Hát micsoda szabadság ez, milyen pihenés ez, hogy ilyen utakat vállalunk, vagy ilyen extrém dolgokat. És de bármilyen meglepő, ez a fáradtság, ez az izzadás, ez a nehézség, a lábfájás, mint napszúrás veszélye, ez egy óriási nagy erővé változik. Mert amikor megérkezünk, ugye Máriacellbe, a kegytemplomot, valahogy minden elmúlik, és az úton levés által tudunk mi igazán feltöltődni. Tehát ami terheinket tényleg átveszi Jézus, ami gondjainkat átveszi Jézus ez alatt, az időszak alatt, amíg gyalogolunk, és ez fizikailag persze fárasztó, de sokan gondolom nem ilyen szabadságról álmodoznak, hogy a napon gyalogoljanak ilyen sokat. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy érdemes kipróbálni. Most a kedves rádióhallgatókhoz beszélek, akik nyilván fogékonyak erre a hullámhosszra, isteni kegyelemnek a hullámhosszára, hogy a nyáron, amikor mi megyünk pihenni, akkor lehet Jézussal is menni, lehet ilyen nagyobb áldozatokat is meghozni. Az is igaz, hogy mikor legelőször voltam, azt mondtam este, hogy többet soha az életben nem fogok elindulni, de 2 nap múlva már átgondoltam, és kezdett hiányozni, most is így van, már most hiányzik a jövő évi gyalogos zarándoklat, amikor el tudunk menni, de vannak lelki gyakorlatok, amikor vissza tudok vonulni Jézussal a nyár folyamán, vagy egyszerűen elcsendesedek, megyek egy olyan helyre, ahol senki se zavar. Nagyon-nagyon jó lenne Jézust is magunkkal vinni a nyári pihenés, a nyári szabadságra, és elhinni azt, hogy Jézus igazán a mi terheinket át tudja venni, és meg tudja szüntetni. Sokszor sokat agyalunk a problémákon, az életünknek a megoldásán, sokan rengeteg pénzt is elköltenek azért, hogy szakemberekhez forduljanak, és azt várják, hogy majd megoldást tud akarni. Nyilván tudnak bizonyos szintig, de mondjam így, van nekünk egy nagyon olcsó megoldásunk, és ez nem más, mint maga az Úr Jézus. A vele töltött idő. És azt látom, tapasztalom, hogy pontosan ezt akarja elvenni a gonosz a mai világban. Tehát, hogy olyan sok mindennel elhalmoz bennünket. Ha visszagondolok a gyerekkoromra, mint nagyon egyszerűen szegényen éltünk. De most, ahogyan vagyok, ilyen jól én soha nem éltem még, mint most. És mégis sok szomorú arcot látok, sok fáradt embert látok, megfáradt embert látok. Tehát ha ez a világ meg tudná adni, vagy a külsőségek meg tudnák adni a boldogságot, vagy azt az érzést, amit mindenki keres, a jólét, lelki jólétet, akkor mindenkinek nagyon boldognak kellene lennie. De hát nem itt van. Nem itt van a megoldás, hanem valóban hiszem és tapasztalom azt, hogy Jézusnál van. Hát ezekben a vasárnapokban, ha visszagondolunk, valóban Jézus az ő tanító útján kísérjük el, és legutóbbi vasárnapon ugye arról beszéltünk, hogy egy pohár vizet is ad valaki nektek, tanítványai vagytok. Tehát az Isten rólunk gondoskodik. És a mai evangélium elején azért ott Jézusnak van egy mondat, amit sokféleképpen lehetne érteni, mert Jézus felkiált és áldja az atyát, hogy az ő tanítását a kicsinyek és az egyszerűek fogadják be. Meglepő valóban, hogy a vallási vezetők, a farizeusok, a törvénytudók vajon miért nem tudták elfogadni, miért nem tudták befogadni. Lehetne egy ilyen vesztes felkiáltás is ez Jézus részéről, hogy hát atyám, hát hogy nem sikerült nekik, vagy miért ilyen kemény az ő szívük, de én úgy érzem, ez inkább ez egy őszinte háladás az atya felé, hogy igen, a kicsinyek, az egyszerűek tudják befogadni Jézust, mert ez Istennek a stílusa. Azóta is így van. Tehát őt befogadni, elfogadni nem a doktorátustól fog függni, vagy a teológiai képzettségtől, hanem a nyitott szívtől. És ezért van az, hogy nagyon sokan egyszerű emberek is olyan közel vannak az Istenhez. Ezért van az, hogy találkozunk olyan derűs emberekkel, hogy öröm velük lenni, vagy a közelükben lenni, mert ők befogadják. Ők nyitottak tudnak lenni az öröm híre. Én azt kívánom, hogy legyen időnk ezen a nyáron, vagy ezen a héten több időt fordítsunk Jézusra. Soha-soha nem fogjuk megbánni. Ez a legcsodálatosabb befektetés, ami bennünket érhet. Szent Carlo Acutis mondta, ha a napon vagyunk, lebarnulunk, ha Jézus előtt vagyunk, szenté válunk. Érdemes napozni a templomokban is, csak úgy betérni, akár egy-egy szentségimádásra. Valóban Jézus előtt egyszerűen csak lennünk kell ahhoz, hogy ő bennünket aztán átformáljon. És végre megtapasztaljuk azt a lelki békét, én inkább így nevezném az örömöt, azt a lelki békét, azt a nyugalmat, azt a belső elégedettséget, boldogságot, amit csak ő tud megadni. Úgyhogy így induljunk a jövő hétnek. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenkit biztatni, bátorítani, hogy igen, egy lépést mindenki közelebb Jézushoz, egy kis idővel többet adjunk neki, egy szentmisével menjünk többre jövő héten. És hát így biztos, hogy ő átveszi a mi terheinket, elveszi azokat, és megajándék a saját magával, hát ami a legnagyobb dolog, ami történet a világon.
1: Zoltán atya, nagyon szépen köszönöm gondolataidat, igazi időszerű gondolatok voltak, mert hogy nyárban vakáció ideje, és Jézus is vakációt kínál fel hallgatóinak, fáradtak és terheltek vagytok, jöjjetek hozzá mindnyájan, én felüdítlek titeket, találjuk meg a Jézushoz az utat, és az együtt töltött idő, az mindig felüdülés, ahogyan Zoltán atya mondta. És most kezdjük valahol nagyon az elején. Így akarnék fogalmazni, talán ez is igaz lenne, Zoltán atya titkos élete. És a titkos élete az az élete a papnak, amit nem szokott úgy elmondani. Minket úgy látnak, hogy oltár előtt állunk, miseruhába felöltözve, ünnepélyesen szépen mondjuk a szentmisét, mondjuk a prédikációt, aztán végezzük a szentségkiszolgáltatásokat, szertartásokat, de igazában általában a felületről szoktunk beszélni. Most nézzük meg, mi volt Zoltán atyának a szívébe, lelkébe, amikor megszületett a hivatása. Azt olvastam egyik nyilatkozatodban, az ezüstmiséd alkalmával, ez a Vaholban, a Vastépének a honlapján jelent meg, a hivatás ajándék és titok. Én éreztem a hívását, ami egyre nagyobb örömmel töltött el. A család és egy jó közösség is tudja segíteni a hivatást. Én olyan szerettem volna, amivel másoknak tudok segíteni. Vannak pillanatok, amikor az Isten belenyúl az életünkbe. Ilyen volt az, amikor ide kerültem, mármint Kőszegre. De ez azért valahol az elején kezdődött, amikor átélted azt, hogy a hivatás ajándék és titok. Erről beszélj nekünk egy kicsit.
2: Nagyon szerencsés ember vagyok, mert jó helyen születtem, jó faluba, jó családba születtem. Ez egy Kaplony nevű község, ahol ferences atyák voltak, hála Istennek újra vannak. Egy sváb falu, ahol a régi rendszerbe, hát én 71-ben születtem a kommunista világba, minket a templom tartott össze, a templom kötött össze, hitünk tartott meg, és ebben a faluban tényleg egy olyan csodálatos, lüktető élet volt, ahol az ünnep volt, ahol egymást látogattuk, ahol a mindenféle kütyű nélkül érdekes módon lehetett élni boldogan, mi gyerekek játszottunk, rengeteget voltunk kint, sokat dolgoztunk is, egész kicsikortól kezdve kellett dolgozni, de az egész falut, mert az ünnep nekünk az a templom volt. És a ferences atyák ezt nagyon jól megfogták, nagyon ügyesen kezeltek. Ugye nem volt iskolai hittan, ott voltunk a plébánián, a kolostorba, előtte, utána játszottunk. Tehát közel voltunk mindig az atyákhoz, én minisztráltam egészen kicsikoromtól fogva otthon. És az is nagyon sokat jelentett az én hivatásom alakulásában is, hogy mindig szinte voltak kispapok a faluból. Tehát én vagyok a 33. pap.
1: Gyönyörű.
2: A falunkból. Tehát állandóan, és hát azok hazajöttek.
1: Mivel érdemelte ki ezt a falut?
2: Nem tudom.
1: Hogy jó Isten ennyire kitüntette?
2: Nem tudom, utánam is lettek még papok. Az imádság, az a légkör, ami ott van, tehát amiben meg tud fogadni egy olyan vágy egy fiúban, hogy én az egész életemet szeretném odaadni az Istennek. Tehát nem csak egy kicsit, nem csak valamennyit, hanem az egész életet. Nyilván nekem is megtetszett ugye a liturgia, megtetszett az atyáknak az élete. Én olyan hétköznapi dolog is eszembe jutott most, hogy ugye nagy misék voltak, nagyon szerette az atya a liturgiát, és akkor füstölősök voltunk, az nagyon tetszett, mert a konyhából friss szeret hoztunk, és ott éreztük a finom ebédet, hogy főztek az atyáknak, és de jó lenne egyszer nekem is itt lenni. Tehát ilyen nagyon egyszerű kis dolog, ugye otthon nem volták ők ilyen finom ebéd. És hát valahogy ifjúsági csoportba is bekerültem, és egészen fiatalon, ilyen 16 évesen már bennem fölmerült az, hogy úgy gondolkodjak el az életemről, hogy mi is akarok lenni. És abban egészen biztos voltam, hogy az emberekkel szeretnék foglalkozni, és valami olyan hivatást választani, ahol én valamiféle örömet tudok az életükbe vinni. Hát így egyre mélyebben megérintett engem az Úrnak a hívása, és hát ahogy olyan említetted is, atya, hogy a Szent II. János Pál pápa mondta, hogy ajándék és titok. Ez a hivatás nem volt semmi különleges élmény, semmi különleges jelenés az életembe. Ez egy ilyen szép folyamat volt, amikor arra gondoltam, hogy én az Istennek szentelem az életemet, az emberek szolgálatára, akkor az egy olyan belső örömmel töltött el, ami semmihez nem hasonlítható. És akkor így indultam el én a gyulafehérvári szemináriumba felvételizni, mert akkor még felvételizni kellett.
1: És most is kell.
2: Hát de akkor
1: Úgy hívnak, hogy konkurzus.
2: Akkor komoly felvételi volt, mert nem vettek föl mindenkit. Tehát olyan szerencsés helyzetben voltak az egyházmegyék, hogy sok volt a hivatás. De rendszer miatt nem tudtak fölvenni sokat. Aztán, amikor közben katona voltam, a forradalom alatt éppen, és utána már nem vitték el az kis papokat katonának, úgyhogy mi ilyen 60-an kezdtünk egy évfolyamba. 60 kis pap. Azóta se volt ilyen, dupla évfolyam volt. Nagyon jól összetartunk mind a mai napig, és hát így indult el az én életem ott Gyulafehérváron 4 évig, és menet közben pedig megismertem itt egy atyát a Szombathely Egyházmegyében. A Tóth Feri atyát, aki hát ő egy eszköz volt, már világosan látom, hogy jöjjek, meg még egy atyát meg kell említeni, mert a Nemesödön atya, a jezsuita atya, aki akkor ott volt Gyulafehérváron, és hát ő mindig mondta nekünk, ha meg akarjátok tapasztalni az Isten kegyelmét, akkor engedjétek magatokat olyan élethelyzetbe sodorni, ahol kizárólag az Isten kegyelmére tudtok számítani. És hát ez olyan erős volt, meg hát föl kellett tennem a kérdés, hogy miért jött be nekem a Szombathelyi Egyház megy az életem, hogy ez véletlen, vagy
1: gondviselés.
2: Vagy gondviselés. És hát az utóbbi volt, mert tehát tényleg egy táskával átjöttem, és ez, tehát amikor az ember nem a saját bőrén tapasztalja meg ezeket, egy kicsit nehezebben hiszi, de hogy Isten mindenről gondoskodik. Mindenről. Semmiben nem szenvedte a hiány. Sőt, túl csordult az ő szeretete az én életembe. És hát így kerültem ide, és akkor egy év múlva valóban Konka István püspök úr pappá szentelt engem. És egy különleges ajándék volt, hogy közben én még nem voltam diakónus, és hát mondtam a püspök úrnak, hogy közben föl kellett szentelni engem diakónusnak, és az volt szeminárium kápolnájában, ami most kollégium, ott volt a diakónus szentelésem, azóta se volt ott soha, azelőtt se nagyon, 50 évig, és nagyon csendes volt, alig voltunk néhányan, és az nagyon mély hatással volt rám az a nap, amikor tulajdonképpen kimondjuk a végleges igent az Isten szolgálatára.
1: Gyönyörű időszak lehetett ez, legalábbis gyönyörűen itt élted meg, ahogyan most elmondtad. Nagyon belső dolgot kérdezek tőled. Hogyan éled meg a jó Istennel való kapcsolatodat? Ugye mi papokat mindig messziről látjuk, vagy a hívek messziről látják az atyákat, de kell egy belső életünknek is lennünk, egy titkos életünknek, az Istennel való közösségünknek. De ez hogyan éled meg? Milyen konkrét alkalmai vannak annak, amikor számodra ez fontos, és nem csak a liturgia végzése?
2: Hát ez egy folyamat, vagy ez egy kaland, tehát mint az életben, tehát amikor az ember elindul, gondolom, tehát meg látom is, amikor valaki megházasodik, hát óriási szerelem van, és ott az a szerelem az viszi őket előre, és lelkesíti. Valahogy így volt az én életemben is, hogy szemináriumba lépve kispapként, aztán fiatal papként, hát akkor nagyon nagy lendülettel tud az ember indulni. És én szerencsés voltam, mert Zalaegerszegre kerültem, Szabó Gyula atya a szárnyai alá, és egy olyan plébánosom volt, akivel például együtt tudtunk imádkozni, akivel meg tudtam mindent osztani.
1: Lelki dolgokra gondolsz?
2: Persze, lelki dolgokra. Ugye a szemináriumban megtanuljuk azt, tehát hogy van egy kötelező nekünk papoknak ima, hogy a zsolozsma, napi zsolozsma, annak az elmondása, az is hát nem kis hűséget kér így visszatekintve, hogy mert a veszély az mindig megvan, hogy az akció az megelőzi a kontemplációt, tehát hogy valahogyan ez a tevékenység ez bennünket is, vagy engemet is, igazából most magamról szeretnék beszélni. Tehát ott az elején szemináriumba is kaptunk képzést, de a nagy áttörés az ima életemben az a Nemesödön atya hozta Gyulafehérváron. Tehát addig magam kis módján imádkoztam, ahogy otthon tanultuk, a reggelim, vagy hogy elmélkedés az, az úgy volt, hogy a megadta a punktának hívtuk a pontokat, tehát megadta a spiri, hogy miről kell elmélkedni. És akkor egy nagy, óriási fordulat volt, hogy a atya meg pont arra nevelt bennünket, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy engedjem, hogy az Isten mondja meg. Vagy megérintsen valami.
1: Ilyen eszközökkel értétek ti ezt el. Csendes elmékedéssel, imádsággal, szentséglátogatással, hogy mik voltak ennek az alkalmai?
2: Ennek igaz, tehát a reggeli alkalmak voltak leginkább, tehát azért meditáció volt, ez a jezsuita forma, tehát az, hogy felolvasni az evangéliumot, csendben maradni, legalább egy negyed óra, 20 percet, és akkor figyelj az érzéseidre, mert ahogyan a költő is mondja, az embert vágyai vezérlik, és az Isten, ami vágyainkon keresztül szólít meg, mert miért pont az a mondat dobogtatja meg hevesebben a szívemet, vagy az az egy szó. És akkor, tehát mindig azt mondta, hogy egy evangéliumot, vagy egy szentírási szakasz kétszer kell elolvasni. Egyszer az eszeddel, másodszor a szíveddel. És ez a szívnek az imája, tehát így tudnám ezt mondani, hogy abban a csendben tényleg megszólal az Úr, megszólal az Isten, és akkor úgy, tehát valahogy engedni, ami a legnehezebb, talán kiüresíteni magamat, vagy megtalálni azt az időt, hogy, hogy ott jó legyen. Nekem volt egy óriási szerencsém, én 3 évvel ezelőtt el tudtam végezni a Szent Ignáci 30 napos lelki gyakorlatot, és ott hát ott nagyon sok lelki élményem volt.
1: Mi ennek a lényege? 30 nap lelki gyakorlat?
2: Hát ugye Ignác azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy, hogy menj végig az életeden. Ugye az eleje az ott ilyen elég kemény szembenézés az életünkkel, és utána Jézus életén megyünk végig a saját magunk életében. Tehát valahogyan az egésznek az a lényege, hogy ez napi 5 óra, 5-ször 1 óra elmélkedést jelentett, meditációt, plusz szentségimádás, plusz én nem mondtam a rózsafűzéreket, teljes csendben természetesen, külvilág teljes kizárásával. És az egy, nem mondom, hogy nem volt mindig könnyű, de összességében sikerült egy olyan állapotba

0: imádság, az Istenről kapcsolat az azt jelenti, hogy én elérhetővé tegyem magamat az ő számára. És nyilván a kötelezőken túl, tehát én most a zsolozsma az nagyon fontos, meg ott is vannak gondolatok, zsoltárok. Az evangélium olvasása nyilván azt is, én szeretek hétköznap is mindig néhány szót szólni, prédikációt röviden, de amikor csend van, és nekem a reggel, tehát én reggel szoktam időben, fölkelek korán, szeretek korán fölkelni, csend van.
1: Ez most is így van?
0: Most is így van, igen.
1: És aki mész a templomba, vagy otthon?
0: Nem, otthon. Tehát a szobámban van egy olyan kis hely, ahol én jól érzem magamat, ahogy én ott vagyok. Nagy csend van. A templomba máskor szoktam menni, de ez a reggeli meditáció, ez otthon van. És ott a Kőszegen, a belvárosban, tehát senki se zavar.
1: Meg a ti utcátok egy olyan forgalom, mert
0: igen, az autó se jár nagyon, és tehát ott az a, hát egy-másfél óra, tehát amiben nyilván zsolozsban is benne van, de legalább egy ilyen 40 perc, amikor 45, amikor csak úgy vagyok. Ami nem csak úgy való létezés, hanem hogy elérhetővé tenni magamat, és tehát nagyon szeretem, egyre jobban szeretem ezeket a reggeleket, és persze nem valami olyan dolog van, most ugye Mária cél felé, ezt én nem tudtam most megvalósítani, mert nagyon kemény volt a nap, de ott meg másképpen kapcsolódtam az Úrhoz, de ez számomra ez a legcsodálatosabb, ami történet velem, és egész más a napom, ha ez így indul.
1: Zoltán, hogy ez egy csodálatos dolog, és hálát adhatsz az Úristennek azért, hogy neked egy ilyen belső személyes kapcsolatod van vele. De hogy látod ezt azoknál az atyáknál, akiknek van 3-4-5-6 falujuk, egy hétvégén mondanak 3-4-5, talán 6 misét is. Hol tudnak ők töltekezni?
0: Hát nekem is van azért dolgom, mert attól, hogy város nekem 10-10 épületem van, mondjuk.
1: De nem vasárnap, gondolom.
0: Hát de vasárnap 4 mise nekem is van, amikor összejön. Ez ugye csak halkan mondjuk itt a rádióban ezt. Mert úgy éreztem, hogy például a kisgyerekekkel, óvodásokkal is jó kezdeni valamit, és vannak, bevezettem az ovis miséket délután. Szóval igazából szerencsés vagyok a szalézi 6 évemnek is nagyon, tehát hogy ott kiszállni az aktív lelki pásztorkodásból is, foglalkozni saját magammal. Tehát ott rádöbbentem arra, és főleg ezen a Szent Ignáci lelki gyakorlaton, ott mindjárt az első napokban nagyon, nagyon elbevágott valami, mert azt mondja Ignác, hogy életünknek mi az értelme? Istent dicsőíteni, tisztelni és szolgálni. Most ott nagyon fejbevágott engem, mert én pont fordítva csináltam. Azt gondoltam, hogy először szolgálni, akció, tenni, csinálni. És majd, ha jut idő, vagy hát akkor azért ugye a tisztelet, meg a dicsőítés is. Én azt tudnám mondani, hogy akiknek ilyen sok falu van, mise van, sok tudom, voltam én is falun is, plébános, és mennyi mindennel kell foglalkozni, de hogy merjék a lelküket előre venni. Tehát merjék így kezdeni a napot, mert ha így van, azt is én magamon észrevettem, sokkal többet tudok akkor teljesíteni is. Tehát ha van egy vitalitás az emberben, egy ilyen reggeli meditáció után, hogy akkor van élet. Tehát ha csak úgy álmosan fölkelek, és folyik a nap, szóval nekem az úgy más. Tehát, hogy ne véletlenül mondja Jézus, mi prédikáljuk ugye sokaknak, aztán nehéz megvalósítani, hogy tegyük az első helyre őt. És minden más megoldott.
1: Az értékrendünkben, meg a gyakorlatunkban
0: meg is. A gyakorlat életben is. Tehát nem, nekem sem mindig sikerül. Nem mindig sikerült. Éreztem is a hatását, amikor nem sikerült, amikor nem így volt.
1: Zoltán, hogyha milyen gyakran szoktál szentgyónást végezni?
0: Szent Jónást, hát havonta igyekszem.

0: az úgy az a... Az úgy a
1: van állandó lelki atyád?
0: Igen, hosszú ideig, most ő egy kicsit messzebb van, akivel éve, hosszú év, tizedeken keresztül, tehát ő ismer engem legjobban. Most távolság miatt most egy kicsit közelebb. De igen, van rendszeres gyóntató atyám, igen, akivel szoktam járni.
1: Milyen imákat végzel még a napi meditáció elmékedésen kívül?
0: Én nagyon szeretem a rózsafűzért. Nagyon szeretem a rózsafűzért.
1: Ugye? Az öttizedet mondod, igen, vagy a pumpai rózsafűzért?
0: Én az öttizedet. Én igazából én tisztelem a pompai rózsafűzért mondókat is, sokakat ismerek. Ugye komoly motivációk vannak, azt látom mögöttük, de én az öttizedet, illetve lelki adoptálást, tehát azt, van egy tized, azt már nagyon régóta imádkozzuk a hívekkel. Van egy kis rózsafűzér társulat is, a fiatalok, online rózsafűzér társulat, így nekünk egyszerűbb a titokcsere, hogy mindig így online megy, nem. Arra nincs idő valahogy tényleg a mai fiataloknak, hogy eljönnek a templomba, és ott cserélgessük a képeket. Azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy imádkozzunk. Aztán szeretek úgy a templomba is lenni, bár oda többször kellene átmenni, tehát úgy csak úgy ott lenni, jelen lenni az Úr előtt, de estére már eléggé elfáradok, és akkor én, ahogyan a nem esődön atya szokta mondani nekünk a spiri, hogy 9 után már jó Isten se tud velem semmit kezdeni.
1: Hát ebben nyilván igaza volt nem esődön atyának, ha végig dolgoztuk az egész napot. Márpedig egy jó pap, az végig dolgozza az egész napot. No, rózsafűzér, aztán még?
0: Hát ugye a zsolozsma az egyértelműen, azt
1: nem
0: sem...
1: Nem unalmas a zsolozsma? Ugyanazokat hát, elmondani újra és újra?
0: Nem mondom, hogy néha nem kerül áldozatba. Ezt is egyik tanárunk mondta, Isten nyugosztja, Tarjányi Zoltán, ez a mozdulat, hogy könyvet levenni, hát most néha telefon megnyitni, hogy ez nem maradjon el az életbe. Tehát az imádság az nem csak, ez egy hűség is, hogy nem mindig akkor kell imádkozni, amikor nekem annyira jól esik, és hogy jaj, most engem is szárnyalok, és hanem ez egy, úgyhogy ez az egyház imája, amit ugyanúgy Leó pápa is ugyanazt imádkozik ma, mint mi reggel. Tehát az
1: így van.
0: A nővérektől elkezdve mindenki. Hát a zsoltároknál néha azért úgy, meg egy-egy dolog erős nekem, de hát ezt meg a Gyürki atya nyugtatott meg, hogy gondoljak arra, hogy ez mind Jézusra utal, tehát ezért kellett Jézusnak pontosan eljönni, hogy ezt az ószövetségi szemléletmódot helyre rakja.
1: Hallgatott Fábek Kornél atyának a műsorát, a Biblia minden napra?
0: Megmondom őszintén, hogy nem.
1: De bele is hallgattam?
0: De belehallgattam. Csak mi egy exódust is elindítottunk, ha már itt vagyunk, ugye az is ide tartozik, ez a 90
1: bizony.
0: Nap.
1: Te személyesen
0: igen. Tehát, tehát arra jutottam én, hogy tehát azért is nem hallgatom őt, mert tehát azért ilyen, tehát 3-4 óra ima az egy nap, azért az úgy, azt tényleg meghagyjuk a kontemplatív szerzeteseknek, tehát nem azt mondom, hogy nem, de az élet megy, és nagyon sok mindent kell. Viszont ebbe az exódusban itt is van végig szentírás olvasás, és hogy applikáción keresztül kapjuk, tehát ott még megint az egy óra elmélkedés, tehát egy kicsit más dologról, tehát ott van a szentírás olvasás, amikor elindult ez a Biblia, ugye 365 év elején, akkor, tehát én úgy éreztem, hogy ez úgy már nekem kicsit sok. De bele szoktam hallgatni, és nagyon jónak találom amúgy, és tudom, rengetegen hallgatják a hívek közül is, és nagyon...
1: Több tízezeren.
0: Igen,
1: tudom.
0: Szépen olvas is, meg magyaráz, úgyhogy ezt...
1: És nagyon jó gondolatokat fűz hozzá.
0: Igen.
1: Úgyhogy csak ajánlani tudom a kedves hallgatóknak.
0: Igen, én is tudom ajánlani, tényleg tiszta szívvel, hallgassák is. Nehéz a aktív életet élőknek, beiktatni, de tudom, ha munkába menet hallgatják, de mindenféle formában hallgatják.
1: Zoltán, atya, boldog pap vagy te?
0: Igen.
1: Látszik az arcodon, úgyhogy kedves hallgatók, ezt nem látják, de én látjam Zoltán atya arcát, és ismerem őt, és őt egy kicsit az ő munkájában, tevékenységében, és tényleg. És hogy éred meg ezt a boldogságot?
0: Hát egy nagy szabadságban, tehát az, hogy azt gondolom, hogy az élet tünknek akkor van értelme, a papnak is, meg egy családos embernek is azért, hogyha látja a munkájának a gyümölcseit, tehát egy családban is, tehát hogy a gyerekek felnőnek, és rendesen beállnak az életbe, tehát az egy öröm. Ez az egyik része. A másik része, ami az én örömönnek az oka, a boldogságomnak tényleg, ezek nem nagy szavak. Nekem a napi szent mise. Tehát az olyan mély találkozás Jézussal, hogy hát az, és ez már 31 éve így megy, és minden szent misére készülök, vagy minden szent mise egy találkozás nekem. Tehát az örömömnek a csúcsa. És volt, hogy én is 10 éve minden vasárnap 4-et miséztem, és de hogy, és nincs két egyforma mise, nincs nekem. És ez az, ami, hát, na, tehát ha semmi más nem lenne, már ezért is azt mondanám, hogy nagyon boldog vagyok, és hálás vagyok, hogy pap lehetek.
1: Milyen az atyákkal való, papokkal való közösséget?
0: Azt most egy kicsit nehezebb, mert de Kőszeg az utolsó plébánia, tehát
1: határszélen van,
0: tehát mondjuk engem csak látogatni lehet, mert senki nem megy rajtam keresztül. Viszont szerencsés helyzetben vagyok, mert vannak szerzetesek, Verbita szerzetesek ott, tehát mi a városban vagyunk, ők vannak, három pap, egy testvér, meg egy idősebb atya, tehát így négyen. Az is, ugye vannak domonkos nővérek az iskolába, az is egyfajta kapcsolat, de szoktunk, például legutóbb nálam voltak a fiatal atyák, én láttam őket vendégül, nagyon örültem nekik, hogy jöttek, meg hát mindig volt káplán, most diakónus lesz, tehát igazából egyedül nem vagyok. Aztán régebben jártam a Fokolári papi csoportba, most is közben elmegyek, nem rendszeresen. Tehát inkább így, most így Kőszegen próbáljuk így a Verbita atyákkal, és nagyon jól megy ez a...
1: Pár mondasz a Verbita atyákról. Kedves hallgatók, hallhatják az ország bármely részében ezt a beszélgetést, és talán nem ismerik őket, mondjál róluk valamit.
0: Hát Isten ige társasága, tehát Janzen Arnold alapította, akinek volt egy ilyen, tehát érdekes, hogy a rendek hogy alakulnak, hogy egy evangéliumi mondat így egyszer csak eltalál valakit, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, és ő azt gondoltátok, az vegyük komolyan, hol van szükség, és ez egy világra szóló rend, aki ide belép, világ bármelyik pontjára küldhetik. Megjelölnek három országot, de van, amikor egy negyedikbe küldik. De általában ezt meghallgatják. Tehát itt például van két indonéz atya, egy brazil, a brazil Márko atya, ő most a segédem, a káplánom.
1: Ővel készítettem már itt egy interjút a Mária Rádióban.
0: Igen, ő nagyon, nagyon lelkes, a dél-amerikai lendületet hozza a plébániára.
1: És derűjét.
0: Derűjét is. Aztán van az idős Lojzi atya, ő maga a bölcsességével, nyugalmával, tehát elég gyakran találkozunk. Például én nagyobb ünnepeken mindig meghívom őket ebédre hozzám a plébániára, vagy én átjárok, tehát elég mondhatnám, hogy így gyakori a kapcsolatunk.
1: Hát akkor neked egy nagyon jó papi közösséged van ott. Élő közösséget, a szerzetesek közössége, az atyának közössége, és a nővérekkel, domonkos nővérekkel milyen a kapcsolatod?
0: Van egy iskolájuk, és nincs iskola lelkész külön, tehát mi vagyunk ott a Márko atyával igazából, tehát napi kapcsolatban vagyunk, hiszen minden reggel misét mondunk, járunk a gyerekekhez, ugyanis az odajáró gyerekek a plébánia hívei 80%-ban. De sok fiatal nővér van, nagyon jó az iskola, és így, hát igyekszünk velük is. Például közben megyek misézni a rendházukba, kicsit akkor együtt ebédelünk, tehát velük is sokan gyónnak, kérnek gyóntatást, lelkivezetést, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól meg vagyunk, és nagyon szépen.
1: Ez egy nagyon nagy ajándék.
0: Igen, nagyon színes az életünk ott nekünk, tehát ilyen. És akkor van egy szociális testvér, aki most ráadásul ott dolgozik a plébánián, mint legjobb munkatársam, tehát ő is, tehát maga lelküle, lendületével, tehát tényleg azért, hogyha valaki az életét az Istennek szenteli főállásba, az onnantól, tehát más a hozzáállása, misszióhoz, meg mindenhez, amikor úgy ez jön, és ez a legfontosabb.
1: Kedves hallgató, talán feltűnt az, hogy most nem a atyáknak, jelen esetben Kérne Zoltán atyának a külső életéről volt szó, a munkájáról, tevékenységéről, mit csinál, hogy csinál, hanem őróla, az ő belső életéről, a Jóistennel való kapcsolatáról, amit én ennek a beszélgetésnek az elején úgy fogalmaztam meg, hogy a papok titkos élete. Fontos, hogy a papoknak legyen egy ilyen titkos élete? Nem csak neked, hanem úgy a többieknek is. És egyáltalán megvan ez?
0: Hát nyilván van egy olyan élet, amit mások nem látnak, nem is kell, hogy lássanak, de ha nem éreznek, az már baj. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből a fajta titkos életből kell, hogy fakadjon a misszió. Tehát ha ez egy belső élet, amit mi magunk együtt élünk, de aztán nagyon sokszor megosztjuk, mert most Exodusra gondolok, vagy a kurzióra, vagy tehát önkéntelenül is az ember ad magából ebből az életből, tehát megosztunk egy-egy részt, de azt valóban nem látják. Azt a jelen esetben én a reggeli ember vagyok, az én reggeli készületemet.
1: Az Exodus lelki gyakorlatról csináltam egy műsort, itt a Mária Rádióban volt egy műsorunk, amikor három férfi vallott tapasztalatairól, osztotta meg a tapasztalatait, illetve a fiatról is, amikor az hölgyek mondták el, hogyan érték meg. De hogyan érted meg ennek az aszkézis oldalát? A hideg zuhanyt.
0: Nekem nagyon-nagyon jól esett, megmondom őszintén, mert mindig van egy veszély az én életemben, és hogy még félek is, nehogy elpuhuljak egy kicsit, nehogy eltunyuljak, vagy belefáradjak, belefásuljak, talán ez egy ilyen jó, hogy néha érzem ezt a fásultságot, beletörődést néha atyák részéről is, hogy hát ilyen a világ, ez van, nem tudunk mit csinálni, el kell fogadni. Én ezzel ellen verzenkedni szoktam, tiltakozni, hogy... És ez az Exodus azért jó, mert tehát igen, szigorú hideg zuhany, a böjt, nincs semmi alkohol, nincs édesség, sportolni kell, aludni kellene 7 órát, szóval egy olyan, és ami nagyon nagy erőt ad nekem, hogy néha világi testvérek megelőznek engem. Tehát sokkal erősebb.
1: Mondd el, hogy mikor van pontosan az ideje ennek az Exodus lelki gyakorlatnak, nem lehet akármikor elkezdeni.
0: Húsvét előtt 90 nappal pontosan, ugye Exodus kivonulás, ez azt jelenti, hogy kivonulunk a világból, és megnézzük a mi kis fáraóinkat, hogy mik kötöznek meg bennünket, hogy mi az, ami még megfog, mi az, ami elveszi az időt. Ugye innen indult az egész Exodus, és a nagyon nagy ereje számomra az a testvéri közösség, hogy minden héten találkozunk, meg a kötéltársad, akit kapsz, akivel napi kapcsolatban.
1: Rajtad kívül van még pap ebben a programban?
0: Igen, sokan. A Márko atya is, a káplánom, aztán a diakonusunk is, meg na, sok fiatal, Balázs, tehát sokan csinálják. Nagyon örülök neki. Sok fiatal pap.
1: Ez nagyon jó, mert akkor az Istennel való kapcsolata egy atyának nagyon-nagyon el tud mélyülni. Egyrészt a lelki programok révén, másrészt a atyákkal való, illetve a kötéltársakkal való közös együttműködés révén. Zoltán atya, lassan lejár a műsoridőnk, amikor is hát a te Isten kapcsolatodról, belső életedről volt szó. Most hallgassuk meg majd a híreket, aztán utána pedig folytassuk ezt a beszélgetést, egy kicsit a munkádról, a tevékenységedről. Kudarcaid vannak, vagy örömeid vannak? De ezt majd meghallgatjuk. Kedves hallgatóink, most akkor a hírek következnek, akkor szíveskedjenek fölfüggeszteni a Zoltán atya iránti érdeklődésüket, de 8 órakor folytatjuk tovább ezt a beszélgetést 25 perces időtartamban.

0: írek. Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűsző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. Palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadását, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva, érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szent Atya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szent Atyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, vasárnap van, évközi 14. vasárnap, ájévben vagyunk, meghallgattuk ennek a műsornak az elején a mai napra rendelt evangéliumot, Kirner Antal Zoltán atyának a gondolatait, aki megosztotta ezt velünk, Utána pedig vele beszélgettem az ő papi életéről, belső életéről, a Jóistennel való kapcsolatáról. De ennek a Jóistennel való kapcsolatnak van egy hozadéka is. Jézus sem maradt meg mindig csak az imában, amikor este vagy kora hajnalban elment imádkozni, hanem végezte az ő ige hirdető munkáját, és te is végzed a magad ige hirdető munkádat. Egy furcsa kérdést teszek fel. Milyen hatásfokkal?
3: Hát...
2: Érdekli az embereket az, amit mondasz, amit hirdesz? Érdekli ifjúságot, mert a gyerek azok ott vannak itt tanórán, az természetes dolog, de az ifjú az már ha válassza, ha oda megy, ha szívesen megy, meg a felnőtt is.
3: Én úgy érzékelem, hogy igen. Tehát egyre jobban, egyre többen vagyunk közösségekben, különböző közösségekben, lelki beszélgetésekben, lelki vezetésben, tehát inkább az idővel küzdök, hogy jusson mindenre valahogyan idő, meg hogy hogyan tudom átadni azt, ami nem feltétlenül az én dolgom. De van. Én mindig is, nem csak itt Kőszegen, korábban is én ebben nagyon akartam hinni, meg hittem is, hogy tehát nem igaz, hogy a Jóisten szolgálva nem persze, hát nem ilyen, nincs mindig zsúfolásig a templomunk, hétköznap se, szóval azért, de más, hogyan mérem én le az eredményességet, vagy tehát, hogy mindig vannak például új arcok, új megtérők, akik csak úgy jönnek, és tehát, hogy van frissítés meg hát én nagyon szívesen dolgozok a kurzióban már 30 éve, 31, és az egy olyan csodálatos eszköz, hogy nagyon megnyitja a szíveket, az emberek szívét, és tehát abban segít, hogy utána merjen beszélni saját belső életéről, és vállalja föl a hitét mások előtt, és mint az egyház élő tagjaként éljen, akire számítunk is.
2: Ha már a kurziót említetted, mennyire van érdeklődés erre? És hol szoktátok megtartani ezeket a kurziós programokat?
3: Ugye Kőszegen rengetegen elvégezik a kurziót, na 40 évvel ezelőtt. Ugye
2: még a verbitatyák.
3: Verbitatyák, így van, aztán most a Covid meg az építkezés miatt most ott még mindig rendház felújítás alatt áll, de nagyon reméljük, hogy jövőre újra beindul. Tehát volt egy ilyen kis leállás, mert közben én is elmentem, ugye a szalézi volt, egy szalézi életem, és hát nyilván az elején van, hogy én szólítok meg embereket. De volt, hogy az utcára jött be valaki, és mondtam neki, hogy úgy érzem, hogy egy ilyen 3 napos visszavonulás jót tenne neki, és elfogadta. Hát most ilyen 30 felé járunk, felnőttek, és ezek fiatalok, főleg családapák, családosok, akik eljöttek, elvégezték, és hát most készülünk megint egy férfi hétvégére, szeretnék 6 férfit magammal vinni újra. Ugye megyek szolgálni is ilyenkor, mint lelkivezető, és hát egyedül még sose mentem. Tehát mindig viszek embereket.
2: Úgy te szólítod meg őket, hogy jól lenne, ha eljönné, gyere már, mert neked erre szükséged van, vagy pedig tudnak róla és jelentkeznek?
3: Főleg valahogy várják a megszólítást, megerősítést. Van úgy már, hogy akik már elvégezték, ők szólítanak meg embereket. Van úgy, hogy közösségben is beszélünk róla, hogy kinek lenne jó. Szóval, hogy így működik.
2: Zoltán atya, ha jól emlékszem, Ferenc pápa úgy fogalmazott, a Christi Fidelis Laicibe, második János pápa írta a Christi Fidelis Laicibe, hogy az egyház a közösség, a plébánia a közösségek közössége. Hogy működik nálatok a plébánián különböző korosztályok, korcsoportoknak a közössége?
3: Hát hála Istennek ez egy ilyen testhez álló plébánia, tehát 11 000-es a város, hozzánk ilyen 5 000-en tartoznak körülbelül, vagy hát akik magukat katolikusnak mondták, de hát tehát szerencse van, mert van óvoda, főleg ez a nővéreknél van, de hát ez nyilván a plébánia része. Iskola, katolikus iskola, óvoda, gimnázium, kacs, csoport,

0: kerül velük lenni, elmenni hozzájuk. Aztán ami új újdonság, az a kurzió mindenféleképpen, tehát egy idősebb csoport volt, most már ott tartunk, hogy osztódni kell lassan, tehát lesz megint kettő legalább, vagy három, de hát nehéz szülés ez mindig, hogy lehet, hogy egyszerre kezdjük, és akkor van lehetőség többfele szétmenni majd a megosztásokba. Van ifjúsági csoport, azt a nővérek viszik, főleg minisztránsaink is, velük is szoktunk foglalkozni, törődni. Aztán bevezettük az óvismiséket vasárnap délutánonként, ott is alakul egy kis közösség a mise körül, családosok, benne már van egy ilyen igény, hogy így egy újabb családos közösséget létrehozni. Aztán vannak, akik a zenével szolgálnak, tehát valaki már 25 éve más, vagy most alakul egy új ifjúsági zenekar, alakult a nővéreknél is, van egy 50 tagú gyerekkórus, aztán van két felnőtt kórus is a plébán, szóval azok is egy-egy közösséget alkotnak, aztán Exódus, Fiat, ezek a közösségek is jelen vannak, és ami nagy öröm, hogy ugyebár lejárt a húsvét, de akarnak találkozni, tehát nem hagytuk abba a találkozásokat, nyilván nem jön mind a 21 férfi, de 80, 10, ki amikor tud. Aztán vannak ezek a zarándoklatok, gyalogos zarándoklatok, elég sok ilyen megy Máriacell felé, vagy mi magunk is próbálkozunk egy-egy ilyen egynapossal. Úgyhogy most hirtelen ezek jutnak így eszembe, ezek a közösségek.
1: De hál' Isten, hogy vannak, és élnek élő közösségek, és nem egy két vezérel plébánia, hanem ott rengeteg közösség van, amit elmondtál, felsoroltál, és ez egy örömteli dolog. Jó, nézzük egy kicsit még mélyebben a lelki életet. Nyár van. Ilyenkor nyár elején, iskolai végén úgy megcsappan a templomoknak a közössége. Nálatok, hogy van ez?
0: Hát hasonlóan van. Mondjuk annyi, hogy nálunk ilyenkor is van két szent mise, tehát nem egy van, hanem kettő, tehát a verbitatyák minden nap miséznek, meg mi is misézünk este.
1: A Jézus szíve templomban van kettő, vagy pedig...
0: Nem, a városban.
1: A városban
0: két mise van, iskolaidőben három, mert a nővéreknél is van. Hát ez egy küzdelem, és néha tanástalan is vagyok, hogy mit kellene másképp, vagy határozottabban mondani. Vagy múltkor összehívtam a közösség vezetőket, és ezt próbáltam úgy elmondani nekik, hogy tehát, hogy itt a forrás, hogy, de még, tehát azt látom, hogy így még a legközelebb állóknak is nehéz azt mondani, hogy akkor én most abba hagyom azt, amit teszek, és eljövök Jézushoz, és találkozni akarok vele.
1: Ez nagyon jó, ha jönnek, és ott vannak. Szentségimádások, hogy történnek nálatok? Reggeltől estig, vagy pedig valami más időpontban?
0: Bekapcsolódtunk ugye a 24 órásba, az egész jól megy. Néha van egy-egy óra, ami úgy nehéz, főleg napközben. Az egy kicsit nehéz. Aztán első péntekenként azt kezdtük visszavezetni, akkor is van egy rövidebb szentségimádás. A nővéreknél is van havonta szentségimádási nap. Tehát így szinte minden héten van valami alkalom, valami lehetőség arra, hogy de a templomok nyitva vannak, igaz, csak a rácsokig, de az is már nagy dolog. Tehát bármikor be lehet jönni bárkinek. És
1: látogatják napközben a templomot?
0: Igen. Hát nagyon sokan a turisták közül is, tehát...
1: Megnézni, vagy imádkozni?
0: Hát ez egy érdekes dolog, így is, úgy is. Van, aki csak benéz, van, aki imádkozik, most éppen az a bejárathoz, hogy egy ima, vagy valami, hát ha, vagy vigye magával egy igét, történelmi városokban, mint Kőszeg, ahova jönnek a turisták. Van úgy, hogy nyáron direkt nyitva hagyjuk a templomajtót, és van, sokszor ott maradnak. Ja, mi sem bejön, és akkor ott marad. Vagy olyan is van, hogy kérdezik, hogy

0: mikor van a Szent Mise, néha látok új arcokat, mondják, innen, onnan vagyunk, tudtuk, hogy mise van, megérdeklődtük, és jövünk.
1: Szóval, hogy milyen területen van kudarcélményed? Mert biztos, hogy az is van egy papnak kudarcélménye, és hogyan próbálod ezt kezelni?
0: Hát szentmiséhez kapcsolódóan, tehát ez nekem valahogy egy kudarc, hogy nem tudunk elmozdulni a hétköznapi szentmisék látogatásából. Tehát, hogy valahogyan nem tudom, mit kellene másképpen, vagy határozottabban
1: ez hogy
0: mondani.
1: Nem tudunk elmozdulni?
0: Hát, hogy én arra számít, tanék, hogy többen kellene, hogy
1: hétköznap?
0: Így van, hétköznap. Vasárnap.
1: De dolgoznak az emberek hétköznap.
0: Jó, de hát nem mindenki dolgozik.
1: És este meg reggel ráér. Hétköznap mikor van szentmise?
0: 6-kor van, meg reggel a verbitáknál 7-kor.
1: Tehát 2 szentmise van a városban, aki akar elmehet, és erre
0: tehát
1: nincs.
0: Azért kudarc egy kicsit, vagy fájdalom inkább, nem is mondanom, talán fájdalom, hogy amit említettem korábban is, hogy számomra a szentmise a napnak a forrása és a csúcsa. Tényleg nem nagy szavak ezek, és hogy lehet, hogy nem értik az emberek?
1: Hogy lehet, hogy nem értik?
0: Hát annyi a Vianney János meg a kis Carlo Acutis is elmondta, hogy ha kicsit is felfognák az emberek ezt a titkot, hát ott kigyózzának a sorok hétköznap is, hát tele kéne legyen a templom, hát jöhetünk Jézussal találkozni, táplálkozni vele az eukarisztiában, és mindenre azért van mindenre idő. Ez valahogy még mindig. Na ezt érzem, de ebben nem fogok belenyugodni sose.
1: Ugye Carlo Acutis, ez a 14 éves kisfiú mondta azt, hogy van az, hogy a stadionokban, mert a koncerteken ott kigyóznak az emberek, és rengetegen mennek, a szentmisére pedig nem.
0: Hát jó, az is sejtetni, nem minden nap van stadion, koncert.
1: Nyilván.
0: Értem én, de hogy igaza van neki, persze. Így van, őt is megérintett ez a kegyelem. Teljesen nagyon örülök, hogy szenté avattuk az egyházunk, hogy tehát nem egy lehetetlen. A Krisztus közelsége az nem csak az időseké, bocsánat meg, hanem egész kicsi korba kezdődik már.
1: Hogyan tudjátok ezt a Krisztus közelséget a bérmálkozókhoz közel hozni? Ugye nem tudom, nálatok is 14 évesek bérmálkoznak, 8-asok. Hát azok kamaszok, amelyek keresik a maguk életét, útját, és nem mindenhol van egy olyan család, amelyik úgy terelgetni a kamasz gyereket az Istenháza felé.
0: Hát ez egy nagy kihívás azóta is. És igazából ez egy dilemma, hogy én is néha dilemmázok, hogy nem kellene megemelni a korhatárt, bérmálási korhatárt. Ugyanakkor meg az is igaz, hogy a kegyelem szikrája meg lángra gyúl a szívébe, és visszatérhet bármikor. Hát kellenének közösségek, kellenének olyan családok is, akik, tehát minden tényleg a papság nem tud elvégezni, tehát munkatársakra van szükség, tehát enélkül nem tud egy plébánia létezni, és hát ilyen szinten is, tehát hát egy Antiókia nagyon sokat tud jelenteni, tehát a családon kívül, mert vannak fiatalok, nálunk is sokan, akik a családdal együtt jönnek és megmaradnak, tehát ott vannak a templomban, lehet rájuk számítani, de hát a bérmálkozásnál igen, tehát hogy nem csak az egyházból van elegük, hanem mindenből tudjuk, a korosztályos probléma, tehát iskola minden ellen lázadoznak, hát itt kellene valami kihívást fölmutatni nekik, hogy meg egy olyan örömteli talán életet, vagy de még néha, tehát az is van, azt nem mondom, hogy nincsen, tehát jó hangulatú, azt mondom, liturgiák vannak, szentmisék, hát ezt egy kicsit el kell szenvedni.
1: Hát igen. Minden papnak megvan a maga keresztje, és ez is a keresztjeink közé tartozik, hogy nem minden úgy megy, ahogy szeretnénk, nem minden mindig happy állapot van, ami Urunk Jézus Krisztusnak se volt mindig happy állapota, hanem azért voltak ott kemény dolgok az ő tanítói körültje során, és ő értese lelkesedett mindenki. Mert ugye sokan kekezkedtek vele, meg közbeszóltak, meg közbeszéltek, És olyan jó, hogy elmondtad a beszélgetés első részében a Jóistennel való élő kapcsolatodat, mert Jézus Krisztus ugyanezt csinálta. Vagy korahajnalban, vagy késő este kiment a csendbe, és ott az atyával töltötte az időt, és beszélgetett vele, és nyilván elmondta neki azt, ami akkora szívén volt. Na most térjük vissza újra a kőszegi plébániára, illetve mondtad, hogy van egy egyházi iskola. Melyik ez?
0: Domonkos nővéreknek az iskolája, Árpádházi Szent Margit, ahol hát közel 500 diák van. Óvodától az érettségig gimnázium is van már.
1: Tehát van óvoda, van
0: általános iskola és gimnázium.
1: És a gimnazista gyerekek, mert azok az izgalmasak, a többi az azt csinálja, amit mondja neki a pedagógus, azok hogyan kötődnek az Istenhez, a te Istenházához? Nyilván nem csak Kőszegről vannak ott, hanem a környező településekről is, a saját papjukhoz, templomukhoz elmennek-e?
0: Van, aki igen, tehát mi velük rendszeres kapcsolatban vagyunk, én magam is járok, mert van egy ilyen úgynevezett lelki óra, tehát a második hittanóra az egy lelki óra.
1: Ez mit jelent?
0: Hát, hogy beszélgetünk, egy-egy témát viszünk föl, vagy például valaki gyónni akar, beszélgetni akar, és elég szépen jönnek. Tehát a mai világban az nagy öröm, hogy leszólítanak a folyoson, hogy ha szeretnénk gyónni, mikor tudok jönni. Tehát egy fiatalba ez felébred, hát az óriási nagy dolog. És évente legalább ilyen négyszer azért ugye elbeszélgetünk velük. Ugye ez kis gimnázium, tehát ilyen 20 fős osztályok nagyjából, tehát ez egy nagyon családias légkör. Ott sok örömünk van benne ebben a kis társaságban.
1: Mi egy kicsit beszélgessünk a szentségimádásról. Ugye volt már szó úgy említés szintjén, hogy működik ez nálatok? Tehát van évente szentségimádás reggeltől estig, vagy bizonyos napszakokban meghatározott csoportokat szólítatok meg, vagy hogy van ez?
0: Hát ugye van havonta ez a egy nap, amikor este 6-tól másnap este 6-ig, 24 órán keresztül.
1: Na ez izgalmas.
0: Nyitva van a templom, vannak emberek, akik ezt vállalják, hát van úgy, hogy dicsőítő, tehát hangos, de azt megmondjuk, hogy most 9-től 10-ig ez ilyen lesz, általában csendes szentségimádás van, és meglepő módon az estét és az éjszakát sokkal jobban szeretik az emberek. Tehát gondolom...
1: Még az éjszak közepét is,
0: azt is,
1: igen. Leginkább álmos az
0: igen,
1: ember.
0: Igen, vannak. Van, aki kifejezetten, talán elsők között ezek az idők keltek el, hogy így mondjam, az éjféltől, egy-két órától, mert tehát akkor van egy ilyen nagyon mély csend a templomban, és nyilván meg csak ott egy-két ember van. Tehát nyitva van éjszaka is a templom, és akkor ez egy ilyen... Hát egy hűség is igazából, hogy tegyük meg ezt rendszeresen. Mindig nálunk 8-án kezdődik este, és bocsánat, 7-én este, és akkor 8-án este ér véget. Ezen kívül, tehát, hogy említettem, első péntekenként, vagy például közösségek, ott rendszeresen van havi szentségimádás náluk, tehát jönnek át, kérik a kulcsot, vagy megoldjuk, tehát igen, tehát azt látom, hogy van igény, tehát mindegyik közösség próbálja a szentségimádást is azért a rendszeres találkozásokba beiktatni.
1: Szombaton Megyés püspök, Székely János püspök atya elindított az úgynevezett szinodális folyamatot. Papok kaptak egy levelet, plébánosok kaptak egy levelet, hogy indítsák el a szinodális beszélgetéseket, mert ez az egyháznak az útja. Ezt nem csak Ferenc pápa, ő kezdeményezte, de Leó pápa is ugyancsak folytatja és fontosnak tartja az egymással való beszélgetés. Itt három témát jelölt meg a püspök atya, ezek közül az első volt a imádság, aztán a közösségek mik vannak és milyen közösségek tudnának létrejönni. Hogyan ment át a gyakorlatba, a mindennapi beszélgetésbe a püspök atyának ez a szinodális útja című folyamat?
0: Nem olyan régen, talán egy hónapja találkoztunk mi is közösségvezetőkkel, tehát az nagyon jó beszél, jó hosszúra is sikeredett, tehát ott például mindenki elmondhatta, hogy mit, a misszió volt a téma igazából, meg a plébánia, mit hogyan lát, eleve ugye mondták, milyen jó, hogy találkoztunk, mert ismerjük egymást ugye a templomból, de amúgy meg nem ismerjük egymást. Tehát mi most így próbálunk lépni, tehát létrejött egy ilyen kis, nem is kicsi, mert voltunk, vagy 30-an, tehát ilyen közösség, és itt, hát velük rendszeresen szeretnénk találkozni, illetve szeptembertől egy ilyen közös gondolkodást elindítani. Most ezt még, hogy mi lesz a neve, azt nem tudom. Lehet, hogy éppen ez, hogy a szinodális út, és akkor ilyen rendszeresen két hetente vagy egy témát felvezetni, bemutatni. A lényeg az, hogy beszélgessünk, igen, ez a lényeg, hogy hallgassuk meg ugye egymást, hallgassuk meg az embereknek is a örömeit, gondjait, véleményét, mert nagyon, és sok minden ilyenkor tisztázódik is, meg az nagyon fontos, hogy egy felé menjen a hajó.
1: Itt a Mária Rádióban is elindítottam egy ilyen műsort, minden két hétben van, hétfőn este, 4-9-től együtt a szinodális úton. Amikor a különböző területen tevékenykedő embereket szólítok meg. Most például egy lelki gyakorlat lesz a mai Martinában, Mio Barada fogja tartani, és azokkal beszélgettem, egyrészt azzal, aki ezt szervezi, másrészt akinek van ezen a téren lelki gyakorlatos tapasztalatuk. De nagyon fontos. Ugyancsak az Exodus és fiat lelki gyakorlatok is ebben a műsorban elmondtuk, megbeszéltük, megosztották a kedves hallgatókkal, járjuk együtt a szinodális utat, osszuk meg egymás a gondolatainkat, mert ahogy Ferenc pápa mondta, itt a Szentlélek szólal meg rajtunk keresztül, ha ezt a szinodális utat megosszuk egymással. Hát lassan közeledik ennek a műsor időnek is a vége. Egy záró gondolatot mondja. Mi az, amit a most ez a beszélgetés után a kedves hallgatók szíve közepébe tennél?
0: Hát maga az Úr Jézus. Tehát az,
1: ennek
0: hogy
1: jobbat nem is lehetne.
0: Nem tudok mit. Ezt nem csak ilyen nagy szavaként vagy elcsépelt mondatként mondom, hogy Jézus, hanem tehát azt, hogy lépjenek ki a komfortzónából, lépjünk ki a megszokottságból. Menjünk szembe egy kicsit ezzel a világgal, hogy olyan sok kincs van a kezünkben, az életünkben, a közelünkben. A szent mise, a templomok, a szentséglátogatás, a közösségek, menjünk, lépjünk, legyen, bátorságot kívánok nekik ahhoz. Nem fogja senki megvánni.
1: Meg azt gondolom, jó, ha megosztjuk egymással a tapasztalatokat, hogy nekem mit jelentett egy szentségimádás, mit jelent egy lelkivezetés. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a Istennel való kapcsolatunk sem maradjon valami titok, hanem átélünk valami nagyon szépet, ami kisugárzik belőlünk, illetve a szavainkba is kell, hogy visszatükröződjék. Kedves Kérner Zoltán atya, illetve Kérner Antal Zoltán atya egész pontosan, nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a hosszú beszélgetést, a te lelki életedről, Isten kapcsolatodról, illetve az Isten ügyét hogy tudod átadni azon a plébánián, ahol te dolgozol, és ahol az Isten igéjét kell hirdetni. Kedves hallgatóink, befejeztük a mai napnak a napindító című műsorát, én áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, Horváth Józsefet hallották, ennek a műsornak a szerkesztőjét.

0: reggeli magazinműsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Július 5-én, 8 óra 30 perckor a zalaegerszegi Mária Rádió jóvoltából beszélgetést hallgathatnak, melyet Gömbös Katalin készített Molnár János atyával és Takácsné Megyeri Saroltával a katekumenátusról. 9 órakor Bíró László püspök atya homiliáját hallhatják, mely az évközi 13. vasárnapon hangzott el. 10 óra 45 perckor Murányi Nikolett beszélget dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársával az Árpádház királyi hercegnőinek életéről. Arra születtél, hogy ajándék legyél. Július 5-én 14 óra 20 perckor Böjte Csaba testvér Arra születtél, hogy ajándék legyél című kötetének újabb epizódja hangzik el Vukovics Edit tolmácsolásában. A füveskönyv a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szól. A műsor minden hónap első, harmadik és ötödik vasárnapján 14:20-kor jelentkezik, valamint visszahallgatható a hangtárunkban is. Tartsanak velünk! 16 óra 50 perckor a Café Francesco podcast 56. adása hangzik el, amelynek címe az egyedülállók helyzete az egyházban. Az előadást Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus folytatta. 21 óra 5 perckor a Felszentelt Életek a papi hivatásokról őszintén című videósorozatunk hanganyagát sugározzuk, melynek vendége Almási Tamás, a Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia plébánosa. Tamás atya hivatását középiskolai matematika tanárként találta meg, amiben nagy örömmel ki is tudott teljesedni. Egészen egy szörnyű balesetig, aminek következtében szinte teljesen lebénult. Ebben az állapotban kezdte őt a Jóisten szeliden és csendesen a papi hivatásra szólítani. Arról, hogy ezután milyen kitartásra és elszántságra volt szüksége ahhoz, hogy alkalmassá váljon a papságra, hogy hogyan maradt hű önmagához az új hivatásában is, és hogy azóta milyen csodákat tapasztalt az életében, a műsorvezető Horváth Nelli kérdezte. Tartsanak velünk!

0: viszonylatában, hála Isten, a többi plébánián is van felnőttek felkészítése a szentségek vételére. Itt a mi plébániánkon az idei esztendőben valahogy úgy jött össze, hogy az átlagosnál szerintem most magasabb volt a létszám. 14-en voltunk ott ezeken az alkalmakon, a felkészítőkön. Nem mindenki kérte most így a felnőttek közül a szentségek vételét, mondván, hogy ő neki most még kell idő a felkészítésbe, de mondjuk azt, hogy ha ez a létszám így mondjuk így fixre vehető, jóval magasabb, mint az előző évben például, hogy most ez hogy jött így össze, ez azért nem hinném, hogy amiatt, hogy mert hogy most aztán mindenki hitre ébredt, és most nem tudom, milyen katartikus dolgok történnek.
1: Talán hallanak egymástól arról, hogy itt jó képzés van, vagy jó hitoktatás, és hogy ebbe felnőttként is érdemes bekapcsolódni.
2: Esetleg a zalaegerszegi városmisszió, vagy, tehát hogy most azért az elmúlt években nagyon sok olyan felület volt, ahol az egyház kilépett a városlakói elé.
0: Én csak bízok ebben, majd a Sáréné mindjárt elmondja, hogy ő honnan hallott el az egészet. Bízok abban, hogy tényleg ez a sok-sok olyan nyitott program, amire mások is megvannak szólva, hogy ez is célba tud élni. Egy dolgot hadd szabadjon kiemelni, amit abszolút látok, a személyes meghívás. Nem én, hanem emberek megszólítanak másokat, hogy látom, hogy te az életed, hogyha te téged érdekel, van egy ilyen lehetőség, el lehet jönni. Szóval ez a fajta meghívás, hogy hívek mondják el az körülöttük élőknek, és az ismertségi körükben élőknek, hogy akkor van ilyenre is lehetőség, és hogy ennek a híre már mondjuk az, hogy egyre jobban elterjedt, hogy van lehetőség felnőttként is. Mert azért ez nem egy általános információ, hogy hát gyerekként esetleg elmaradt valami, akkor felnőttként ezzel hogyan lehetne tovább lépni. És talán Sári néni, ön is így hallotta meg ezt a történetet.
3: Igen, így hallottam meg tőled. Egy gyomtatás alkalmával mondtam, hogy milyen nagy örömért, hogy tavaly, hogy itt voltam a bérmáláson, meg az követő misén, és hát annyira megszállt, vagy annyira befogadtam azt az érzést, mint hogyha én is bérmálkoztam volna. És aztán akkor János atya rögtön mondta, hogy hát van erre lehetőség a katekum keretében, és akkor kaptam egy jelentkezési lapot, hazavittem, kitöltöttem és le is adtam, és október közepén indult ugye a katekum, és nagyon kedves kis közösségé alakultunk tényleg ott. Annyira jó éreztük magunkat a két hetenkénti összejövetelen, mi elmondtuk, hogy akkor mi volt, mit éreztél, volt-e hatása az imádságnak, meg a szentírás olvasásának, tehát valóban nagyon felkészültünk rá, úgy hetenként újra, és az első nem voltam itt, és jaj, mondom, nem tudom, hogy mi a lecke, hogy mit kell, mivel kell készülni. És mondta, hát nem kell készülni, de aztán én a Máté evangéliumát végig kijegyzeteltem, úgyhogy egy hét alatt, és akkor mentem, akkor Lukáccsal is foglalkoztunk, János evangéliumát nagyon szerettem, és hát maga az ünnepség, a bérmálás.
1: Sárika néni, amikor beiratkoztál erre a képzésre, akkor a családtagjaid, a gyerekeid mit szóltak hozzá?
3: Igen, jó. Az unokámnak mondtam, hogy ő 11 éves, a Boldi mondta, hogy ő is fog majd bérmálkozni, egy-két év múlva, nem tudom, hetedikben, vagy mikor, nem tudom, mikor bérmálkoznak. De mami, tényleg te bérmálkozol? Igen, mondom, mert nekem az hiányzik, tudod, nekem a gyerekkoromban ez elment.
1: Sárika néni, ha csak egyetlen egy dolgot kiemelhetnél ebből a katekumenátusból, amire jártál majdnem egy évig, mi lenne az az egy dolog, ami nagyon-nagyon megfogott téged? Vagy esetleg azt mondod, hogy hú, ez egy olyan ismeret, amit eddig nem tudtál.
3: Igen,
1: most pedig nagyon jó dolog, hogy megtudtad.
3: Ugye jó volt. Igen, nagyon jó volt, mert ismeretileg nagyon sokat kaptam. Ugye rendszereztük az egész vallási evangéliumokat, a katekizmus véges végig, és annyira egyrészt a tudás megkaptam, tehát a rendszert, hogy smint, mi, hogyan épül, és miből fakad meg. Hát azok a gyönyörű Jézus idézetek, amit is mondott az evangélisták, akik leírták az evangéliumokat, amellett meg a másik pedig, hogy barátságot. És az,

0: hogy tényleg igényem van arra, hogy reggel felébredek, és már imádkozom.
1: Ezek a találkozási alkalmak így két hetente, ahhoz már az elején fixáltuk, ahhoz nagyon kevés, hogy mindenről kimerítő, mély ismereteket szerezzünk.
2: Ez mindenütt egy év? Vagy van, ahol ez hosszabb?
1: Úgy tudom, hogy még itt Egerszegen is van olyan plébánia, ahol két éves ciklust megtartották, hogy itt örülök annak, hogy egyáltalán erre tudnak vállalkozni felnőttek, hogy na akkor egy behatárolható egy éven belül meg lesz akkor a bérmálásuk, vagy éppen bármelyik szentségvétele. Szóval visszakanyarodva arra, hogy már az elején tisztáztuk, hogy képtelenség ezekbe az alkalmokba mindent belesűríteni. Szempontokat tudunk, impulzusokat, gondolatokat, és aki amennyit tud még maga így hozzáolvasni, Székely János püspökatyának a könyve a Hitkapuja, illetve a Tomkának a könyvét, a Bevezetés a keresztény életbe, azt tudtuk így akár fejezetekből, vagy nagyobb témakörökből, onnan tudtunk meríteni, de ahogyan Sári néni mondta, igenis volt szentírásolvasás ezeken az alkalmakkor, hogy kiemelt részleteket, akár Jézus példabeszédeit tematizálva, vagy éppenséggel egy-egy csodája, vagy nagyobb egység a szentírásból, ami valahogyan kapcsolódhat esetleg az akkori témához. Szóval megpróbáltunk akkor ilyen formán is, aztán de szerintem sok minden múlott azon, Sári néni, hogy önnek is fontos volt az, hogy újabb ismereteket szerezzen, és akkor otthon képezték még. Utána olvastak dolgoknak.
0: Olyan jó volt ilyenből olvasni, mert ugye ilyet hol vegyek meg, tudod? És az...
1: Bűnbánat szentségére, bűnbocsánat szentségére való felkészülés, ennek a Lyukat könyv sorozatnak van egy kiadása, ami kifejezetten csak a gyónásra készít fel. Lelkiismerő vizsgálat van benne, szempontok egyáltalán a gyónás szentségéről, és hogy tényleg ezeket a könyveket így előszeretettel tudjuk ajánlani ilyenkor.
2: Amikor középiskolások készülnek a bérmálásra, akkor ők egy meghatározott tanmenet szerint, de mindenki ugyanazt végigcsinálja. A katekumenátusban nyilván az a nehézség, hogy más-más idő szakában kerül be az ember ebbe a képzésbe egyrészt, másrészt pedig más-más a hitének az elmélyülésében más-más szakaszon van. Van, aki keresztség előtt áll, van, aki első áldozás előtt, és van olyan, akinek mindez már megvan, már csak a bérmálkozás jelenik. Ezt hogy lehet kiküszöbölni?
1: Azért azt is szeretném így elmondani, én ezt érzékelem a fiatalokkal való foglalkozásban, a 9-ben van a bérmálás, 9-eseknél, és ott is érzékelem azt a fajta eltérő háttérrel rendelkező, akár addigi életükben megmutatkozó dolgokat, hogy aki vallásos családból származik, ő ennek vagy az értékét, vagy az árnyoldalát hozza. Van, aki úgy érzi, hogy ő túl lett tolva már, és hogy neki ez már sok volt, és hogy na akkor hogyan is lesz ez neki személyes hite. Van, aki meg az abszolút nihilből jön, pedig fiatal még. Tehát, hogy van olyan, akinek a szülei nem vallásosak, de ő meg igenis érdeklődő és kíváncsi. Tehát ott is van azért, de ahogyan igen, te is mondtad, azért a katekumenátusban sokkal jobban kijön az, hogy az eltérő életkori különbségek, az eddigi élettapasztalatok és a vallásos ismerettel való találkozás is, meg egyáltalán a keresztény élettel való találkozás, hogy most mondom így, hogy Sári néni, ő itt van mindig a templomban, jársz rendszeresen szentmisére, csak a bérmálás szentsége eddig még nem volt az övé. De ő neki volt már alapban egy vallásos tapasztalata, hogyan él az egyházi közösség. Ugye ő ebben benne van. Míg volt olyan katekumen, akinek aztán tényleg nem. Hogy eddig ő nem járt templomba, vagy nem voltak meg neki ezek, és hogy például aki most volt keresztelkedő, őt, hogy gyermekei vitték közelebb a Jóistenhez, és kezdett el érdeklődni, hogy akkor ez most micsoda. Tehát nagyon nagy a szúrás tényleg itt a katekumenátusban.
2: A pünkösd akkor az a közösség, tehát az egyház alapítása vagy megalakulásának az időszaka is. És nyilván itt felmerül az a kérdés, hogy azok, akik most megbérmálkoztak, akár a katekumenek közül, akár a fiatalok közül, bevonhatók-e a közösségekbe?
1: Bevonhatók lennének, ha a ők is úgy gondolják, meg a hívek, akik már benn vannak az egyház közösségével, hogy ők is nyitottak erre. Szóval ennek a két kereslet kínálatnak nem tudom, találkoznia kellene azért valahol, mert néha úgy látjuk, hogy a templomba járó hívek sem érzik azt, hogy ja, hát akkor őket is be kellene csatornázni, se a katekumenek mondjuk nem érzik azt, hogy ja, hát akkor lehetne még mélyíteni ezt a fajta közösséget. Ez, hogy hogyan lehetne jól, persze habitus kérdése is, hogy ki az, aki jobban szeretne aktivizálódni, van, aki csak egyszerűen a személyes Isten kapcsolatát szeretné mélyíteni, tehát van ebben azért ilyen fajta is, de szerintem nem egészen világos, és megint csak azt szeretném elmondani, hogy a pap szerintem itt is az van, hogy megfeszülhetek itt, akármit is csinálok, hogyha a hívek azok, akik na, elhívják, hogy gyere el velem, akkor gyere el a mi közösségünkbe. Például ezt is úgy látom, hogy sok közösség nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy újakat befogadjon, mert hogy akkor ha megint újra alkalmazkodni, megint újat megismerni, szóval ez biztos, hogy nagyon nehéz. Mindenkinek föl van adva a lecke, az újoncnak is, aki most ismerkedik a hittel, meg azok is, akik már régebb óta közösségben vannak, de szerintem most akkor visszakanyarodva így a szentírási részhez, hogy azért ott az csak szent pára gondolunk, nagyon sokan gyanakodva nézték, hogy ki ez az új elem, meg biztos csak azért jön, egész eddig ellenünk volt, most aztán, szóval ez biztos nagyon nehéz volt régen is, az ősegyházban is, hogy az újakat hogyan kell beintegrálni, bevonni, beépíteni, egyáltalán elfogadni. Meg az újoncnak is nagyon nehéz lehetett az, hogy egy teljesen új életformára kellene átszoknia.
3: Illetve, hogy becsatornázódjon az eddigi közösségekbe. Nagyon örültem annak, hogy itt is a Szentlélek váró ima 9-et is működik, hogy régen azért ez nem volt annyira magától értetődő, hogy a bűnköstre is felkészülünk, hanem megvolt a karácsony előtt az advent, húsvét előtt a nagybőt, bűnköst előtt meg a semmi. És hogy ahogy így hallgattam az elmélkedéseket így az elmúlt napokban, és így végignéztem a híveken, hát volt egy ilyen kis szurkáló gondolatom, hogy ugyanaz a 8-10-15 ember, aki egyébként is mindig itt van a misén, vagy ezen azon, és hogy így elmormoljuk ezeket az imákat, de hogy valóban életté válik-e bennünk, hogy igen, a közösségek talán nem érzik magukat elég erősnek az újításra, hogy ez is a pünkösnek a lényege, hogy a meglévő közösség is valahogy átadja magát a léleknek. Ezt hogyan lehet elősegíteni, hogy a közösségek így egymásba átszövődhessenek?
1: Olyan kérdés ez szerintem, amire válaszolni tudok, de megválaszolni, vagy megfejteni biztos, hogy nem tudom. Talán ahogy nem szabad belefáradnunk abba, hogy próbálkozunk újra és újra. Mindenféle lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy akkor valahogyan bekapcsolódjon mindenki, akik már benn vannak, ők még tudatosabban éljék meg. Azért most mondom így, hogy már tettetek utalást, hogy volt kismillió program már eddig is, ami azért egész új kereteket is ad lehetőséget annak, hogy akinek az a fajta lelkülete inkább, vagy lelkiség, ami közel áll hozzá, akkor abba is nyitottá legyen. Mondom, nem akarom túl bőlére ereszteni, csak tényleg, hogy hogyan lehetne, nem szabad belefáradnunk ebbe. Újra és újra lehetőséget kell teremteni, megnyitni az alkalmakat erre, és mondom, a személyes megszólítás az, amit ha én mondom, az lepattan sokakról. Ha egy másik hívő hívja a hívőt és keresőt, annak hisz, elfogadja, és azt mondja, hogy jó, akkor te miattad, csinálom. Amúgy különben, hogy ha nem a mint a János atya és mint pap, hanem mint ismerősöm, annak én is, ha mondom, akkor talán oké, de ha így, hogy na most kihirdetek egy programot, az szerintem kevés lesz.
2: Köszönjük a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Molnár János atyával, zalaegerszegi plébánossal és Takácsné Megyeri Saroltával a bérmálkozásról és a katekumenátusról.

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, s egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyitok kínhoz a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, s hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.

hírek. Szondi várjátékokat rendeznek Dréger Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson. A történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csak nem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: A következő percekben Bíró László püspök évközi 13. vasárnapon elhangzott homiliáját hallják.
2: Kedves testvéreim, mint a bevezetőben mondottam, a mai ige liturgia az élet igenléséről szól. A keresztény ember igenli az életet, mert maga Isten az élet barátja. Első olvasmány a második királyok könyvéből való rész. 850 tájékán vagyunk. Illés az északi részen prófétál, és tanítványa ugyancsak ott Elizeus. És Elizeus, ugye mindenféle próféta úton van, és szállásra volt szüksége. És egy sunemi házas pár fogadja be rendre őt. Ez a házas pár nem zsidó, pogány. Nagyon szimpatikus házas pár. Elizeus újra meg újra megszállhat náluk. És akkor a feleség kitalálja, hogy fönt a tetőtérben miért ne rendezhetnénk be neki egy külön lakást. Hát az akkori igénytelenségben legyen benne egy prics, egy asztal, meg egy szék. Úgyhogy ahogyan Jézus otthon érezhette magát Kafarnaumban, Péterék házában, Elizeus otthon érezhette magát ennél a sunémi asszonynál és férjénél. Elizeus és az ő munkatársa Gehász élvezik ennek a házaspárnak a vendégszeretetét. És egyszer Elizeus megkérdezi Gehászt, hogyan tudnánk örömet szeretni ennek a házaspárnak? Hogyan tudnánk valamiképpen revanzsálni az ő szeretetüket, szíves vendéglátásukat? És Gehász, a szolga, úgy látszik, hogy azért közvetlen egy kapcsolatban volt a vendéglátókkal, tudta szomorúságukat. Gyermektelenek. És Gehász mondja a gazdájának, a prófétának, hogy nincs nekik gyerekük. Erre Gehászszal magához hívatta a feleséget, és így szólt hozzá. Esztendő elteltével ilyen időtájt fiúd dajkász. Az Ószövetségi Szentírásban végigvonul ez a képsor. Ugye Ábrahám is, Sára, titokzatos három vendéget lát vendégül a déli hűségben, és a titokzatos vendég mondja Ábrahámnak, gyermeket fog születni, esztendő fordultával. És úgy lesz. Ugyanez ismétlődik most újra. Aztán az Ószövetségben sok ilyen epizód van. Esztendő fordultával, itt így van, fiúcskát fogsz dajkálni. Aki Istent szolgálja, aki Isten barátja, az az élet szolgálja. Ez a jó házas pár, akik nem is ószövetségi hithez tartozók, a prófétában szolgálják Istent, és Isten élettel ajándékozza meg. Más volt a bibliai kor gondolkodása, mint a miénk. A terhességről beszélünk, abortuszról beszélünk, akkor az élet ajándékáról álmodtak. Akkor az élet szent volt, az élet Isten ajándéka volt, az élet tisztelendő volt. Ugye a csángók nem terhes emberről beszélnek, hanem boldognak mondják, mert gyereket vár. Ez volt az ősi istenhitű gondolkodás. Boldog. Ez a szumeni asszony boldog volt már az ígérettől, hogy fiat dajkálhat. Megszoktuk-e köszönni az életet, amit ajándékba kaptunk, amit Isten ránk bízott? Ezen a keresztény szemlélet. Persze az ige liturgia az evangéliumra utalva Jézusnak a szavát húzza ezzel a kis epizóddal is alá, aki valakit is befogad, mert az én tanítványom, az engem fogad be. Isten emberét befogadni annyi, mint Istent befogadni. 2800 éves történet, és igaz, és tanít, és bátorít az élet fölötti örömre, az élet ajándékának elfogadására. A Szent Leszke, a római levelet olvassuk most már az évközi vasárnapos sorában, és gondoljuk-e Rómába, a diaspóra zsidók között először terjed el a Krisztus hit. Ezek között volt olyan, aki találkozott még Jézussal. Aztán már sokan vannak a római gyülekezetben, Pál még személyesen nem is járt ott, és próbálják megfogalmazni, hogy ott Rómában, sok száz kilométerre zsidóföldtől, mi is a mi identitásunk? Mert nem láttuk Jézust, nem hallgattuk az ő tanítását. Mi az identitásunk? És akkor Pál apostol ennek az identitásnak a megfogalmazásában próbálja erősíteni a diaspóra római keresztény közösséget, akikben volt pogány, zsidó egyaránt. Kik is vagyunk mi, akik már közvetlenül nem követhettük Jézust? És a keresztség képébe fogalmazza meg Pál apostol a keresztény identitást. Mi ugyanaz vagyunk, mint Krisztus, aki meghalt és feltámadt. A keresztségben, ugye bemerítéssel keresztelt az ősegyház, a keresztségben meghaltunk a bűnnek, eltemetkeztünk Krisztussal, és vele együtt új életre támadtunk. Így fogalmaz a Bütő szerint Mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálába keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy amiként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Testvérek, ez a Pálnak a gondolkodása egy új dimenzióját fogalmazza meg, egy új síkját az életnek. Nem csak biológiai létünk van, hanem Krisztussal eltemetkeztünk a bűnnek, és feltámadtunk egy új életre. Ebben sok minden következnék, az, hogy mi a keresztény ember hétköznapja. Hogy itt a Pál apostol úgy fejezi be a levelében, úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most Istennek éltek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Testvérek, ahogyan a biológiai létet táplálni kell, úgy kéne táplálnunk újra meg újra naponta a természet fölötti életet, ami a Krisztusban fogan meg bennünk. Testvérek, ha negyede annyit energiát fektetnénk bele keresztény identitásunk mélyítésébe, hol tarthatnánk? Ez a furcsa hozzáállásunk. Ha esik, akkor nem megyünk templomba, ha süt, akkor nem megyünk templomba. Ha éppen időnk engedi, még imádkozunk is. Ez az immel ámmal való keresztény lét megélése, ebbe mentünk tönkre. Erre mondja Kierkegaard, a kereszténység elterjedésével megszüntette a kereszténységet. Szóval Pál apostol a rómaiaknak írva, hogy már nem látták személyesen Krisztust, a lényeget akarja láttatni velük. Gyerekek, ti Krisztusban a létnek egy új dimenzióját nyertétek el. És ahogyan a biológiai létről gondoskodnotok kell, úgy gondoskodjál a természet fölötti létsikról, a Krisztusban nyert új életről. Ezt is táplálni, gondozni kell. Valahogy ez nem megy belénk. Tesszük immel ámmal, de nem biztos, hogy örömmel. Ezt a létsíkot, ami a megkereszteltséget jelenti, ápolni, gondozni. Gondoljuk meg, hogy hogyan férne bele jobban a hétköznapjainkba naponkénti megélése keresztény identitásunknak. Még egyszer csak Pál apostolt idézem. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most Istennek éltek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Istennek élni, nap mint nap, egyértelműséggel. Ezt jelenti az, hogy Isten az élet barátja, hogy maradjunk az alapgondolatnál. Az evangélium. Jézus nagyon élesen fogalmaz, túlzó fogalmazással, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzá. Aztán, aki nem veszi föl keresztjét, menj, maradjunk utána. Tehát nyilvánvaló, hogy nem a negyedik parancsolat ellen beszél Jézus. De azt kéri tőlünk, hogy a vér szerinti és társadalmi kapcsolatainkat határozza meg a Krisztushoz tartozásunk. Nem könnyű egy baráti körben kifejezni Krisztushoz tartozásunkat. Még egy rokoni körbe sem mindig. Aztán utána mondja Krisztus Urunk, aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. És ez egy nagyon félreértés a kereszténységgel kapcsolatosan. Igen, fölvenni a keresztet, elveszíteni az életet. Szegény kortársaink élnek maguk módján. Annyira igaz, bötű szerint Krisztusnak a szava, hogy aki megtalálja életét, elveszíti azt. Hányan élnek a téves életfelfogás következtéből, az ilyen meg olyan szépítkezéssel foglalkozó, ők most élnek. Annyi hamis kép van arról, hogy egyszer élünk. Aki megtalálja életét ebben a hamis formában, az elveszíti azt. És azért a keresztény lét, akármikor fölvállalja az életet, akkor tudja jól, hogy elveszíti életét, de megtalálja azt. Hál' Istennek, keresztény családokban, az igazán elkötött kötelezettekben megszülethet az élet. Merje a szülő elveszíteni életét, és megtalálja azt. Újra meg újra mondogatom, az életnek az értelme, hogy szétajándékozzuk, hogy elveszítsük. És ha merjük elveszíteni, akkor találjuk meg. Ez a közös nevező a keresztény létben. Akármelyik életállapotot éljük is, házasságot, vagy papságot, vagy szerzetességet, az az élet értelmes, ami szétajándékozott. És akkor Jézus övével azonosítja magát. Aki befogad valakit azért, mert hozzám tartozik, engem fogad be. Meglátni Krisztust a másikba. Elfogadni, befogadni. Egy kulcs szó. Nem egyszerű. Egy embert elfogadni, befogadni. És sokszor a házasságunk is kínlódnak ezzel. Valahol a döntésben valami kettősség van. Pedig a boldog élet mindig ez. Befogadni, elfogadni. És akkor Jézus Urunk részletezi, milyen kicsi is, amit kér tőlünk. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is, a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. befogadni, elfogadni, megosztani. Ez a boldog élet titka. Mi ebben hiszünk. Amen.
0: Az elmúlt percekben Bíró László püspök évközi 13. vasárnapon elhangzott homiliáját hallották.

Puszta Sándor, tékozló fiú. A mindenségben kell lenni egy helynek, ahol még emlékeznek rám. Apám szíve az, mire várok még. Hazamegyek.

0: Hírperce. A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbije. A hétvége mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskó verseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést a rászoruló családok, egyedül élők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitasz Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
1: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A Szent misét Móroc Tamás atya mutatja be Bodajkon, a mindenkor segítő Szűz Mária kegy templomban.
2: Járt és később felajánlotta innen hazatérve magyar hazánkat a szűzanyának. Pár

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvérek, és köszönöm még egyszer újra, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, itt a Bodajki Mindenkor Segítő Szűzmárk Egytemplomból, és köszöntöm azokat, akik bekapcsolódnak Facebook oldalunkon az élő adásunkba. Kedves testvérek, ezt a mai szent misét László atya számára szükséges kegyelmekért ajánlom fel. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadt

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Újjong Sion leánya, zengjéneket Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje. Istennek.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzá mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alá.

alázathoz szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, foglaljanak helyet, kicsit nézzük meg, vagy térjünk vissza a mai ószövetségi szentírási részhez. Zakariás próféta könyvéből olvastuk ezt a mai, mondhatni egy picikét, messiás váró, vagy üdvösség közvetítők közé tartozó szentírási részt. Mindig elgondolkodom azon, ha Izsás prófétát olvassuk azért, de kicsit azért részletesebben beszél erről, és mondjuk nem rejti el előlünk azt, hogy valóban magának a messiásnak nem úgy fog eljönni, ahogy az ember várná, hogy a jó teremtő atya megérkezik, valóban az ő dicsőségében, az ő kegyelmében, az ő királyságában, és valóban, mint uralkodó, mindenféle külső jel nélkül, már olyan szerint külső jel nélkül, hogy valóban neki valamiről tanúbizonságot kellene tennie, valóban helyreállítja azt a fajta rendetlenséget, amit az ember ugye a rend alapján valóban vissza a rendetlenséget visszaállapítja, vagy visszaállítja egy ideális rendé, ahogy látjuk azt az örök életben, vagy látjuk majd a mennyek országában, és láthattuk azt ugye a Teremtés könyvében, amikor a világot az ő szeretetéből megteremti, hogy valóban ott egyfajta ideális, egyfajta béke, egyfajta szeretet uralkodott, ami kívülről a rossz, a gonosz be nem lépett. Ezt olvashatjuk, ezt olvassuk a mai Zakariás próféta könyvében, hogy valóban mindenféle külső látványosság nélkül nem úgy fog megérkezni, mint ahogy valójában később várták, vagy beszéltek róla, hogy egy olyan ember uralkodó fog eljönni, aki majd vaspálcával irányítja, vagy ítéli meg a világot, hanem egyfajta gyönyörű, szép, ideális újra feltámadás, egy újra való ideális környezetnek, vagy országnak a létét fogjuk újra megtapasztalni. De nem ez történt, és a messiás nem úgy jött el, ahogy Zakariás is, vagy elképzelték az akkori emberek, vagy hogy várták a messiás, vagy várták azt, aki majd helyreállítja az összekavarodott világot, hanem valóban emberként, és emberként jön, az emberi megaláztatásban, az emberi szenverésben kell majd megváltania, vagy újra magára venni az emberiség bűneit. És itt kezdődik, és itt egy picikét így kapcsolódunk hozzá az evangéliumhoz, hogy valójában, hogyha Jézus amiről beszél, az mondhatni azt egy picikét, egy nagyon szép kép arról, hogy valóban ő messiásként hogyan fog, vagy ő mint Isten gyermekeként, vagy emberként, Isten emberként eljönni közénk, hogy valóban meg fogja könnyíteni az embereknek az életét, azt a fajta életét, amit talán minden napokban észre sem veszünk. És látjuk, egy kicsit ellentétes gondolatot látunk az evangéliumban, mert nem mondja senki, vagy ha önöket megkérdezem, vagy megkérdeznénk, egy kis kővélemény kutatást tennénk itt most a mai szentmisén, hogy ki az, aki valóban boldogan, örömmel, mindenféle, most vegyük azt, mindenféle kérdés nélkül, vagy kételkedés nélkül, valóban örül annak, vagy boldog annak, ha az élete nagyon sok nehézségekkel van tele. Hogy valóban azok a terhek, azok a súlyok, azok az igák, azok valóban édesek, vagy éppen mondhatjuk azt, hogy könnyűek. Hát azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy igen, én nagyon szívvel, lélekkel és boldogan vállom, akkor te nem mondunk igazat. Az a kérdés, hogy valóban ezek a terhek és ezek az igák, ezek valóban hogy tudnak könnyebbé válni, hogy tudnak könnyebbek lenni. Ugye a maga teher, a súly, az valóban nehéz. Az valóban hordoznunk kell. Ha már csak egy családot megnézünk. Minden családnak megvan a maga küzdelme, megvan a maga nehézsége, megvannak a maga hozzátartozó, megoldatlan kérdések. De mégis a család az maga, az nagyon jó, hogy van. Hogy valóban ott tud a másik mellett lenni valaki. Valóban tudja, egységben, közösen tudják
megoldani a nehézségeket. Még akkor is, hogyha esetleg már csak ketten vannak abban a családban, vagy két idős ember van, amikor a gyerekek már kiröpültek a családi fészekből, két idős ember egymás mellett, hogy ideálisan ül a kandalló mellett, a mama valóban kötögeti a sálat az unokáknak, dédunokáknak, a papa pedig ott megnyugodva ül és pipázgat, és valóban mondják azt, hogy de jó, hogy vagyunk, de jó, szép családunk van, jaj, de jó, hogy ilyen gyerekeink vannak. De mégis ott van egy mögötte egyfajta vágy abban, hogy de mennyire jobb volt, mennyire örömteli volt, amikor együtt voltunk. Vagy amikor valaki egy idős ember mellett van, épp a manapokban, de már régebben is láttam ezt néha, hogy az ember a Facebookra úgy rákapcsolódik, van egy hölgy, egy, most nem tudom a nevét, most bocsánat, hogy lehet, hogy, hallgatja a rádiót, vagy nézze a Facebook oldalunkat, nem tudom, de hogy hallgatja most a rádiót, akkor a nevét nem tudom, de van egy olyan, azt mondom, otthonápolás, azt mondom, ez a címe ennek a kis oldal podcasteket szokott készíteni a Facebookra, és ugye azért tehát a demens édesanyját ápolja, vagy démes édesanyja mellett van, és végig végigvezetett, most már megszűnt, már abban a szempontból írta, hogy most már az édesanyja olyan fázisban, olyan állapotban van, amikor már nem akarja kitenni az emberek elé, hogy valóban az emberi méltóság valahol. Azt gondolom, és ez is egy ilyen fontos, de erre majd vissza fogok térni, hogy az emberi méltóság hol kezdődik egy idős ember számára, vagy hol kezdődik mondjuk egy beteg ember számára. És ő osztott meg, hogy valóban hogyan és milyen módon éli meg ezt a dolgot, hogy valóban, és itt van a mondatnak a lényeg, hogy könnyebbé tegye azok számára az életet, akik ugyanúgy ebben a nehézségben vannak. És nagyon a szeretettel veszi körül az édesanyját, nagyon szép podcastek vannak. Anyuká is megjelenik ott, az anyukája, hogy hogyan és milyen módon viszonyul hozzá, elmondja, hogy vannak nehezebb pillanatok, vannak könnyebb pillanatok, de egy dolgot mindig mellé tesz, hogy egyedül ezt nem tudnám megtenni. Ő is, neki is van egy élete, van egy egzisztenciája, azt hiszem, hogy valami ingatlan közvetítő, neki is azért ott kell lenni az édesanyját, de mindig mellettem van valaki, aki a napi 24 órának egy bizonyos szakaszában ott van. Én mindig azt gondolom, és talán ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor valaki mindig azt mondja, hogy én teszem meg a nagy terheket, én hordozom a nagy terheket, és akkor az emberek is azt gondolják, hogy mert, hogy persze, milyen lelkes, milyen jó, hogy ott van mellette, és valóban milyen gondoskodó, milyen odafigyelő, és az emberek pedig lájkolgatják, hogy köszönjük, jaj, de jó, ezt nem tudjuk, hogy mögötte. Lehet, hogy valaki ott van, és aki a napnak a nagy százalékában a terhet leveszi. Még egy idős ember ápolásába is például. Tehát ez nagyon-nagyon kérdés az, és mindig eszembe jut Cirén és Simonnak a személye. Hogy nem, a történet nem az a szépsége, vagy a tanító jellege, hogy valóban Jézus szenved. És valóban azt mondja, lemondok erről a szenvedésről, most egy picikét te hordozzad az én keresztemet, hogy szerették volna, ugye, vagy volt is a lényege, hogy most már látták azt, hogy nem fogja ez a Jézus nevű ember végig hordozni ezt a keresztet, míg a cél előtt még összeomlik, vagy éppen meghal, hanem azt mondja, gyere Cirénei Simon, gyere, vidd helyette a keresztet. Nem az történik. Nem azt teszi Jézus, hogy teljesen a felelősség, a terhet, a kereszt hordozását rárakja Simon vállára, hanem együtt, közösen hordozzák. És ez a szépsége. Mert ott a látható sebek ott vannak. Két különböző. Amíg Jézus hordozza magán azokat a sebeket, amit az emberek okoztak neki, a katonák okoztak, és máshol meg a mi keresztünket, hogy képletesen hordozza, de mégis ott vannak a lelki sebe is. Az, hogy miért. Érdemes. Biztos, hogy benne is felmerül egy pillanatra az. Hát látjuk is, ahogy amikor az olajfák hegyén szenved, hogy atyám, tényleg nekem ezt végig kell csinálnom? Nem lehetne valahogy könnyebben megoldani? És vedd el tőlem ezt a poharát, ezt a méregporat, vedd el tőlem ezt a szenvedést. És amikor keresztül mondta, Istenem, miért hagytál el engem? Milyen mély lelki dolog ez. Cirén és Simonnak egy van, önmagával kell szembenéznie. Ott inkább, ami benne van, az a részvét. Ami az ő tekintetében az, hogy valóban ott van Jézus, belenéz a szemébe, és azt mondja, igen, segítek neked. És ugyanez van az időseknél is, hogy hol van az a határ,
ami egy idős embert kitehetünk a világnak, az ő gyengeségével, az ő hiányosságaival. És ugye ezt látjuk nagyon sokszor, hogy az idős emberek azok mindig valahol rággyűjtők. Én ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogyha én nagyon idős ember leszek, idős leszek már, és meg lesznek azok a korlátaim, amik talán én nem biztos, hogy szégyelnék, hogy valóban kell-e az embernek, valóban azt a pillanatát az embereknek látni, hogy az embereknek megtapasztalni, hogy az ember épül lefelé. És hány ilyen videót látunk, hány ilyen megosztást látunk. És azért mondom, ez a fiatal hölgyet, akiről beszéltem, ezt nagyon szépen csinál. És eljutott arra a pillanatra, hogy most már elég, most már vége. Az édesám eljutott olyan állapotba, amikor már ez a saját magunk személyes dolga. Ez nem adom ki. Vagy éppen, bocsánat a gondolatokért, vagy csak azért jutott az eszembe itt ugye múlt hétvégén, igen, múlt vasárnap pontosan egy héttel ezelőtt volt ugye a fogyatékkal élő személyeknek a búcsúja. Székely János püspök atya volt itt, és valóban ez is egy érdekes dolog ez, hogy rendben van, hogy valaki fogyatékkal él, és valóban, hogy ő neki ez az életének egyfajta rendje, hogy ő ebben a testben így kell leélni az életét, csak az a kérdés, hogy ezt mi most hogy használjuk fel. Hogy azért, és nem így van, és tényleg ez nem így van, és most én nem azért beszélek erről, mert bármi fajta problémám lenne ezzel, vagy bármi gond lenne. Pontosan szépség ez, hogy ez a búcs ez nem arra ment ki, hogy valóban még lájkokat gyűjtögessünk, vagy azt mondjuk, hogy verjük a mellünket, de látjátok, mi Bodajban ezt is megtettük, mi ezt is fontosnak tartjuk, hanem pontosan, amit Székely püspök atya is mondott, meg ami az egésznek a küldetése volt az, hogy valóban összetartozunk. Az másik kérdés, az erős beszéltem, vagy én beszéltem, most pénteken voltam Söréden, és ott mondtam, hogy azt mondjuk, hogy fogyatékkal élő. Mi az, hogy fogyatékkal élő? Ugye azt mi alapra állapítjuk meg a fogyatékkal, hogy valaki fogyatékkal él. Azt, hogy vagy fizikálisan, látható módon hiányt szenved, vagy éppen szellemileg, mentálisan, mi nem vagyunk fogyatékkal élők. Higgyék el, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy az emberi találkozik ilyen emberekkel, vagy találkozik ilyen személyekkel, akkor sokkal jobban az ember rádöbben abban, hogy amiben ők hiányban vannak, a másik oldal például szeretetben nem. Sokkal jobban tudnak szeretni. Sokkal jobban tudják az embernek kifejezni a bennük lévő szeretetet. És az ember találkozik ilyen emberrel, akire mi azt mondjuk, hogy fogyatékkal élőet rányomjuk, mert mi, akik egészségesek vagyunk, mi tényleg tökéletesek vagyunk, azt gondoljuk magunkról, a szeretetben nagyon fogyatékkal vagyunk. Nagyon nem tudunk nagyon szeretni. Hanem csak azt adjuk meg a másiknak, amire úgy gondolom, hogy szüksége van. Meg amikor azt mondja, hogy jaj, de szeretlek téged, és közben néha berakom a sarokba, és nem foglalkozom. De például egy idős ember például. Valaki mondjuk a szüleiről gondoskodik. Kifele a világ felé azt mondja, hogy milyen gondoskodó vagyok. De közben meg berakja a sarokba, és nap 24 órájában, nap bizonyos idejében nem foglalkozik vele. Hanem azt mondja, hogy vegetáljál csak. Vagy éppen áthárítja a saját maga kényelme, a saját maga hobbija, a saját maga nyugalma érdekében áthárítja másokra a felelősséget. Ugye van egy ilyen kép, vagy lehet egy ilyen kép erről, hogy az idősek otthona. Ugye az idős ember azt nem azt érzi meg egy bizonyos ponton benne, hogy neki daj de jó, hogy neki egy idősek otthonában van, és jaj de jó, annak, hogy valóban a gyeres, van egy negatív gondolat lesz, van egy pozitív, hogy jaj, de jó, nem arra gondol, jaj, de jó a gyerekeknek, hogy picit megkönnyebbülnek, biztonságban érzi meg. Jó, azt érzi ebből az egész dologból, hogy ő nem kell, rá nincs szükség. Ő már nem tud jót tenni, nem értékes. Pedig ha az ember picit belegondol, valahol tényleg ez a mai világ, hogy valóban rá kell bízni, de milyen jó dolog az, amikor, például az én nagymamám is idősek otthonában volt, azért beszélek elő, idősek otthonában volt. És ő neki szerencséje volt lett ebből a szempontból, hogy olyan idősek otthonába került be, ahol tényleg odafigyeltek rá, valóban szeretettel vették körül. És hány és hány idős ember járok én is idősek otthonába, hány és hány ember panaszkodik arra, hogy nem kapja meg azt a szeretetet, amit esetleg a saját gyerekeitől megkapnánk. És ennek nem hiány mondod azt, hogy ez az én igám könnyű, az én terhem édes, az én igám édes, az én terhem könnyű, mert ő nem ezt éli meg. De közben jó Isten pedig valahol biztos, hogy megajándékozza. Biztos, hogy könnyebb, és ezért ez egy könnyebb egy picikét szerintem hívő embernek lenni, mert ezeket a terheket is valóban könnyebbnek vagy édesebbnek éljük meg. Hát
Tényleg kívánom azt, hogy mindannyian, hogy valóban az életünk bizonyos pillanatában ne egyfajta reklámhordozók legyünk, ne azok legyünk, hogy mi sikereket adunk, vagy mi rajtunk keresztül más sikeresebbé válik, és én és szeretném mindig ezt, és gondolkodtam ezen nagyon sokan ezen, hogy tényleg az emberi gyengeség, az emberi hiányosság, vagy az emberi bizonyos emberi természetes dolog, én nem szeretem, nem tudom, lehet, hogy ez az én hibám, én nagyon mámról se osztottam meg fotókat, egyszer megosztottam, amikor elhunyt, akkor megosztottam talán egy fotót, vagy valamikor a Facebook oldalamon, de akkor is olyan fotót osztottam meg, amikor boldog. És nem azt csinálom, hogy folyamatosan megosztogattam nagymám. Nagymám most így evett, úgy evett, most itt voltunk, ott voltunk. És embereknek ez való szükséges. És nyomják a lájkot, amikor egy ember, aki már kiszolgáltatott, akinek már nincs döntési helyzete, az persze, hogy boldogat, hogy foglalkoznak. Ő azt érzi, hogy foglalkoznak vele, de fel sem éri azt, hogy ő egyfajta lájkgyűjtő ember. Hányat látunk így a Facebookon? Én nagyon el tudok szomorodni, vagy valakinek mondjuk, most olvastam, hogy valaki most egy nagy híres, vagy sztár, vagy egy ismert ember most egy nagyon súlyos gyógyítatlan betegségben van. Hogy korrekte? Hogy van-e köze? Nekem? Van-e közöm ahhoz, hogy ő halálos beteg? Van-e közöm hozzá? Én azt gondolom, nincs. Az ő saját magánügye. De ez a közmédia, ez a közszereplés. Az embernek, amikor bütyke van, akkor azt kiírják a Facebookra, hogy igazán bütyke van. Én is így vagyok, mert most persze látnak itt, most sokan nézik itt a Facebook oldalt. Én nem azért állok itt, mert most ettől jó, több akarok lenni, sztár akarok lenni, vagy megsimogassanak, vagy lájkokat kapjanak, hanem ez a feladatom. Papként ez a feladatom, hogy az Úr igéjét, az Úr örömhírét hirdessem. Hát nem leszek én több. Kevesebb se leszek. Talán kevesebb leszek. Azért leszek kevesebb, mert valamit adok a lelkemből, a szívemből. De nem azért teszem azt, hogy most én több lájkot kapjak. Ez is nagyon olyan érdekes dolog tud lenni, hogy az ember hogy szerényen elfogadja a köszöneteket, és tényleg köszön az ember, amikor esetleg ad valamit. De ne az legyen, hogy csak azért teszem, hogy minél több lájkom legyen, vagy éppen a Facebookon, nem tudom, van egy ilyen statisztika szerint, minél több legyen. És van érdekes, az ember úgy be tudja szippantani ez a dolog, hogy nyomja a telefont, hogy hányan nézték most például én, hányan nézték ezt az élőadást, hányan kommenteltek. Ez a lényeg. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy valóban vagyunk és örülünk egymásnak. És akkor valóban a nehézségeket, a terheket van úgy Jézus szerint tudjuk hordozni, tudjuk cipelni. És kívánom ezt a rádió hallgatóknak is, akik ma bekapcsolódnak ebbe az adásba, hogy valóban ne azt érezzék, hogy ők ki vannak valamiből rekesztve, vagy nem lehetnek itt a Szent Misén, hanem csak a rádión keresztül hallgathatják, hanem az, hogy még így is a lelkünk, a szívünk, az összekapcsolódik, az valóban egyé tud válni a Szent Misében. És valóban, akik meg most nézik, azok se azban keseregjenek, hogy nem lehetnek itt. Itt vannak, a szívük itt van. És ez a legfontosabb, hogy valóban a szív együtt tudjon dobbanni, a szív együtt tudjon hálát adni a Jóistennek. Kívánom önöknek azt, hogy valóban mindenkinek kívánom azt, hogy valóban boldogok legyenek, és valóban öröm legyen a szívükbe, és valóban az élet nehézségeit, azt ne teherként éljék meg, hanem valóban higgyék el és fogadják el, hogy az Úr Jézus ott van mellettünk, és ezt a terhet, ezt valóban könnyűvé teszi, és az iga, ami a nyakunkban, amit kapunk az élettől, igát, amit hordoznunk kell, az valóban édessé tud válni. Amen.

0: Testvéreim, imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk, és példát adott az alázatosság és a szelídség gyakorlására.
1: Hogy ne a te szerint, hanem a Szentlélek szerint éljünk ebben a világban, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket, és szeretettel intsék jóra a megtévedteket, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy akik elfáradtak és az életterhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a felüdülést. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszak Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bognár Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük. Kérünk téged, hallgass meg.
0: Urunk Jézus Krisztus, te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is részvevő szívvel járni embertársaink között, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen.

Imádkoztatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Mindannyiunk

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Föleleljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi ember, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitott az örök élet útját, és hozzád Atyához az égbe szállva, kit által mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hittel halljuk feltámadásra, amíg elhűlsz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, hűts meg be a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval, és megjöjjön az életet.

Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, iklass meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz,

Krisztus kín szenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejtsel engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, akkor jelentsen hozzád, és szentjeid

0: Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a múlt vasárnapi Péter Firé gyűjtése adott adományaikat a Szentszék javára, melyet továbbítottunk az egyházmegye felé, itt Bodajkon 43.140 forint gyűlt össze. Az elmúlt két hétben lelkipásztori körzetünk alsós és felsős hittantáborai is sikeresen lezajlottak. Nagy öröm számunkra, hogy összesen mintegy 80 gyerek töltethet együtt kegyelemben, gazdag élményekben teli napokat közösségünkben. Szívből köszönjük minden hitoktatónknak, segítőknek és önkéntesünknek áldozatos szolgálatát, szeretetteljes jelenlétét és munkáját. Hálásak vagyunk azért, hogy gyermekeink számára oly hetet szerveztek, amelyben a tartalmas kikapcsolódás, a közösségi élmények és a lelki feltöltődés egyaránt helyet kapott. Hirdetném az elkövetkező hét miserendjét, ma este 17.45-től litánia van, este 6-kor Szent Mise, hálából András születésnapja alkalmából. Jövő héten hétfőn, kedden és szerdán van itt Szent Mise, a hétfői Szent Misét papi és szerzetes hivatásokért ajánljuk fel. A másik keddi, szerdai misehely még egyelőre szabad. Pénteken 10 órakor kísérjük utolsó földi útjára elhunyt Fábián Jenőné született Stróhéber Margitot, a bodajki temetőbe imádkozunk Margit nővérünk lelki üdvéért. Este pedig 6 órakor van Szent Mise, ez a mise is még egyelőre szabad. Szombaton 16 órakor lesz itt egy esküvő, Barta Nándor és Keresztúri Rebeka esketésre imádkozzunk a jegyes párért. 17.45-től szombaton litánia, 18 órakor Szent Mise, elhunyt László és elhunyt Ilona szülők halálának évfordulójára, elhunyt László fiúkért és élő családtagokért ajánljuk fel a Szent Misét. Jövét vasárnap, évközi 15. vasárnap, 9 óra 30-kor és este 6 órakor lesz Szent Mise, mind a két misehely még egyelőre szabad, és vasárnap este, ahogy szombat este is 17.45-től litániát imádkozunk. Úgy látom, kedves testvérek, hogy ezek lettek volna a hirdetnivalók, most pedig álljanak fel és fogadják az Úr áldását.
1: Az Úr legyen
2: veletek.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért. Küldetésünk van, járunk békével.
2: Isten legyen hálva.
1: Most segíts meg, Máló.
2: Hogy írd a
1: a Krisztusban elhunyt lelkeknek, a mindenható Atya Isten angyal, őrizd.

Rabindranath Tagore, Adás. Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogódzva kérdezte útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kételyt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal

elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hadd jöjjön közel a szívedhez. S a kezed pihentesd meg, áldón a fején.

0: a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. Palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva, érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szentatya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: A budapesti stúdióban Murányi Nikolettet hallják, dr. Bíró Csillával beszélgetünk, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával. Az Árpád ház királyi hercegnőiről kiadtak egy könyvet, a Magyarság Kutató Intézet közösen a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. A külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életéről és tevékenységéről szól ez a könyv. Erről fogunk beszélgetni, és dr. Bíró Csilla munkásságáról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Sok szeretettel üdvözlöm, és a kedves hallgatóságot is.
0: Mikor jelent meg ez a könyv?
1: 2025 második felében, tehát egy meglehetősen új kiadványról van szó. Magát a tanulmánykötetet megelőzte még 2023-ban egy konferencia a Magyarság Kutató Intézetben, amelynek az volt a feltett szándéka, hogy olyan az Árpád házhoz vagy az Anjou házhoz köthető magyar származású királyi hercegnőkről fogunk tanácskozni, akik Európa különböző udvaraiba kerültek. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nincs egy rendszerezett, összeszedett tudás velük kapcsolatban. Sok tanulmány létrejött, de ahogy ez egy hiánypót, tehát egy hiánypótló konferenciát szerettünk volna, és azt hiszem, hogy maga a kötet is, amely végül megvalósult, hiánypótló lett. Nagyon sokat köszönhetünk professzor dr. Kásler Miklósnak, a Magyarság Kutató Intézet akkori igazgatójának, aki kifejezetten szorgalmazta mind a konferenciát, mind a kötet megjelenését, és ő volt az, aki arra búzított minket, hogy külföldieket is vonjunk be. A konferenciába már nem tudtunk külföldieket bevonni, de a tanulmánykötetbe lengyel és amerikai külföldi szakértőket kértünk fel.
0: Azt szeretném megemlíteni, hogy ön az egyik szerkesztője a kötetnek, és mutassa be nekünk, hogy kik azok a magyar királylányok, királyi hercegnők, akik szerepelnek a kötetben.
1: Még akkor megemlíteném a két másik szerkesztőt is, Jéújvári Zsuzsanna, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója, illetve Kerékjártó Ágnes, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársa, tehát ez a kis csapat hozta össze ezt a meglehetősen terjedelmes kötetet, amelynek a legfontosabb szereplői például pont rögtön az első skóciai Szent Margit, akiről több tanulmány is létrejött, viszont nem bizonyítható, hogy árpádházi hercegnő volt. Ez csak egy feltételezés, nem ismerjük egész pontosan a gyökereit, de abban biztosak lehetünk, hogy Magyarországon körülbelül egy bő évtizedet töltött el, itt született, és nyilvánvalóan az itteni királyi udvarhoz kapcsolódó módon nevelkedett, és biztos, hogy itteni hatások érték őt, amit Skóciába magával vitt. Megkerülhetetlen alak rajta kívül, és talán szintén nem tudunk róla elég sokat, első László királyunk leánya árpádházi Szent Piroska, aki a bizánci birodalomba ment férjhez, és nagyon álhatatos és hatalmas karitatív tevékenységet folytatott, ami jól nyomon követhető forrásokból, és sajnos a legutóbbi időkig még ezek a bizánci források még csak nem is voltak olvashatók magyar nyelven. A kötet szól továbbá Árpádházi Konstanciáról, harmadik Béla lányáról, Árpádházi Jolánta királynéről, Árpádházi Szent Kingával, ugye negyedik Béla lányával is több tanulmány foglalkozik, magyarországi Máriával, illetve természetesen megkerülhetetlen árpádházi Szent Erzsébet alakja, és az egyetlen Anjou házból származó királylány, Anjou Szent Hedvig, tehát első Lajos gyermeke, tehát időrendben ő a legutolsó, akivel a kötet foglalkozik.
0: És aki talán a legfontosabb önnek, hiszen ön írta a tanulmányt róla.
1: Személy szerint így van, és elég sok minden fönn is maradt vele kapcsolatban, tehát azt is el kell mondani, hogy nem minden királylány kutatható ugyanolyan eredményesen, ugyanis valakikről sokkal kevesebb adat és forrás maradt fönt, valakikről pedig jóval bőségesebb forrás áll a rendelkezésünkre.
0: A dinasztikus házasságok révén kerültek ők külföldre, uralkodói házba. Ezek mennyiben voltak politikai eszközök vajon, ezek a házasságok?
1: Hát kivétel nélkül dinasztikus házasságok útján kerültek külföldi udvarokba, és hogy hát ha lehetne 1%-ot mondani, ez a 100% kategória, hogy mennyire voltak politikai eszközök ezek a házasságok. Ugye a szövetségkötésnek és különböző közös céloknak az alapját teremtették meg a dinasztikus házasságok, és nagyon-nagyon nem volt mindegy egy uralkodó családnak, hogy hova tudja kiházasítani a gyermekeit, illetve milyen országból tud királylányt magához fogadni. Talán nem köztudott, de a dinasztikus házasságok nagyon sokszor már olyan 4 éves, tehát a kisgyermekek 4 éves kora körül elrendeződtek, vagy megpecsételődtek, vagy elkezdődtek a tárgyalások, és ugye ez akkor még csak egy eljegyzés volt, valójában egy szándéknyilatkozat, hogy nevezzük így, viszont sokszor az a kisgyermek az egy nagyobb udvartartással együtt átkerült abba a külföldi udvarba, ahol a későbbiekben házasságra készült lépni a leendő férjével. Ez mostanában eléggé drasztikus lépésnek tűnik, de bevett dolog volt Európa szerte. Természetesen vannak olyan dinasztikus házasságok, amelyek jóval későbbi életkorban jöttek létre, akár Árpádházi Szent Piroska házassága is a bizánci birodalomban, ugyanis ő 16-17, nem nehéz pontosan az életkorát meghatározni, de már a felnőtt korban volt, tehát minimum 16 éves volt, amikor Könyves Kálmán, ugye a nagybátyja kiházasította őt.
0: Hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez ezek a magyar királylányok?
1: Többféle síkon is hozzájárultak. Nyilván udvaronként változó, és a házasság dinamikájából is ered, hogy mekkora befolyásuk volt, volt-e, illetve milyen területeken, de az elmondható, hogy ők nem tétlen személyek voltak, akik a háttérben meghúzódtak, hanem megvoltak a maguk tevékenységi körei, amelyekben egytől egyig aktívnak és kifejezetten eredményesnek bizonyultak, és az új népük, akiknek az uralkodó nőjük lettek, nagyon sok történetben látszik, hogy ők hálásak voltak ezeknek a királylányoknak. Tehát például, hogy a Szent Kingára gondolunk, aki Kisnengyelországba került, és Szemérmes Boleszláv, ugye azért hívják Szemérmesnek a férjét, mert ők József házasságban éltek, tehát tudatosan eldöntötték, hogy ők egymásnak csak a lelkitársai lesznek. Nem is lett utódjuk. Ugyanakkor hatalmas pénzmennyiséggel, tehát a saját hozományából hozzájárult az új népének a felemeléséhez. Kórház alapítások, kolostor alapítások, adományozások, ezek természetesek voltak a számára, hogy segítsék az új közösségét. És el kell azt is mondani, hogy ezért hálásak voltak az ottani emberek, és a kultusza kialakult. Tehát változó, nyilván valamelyik királylányunknak igazából Európa szerte kultusza jött létre, például Árpádházi Szent Erzsébetnek, de hogyha Kingánál tartunk, nagyon jelentős regionális kultusza alakult ki Lengyelországban.
0: Bennem az fogalmazódott meg, hogy így mai fejjel, hogy 4-5 éves korukban elszakították a szüleiktől őket, onnantól fogva ritkán látták a saját családjukat, testvéreiket. Mégsem egy csalódottság lett bennük, nem sérültek ebben, sőt a hitükben is megmaradtak. Ma pedig egész másképp értékelnénk azt, hogy egy 4-5 éves gyerek nem élhet a családjával, hát biztos azt mondanánk, hogy egy ilyen mai helyzetre, hogy katasztrófa, és mi lesz abból a gyerekből, és sérült lesz, és a fele idejét pszichológusnál kell, hogy töltse. Vajon hogy élték meg? Ez a fő kérdés szerintem. Vagy mit gondol erről?
1: Biztos, hogy nem lehetett könnyű. Árpádházi Szent Erzsébet jut eszembe, aki a szeretett szüleitől Pozsonyban kellett, hogy elváljon 4 éves korában. ott adták át. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy azt az egyetlen egy kis gyermeket átadják egy teljesen idegen hatalomnak, hanem mentek vele a saját anyanyelvét beszélő udvarhölgyek, udvartartás, gyóntató, pap, tehát hogy egy nagyobb társaság költözött ilyenkor egy külföldi udvarba, de tény és való, hogy ez egy szomorú pillanat volt, vagy hát egy szívszorító pillanat, hogy az édesanyját és az édesapját, Második Andrást, ő akkor ott nagyon sok évig nem láthatta, illetve hát ugye az édesanyja, Merániai Gertrúd, ő hát ugye a gyilkosság áldozata lett a magyar királyságon belül, és amikor nyilván a hír áramlás az azért létezett, tehát hogy nem teljesen elszigetelten váltak el örökre egymástól ezek a szülők és gyermekek, vagy királyi hercegnők és uralkodók, hanem hallottak egymásról híreket, ha nem is gyakran, de történt ilyen, és például amikor Szent Erzsébet megtudta, hogy az édesanyjával mi történt, hogy meggyilkolták, ő soha többet nem tudott aludni. Onnantól fogva, amikor mégis elbóbikolt, az álmaiban mindig a szeretett édesanyja jelent meg vérbe fagyva, aki azért rimánkodik neki, Erzsébetnek, hogy könyörögj értem az Istenhez. Nagyon is nyilván ez a hiány, ez a szülő hiánya, ez rányomta mindenkinek az életére a bélyegét, de nagyon erős tartással, és hát az új közösségbe fogadó jellege miatt azért tudták élni az életüket.
0: Értem. A vallásos élet választása az mennyiben volt náluk személyes döntés, vagy mennyire politikai kényszer?
1: Nyilván egy keresztény Európában ez egy nagyon erős elvárás volt, illetve a magyar állam onnantól fogva, hogy első Szent István állam alapításával a kereszténységet felvették kifejezetten, ez az új állam, ugye Európán belül mutatni akarta az Európához való tartozását, a keresztény vallást, amelyet nagyon hamar igyekeztek, ugye szabályokkal is az emberek között elterjeszteni. Tehát ez nyilván egyfajta, egy alapvető elvárás volt. Tehát egy uralkodói házból származó hercegnő nem viselkedett, nem fel sem merült, hogy esetleg úgy viselkedik, hogy nem a keresztény vallást képviseli. De az életüket alaposan szemügyre véve ez egy őszinte hit volt. Tehát ez nem egy politikai felvett szerep, hanem ők tényleg a keresztény szellemiség szerint élték a mindennapjaikat, és úgy próbáltak a saját hatáskörükben, a saját új társadalmokon belül tevékenykedni.
0: Hatottak-e ők vajon a fogadóország kultúrájára, vagy vallásosságára a saját életpéldájukkal?
1: Hát, hogyha belegondolunk, hogy monarchiákat nézünk, mondjuk akár a jelenkorba, tehát hogyha a brit uralkodóházat nézzük, hát szerintem még Magyarországon is nagyon sokat foglalkoznak Katalinnal, de ugyanígy lehetett ez a középkorban is, hogy az az új nép, akihez odaérkezik valamilyen külföldi udvarból egy hercegnő, aki az ő királynéjük lesz, hát minden tekintet rászegeződött, és kíváncsisággal figyelték az emberek az életmódját, a viselkedését, a megnyilvánulásait, az udvarát, akár ebbe beletartozott az is, hogy milyen ékszereket hordott, milyen divatot teremtett, milyen frizurája volt, stb., de természetesen a tevékenységét pedig kifejezetten figyelemmel kísérték, és kíváncsisággal figyelték.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy a vallásosságuk milyen pozitív hatással volt a befogadó új hazájukra?
1: Eklatánsa például talán Anzsú Szent Hedvig, aki úgy került a lengyel trónra, hogy nem férhez ment, hanem a saját jogán, mint első Lajos, aki lengyel király is volt az ő leszármazottjaként. A lengyel rendek ragaszkodtak hozzá, hogy Krakkóban legyen a székhelye, ezért át kellett költöznie, de akkor még nem volt házastársa, és még nem is volt pontosan eldöntve, hogy milyen dinasztikus házasságot fog kötni, és hamarosan a még utolsó pogány nép, ugye a litvánok nagy fejedelmével, Jogajla nevezetű fejedelemmel kötöttek szerződéseket az ügyben, hogy ő lehetne Hedvig férje, aki akkor még pogány volt, de a szerződésekben benne volt, hogy nem csak neki, hanem az egész Litván népnek meg kell keresztelkednie. Ez nem csak egy papírforma volt, hanem mindez meg is történt, és ebben Anjou Szent Hedvignek nagyon nagy szerepe volt. Tehát abban, hogy Litvániában is kialakuljon az az egyházi szervezet, rendszer, akik segítik az embereket, hogy püspökség jöjjön létre, tanult egyházi személyek nevelődjenek ki, akik a litvánoknak is tudják az anyanyelvükön hirdetni a keresztény tanokat. Tehát ebben mindtevőleges szerepe volt, és mindezt a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb keresztényi türelemmel vitte véghez. Természetesen a férjével, aki Ulászló nevet kapta a keresztségben. Tehát nagyon jól együtt tudtak működni, holott egy komoly korkülönbség volt köztük, és egy gyakorlatilag őnek egy pogányhoz kellett hozzámenni az első pillanatban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan nagy kihívás, amit csodálatos lelki erővel és az Istenbe vetett bizalommal megoldott.
0: Mit tanulhatunk ma az Árpád-házi hercegnők életéből?
1: Azt hiszem, hogy az álhatatosságot, a kitartást, ami talán a mai ember a civilizáció által azért egy kényelmesebb, kellemesebb helyzetben találja magát, és könnyebben meg tudja oldani a saját életének a dolgait kitartás nélkül is, vagy kevesebb kitartással. Azt lehet talán mondani, és a kötetben szereplő királylányokra ez egytől egyig igaz, hogy lebegett egy cél a szemük előtt, amit ők nem tántorodtak el, és a nehezebb helyzetekben is, a rögös utakon is végigmentek.
0: Pedig nem is az ő döntésük volt.
1: Így van.
0: És kitartottak. Manapság egy munkahelyen is egy-két évig tartanak csak ki, sokan a fiatalok közül.
1: Hát,
0: pedig az a saját döntésük.
1: Így van, meg hogy sosem tudhatjuk, hogy az életünk mikor fog olyan fordulatot venni, amikor nem egy-két év kitartásra, hanem évtizedek kitartására van szükségünk, és ebben ők példát nyújthatnak.
0: Egyikük sem fordult vissza, nem szaladt haza, nem hagyta ott a házastársát, hanem kitartottak életük végéig, ugye?
1: Igen, igen, így van. Bár ugye ezek olyan házasságok voltak, ahol az érzelmek nem játszottak szerepet, mert hát ugye nem is ők döntöttek arról, hogy kihez fognak hozzámenni. Ugye sok esetben akkor pillantották meg először a férjüket, amikor találkoztak vele, például Árpád-házi Szent Piroska, aki már egy kifejlett felnőttnek számított, és nyilván a lelki fejlődésének is már a csúcspontján volt, tehát nem egy fejlődő félben lévő valaki, és neki egy olyan környezetben kellett beilleszkednie, és megszeretni, és tisztelni a férjét, ahol még a szokások is, meg a keresztény, ugye, hogy ez egy keleti keresztény birodalom volt, tehát nem ugyanaz, mint a nyugaton, amiben ő nevelkedett, és hogy meg tudta oldani, és nagyon sokszor az derül ki a források alapján, hogy a tiszteleten túl szerintem a szeretet is nagyon sokszor megjelent az ő életükben, hogy tisztelték a férjüket, tisztelték egymást, kitartottak egymás mellett, és szerették is egymást.
0: Van-e olyan alak, akit különösen érdemes lenne újra felfedeznünk?
1: Én Szent Piroskát javasolnám. Elő szokott fordulni velem, hogy középiskolásoknak tartok ismeretterjesztő előadást. Volt már Árpád-házi királylányokról szóló is. Meglepő volt, hogy nem igazán ismerték. Több mindenkiről volt szó, de Piroska volt az egyik, holott ő az, akinek a Hágia Szófiában ugye mozaik képe fennmaradt a saját korából. Persze nyilván nem lehet azt mondani, hogy pontosan így nézett ki, de hogy sok forrás és azonosítási lehetőség van vele kapcsolatban. Tehát ez, hogy teljesen egy új kultúrában, más államrendben, felnőtt létére nyilván a nyelvismerete sem biztos, hogy meglehetett, vagy a szokásoknak az ismerete, mert ugye nem tudták jó darabig, hogy ő hova fog férhez menni, tehát nem pici gyerekkorától tanították arra, hogy már pedig a bizánci császárnak leszel a felesége, hanem ugye valószínűleg elég sok spontaneitásra is szüksége volt, és mégis hihetetlenül nagy dolgokat hozott létre, az, például az úgynevezett Pantokrator monostort, amely egy komplex, ilyen egészségügyi és szociális intézménynek nevezhető. Tehát a különböző kórházi ellátóhelyektől kezdve öreg otthon, árvaház, ilyen hospice ellátás, szerzetesrend, templom, ez mind együtt volt egy nagyobb épületegyüttesben, amit ő álmodott meg, és nyilván Johannes Komnénosz, tehát a férj, egyetértésével és anyagi támogatásával jött létre, de hát ez egy olyan...
0: Abban a korban egyedülálló volt.
1: Egyedülálló volt, és hogy egy nagyon komplex gondolkodás húzódott meg mögötte.
0: Ilyen talán Magyarországon sem volt akkoriban.
1: Nem volt jellemző, nem volt ilyen.
0: Tehát nem itthonról kapta a példát?
1: Nem itthonról kapta, azt mondjuk meg kell jegyezni, hogy a bizánci orvoslás az jóval előrébb járt a középkor folyamán, mint a nyugat-európai, és voltak hasonló intézmények, amelyekből ő példát meríthetett, de azért azok sokkal kisebb léptékűek voltak. Tehát az a tudatossága, hogy ott meg lett szervezve a 0-24 órás felügyelet, a különböző osztályok, hogy akinek belgyógyászati problémája van, az nem ugyanabba a terembe megy be, ahova a szembeteg, hogy a nőknek külön női orvosok, tehát hogy nőnemű orvosok, a férfiaknak férfi orvosok, hogy ki kell cserélni az ágyneműt, vagy hogy egy ágyban csak egy beteg kaphat helyet. Ezek nagyon nem voltak meg Nyugat-Európában.
0: Fantasztikus. A hitélet szempontjából melyik királylányt emelnék ki, akitől tanulhatunk? Hogy nem csak a vallásosság, hanem a személyes hite olyan példaadó volt.
1: Több mindenkit is ki lehet emelni, nyilván talán a legismertebb példa Árpádházi Szent Erzsébet, aki gyakorlatilag az élete minden szakaszát Isten irányításával élte, és nem véletlenül maradtak fönt a legendái között olyan történetek, mint a rózsacsoda, amely elvileg még Magyarországon történt, de hát mivel, hogy 4 évesen ő már nem volt Magyarországon, tehát szinte hihetetlen, hogy ha valóban így történt, persze vannak olyan verziói is, hogy ez már Bajorországban történt, de télvíz idején, amikor ugye azért a középkori telek hidegebbek voltak jóval, és hát sokkal kevésbé voltak olyan ruházkodási lehetőségek, mint manapság, tehát azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal jobban szenvedtek az emberek, akkor ő pici gyerekként kenyeret igyekezett kicsempészni a palotából az éhezőknek, és amikor az édesapja, második András megkérdezte, hogy te meg mit viszel a köpenyedben, akkor hát ő azt próbálta mondani, hogy rózsákat, de mivel tél volt, ezért ez így az édesapjának gyanúsá vált, és mondta, hogy mutassa meg, és az Isten nem hagyta hazugságban a hívét, hanem amikor szétnyitotta ugye a köpenyét, akkor valóban rózsák voltak ott, és ugye számos ábrázolása is van ennek a jelenetnek, és hogy már ez is megmutatja, hogy ő már kisgyerekkorától gyakorlatilag az Isten nél való nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt, ami az egész életét végig kísérte. Tehát azt is, amikor jegyes volt, azt is, amikor házas volt, amikor özvegy volt, és feltehetőleg a ferences harmadrendhez csatlakozott, hogy mindenhol az isteni útmutatás jelen van az életében.
0: Említette, hogy új forrásokat is használtak, amit eddig sohasem. Van-e olyan, amit ebben a rövid interjúban el tud mondani, ami új hír, új forrásból, valamelyik magyar királylányról?
1: A skóciai Szent Margit kapcsán Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára fordított le egy jelentős életrajzot, amelyet a gyóntatója Turgotus írt skóciai Szent Margitról. Nyilván latinul, illetve angol nyelven ez hozzáférhető volt Európában, de itt olyan szinten nem volt benne a köztudatban, főleg nem magyar nyelven, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon hiánypótló és hosszas, egy terjedelmes szöveg, amely részletesen bemutatja egyrészt a királynéi működését, meg hogy a harmadik Malcolm skót félig meddig barbár, nagyon barbár viselkedésformákat mutató királyt hogyan zabolázta meg, vagy nyűgözte le az ő keresztényi, nagyon stabil személyiségével. De vannak olyan történetek is ebben az életrajzban, hogy mennyire művelt volt, az egyház terén milyen reformokat vezetett be. Tehát egy nagyon öntudatos, nagyon céltudatos királynéi uralkodói portré bontakozik ki egy olyan fordításban, amely kifejezetten lendületes és élményszerű. Tehát aki nem okvetlenül, mint történész nyúl a témához, az ő számára is szórakoztató lehet ez a szöveg. Vagy a magam részéről, ugye Anjou Hedwig kapcsán számos olyan szöveg van, amely Magyarországon még könyvformájában sem érhető el, és magyar nyelven meg végképp nem is tudunk róla, és ha jobban belegondolunk, tehát ő egyértelműen egy magyar származású, tehát ugye Első Lajosnak a gyermeke, aki Magyarországon, a királyi udvarban, ő nyilván a születésétől kezdve arra lett fölkészítve, hogy uralkodó legyen, de pont ezért azt gondolhatjuk, hogy nagyon sok mindent hozott Magyarországról, és igaz, hogy ezt Lengyelországban kamatoztatta, de valahogy úgy érzem, hogy nekünk is kötelességünk ismerni az ő dolgait, és a hozzáírt királytükör kifejezetten újdonság itt a hazánkban. És
0: mit jelent ez, hogy királytükör?
1: Egy domonkos szerzetes írja a számára. Ez egy gyakori középkori műfaj volt, illetve mondjuk úgy, hogy ahol volt egyeduralkodás, ott létrejött királytükör is. Általában nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár szerzetes, akár udvari személy, akár szülő írja a fiatalabb uralkodásra készülő vagy uralkodó személynek. Egy útmutatás, nagyon sokszor egy erénykatalógus azzal kapcsolatban, hogy neki, mint uralkodónak, hogy kell viselnie magát.
0: Talán, mint a lelki tükör, ahhoz hasonlítható kicsit?
1: Igen, hasonlítható ahhoz, de hogyha azt mondjuk, hogy az intelmek Szent Imre herceghez, az is egy királytükör. Hát a gyakorlati útmutatótól elkezdve a lelki tükörig eléggé sokféle tematikát felölelhet. Ezek mind nagyon tanulságos olvasmányok arra nézve, hogy mit vártak el egy uralkodótól, vagy hogy gondoltak egy uralkodóra, hogy neki milyen erényeket, milyen képességeket kell birtokolni ahhoz, hogy eredményes legyen.
0: És akkor ez most már magyar nyelven is elérhető.
1: Hát erről szól egy hosszabb tanulmány. A szöveg, az egy latin nyelvű szöveg. Sajnos nekem úgy kellett külön megrendelnem Lengyelországból, mert hogy ilyen szinten nincs meg Magyarországon, hogy még a Széchenyi könyvtárból sem tudtam kikölcsönözni, tehát hogy ismeretlen a számunkra, holott egy magyar származású uralkodóhoz szól, de ez nem egy fordítás, tehát ez mivel, hogy több száz oldalas eleve az eredeti.
0: Ez vagy egy hát tanulmány akkor.
1: Igen, tehát erről igen. A hosszú-hosszú királytükörről egy részletes tanulmányt igyekeztem alkotni. Szerintem ez is olyan jellegű szöveg, hogy nem csak a kutatóknak jelenthet valamit, tehát érdekes lehet az érdeklődők számára is.
0: Értem. Vajon mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek?
1: Hát udvaronként változó volt, nyilván függött attól az udvari kultúrától és szokásoktól, ahova kerültek. És még azt is el kell mondani, hogy sajnos a nőkről, uralkodó nőkről, királynékről kevesebb forrás maradt fönt, mint a férfi uralkodókról. Ezért nem biztos, hogy az életüknek minden egyes szeletébe belelátunk, de azért azt elmondhatjuk, hogy volt mozgásterük. Akár a férjükkel egyeztetve olyanra is lehet példát mondani, amikor akár megbeszélésekbe is bevonták, tehát hogy politikai döntésekben is jelen volt a királyné, vagy béke kötések alkalmával, nyilván ez a ritkább. De
0: tud ilyet említeni?
1: Igen. Árpádházi Jolántáról tudom elmondani, aki az aragóniai udvarba került, hogy kifejezetten fontos tárgyalásnál is ott volt a férjével, és az aláírásával hitelesítette.
0: Hogyan élnek tovább ezek az alakok a magyar történeti emlékezetben?
1: Hogyha például végignézünk egy történelemkönyvet, akár általános iskolás történelemkönyvet, akár középiskolásat, ez egy férfi arcú történelem. Nem sok nőt emlegetnek. Nyilván vannak olyan uralkodó nők, akik kihagyhatatlanok, mondjuk, mint Mária Terézia, de ezek a nagyon fontos árpádházi alakok, akiknek végül is tehát az ő életük a mi világunkat is alakította. És ugye magyar származásúak, meglehetősen keveset tudunk róluk. Hát nagyon szeretnénk, és az is célja volt ennek a kötetnek, hogy szélesebb körökben is megismerjék őket, mert a tapasztalat az volt, hogy akiket szenté avattak, esetleg katolikus körökben jobban ismerik, de inkább csak a szent mi voltuk miatt, tehát nem is azért, mint hogy uralkodóként mit vittek véghez, meg mit nem, akiket pedig nem avattak szenté, mert természetesen olyan kiemelkedő árpádházi szereplők is vannak, akár árpádházi Konstancia, vagy árpádházi Mária, akik nagyon sokat tettek a saját országukért, de nem avatták őket szentekké, hogy az ő ismeretük az még csekélyebb. Tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk arról, és hogy ők kik voltak, és hogy nem csak úgy tekintenénk a történelemre, hogy férfiak tetteit mutatja be, hanem hogy ott azért voltak mások is, akik hatottak egyrészt a férfiakra, másrészt pedig a saját tevékenységi körökben hatottak magára a történelemre.
0: Terveznek még a jövőben ilyen konferenciát?
1: Igen, igen. Hát most egyrészt készül egy kötet, ez a nő a társadalomban és a családban. Ezután, a királylányos után még volt egy ilyen konferencia, és annak a kötete készül most. Ez is kifejezetten női témákat boncolgat, tehát a női nevelésről szól. Ennek, ha minden jól megy, akkor ez évvel fog megjelenni a kötete. Hát majd akkor felhívom a figyelmét, hogyha ténylegesen létrejött a kötet, illetve ami szerintem érdekes lehet, vagy kifejezetten talán a Mária Rádiót érdekelheti, hogy ez év októberében létre fogunk hozni szintén ez a nő a társadalomban és a családban kettő, tehát ez most már kettes konferencia lesz, ugyanígy Magyarságkutató Intézet és ez a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, de nagyon sok mindenki más is be lesz vonva, tehát más intézményekből is lesznek előadók. Az, hogy a Szűz Mária és a női nevelés, tehát hogy Szűz Mária mennyire lehetett példakép a középkortól a kora újkorig itt Magyarországon a női nevelésben, és hogy mennyire jöttek létre olyan nyomtatványok, amelyek segítették a nevelést, de Szűz Máriához is kapcsolódtak, úgyhogy talán ez is egy fontos programunk lesz.
0: Igen. Ha egyetlen üzenetet kellene kiemelni a hallgatók számára, mi lenne ez az üzenet?
1: Hát, hogy próbáljunk a múltunkkal foglalkozni, hiszen annyira sok csodálatos példa van ebben, és hogy ők is, akik akkor éltek, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy próbáltak helytállni, próbáltak gondolkodni, és próbáltak jót tenni, ami talán megkülönbözteti őket, hogy ő nekik Isten volt az, akire mindig tekintettek a nehézségekben, aki segített nekik.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek.

0: راديو. Imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Üdvözléd nap, dicső és szente nap, te boldog nap, Krisztus győzelme vagy, tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk. Mennybéli fény vakoknak napvilág, veled rontott poklot, Krisztus király. Halált legyőz, kibékít, s mennybe vár, bárpor vagyunk. Örök bíránk így szólít életet, hogy minden bűn alá helyeztetett. De gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent. Mikor fajunk s világunk tönkrement és porba hult. Poklott tipart és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul. Az elveszett lyuk vállához simul, és égre vár. A béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdessék hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk fík szóval így felel. Hallelújas ma százszor zengi el népünket alt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zengj diadalt, amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Mondj áldást lelkem az Úrnak, csodálatos a te nagyságod, Uram Istenem. Fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod. Kifeszíted az eget, mint egy sátort, vizek fölött áll a palotád. Fölszállsz a felhők fogatára, és a szelek szárnyán utazol. Követségbe küldöd a szélvihart, és te neked szolgál a lobogó villám. Szilárd alapokra ágyasztod a földet, nem fogad sohasem meginogni. Az őstenger köntösként akarta, vizek borították még a hegyeket is. Ám feddő szavadra megfutottak, félve menekültek mennydörgő hangod elől. Magasba szöktek a hegyek, behorpadtak a völgyek, ott, ahol kijelöltet helyüket. Határt vontál eléjük, és át nem lépik azt. Nem nyelik el újra a föld színét. Patakokba gyűjtöd a forrásvizeket, ott csörgedeznek a hegyek között. Belőlük isznak a mezővadjai, szomjukat oltják az állatok. Partjukon fészkelnek a dalos madarak, az ágak közt énekük hangzik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. A hegyeket égi palotádból öntözöd, alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember hasznára, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív. Olajjal örömet derítesz az arcra, a kenyér meg erőt önt az ember szívébe. Teleisszák magukat az Isten erdői, és Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett. A madarak fészküket odarakják, tetejükben tanyázik a gólya. A magas hegy az ergék hazája, a sziklák meg a borznak kínálnak menedéket. Holdat készítettél, hogy mérje az időt. Nyugtának idejét jól tudja a nap. Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj. Benne az erdő vadjai zsákmány utánosonnak. Az oroszlán kölykök prédáért üvöltenek, és betevő falatot kérnek Istentől. Amikor a nap fölkel, visszatérnek, és elhevernek vackaikon. Az ember meg munka után lát, és dolgozik, míg nem jön az este. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, alleluja. Mennyi mindent alkottál, Uram, bölcsességgel rendeztél el mindent. Betöltik a földet teremtményeid. Ott van a nagy és széles tenger, nyüzsög benne a számtalan tengeri állat, parányi életek és hüllő óriások. Hajók siklanak rajta mindenfelé, s a Leviatán, amelyet azért alkottál, hogy játszadozzál vele. Tőled várják mindahányan, hogy enniük adj kellő időben. Hogyha te adsz, nekik összeszedik, ha megnyitott kezedet, eltelnek jókkal. De ha elfordítod arcod, megrettennek. Lehelletüket, ha megvonod, elhullanak, és visszatérnek a porba. Ám ha újra kiárasztod a lelked, életre kelnek. Sígy megújítod

0: földről. Isten teremtő, mondja áldás lelkem az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Alleluja. A ti szemetek boldog, mert lát, a fületek is az, mert hall.
1: Olvasmány Sámuel második könyvéből. Azokban a napokban az Úr elküldte Nátán prófétát Dávidhoz. El is ment hozzá, és így beszélt. Egy városban élt két ember. Az egyik gazdag volt, a másik szegény. A gazdagnak rengeteg juha, kecskéje és barma volt. A szegénynek azonban nem volt egyebe, csak egy kis báránya. Vette magának. Etette, úgyhogy megnőtt, vele magával és gyermekeivel. Evett a kenyeréből, és ivott a poharából. Az ölében aludt, s olyan volt, mintha a lánya lett volna. Egyszer vendég érkezett a gazdag emberhez, de nem tudta rászánni magát, hogy a juhai vagy barmai közül egyet is elvegyen, és a vendégnek, aki érkezett, elkészítse. Ezért elvette a szegény ember báránykáját, és azt készítette el a vendégének. Dávid nagyon megharagudott az emberre, és azt mondta Nátánnak, amint igaz, hogy az Úr él, az ember, aki ilyet tesz, az a halál fia. A bárányt négyszeresen vissza kell fizetnie, amiért így tett, és nem volt kímélettel. Erre Nátán így szól Dávidhoz. Magad vagy ez az ember. Ezt mondja hát az Úr, Izrael istene. Fölkentelek Izrael királyává, és kiszabadítottalak Saul kezéből. Neked adtam urad házát, és kebledre urad asszonyait, rád bíztam Izrael házát és Júda házát. És ha ez kevés lett volna, még megtetéztem volna ezzel meg azzal. Miért vetetted hát meg az urat, s tettél olyat, ami gonosznak számít az Úr szemében? Kard által elveszítetted a hetita Úriát, hogy feleségül vedd a feleségét. Igen, elveszítetted az ammoniták kardja által. Nos, a kard sose fordul el házattól, amiért megvetettél, és elvetted a hetita Úriától a feleségét, hogy a te asszonyod legyen. Ezt mondja az Úr. Nos, a saját házadból hozok rád romlást. Elveszem a szemed láttára asszonyaidat, és odaadom őket más valakinek, hogy napvilágnál asszonyaiddal háljon. Te titokban tetted, de én egész Izrael szeme láttára napvilágnál viszem ezt végbe. Erre Dávid így szólt Nátánhoz. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán ezt válaszolta Dávidnak. Így az Úr is megbocsátja bűnödet, s nem halsz meg. De mert ezzel a tetteddel káromoltad az Urat, a fiú, aki született neked, meghal. Ezzel Nátán elment haza. Az Úr megverte a gyermeket, akit Úria felesége szült Dávidnak, úgyhogy súlyosan megbetegedett. Dávid az Úrhoz fordult a fiú miatt. Szigorú böjtöt tartott, és amikor hazament, éjszaka a puszta földön aludt zsákkal takarózva. Udvarából a főemberek eléje járultak, és igyekeztek rábeszélni, hogy keljen föl a földről, de nem akart, és nem is evett velük. A hetedik nap a gyermek meghalt. Dávid udvari emberei nem merték neki jelenteni, hogy a gyerek meghalt. Azt mondták magukban, már akkor sem hallgatott ránk, amikor még élt a gyerek, s a lelkére beszéltünk. Hát hogy mondhatnánk akkor meg neki, a fiú halott, még kárt tenne magában. De Dávid észrevette, hogy udvari emberei suttogtak egymás közt. Ebből megértette, hogy a gyerek meghalt. Ezért Dávid megkérdezte udvari embereitől. Meghalt a gyerek? Meg, felelték. Erre Dávid fölkelt a földről, megmosdott, bekente magát olajjal, s más ruhát öltött. Aztán elment az úrházába, és leborult. Ezután ételt tettek eléje, és evett. Erre udvari emberei így szóltak hozzá. Mit csinálsz? Amikor még élt a gyerek, böjtöltél, és siránkoztál. Most meg, hogy a gyerek meghalt, fölkelsz, és ételt veszel magadhoz. Ezt válaszolta. Amíg a gyermek még élt, böjtöltem és siratt.

0: tartottam, mert azt gondoltam, ki tudja, hát ha megkönyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyerek. De most, hogy meghalt, minek böjtöljek tovább? Hát visszahozhatom? Én utána megyek, de ő nem tér hozzám vissza. Dávid Batszebát is vigasztalta. Elment hozzá, és együtt hált vele. Batszeba fogant, és fiút szült. A Salamon nevet adta neki. Az Úr kedvét találta benne, és ezt tudtul is adta Nátán próféta által, aki az Úr szavára Jedidjának nevezte el. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Megsokasodtak vétkeim, és bűneimnek száma, mint a tenger homokja. Bűneim sokasága miatt nem vagyok méltó, hogy lássam a magas eget, mert haragra ingereltelek, és ami színed előtt gonosz, olyat tettem. Gonosságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen, egyedül csak ellened vétkeztem, és ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
1: Olvasmány Szent Ágoston beszédeiből. Gonosságomat belátom, mondja Dávid. Ha én belátom, akkor te ne rót föl azt nekem, Istenem. Még ha becsületesed éltünk is, ne gondoljuk, hogy nincs bűnünk. Életünk annyira lesz dicséretes, amennyire Isten bocsánatát kérjük. Kétségbeejtő az olyan ember, aki nem annyira saját bűneit nézi, de annál inkább vájkál a másokéban. Szimatolja, de nem azért, hogy javítson rajta, hanem mert marni akarja. Mivel magát nem tudja tisztára mosni, ezért inkább másokat igyekszik bemocskolni. Mi ne így tegyünk, amikor Dávid példájára imádkozunk, és elégtételt akarunk nyújtani Istennek. Dávid azt mondta, gonoszságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Nem figyelt ő más bűnére, hanem saját magát vádolta. Nem csak a felszínen tapogatózott, hanem mélyen magába szállt. Saját magának nem kegyelmezett, hogy a maga számára ne meggondolatlanul kérje a megkegyelmezést. Ki akarsz engesztelődni Istennel? Gondolkozz! Mit kell tenned, hogy Isten megbékéljen veled? Figyeld meg, mit olvasunk ugyanebben a Zsoltárban. Te a véres áldozatot nem kedveled, égő áldozataimban nem lelett kedved. Hát akkor ne is legyen már áldozat? Ne ajánlj fel neki semmit. Hát semmiféle áldozattal sem lehet Istent kiengesztelned. Hogy is mondtad a Zsoltárban? Te a véres áldozatot nem kedveled, égő áldozataimban nem lelett kedved. Folytasd csak tovább, és halld. Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet. Vesd el, amit hajdan áldoztál, hiszen megtaláltad, hogy ezután mit áldozzál. Hajdan atyáid áldozatokat öltek le az oltáron, és azt tartották áldozatnak. Te a véres áldozatot nem kedveled. Tehát azokat már ne keresd, hanem keresd a te áldozatodat. Égő áldozataimban, mondja, nem lelett kedved. Tehát ha égő áldozataimra rá se nézel, vajon akkor semmiféle áldozat sem jó neked? Dehogy nem. Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek. Te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet. Van tehát, mit áldozzál. Hát akkor ne nyájak körülnézelődj, de hajóútra se készülj, hogy távoli országokból drága illatszereket hozzál. Saját szívedben keressed, mi volna kedves Istennek. Szívedet kell megtörnöd. Mit félsz attól, hogy elvész, ha összetöröd? Hisz ott áll a Zsoltárban megírva, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Hogy tiszta szívet lehessen benned teremteni, ahhoz a tisztátalant össze kell törnöd. Ne legyen tetszésünkre az, ha vétkezünk, mert a bűn nem tetszik Istennek. Mivel nem vagyunk bűn nélkül, legalább abban hasonlítsunk Istenhez, hogy nekünk se legyen a tetszésünkre az, ami neki nem tetszik. Legalább annyira egyesülj Isten akaratával, hogy neked sem tetszik te magadban az, aki téged teremtett. Bűneim, Uram, mint a nyilak, átszögeztek engem, de mielőtt sebeim elmérgesednének, Uram, Istenem, gyógyíts meg engem a bűnbocsánat gyógyszerével. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém. Uram, Istenem, gyógyíts meg engem a bűnbocsánat gyógyszerével.
2: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szerávkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az óra imedére jár, s bennünket imádságra ír.

dicsőségünk átszerzi meg. A fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élig, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, ó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivégazunk.

0: Zöldellő mezőkön terelget engem az Úr, halleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldellő mezőkön terelget engem, csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazságos vényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelő vesződ az én bizodalmam. Asztal terítesz nekem ellenségeim szem előtt. Dús kenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Zöldellő mezőkön terelget engem az Úr. Halleluja. Izraelben nagy az Úr neve. Halleluja. Jól ismerik Isten a földjén. Izraelben nagy az ő neve. Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket. Mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Izraelben nagy az Úr neve. Halleluja.
1: Bele remeg és elnémul a föld, amikor ítélet

ragad, döntésedet a mennyből hallatod, beleremeg és elnémul a föld, amikor ítéletre föl kell az Isten, hogy megszabad.

és aki a ragottól megmenekült téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg isteneteknek, az Úrnak. Akik körülötte vagytok, áldozzatok a félelmetesnek. Mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség

0: Omikorite illetve föl kell az Isten, alleluja.
1: Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal.
0: Zengve szálljon fel hozzád, kérésem, Uram! Ígéreted szerint adj nekem értelmet.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírperce. Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson. A történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány két apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is kétnapos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza- és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
1: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadál Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leányod.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testvérünk.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Július 5-én vasárnap a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde hangzik el 13 órakor. Sárközi Violetta beszélgetése az Alfa kurzusról, az Zalaegerszegi Mária Rádió műsorából 13 óra 25 perckor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsorát 13 óra 45-kor hallgathatják meg. Kocsi György atya szentírás magyarázata 14 órakor, Litánia 14 óra 15 perckor, Bőte Csaba testvér füveskönyve Vukovics Edit felolvasásában hangzik el 14 óra 20 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a szentírásról 16 órakor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Café Francesco podcast 56. Az egyedülállók helyzete az egyházban. Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása hangzik el 16 óra 50 perckor. Angozó Imre néprajzi műsorát 17 óra 35-kor hallgathatják meg. Pöröskei Judit és Karácsondi Mihály atya tanúságos történetei 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolos ma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Gáje Nőverbita atya elmélkedése legyetek apostolok 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Lira Történeti Kutatócsoportjának műsora 20 óra 16 perckor hangzik el. Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20 óra 40 perckor. A papi hivatásról őszintén 21 óra 5 perckor. A Felvidéki Mária Rádió műsora 22 órakor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától hallgatható meg. Gyökösi Endre tanítása 23 óra 20 perckor, a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban, írja Szent Pál a Filippiekhez írt levelében. Imádságra hívjuk a hallgatói családot, kérjük együtt a fölséges Istent, világosítsa meg embertársaink értelmét, hogy az emberi életeket követelő konfliktusok lecsendesedjenek a világban. Imádkozzunk együtt az országok vezetőiért, a békéért, Teréz anya szavaival. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni, mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Czöder Mária.
7: Dona nobis pacem, adj nekünk békét. Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllön 2026. július 10-e és 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 program sorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakó, Lengyelországból. Főtámogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezidens Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17 óra 30 perctől vesperás, 18 órától Szent Mise, főcelebrás Marton Zsolt váci püspök, 19 óra megnyitók és gála hangverseny, 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei Iskola Központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei Apátsági Templomban. 11 óra békeima közös szertartás, Ige liturgia, Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei Iskolaközpontban. Moldvai Csángó táncház lesz, valamint a Premontrei Auditoriumban. Tudaszó hallatszik a kertek alján címmel népzenei koncert hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei Auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal, 17 óra vesperász, premontrei apátsági templomban, ezt követően 18 órakor ünnepi záró szentmise, főcelebráns Lukács Gábor Imre. Július 13-a hétfő, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig zarándoklat Mária Besnyőre. Dona Nobis Pácsem Kánon, Kodály Kohorz Generóza. Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilika, 11 óra 30, hála ad imádság, ige liturgia Balogh Pius Brian vezetésével. Ezt követően elköszönés. Kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores nemzetközi és magyar szövetségének története, magyar katolikus jelenlét a világban. Példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a Karnagyi kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
5: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Kedves testvérek, Urunk megdicsőülésének szent titkain elmélkedünk a Márianosztrai Fegyház és börtön fogva tartottjaival. Imádkozzák velünk a dicsőséges rózsafűzért, hogy Jézus öt ragyogó szent sebéből gyógyulást nyerjünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek a Szent Lélekben, hiszek a katolikusnak a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A dicsőséges olvasó első misztériuma. Jézus feltámad. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert tanúságot tettünk Isten ellen, hogy feltámasztotta Krisztust, pedig nem is támasztotta fel, ha a halottak valóban nem támadnak fel. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más embernél. A nagy meglepetés, amire senki sem számított. Üres a sír. Az asszonyi fecsegésen, a csalók hazudozásán, a lefizetett őrök tanúságán, minden emberi kételyen és ellenvetésen átragyog az örök igazság. Jézus feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent tagja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket,

0: A dicsőséges olvasó második misztériuma. Jézus felmegy a mennybe. Amikor együtt étkezett velük, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére. A rátok lejövő Szentlélek, mondta, erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig. Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. A jászolba született és a keresztre feszített Krisztus a miénk. A feltámadott azonban nincs az emberek hatalmában. Felmegy a mennybe, elfoglalja örök helyét az Atya jobbján. A földön járó ember az égre néz, Jézusra, a célra, amifelé haladnunk kell.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden, ami kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket!

0: A dicsőséges olvasó harmadik misztériuma. Jézus elküldi a Szent Lelket. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindnyájan beteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni. Jézus elmegy, de nem hagy magunkra. A megváltás kincsének mindenkor, minden emberéhez el kell jutnia. Ezt a küldetést emberi erővel lehetetlen teljesíteni. Ezért kapjuk tőle, mint utolsó és végső ajándékot, a Szent Lelket, az igazság és a szabadság lelkét.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsánat.

0: A dicsőséges olvasó negyedik misztériuma. Jézus felveszi édesanyját a mennybe. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, vajódva, a szüléstől gyötrődve kiáltozott. Fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel fogja kormányozni az összes nemzetet. A kör bezárul. Mária méhében testesült meg az Isten, s most az anya születik meg a fiútól a mennyországban. Isten anyja fiának jobbján, egy erős asszony egy sikeres férfi mögött. Ő az anyja az egyháznak, Isten minden gyermekének.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden a kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: A dicsőséges olvasó ötödik misztériuma. Jézus megkoronázza édesanyját. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejében. Mária minden dicsősége Jézusra áramlik. Amit a királynőnek ajándékozunk, az a király kincstárát gyarapítja. Isten mindent rajta keresztül adott nekünk Jézusban. Mi is Márián keresztül adjuk neki teljes önmagunkat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsánat.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte számunkra az örök élet jutalmát. Add kérünk, hogy ezekről a szent titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A dicsőséges rózsafüzér imádságait a Márianoszrai Fegyház és börtönfogva tartottjaival mondtuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hír perce. A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvégen mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskó verseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést a rászoruló családok, egyedülélők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szent Atya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is.

kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szüzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren. Keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai, ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a kereséggel. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim, jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit. Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum Concilium konstitúcióról, amely a liturgiáról szól. Amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelkedetteknek szeretné elmagyarázni Krisztus testének misztériumát, azt a Szent Páli szakaszt idézi, amelyet az imént hallottunk. Ti Krisztus teste vagytok, egyenként pedig a tagjai, és hozzáteszi még, a ti misztériumotokat veszitek, és az ámen szóval válaszoltok arra, amik vagytok. Ámen, és ez a válaszotok olyan, mintha az aláírásotok lenne. Azt mondják nektek Krisztus teste, és ti így válaszoltok, ámen. Legyetek tehát Krisztus testének tagjai, hogy az ámenetek igaz legyen. Legyetek azok, akiket láttok, és fogadjátok el azt, amik vagytok. Miután felidézte Jézus az utolsó vacsora emlékét, a liturgiai konstitúció az oltári szentség kapcsán éppen ezekkel az ágostoni szavakkal szól hozzánk. A keresztények számára ugyanis az Úr asztalánál való részvétel azt jelenti, hogy Isten igéje formálja őket, az Úr testének asztalánál erőt merítenek, hálát adunk Istennek. Azáltal, hogy befogadjuk őt az igéjében és az oltári szentségben, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek fejét a feltámadt Krisztus alkotja, aki az Atya jobbján ül, és aki helyet készít számunkra a mennyekben. Az oltári szentség így a jövőbeni Isten országának szentsége. Ez az út, és ez az a kenyér, amely a mennyei hazába vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten mindenben minden lesz. A Szent Misére összegyűlt hívek az áldozatot nem csupán a pap keze által, hanem vele egyesülve ajánlják fel Istennek. Ebből a szempontból az oltári szentség a keresztények lelki áldozatának egy formája, mivel az Istenhez való és egymás közötti egység útját jelenti. A szertartáson való részvétel
Péter révén a hívek megtanulják, hogy felajánlják magukat, és napról napra Krisztus által feloldódjanak az Istennel és egymással való egységben. Így Krisztusba olvasztva minket, az oltári szentség megtanít minket arra, hogy Jézus életét tegyük magunkévá, amelyet az önzetlen önátadás jellemez. Ez az ajándék bevezet minket az egység dinamikájába, amely hatékony ellenszert nyújt a megosztottságot szító erők ellen, amelyek mai világunkat aláássák, közösségeinket, családjainkat, szívünket megtörik. Kedves testvéreim, amikor részt veszünk a Szent Misén, arra kaptunk meghívást, hogy meghallgassuk Isten igéjét, és vegyünk magunkhoz az Úr testét az ő asztalánál, ahol ő maga ajánlja fel magát a kenyér színe alatt. A Szent Misei két része, vagyis az ige liturgia és az eukarisztikus liturgia olyan szorosan összekapcsolódik egymással, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Ami az ige liturgiát illeti, emlékeznünk kell arra, hogy nem csupán a Szentírásról szóló intellektuális tudást kapunk belőle, hanem élő és hatékony igét Istentől, amelyet Isten mindenkinek és egyúttal mindegyikünknek egyesével is címzett, és amely az eukarisztikus kenyérrel együtt táplál és erősít minket, és átvezet a bűn romlásából a Krisztusban való új életre. Az eukarisztia megnyitja előttünk a Szentírás megértését, ahogyan a Szentírás is megvilágítja és magyarázza az oltári szentség misztériumát. A második vatikáni zsinat arra szólított fel, hogy szélesebb körben terjesszük a Biblia kincseit, hogy a hívők számára bőségesebben kínáljuk Isten igéjét. A liturgikus reform ezt a kérést olyan kincsé alakította, amely összegyűjti az összes bibliai olvasmányt és a Szent Mise olvasmányait is. Ezt a gazdagságot az élő hagyomány legtisztább forrásából merítették, amely ötvözi a hagyományhoz való hűséget a jogos fejlődés iránti nyitottsággal. A liturgiáról szóló második fejezet kezdete tele van utalásokkal a nagy hagyományra, amely az egyházatyáktól egészen a mai napig vezet hozzánk. Idézem, megváltunk az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amikor elárultatott, létrehozta a testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy a kereszt áldozatát az évszázadok során visszatéréséig megörökítse, és így szerette mennyasszonyának, az egyháznak halála és feltámadása emlékét bízza. A szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust befogadjuk, a lélek kegyelemmel telik meg, és megkapjuk a jövő dicsőségének zálogát. Kedves testvéreim, merítsünk hittel ebből az isteni élet forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amelyet a Szent Misében ünneplünk.

0: tutti pellegrini di lingua francese provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia ponte dell'unità del popolo cristiano,
1: amely ahhoz szükséges, hogy elterjedjen családjainkban és közösségeinkben a szereteten alapuló egység, és megszűnjenek a konfliktusok. Isten áldjon benneteket!
0: On the Second Vatican Council, today we consider the celebration of the Eucharist as presented by the Constitution and the Liturgy,
1: Sacrosanctum Concilium. A Sacrosanctum Concilium tanítását a liturgiáról.
0: The second chapter of the document as a sacrament of love, a sign of unity,
1: a szeretet,
0: a bond of charity,
1: az egység,
0: a paschal banquet,
1: szentsége, tehát az oltári szentség,
0: grace,
1: amely megtölti Isten kegyelmével elménket és lelkünket.
0: That at mass,
1: a dokumentum kiemeli,
0: hogy
1: a Szent misében a résztvevők aktívan vegyenek részt, ne csak nézők legyünk, hanem igyekezzünk egyesülni Krisztussal, felajánlani magunkat, átadni magunkat Krisztusnak. Amikor pedig részt veszünk az oltári szentségi liturgiában, vagyis magunkhoz vesszük Krisztus testét, hagyjuk, hogy az átalakítson minket. Az átalakítás a Szentmise mind a két részére érvényes, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. Az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája két elválaszthatatlan rész, amely táplál minket, erőt ad nekünk, és átalakítja egész életünket.
0: This morning, all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's
1: audience.
0: Upon all of you
1: Isten áldását kérem mindannyiótokra és családotokra is. Krisztus békéje szálljon rátok, Isten áldjon meg titeket.
0: Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della natività di San Giovanni Battista,
1: kedves testvérek, a mai napon fogadjuk meg, fogadjuk el a felhívást arra, hogy térjünk meg Krisztusban, egyesüljünk Isten bárányával, és készítsük mi is az Úr útjait, hogy az egész világ higgyen a megváltó Krisztusban. A Szent Atya tehát most spanyolul fordul a hívekhez, kedves testvéreim.
0: El ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II.
1: Folytatjuk tanításunkat tehát.
0: En particular sobre la Constitución Sacrosanctum
1: Concilium Zsinati Konstitúcióról, amely a liturgia elemeiről szól.
0: Este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos
1: arra hív fel minket, hogy fogadjuk magunkba Isten igéjét, és merítsünk erőt az Úr asztalánál. Majd pedig adjunk hálát Istennek.
0: Nos convertimos en aquello que hemos
1: recibido.
0: De esta forma,
1: átalakulunk.
0: La Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que
1: az Eucaristía szentsége
0: y a la vez,
1: az eljövendő Isteni országának üzenetét hozza el számunkra. Váljunk mi is hasonlatossá Krisztushoz, aki életét adta értünk. A Szent Mise tanító része pedig az ige liturgiája, szintén nagyon fontos, hiszen átvezethet minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Fogadjuk el az isteni élet e forrását, amelyet a Szent Mise nyújt számunkra, az ige liturgiáját és az oltári szentséget. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat és híveket itt a téren.
0: Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor.
1: Vegyük magunkhoz hittel a szentségeket, és kérjük az Urat, hogy az oltári szentségben és az Úr igéjében formálja át életünket, és tegye hasonlatossá Krisztushoz, hogy minden nap gyümölcsöket hozhassunk, és előmozdítsuk az egységet és a szeretetet a világban. Isten áldja a spanyol ajkú híveket. Köszönöm szépen!
0: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
1: Szentatya, üdvözli most a kínai nyelvű híveket, ajkú híveket, kedves testvéreim, az oltári szentség az út kenyere, amely az égi hazába vezet minket.
0: Con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese.
1: Szeretettel köszöntöm a portugál ajkú zarándokokat.
0: San José do Rio Preto, el sacerdote de Sorocaba.
1: Különösen két csoportot emelt itt ki a Szentatya. Kedves testvéreim, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne hanyagoljátok el a szentmisére való felkészülést.
0: Facendo tacere i rumori che ci impediscono di
1: ascoltare. Részt gyakran a Szent Jónás szentségében is. Készüljetek a Szent Misére, Krisztus testének magunkhoz vételére.
0: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Köszöntöm az arab ajkú szarándokokat.
0: L'Eucaristia sull'altare del Signore.
1: Az Úr asztalánál az oltári szentséget vehetjük magunkhoz, de találkozhatunk Istennel a mindennapi életben is, hiszen mi is átadhatjuk magunkat felajánlásként, és hálát kell adnunk Istennek minden nap. Isten áldjon benneteket.
0: Saluto cordialmente.
1: Szeretettel üdvözlöm a lengyeleket.
0: In particolare
1: különösen a gyermekeket és a fiatalokat.
0: Le vacanze,
1: a nyári szünet, a pihenés és Isten jeleinek keresése kell, hogy legyen a természet szépségeiben. Használjátok ki ezt az időt arra, hogy gyakrabban vegyetek részt Szent Misén. Elmélkedjetek Isten igéjén, vegyetek részt lelki gyakorlatokon, zarándoklatokon, és találkozzatok többet szeretteitekkel. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy bölcsen válasszák meg iskolájukat és egyetemüket, és körültekintően mérlegeljék és ismerjék fel hivatásukat. Szeretettel adom mindenkire áldásomat.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Az olasz ajkú zarándokokat a téren.
0: In particolare saluto i fedeli delle tante parrocchie.
1: A nagyon sok ide látogató hívet, akik a nagyon meleg napok ellenére eljöttek ide a térre, Olaszország különböző plébániáiról.
0: Del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza

0: papokat is, akik itt láthatjuk őket, akik ellátogattak ide a Szent Péter térre. Különböző országokból érkeztek.
1: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico.
0: Az eucharisztikus áldozat napi bemutatása legyen számotokra erő forrása, és szolgáljátok Isten népét szeretettel. Végül szeretettel üdvözlöm az időseket, a fiatalokat, a betegeket, az új házasokat. Keresztelő Szent János születésének ünnepe van most, ő készítette elő Krisztus útját, és segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy legyünk mi is Isten országának hirdetői a világban mindenhol.

0: ma sem a tapsvihar a Szentpéter téren. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak a segítségét a közvetítésben. További jó rádiózást kívánunk minnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Az Alfa egy több hetes kurzus, amely felekezettől függetlenül a keresztény hitet felfedező találkozások sorozata. Minden alkalom része egy jó hangulatú vacsora, egy előadás a keresztény hittel kapcsolatban, és egy kis csoportos beszélgetés, ahol mindenki elmondhatja gondolatait és felteheti kérdéseit az adott témával kapcsolatban. Elsősorban azoknak szól, akik nem járnak templomba, de segítségére lehet azoknak is, akiknek megújulásra van szükségük. A 11-12 héten át tartó kurzus során minden alfa este egy közösen eltöltött vacsorát, egy előadást és egy kis csoportos megbeszélést foglal magában. Az alfa fontos része egy közösen eltöltött hétvége is, amelynek témája a Szentlélek. Az alfa kurzuson keresztül megszólíthatók a házaspárok és a fiatalok is, részükre szervezik a házas és az ifi alfát. A Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület május végén Zalaegerszegen szervezte meg a Kell egy nap Krisztussal egésznapos beszélgetésekkel, majd Házi Bencét kérdeztem a Szombathelyen már több éves múltra visszatekintő ifi alfáról.
4: Tavaly indult, tulajdonképpen teljesen nyitott és felekezett.

0: ettől függetlenül teljesen ökumenikus, és még azon túl is meghívtunk minden egyes párt. A házasság, mint életforma jelenik meg a házas alfában. A cél az, hogy tulajdonképpen keresztény szemszögből egy kicsit átbeszéljük a házasságnak az alapvető kérdéseit, és megerősödjünk. Tulajdonképpen itt egyfajta randi estekről van szó, ahol a párok egymással, és csak is egymással beszélik meg, de mégis van egy tematika, és akkor így meg tudnak erősödni, és a célja ennek az egésznek, hogy erős legyen a házasságom, egy olyan világban, ahol minden nagyon gyors, minden fel van pörögve, egy rohanó világban élünk, ebben egy kicsit mi a házasságra koncentrálunk, nagyon jól tudjuk, hogy ez a befektetett idő, ez a legfontosabb, és ugye sokan azt mondják, hogy ilyen meg olyan a házasságon, tehát ez egy kicsit időbefektetés is. Hát ezzel a céllal indult, most már a második sorozaton vagyunk lassan túl, mert az utolsó alkalom maradt már csak hátra, és ősszel indítanák a harmadikat is Zalaegerszegen. Ezek a randevú vacsorák olyan jól szoktak sikerülni, hogy vissza is jönnek, tehát aki már egyen részt vett, az eljön a másodikra is, pedig neki már minden ismerős, de akkor ő egy külön, de mégis eljön, és egy külön tematikát átvesz, és mégis szeretne ott lenni. Tehát éppen egy ilyen életmód, egy ilyen kultúra alakul ki, hogy a házasságomat újra és újra megélem, annak szépségét, szentségét, különlegességét, egyediségét, a feleség felfedezi a férjét, a férje feleségét. Hát röviden ennyi.
1: Sok évvel ezelőtt voltam egy alfán, ami számomra nagyon nagy élmény volt, de ahogy én itt ezen a workshopon meghallgattam, ez a házas alfa, ez egészen más, mint a, nevezzük így, mint a normál alfa. Mitől is más ez?
2: Attól más, hogy itt nem elsősorban keresztény hittartalom kerül átadásra, hanem keresztény pszichológusok segítenek abban a pároknak, hogy a párkapcsolati dolgaikat helyes mederben tartsák.
1: Ketten segítkeznek ebben a kurzusban, vagy pedig van más segítő is, aki szolgál és segíti ott a párokat?
2: A segítés ebben az esetben tényleg csak technikai. Tehát a projektornak a felállítása, a vetítővászon elhelyezése, meg a videónak a megállítása, elindítása, az időnek a mérése, hiszen itt ugye beszélgetésekre van osztva az este, és azoknak meghatározott ideje van. 5-10 vagy éppen 30 perces beszélgetések vannak kijelölve a munkafüzetbe, és nagyon fontos, hogy az étterem nyitvatartásához igazodva ezeket az időkereteket valóban úgy tartsuk meg, ahogyan az elő van írva. Tehát, hogy egy 30 perces beszélgetés az ne legyen 35-40 perc, meg az 5 perces se legyen 15 perces. Nagyon fontos az időkeretekkel való helyes gazdálkodás, mert ugye önmagában a videó az egy 51 perces egység, és az ezt megszakító beszélgetésekkel éppen végzünk 8:45-re, tehát ez egy viszonylag hosszú alkalom, és nagyon fontos, hogy a párok tudjanak arra készülni, hogy a babysittert, vagy éppen a segítséget azt úgy tudják kérni, hogy ők minden alkalommal tervezetten haza tudnak érni arra az időpontra, amit meg van beszélve.
1: Most már két alkalommal is csináltak akkor itt Zalaegerszegen ilyen alfát. Hány pár vett ebben részt, és honnan tudtak meríteni?
0: Az első alkalomra azt hiszem, hogy 20 pár jelentkezett, ami 40 főt jelent. Nem is tudtunk nagyon elférni, tehát nagyon jó volt, két projektorral adottuk meg a vetítéseket. A második alkalomnak itt kevesebben vagyunk, és most ősszel újra nyitanánk a harmadikat, ahol egy előkészítő munka után azt reméljük, hogy legalább 10 pár, tehát legalább 20 fő részt tud venni. Nem kell, hogy nagyon sokan legyünk, tehát nem erről van szó, ezek nagyon közvetlen baráti dolgok, és hogy honnan tudunk meríteni. Tulajdonképpen itt szájról szájra és személyesen történik a meghívás. Én azt is szeretnénk kérni mindenkitől, aki elvégzi ezt a kurzus, hogy ő szóljon a barátjának is hozzá. Tehát ez egy annyira felszabadult, vicces, közvetlen este, hogy itt ezek működnek, csak ugye kell, hogy szóljunk a másiknak. Ez a legjobb reklám, hogyha

0: saját példám, saját barátaimnak mondanám.
1: És kik azok, akik eljönnek? Tehát esetleg ők valami elmélyítést szeretnének a saját párkapcsolatukban, vagy már közel vannak ahhoz, hogy probléma van a házasságukban, és esetleg egy válástól szeretnének ilyen módon megszabadulni. Tehát mit tapasztalnak, hogy kik azok, akik eljönnek, és végig is csinálják?
2: Minden típusú élethelyzetre van példa. Tehát volt olyan az előző két alkalommal is, hogy direkt kapcsolatjavítás céljából érkeztek párok. Aztán volt olyan, aki itt a beszélgetések során döbbent rá arra, hogy neki bizonyos kérdésekkel intenzívebben kell foglalkozni, és elmentek aztán utána párterápiába. Tehát és aztán az egy sikeres folyamat lett az életükbe. Tehát ez egy nagyon sokféle módon működő. És az az érdekes, hogy igazából, hogyha az ember 2-3 évvel később újra megnézi ezt a dolgot, és újra kell válaszolni azokra a kérdésekre, amik előjönnek, akkor teljesen biztos, hogy más dolgok fognak előjönni. Tehát ez olyan, mint hogy mondtam, a karácsonyi történetről is lehet 8-féleképpen prédikálni, ugyanígy a házassággal kapcsolatban is van, amikor ezt a dolgot tartom intenzívebbnek, vagy éppen fontosnak, van, amikor a másik dolgot kell lecserélni, tehát ez azt gondolom, hogy tényleg ez egy mindenki számára elérhető lehetőség, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, tehát nem volt olyan pár, amelyik azt mondta volna, hogy megbántuk, hogy rászántuk ezt a hét estét, tehát ez abban is látható egyébként, hogy ebből a 20 párból 8 azt mondta, hogy akkor ők továbbiakban is jönnek, és folytatják, nem is a videó

0: Először azért egy kicsit nagyobb társasággal csináltuk. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit családiasabb légkörben, ilyen 10-15 fővel, és nemek szerint elszeparáltan folytatjuk. Tényleg nagyon jó alkalmak, 3 kérdés van egy-egy videó alkalmával. Ezek a videók egyébként nagyon színesek, nagyon informatívak, lekötik a fiataloknak figyelmét szerintem, ami a mai világban nagyon fontos, hogy nagyon sok impulzus kell ahhoz most már, hogy a fiataloknak lekössék a figyelmét. Ezekben az alfakurzusos videókban abszolút megvannak ezek, illetve a kérdések is nagyon elgondolkoztatók, amiket le tudnak vetíteni a hitéletükre, illetve a saját személyes kis életükre, és nagyon jó kis beszélgetések tudnak belőle kerekedni.
1: Hányan vesznek egy ilyen részt, és ez mennyire önkéntes? És egyáltalán persze ifi kurzus, de hát akkor az lehetne 15 éves is, meg lehet 24 éves is. Mégis kiknek szól ez?
0: Ez most nálunk szombatén nagyon speciális, ez egy kötelező alkalom nálunk, ez most kollégisteknek van jelen pillanatban. Ez egy 9-es korosztályt jelent jelen pillanatban. 10-15 fővel megyünk, ez azt jelenti, hogy 3 segítővel nagyon kellemesen 4-5 fős csapatokban el tudunk beszélgetni, moderálni ezeket a beszélgetéseket, amiket éppen a film ad nekünk.
1: És mi az, amit a legjobban szeretnek a fiatalok egyébként az alfa kurzusban?
0: Egyértelmű, ugye ezek össze vannak kötve valamiféle lakomával, ha legyen csak szó egy pizzáról, egy zsíros kenyérről, vagy csak szörpről, kis nasiról, de ezek mindenképpen motivációt jelentenek arra, hogy szívesen jöjjenek, még szívesebben jöjjenek ezekre az alkalmakra.
1: Az idősebb korosztály, gondolom őket talán könnyebb megszólítani, az egyetemista korosztályt nekik is csináltatok, mert most akkor egy nagyon fiatal korosztályt szólítottatok meg, és akkor nem is biztos, hogy ez annyira szerencsés, ez a 15 éves korosztály. Ugye én most itt arra gondolok, hogy ott esetleg az egyetemista kollégium.
0: Ha jól emlékszem, bár abban én nem vettem részt, de volt ott is ilyen hasonló alkalom. Én azt kell, hogy mondjam, ez a 14-15 éves korosztály, szerintem ez jó. Főleg arról beszélgetünk, hogy ők kollégisták, ők kiszakadtak otthonról, szerintem kell nekik valami állandóság, valami támasz, akár a hitben, akár barátaikkal lehetnek, beszélgetnek. És tényleg itt ez egy jó kis közösség talán, hogy így lehet mondani. Ez egy támasztó erő, hogy így fogalmazzak.
1: A 12 témából mi az, ami ezt a középiskolás korosztályt leginkább megfogja, és mi az, ami a legtávolabb áll tőlük?
0: Nem mondanám azt, hogy vannak így kedvenc témakörök. Talán így az elvontabb fogalmak, amiket nehezebb megérteni, egy szentlélek fogalom, de közben szerintem én biztos csatolnék, mert talán ez a legszebb, amikor imádkozunk értük kézretétellel egy közbejáró imádságot, akkor azért érezhetően tapasztalhat az, hogy megilletődnek, és el is gondolkoznak talán, megérinti őket a Szentlélek, és tényleg olyan előzékenyüléseknek lehetünk tanulni, amit tényleg nekünk is nehéz megélni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Hodánics Péter református és Zsugyel Kornél evangélikus lelkészekkel a házas alfáról és Házi Bencével az ifi alfáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
4: Július 5-e. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Izajásnál olvassuk az 56. fejezet 8. versében ezt. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Az Izajás 56. fejezet, ez a Izajás könyve 3. nagy szakaszának a része és fő témája, az idegen népeknek is szól a kegyelem. Nem csak mi, hanem mások is részesülhetnek az Úr kegyelmében.

0: Isten nem csak a szétszóródott Izrael maradékát gyűjt össze, hanem gyűjt azokhoz másokat is. Sőt, Isten nem azért ad üdvösséget az idegeneknek, mert megtartják a parancsait, hanem csupán kegyelmes szeretetből, ingyen. Ez a szeretet azonban arra indítja ezeket, hogy az Úr akarata szerint éljenek. Így boldoggá lesznek. Még a Herjéltnek is van esélye, aki megvetettként élt abban az időben, mert megcsonkított ember volt. A sokféleképpen megcsonkított életek jó eséllyel pályáznak itt. Hányféleképpen tette terméketlenné, tehetetlenné életünket a tévedések, a bűnök sokasága, és mégis van esély. Bárcsak vezetőink is ráébrednének erre. És megtérve, másként pásztorolnák az életünket, de megfordítom. Aki megtért, az nem a vezetőkre hálítja a felelősséget, és nem is azokban bízik, hanem először maga tesz mindent megújult szívvel, másként az Úr dicsőségére és sokak épülésére. Ne légy féltékeny és irigy, hogy Isten nem csak neked, hanem másoknak is ad üdvözítő javaiból. Sokféle irigység fúr bennünket, de a legtaszítóbb az, amikor valaki a hitben szűkkebbű. Olyan ez, mint a tékozló fiú történetében az idősebbik fiú duzzogása, aki nem érti atya szeretetét, amellyel visszafogadja a hűtlen fiát. És az apa joggal pirít rá, és ránk is. Vigadnod és örülnöd kellene. Mennyire nem tudunk örülni a másik örömének? És mennyire nem tudunk örülni még a másik üdvösségének sem? Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a beteg ágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottál.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

Hírek. Boldog Boldi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűsző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. Palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva, érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szentatya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, újjon Sion leánya, zengjének egy Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat, széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek. Uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje. Zakariás prófétának ez a jövendőlése Sionról, illetve Izraelről szól, de ugyanakkor a messiásról is. Tehát a királyi messiást mutatja itt be, közelek királyod, és ez a király Szamárháton jön, nem lovon, és érdekes módon a lovakat elpusztítja. Hát a ló az tulajdonképpen egy harci ménynek számít, és pontosan erről beszél, hogy a harci íjakat is, azt is összetöri, meg a harci szekereket is, amelyeket hát lovakkal húztak. Tehát ez az akkori harckocsikat akarja jelölni, és mutatja, hogy ez a király, ez egyébként hatalmas, igaz, de győzedelmes, de ugyanakkor alázatos. És ezért jön a Szamárnak a hátán, a Szamárnak a csikaján. Mert aztán az evangélium céloz, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, és Jézus a békét hozza el a népeknek, és ugyanakkor egy békés uralmat akar, azt lehetne mondani, egészen a föld határáig, tehát az egész világon. Tehát Jézus a békesség szerzőket mondja boldognak, és ő maga szerzi leginkább ezt a békességet. A mi szívünkbe is békét, nyugalmat tud árasztani, erről szól majd az evangélium. Jézus magát, bár királynak mondja, király vagy te, ugye a passióban ezt megkérdezik, de az ő királyság azt jelenti, hogy tanúságot tegyen az igazságról, ahogyan ezt válaszolja Pilátusnak, és ugye Pilátus mondja, hogy mi az igazság. És ugyanakkor ez az uralom, tehát egy szelíd uralom, de Jézus mégis meg tudja ezt valósítani. Egyrészt itt az újongás, az öröm, ez ugye virágvasárnapi jelenet is bizonyos értelemben, és íme közeleg a királyod, ez az íme kifejezés a hinné az Ószövetségben, ez a rámutató szócska, azt akarja kifejezni, hogy valami hirtelen változik. És itt is valóban az öröm amiatt jogos, mert hát jön a király. Tehát Jézus ezt a királyságot akarja megvalósítani, de egészen más eszközökkel, mint ahogyan azt az emberek elvárnák. Tehát nem egy háborús király bevonulását akarja ez jelenteni, vagy császárét, hanem egy jelzi a jövetelén is, hogy ő nem egy harci ménen, egy paripán jön, amelyik tulajdonképpen a háborút is jelképezné, hanem Jézus a szegény embereknek a teherhordó állatán a Szamáron jön be és vonul be Jeruzsálembe. Tehát ez a rész nagyon is passzol az evangéliumhoz, ahol aztán Jézus tulajdonképpen beszél arról, hogy ő, hát kicsoda, hogy ő tulajdonképpen egy kinyilatkoztató, és most rátérünk majd az evangéliumra, egyúttal vissza is utalok erre a szakaszra, amelyik nagyon szépen összhangban áll az evangéliummal. Ebben az evangéliumi szakaszban Jézus pontosan erről beszél, hogy ő hogyan is akarja ezt a békességet megvalósítani, és kiknek akarja ezt elhozni. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyán, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Ez a szakasz, tehát, ahogyan említettem, nagyon is összhangban áll Zakariás prófétának ott a 9. fejezetben tett jövendőlésével. Ha megnézzük ezt az evangéliumi szakaszt, itt a 11. fejezetben találjuk, előzőleg Jézus korholja azokat a városokat, ahol ő csodákat tett, jajt mond, jaj neked Korozain, jaj neked Betszajda, mert ha pogány területeken, Tírus, Szidonban történne, már rég szőrzsákban járnának az emberek, tehát bűnbánatot tartanának, és ez a hang nem itt megváltozik, és tulajdonképpen Jézusnak a működése bizonyos tekintetben, bizonyos embereknél kudarcba fullad, mert nem akarják őt elfogadni. Erről szólnak a jajok, amelyek ezt a szakaszt megelőzik. Itt pedig Jézus arról beszél, hogy mégiscsak akadnak olyanok, akik megfogadják az ő szavát, és akik hozzá mehetnek a gondjaikkal, bajaikkal, terheikkel. És feltűnő, hogy Jézus az Atyához fordul, és ugyanakkor az Atya az egyúttal az ég és föld ura. Ezzel kapcsolatban megjegyzük, hogy a zsidó imádságban ez az ég és föld ura nem nagyon fordul elő. De ugyanakkor Istenre az jellemző, hogy valamit elrejt, de valamit mégis kinyilatkoztat. Itt tehát Jézus kinyilatkoztatóként is mutatkozik be, mert ez a kinyilatkoztatás, ez tulajdonképpen megvan annak is a jelentősége, hogy ez kinek, kiknek szól, ez a kinyilatkoztatás. Tehát itt bölcsek, okosak, nyilvánvalóan a bölcsességre való törekvés az ószövetségben nagyon dicséretes. És ugyanakkor mégis ezekkel szembeállítja a kicsinyeket. Ezek a kicsinyek, ezek tulajdonképpen az alázatosak. És ebből arra lehet következtetni, hogy az Atya, ha kicsinyeknek akarja kinyilatkoztatni magát, és mindent átad Jézusnak, hogy Jézus maga is a kicsinyekhez sorolja magát, tehát az alázatosakhoz, akik tulajdonképpen nem visznek végbe olyan nagy dolgokat, de Jézus mégiscsak végbe viszi ezeket a jelentős dolgokat, amivel az Atya megbízza őt. És ugyanakkor benne van az is, hogy Jézus maga is kinyilatkoztató, és azt is mondja, hogy ez az Atyának így tetszik. Tehát Istennek mintegy ez a stratégiája. És azt is mondja, hogy ő mindent megkapott az Atyától, és az Atyát igazából nem ismeri senki sem úgy, mint ahogyan ő ismeri. De ugyanakkor Jézus ebbe az ismeretbe bennünket is be akar avatni. Nyilvánvalóan akkora ismeretre és olyan ismeretre nem teszünk szert, legfeljebb valaki jól van sugalmazva, és bizonyos értelemben részesül ebből a kinyilatkoztatásból, de az igazi kinyilatkoztató maga Jézus, akinek a fiú ki akarja ugye nyilatkoztatni az atyát. Tehát egyrészt Jézus úgy mutatkozik itt be, hogy ő a kinyilatkoztató, tehát ő az, aki föllebbenti Isten akaratáról a fátylat, tehát ami el van rejtve, azt ő most fölfedi, de megvan, hogy kik azok, akik ebben részesülhetnek. És utána, mint egy beszél ezekről a kicsikről, hogy kik is ezek, hogy azok, akik fáradtak, terhek alatt görnyednek. Ez a fáradt, tehát tulajdonképpen azokat az embereket jelzi, akik talán a másutt Jézus mondja, hogy farizeusokról, hogy terheket kötöznek össze, de nem könnyítenek, és egy újjukat sem mozdítják, hogy ezeken a terheken, amiket a népre raknak, azon könnyítsenek. Terhek alatt görnyednek, és ő felüdíti őket. Tulajdonképpen ezek a szavak itt nagyon sok úgynevezett, mondjuk azt, hogy egyszer előforduló kifejezés szerepel itt Máté evangéliumában. A felüdítelek titeket, ez jelenti a táplálást is, hogy Jézusnál fel lehet üdülni, és ez a anapauszó, benne van a pauza, a szünet, a megállás. Tehát, hogy egy kicsit, mint egy az emberek tanítványainak, és mondjuk vonuljunk félre, hogy egy kicsit kipihenjétek magatokat. Tehát ez is jelenti ezt a felüdítést, de felüdítésnek nevezik nagyon sokszor azt is, hogyha valakit megkínálnak, mint egy azzal, hogy élelemmel, és az is felüdítést akar jelenteni az Ószövetségben, Ábrahám is, amikor megvendégeli ezt a kifejezést, használják. Ugyanakkor Jézus beszél az igáról, tehát az iga jelenti a törvény teljesítését az Ószövetségben, maga a Tóra egyfajta iga, de ez az iga, ez más. Jézus arról beszél, hogy az én igám édes, ez egy rossz fordítás, nem mintha mézzel lenne bekenve, és az én terhem könnyű. Ha megnézzük, ez a Krisztos szó szerepel itt a görögbe, ami jelenti azt, hogy kényelmes, jól használható, ugyanakkor azt is jelenti, hogy úgy testre van szabva, mint amikor valami, amit viselni kell, az pontosan ránk szabták. Ebben benne van valamiképpen, hogy az ő igája, az is tulajdonképpen bizonyos értelemben teher, de ez mégis könnyű, ahogyan hozzáteszi, hogy az én terhem könnyű, és az igát ezt ránk szabta. Tehát mindenkire valamit rászab Jézus, és személyesen tudja, hogy mi az, amit el tudunk viselni, mi az, ami már nekünk túl terhes lenne. És azt is mondja, hogy ez könnyű, ez a teher. És megtaláljuk nála a nyugalmat. Ez az a pauza, a nyugalom, hogy be tudunk menni Istennek a nyugalmába. Ez nagyon gyakran a katapauzis a görögben, ez a kifejezés, hogy Istennek a nyugalmába be tudunk menni, és Jézus tudja ezt a nyugalmat nekünk kínálni, és az ő igája az egyúttal nyugalmat is ad, a lelkiismeretnek a nyugalmát. És ugyanakkor tanuljunk tőle, ahogyan itt mondja. Tehát benne van a kinyilatkoztató, ő a kinyilatkoztató, és ettől a kinyilatkoztatótól, magától, Krisztustól tanulhatunk. Ugyanakkor mégis legyünk alázatosak, mint ahogyan ő mondja, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Ez a szelíd, ez ugye boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, mondja másutt a hegyi beszédben Jézus, és benne megtaláljuk a nyugalmunkat. Hát mi másra kellene törekednünk nekünk is, mint hogy itt az életünkben, ami nagyon sokszor hát eléggé sűrű vagy hektikus, nehezen találjuk meg a nyugalmunkat, és Jézus ezt is akarja tanítványainak is, hogy kicsit vonuljunk félre. Itt a nyári melegben, amikor tulajdonképpen annyi mindentől gyötrődünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy Jézus fölkínálja nekünk ezt a nyugalmat, és csak nála találjuk meg lelkünknek a nyugalmát. Ő az, aki igazán fel tud üdíteni bennünket, mégpedig a tanításával, a kinyilatkoztatásával, a szelídségével, és ne feledjük el, hogy ő a királyunk, aki tudja, hogy mi mennyire vagyunk képesek, és szeret bennünket, és szeliden közeledik hozzánk is. Adja jó Isten, hogy ezt megtapasztaljuk, és ez boldogsággal töltsön el bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmazz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmazz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmazz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten báránya, telveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.

0: Arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Pukovics Edit felolvasásában hallják.
1: Tizenkettedik fejezet. Házassági karambolok.

Ha azt látom, hogy valaki kapálózva, hadonászva száguld le a sípáján, a hegyoldalon, a lábai összeakadnak és hatalmasat esik, akkor nem arra gondolok, hogy a síelés ostoba sport, hanem arra, hogy az illető nem tanulta meg jól. Olyan pályára ment, amihez nincs meg a kellő felkészültsége. A siklás valójában csodálatos, repülés, szabadság, kihívás. Az a bölcs hozzáállás, hogy alázattal elkezdek tanulni, és megteszek mindent, hogy megtapasztaljam az ég és föld közötti suhanás élményét. Ha azt látom, hogy sok házasság felbomlik, hogy a házastársak nem élnek szépen szeretetben együtt, akkor nem a házasság intézményét kell elvetnem, hanem azt kell megállapítanom, hogy sajnos sokan naívan, vakon, túl gyorsan rámentek a fekete pályára, és emiatt kisodródtak, összetörték magukat. Nem a pálya rossz, egyszerűen nem tudtak bánni a felmerülő nehézségekkel.

Látjuk, hogy a házasság útján sok tövis terem. Mennyi fájdalom, válás, szakadás van. Felmerül a kérdés. Vajon a házasság természetéből fakad, hogy ilyen nehéz, hogy gyakran nem érti meg egymást a férj, a feleség? Vagy talán az a gond, hogy rossz irányban indultunk el az úton? Sok hibát követtünk el, és kisodródtunk az út szélre. Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki azért keres párt, azért akar szerelmes lenni, hogy az életét zsákutcába vezesse. A párkapcsolati karambol következményét nem elítélni kellene, hiszen egy motorbiciklis akkor is számíthat a társadalom segítségére a baleseti sebészeten, ha hibás volt. Akkor is küzdenek az életéért, ha felelőtlenül vezetett. Ahogy a testet is sokféle kórokozó támadja meg, és az addig harcol a vírusokkal, baktériumokkal, amíg meg nem hal, ugyanígy kellene tennünk. Merjünk küzdeni egymásért. Tudjuk megvédeni azt, ami a legdrágább, a legértékesebb, a szerelmünket, a kapcsolatunkat, a gyermekeinket.

A baj manapság az, hogy bizonyos dolgok, amelyek ártalmasak az egyénre, a családra, a közösségre, és amit korábban rejtegettek, szégyeltek az emberek, ma trendivé, divatossá váltak. Félrehajlásaikkal, bűneikkel büszkélkednek, hencegnek az emberek. Hogy ez hogyan fog megoldódni, nem tudom. Talán magától. Most napokig nagyon meleg volt, aztán jön egy hűvös őszi reggel, és már nem lesz hőség. Nem tettünk semmit, egyszerűen beköszönt az ősz. Minden háznak megvan a keresztje, minden kornak megvan a maga buktatója. Idővel talán tisztában fogunk látni, és megértjük a testiség igazi értékét, és azt az emberek se alul, se túl nem fogják értékelni. Ki kell tartani alázattal. Hiszem, ahogyan eddig is jöttek az új korszakok, és a régi korok gondjait, bajait elmosták, ugyanúgy erre a nagy szabados életformára is eljön az ősz, és magával hozza a változást és az új kihívásokat is. A gyóntatószékből tudom, hogy sok házasságban voltak megbicsaklások, és voltak nagy vargabetűk is. De ott, ahol egymásnak kölcsönösen, tiszta szívvel meg tudtak bocsátani, ki tudták együtt mosni a szennyest, ott új világ kezdődött, egy mélyebb, szorosabb kapcsolat épült ki. Meggyőződésem, hogy a pedofíliának, a homoszexualitásnak és a sok-sok szenvedésnek a gyökere a rendezetlen vagy a szétesett családokban keresendő, ahol nem a tiszta szeretet vezeti a szülőket, ahol a gyermek kiszolgáltatott és védtelen, ahol nem kap gyengéd szeretetet, ahol a mostoha szülő nem érzi sajátjának a gyereket és molesztálja, ahol olyan kommunikációs, szexuális mintákat vesz át, ami fejlődését megzavarja, és még sorolhatnám. A családi háborúk elől sokan idő előtt vetik magukat valaki karjaiba, és születik házasságon kívül nem kívánt gyerek, vagy köttetik meggondolatlan házasság. Jézus azt mondja, hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Máté 5:27-28. Az előbbi kéréssel minket is arra figyelmeztet, hogy ügyeljünk a gondolatainkra. Ne hagyjuk tévelyegni őket, mert bűnös gondolataink fölkorbácsolják vágyainkat, amelyek szakadékba vihetik életünket. Bűnt csak tudva és akarva lehet elkövetni. Arról nem tehetünk, hogy mit látunk, arról sem, hogy mi jut róla akaratlanul az eszünkbe. Arról viszont tehetünk, hogy mit kezdünk bűnös vágyainkkal. Dédelgetjük, jól lakatjuk akár gondolatban is őket, vagy pedig a tüzet nem szítva, alázatos türelemmel hagyjuk azt kialudni. Egy hölgy panaszolta, hogy férjének viszonya van egy fiatal lánnyal. Nagyon szomorú volt, úgy érezte, hogy minden elveszett. Én arra biztattam, hogy szedje össze magát, törölje le a könnyeit, csináltassa meg a haját, vegye föl a legszebb ruháját, és hódítsa vissza a férjét.
A gonosz ostromakor nem szabad összeomolva kapitulálnunk, hanem szívósan harcolnunk kell. Lelkünk várkastélyára a fehér zászlót soha nem szabad kitűznünk. A hűtlenség a csaló házastársnak is rossz, és mivel nem tanult meg bölcsen, igazán szeretni, torzó marad, és kizáródhat az örök boldogságból is. Ha gyümölcsfát ültetek a kertembe, akkor csak 4-5 év után kezd el szépen teremni, de ha a facsemetét kiráncigálom a földből, és újból másikat és másikat ültetek a helyébe, egynek sem fogom élvezni a gyümölcsét. A becsületes munkával létrehozott hatalmas értéket kár, bűn eldobni. Fontos, hogy a házastársak küzdjenek egymásért. Ha netán hiba, baj van egy kapcsolatban, a sebzett embert nagy alázattal, szeretettel kellene gyógyítgatni, és semmiképpen nem mélyebbre verni benne a tüskét.

Lelki pásztorként látom, hogy a válások okaiként az esetek túlnyomó többségében nem súlyos indokok szerepelnek, hanem a sok-sok apróság, limlom az évek alatt összegyűlve magas toronnyá növekszik, mely a házasságukra omlik, ha nem sikerül átbeszélni őket. Merj az életutadon hosszan menni. Merd elengedni a tegnap örömét, és merd elfogadni Istentől a ma örömét, a holnap örömét. Kudarcaidat, korlátaidat, gyengeségeidet megtapasztalva, ne rúg fel magad körül kétségbe esettem mindent, eldobva családodat, mint egy elnyűlt, kinőtt ruhát, amiről úgy érzed gátol önmagad megvalósításában. Meglévő problémáidat tetézi az elhagyott családodnak

Nek, elbizonytalanodnak, lefagynak. Teljesítményük a tanulás, a sportterén leromlik, és nemhogy bölcsen dönteni, de még a szüleik iránt tiszteletet tanúsítani sem erőst tudnak. Sajnos látom, hogy a válás mindkét szülő tiszteletének árfolyamát a gyermekek szemében minden körülmény között mennyire lerontja.

Régebben a háborúban, ha valakinek komolyan megsérült az egyik végtagja, levágták, nehogy belehaljon a sérülésbe. No, de mennyit fejlődött az orvostudomány azóta? Az emberek kapcsolataiban is rengeteg az amputáció, mert a válás, mondhat nekem akárki akármit, csonkolás, és mindig hatalmas fájdalommal jár.

Bárhová menekülsz, önmagad viszed. Gyengülő erődet, nyavajáidat, saját gyarlóságaidat. Egy fiatal új társ csak ideig, óráig tudja felettetni nyűgeidet, de megszüntetni nem képes őket. Felrobbantott családi életed romjain képtelenség önfeledten újra kezdeni mindent egy másik emberrel. Sok templomi házasság is felbomlik. Tudnunk kell, hogy soha semmi nem függeszti fel az ember szabad akaratát. Örök szeretettel kötelezi el a családos is magát, mert ez a szeretet lényege. A hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha. Izaiás 54:10. Így kellene egymást és az Istent szeretnünk. Ha valaki ezt nem veszi komolyan, a templomi szertartást csupán ünnepélyes ceremóniának tekinti, akkor nem várhatja automatikusan a sírig tartó boldog családi életet. Tudnunk kell, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár körbe, és természetesen a szeretet szép, bomló virágait, a házasságokat is próbálja levadászni. Krisztus korában az átlag életkor 28-30 év volt. Holtomiglan, holtodiglan egészen mást jelentett, mint manapság. Valóban, emberi okoskodással mondhatjuk, hogy Árpádházi Szent Erzsébetnek vagy Lizői Szent Teréznek 20-valahány évesen könnyebb volt szenté válni, mint Teréz anyának vagy II. János Pál pápának, akiknek hosszú évtizedeken keresztül kellett hordozniuk a keresztjüket. Mondhatjuk, de nem lehet a mércét lejjebb vinni. Ha valaki nehéz munkájának gyümölcseként vesz egy autót, és annak kidurran a kereke, nem hagyja ott az árok szélén, hanem megtesz mindent, hogy megjavítsa, hogy ne veszítse el. Rengeteg idő, energia épül bele egy házasságba. Az együttélés során is van egy-egy kerékgumi, ami kiukad, és ilyenkor könnyen elválnak, lemondanak arról a hatalmas értékről, amiért valamikor talán halni tudtak volna. A megbocsátás a legrövidebb út embertől emberig, fértől a feleségig. Ha ott az autósztráda, mi a csodának mennék le a kertek alá a kis mezei utakon szágoldozni?

célba akarok érni. A kialudt mécsest meg kell gyújtani. Nem lehet parancsszóval, dühös kiabálással, erőszakkal, a saját igazam folyamatos hangoztatásával fellobbantani a lángot, a szerelmet. A te szereteted lángjának kell lobognia, hogy társad a füstölgő mécsét belőled meggyújthassa. Szíve, még ha nem is mutatja, fél, bizalmatlan. Tarts ki, higgy a szeretet végső győzelmében. Társad, ha türelmes vagy, majd lángot kér, s te úgy adj, mint aki kap. Végül is az ő fénye neked is világosságot nyújt, amelyben megláthatod arcának szép vonásait. Társad lángot kér, mert őt is vonza a tiszta fény, az életet adó meleg, a világosság, amellyel Krisztus azonosította magát. Parancsszóra, félelemből nem jön vissza hozzád.

Arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít. Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz. Szeretet nélkül az igazságosság keményé tesz. Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz. Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz. Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz. Szeretet nélkül a becsületesség kevéjé tesz. Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz. Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz. Szeretet nélkül az élet értelmetlen. Ám szeretetben élni boldogság és öröm.

0: Hírek. Szondi várjátékokat rendeznek Drégel Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson. A történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva. Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szizanyag közbejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelküldösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók, szeretteim, lelkük, üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára.
3: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért, közös imád kérek szépen testi-lelki gyógyulásért, megtérésért, hitért, erőért, reményért, derűért, az utazókért, a nyaralókért, úton lévőkért, egészségben megérkezését, a gyermektáborok lakóiért, a munkára és társra várókért, családom tagjaiért, Zoltánért, Júliáért, Istvánért, Mária Magdolnáért, Ilonáért, Idáért, Katalinért és családjáért, Béláért, Lajosért és családjáért, Juditért, Jutkáért, Csilláért, Ildikóért, családtagjaikért, a babát várókért, Máriáért és testvéréért, Sándorért, Józsefért, Áronért, Lászlóért, Anna és Anikó nevű ismerőseimért, valamint a Mártákért, a keresztgyerekekért, papokért, szerzetesekért és a békéért. Köszönöm.
4: Édesség Úr Jézus Krisztust, megköszönöm a kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászúram emlékére, és minden halottunk emlékére. Gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek, jöhet a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjét, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akik nem imádkozik senki se, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adunk a jóságos Istennek, és az izgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekét. Kérem a boldogságos szűzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, minden elhunyt hozzám tartozom, szeretteim, lelkük, üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtérésért az egész világon, a háborúk megszűnéséért, Magyarország békéért az egész világon. És kérem a jó Istent is, hogy imádkozzunk a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. A jó Isten áldja meg őket.
5: Nézhetessék a Jézus Krisztus. Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak pedig, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
6: Imádkozzunk Szent Péter apostolhoz. Köszönjük meg neki, hogy bátran kiállt az Úr Jézus mellett, védte karddal a kezében, mikor támadták. És erre kérek most mindenkit, ma is támadják Istenünket, hazánkat, mi is tollal, ahol tudunk, bármivel álljunk ki az irgalmas Jézus mellett. Nem szabad félni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Béla voltam. Köszönöm szépen.
7: Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békéért, a megélhetésünkért, a halottaink lelki nyugalmáért, és a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádlál érettünk bűnösökért, és áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, elajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, elajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket, mondja az Úr. Gyertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent, elmondom, mi nagy dolgot tett vélem.
1: Volt egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában.
0: Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.
1: És azon mód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben és megkérdezte.
2: Ki érintette meg a ruhámat?
1: Tanítványai ezt válaszolták.
3: Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezett, ki érintett meg?
1: De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előrelépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele. Odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá.
2: Leányom, hited meggyógyított téged, menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges.
0: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem.
4: Érted-e még, hogy nem érted, ami nem is értelem, de ami van idelen, még sincs másért, csak te érted.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama, üdvözíts minket!
5: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.

0: رادیو. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeki imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény öröm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozva belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondod ezeken, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, hogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld már a csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretet a tordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretevér formája. Felcsendül a Magnifikát. amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabárnak kulomá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyok!

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld már, hódoltás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palátában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva, örvendezve, az ő békébe indulsz haza. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szűz.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Amen.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírvalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odatadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonsága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatot hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: akit te Szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz a templomba bemutattál.

0: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét szívébe, és a történeteket elgondolkodott rajtuk szívébe, és az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Az vagyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Tűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: IRPERS. A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvégen mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskó verseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést a rászoruló családok, egyedülélők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Itt van Ló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Sebők János lelkipásztorral, Sebők Jázmin beszélgetett.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sebők Jászmi Florentina vagyok, a rádió gyakornoka, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgatója. Mai műsorunkban egy különleges életinterjút hallgatnak, amely számomra személyesen is rendkívül kedves. Beszélgető társam nem más, mint édesapám, Sebők János tiszteletes úr, aki Záhonyban szolgál református lelkipásztorként. Szia apa, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást egy telefonos beszélgetésre.
1: Szia Jászmi, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, áldás békességet. Köszönöm, hogy felkértek erre az interjúra, és szívesen teszek bizonyságot az én hitemre.
0: Apa, 51 évesen mögötted van egy gazdag életút, és közel 3 évtizedes szolgálat. Ha visszatekintesz a kezdetekre, honnan indultál, és kik voltak azok a legmeghatározóbb személyek a gyermekkorodban, akik elindítottak a hitútján?
1: Visszatekintve gyermekkoromba, a gyermek éveimet nagyszüleimnél töltöttem. Apai nagyszüleimnél. Ők református vallásúak voltak, gyakorló reformátusok, minden vasárnap elmentek a templomba délelőtt és délután is. És mivel én része voltam az ő család életüknek, én is mentem a templomba, szinte gyermekfejjel 5-6 évesen elindultam a templomba minden vasárnap fogva nagymamám és nagyapám kezét, és szinte belenőttem az egyháznak, a gyülekezetnek a mindennapjaiba. Amikor visszaemlékszek, egy nagyon idős lelkipásztor képe villan fel előttem, aki vallásába bejött a templomba, mindenki figyelemmel hallgatta az ige hirdetéseit. Először nem értettem, hogy miről prédikál, de azt láttam, hogy az emberek tisztelettel, szeretettel fordulnak a lelkipásztor felé. Majd később lett egy másik tiszteletes asszony a gyülekezetben, Abocki Anikó, aki által szintén a hittanórákon, gyermek Isten tiszteleteken formálódott az én hitem. Ugyanakkor a nagyszülők voltak azok mind a két részről, hiszen édesanyám részéről pedig hitvalló katolikus, görögkatolikus családból származtak. Ők is gyakorolták a hitüket, és ezáltal mind a két oldalról egyfajta hitbeli képet láttam, ami által az én hitem is formálódott, alakult. Nem volt olyan Isten tisztelet, amelyre nem mentem volna el, hiszen a nagyapám, nagymamám szüntelenül jártak a templomba, és ezáltal én is a hit útján elindultam. Későbbiekben, gimnáziumi évem alatt ugyanaz a fajta hitélet megmaradt, attól függetlenül, hogy rendszerváltás megtörtént, attól függetlenül, hogy szabadabb lett az élet, idősebb lettem, nekem hiányzott a vasárnapi Isten tisztelet, ezért amikor csak tehettem, elmentem. Ők voltak azok a példaképek az életemben, a hit példaképei, ha lehet így fogalmazni, amelyek elindítottak azon az úton, amelynek a végén lelkipásztor lettem. Hiszen többször beszélgettek a nagyszülők arról, hogy látják bennem azt a fajta tüzet, azt a fajta szellemiséget, amely alkalmasra tehetne arra, hogy lelkipásztor legyek. Így indultam el a hit útján.
0: Mikor jött el az a pillanat az életedben, amikor a hit már nem csak egy tanult családi hagyomány volt, hanem személyes meggyőződés és elhívás?
1: A gimnáziumi éveim alatt a tanárok nem szívesen vették azt, hogy én lelkipásztornak készülök. Próbálták nehezíteni különféle ideológiák magyarázásával, elfogadtatásával, de engem a hit útján ez talán még jobban megerősített, hogy nekem van egy szolgálatom, amelyet én szeretnék végezni, hirdetve azt a Krisztust, aki engem is megváltott, engem is megtalált, és engem is megmentett.
0: Mi formálta leginkább a te lelki utadat fiatalként?
1: Nem könnyű erre válaszolni. Visszatekintve a gyermek éveimre, tehát általános iskolás koromban is részt vettem gyermek konferenciákon. És az a fajta közösségi élet, amit ott megélhettünk fiatalként együtt, az formálta, alakította a hitbeli életemet. Ez később még inkább kiteljesedett konfirmáció után, hiszen rendszeresen részt vettem a beregfürdői gyermek konferenciákon, ahol láttam lelkipásztorokat, teológusokat szolgálni, és később teológusként is részt vettem ezeken az alkalmakon, akkor teljesen más szemmel néztem már ezeket az eseményeket, fiatalokat, és később fiatal lelkészként, mint lelkész is részt vettem ezeken a konferenciákon, vezető lelkészként. Egyfajta lépcsőfokot jártam meg, hittanos gyerekből, konfirmált gyerekből, teológusként, majd lelkipásztorként álltam ott. Isten mutatta az utat, és nekem csak járni kellett rajta.
0: Mi volt a legelső bibliai ige szakasz vagy üzenet, ami kamaszként vagy fiatal felnőttként milyen megérintett? Esetleg akad olyan, ami azóta is elkísér?
1: Mózesnek a története, amikor először hallottam gyermekkoromban, lenyűgözött. Az a fajta kitartás, az a fajta küzdelem, az a fajta szolgálat, amit ő a népért tett, példa volt előttem. Amikor elhívta Isten őt a Hóreb hegyen, és kiválasztott egy szolgálatra, akkor ő igen mondott, bár nem volt könnyű a feladat. És ehhez kapcsolva egy másik igen, Királyok könyve 3. részének 9. verse, amikor felvételeztem a teológián, megkérdezték, hogy milyen ige motivál arra, hogy lelkipásztorként szolgáljam a református egyházat. Ezt az igét választottam, ez volt ott szívem mélyén. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És azóta is ezt kérem a jó Istentől, értelmes szívet, hogy azokat az embereket, akiket rám bízott, fiatalokat, időseket, tudjam úgy vezetni, mint hogy Mózes vezette az ő népét, az ígéret földje felé, ami nem más, mint az örök élet.
0: Édesanyámmal hosszú ideje éltek boldog házasságban, ő a feleséged és a társad a mindennapokban. Hogyan segített az ő jelenléte és támogatása téged abban, hogy azzá az emberré és lelkészé válj, aki ma vagy?
1: Szintén visszacsatolok a Berekfürdi gyermek hétre, hiszen 1996-ban ott ismertem meg a feleségemet egy konferencia alkalmával. Szerelem sövődött közöttünk, és a szerelem 1998. július 4-én a házasságban csúcsosodott ki. Csiszár Ákos, a Szabolcsbergi egyházmegye akkori esperese, mint kisvadai lelkipásztor adott bennünket össze. Ezzel a két igével indított bennünket útnak, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzett neki segítőtársat, hozzáillőt, valamint a példabeszédek könyvéből megnyerte a jót, aki talált feleséget, s vett jó akaratot az úrtól. A házasság éve egybe esik a szolgálat megkezdésének évével, hiszen 1998. augusztus 15-én foglaltuk el szolgálati helyünket, egy kis települést a Tisza ölelésében, úgy hívják, hogy Zsurk. Előtte nem is tudtuk, hogy ez a település létezik. Amikor megérkeztünk, egy olyan parókiára érkeztünk, ahol soha nem lakott még lelkipásztor. 18 éve helyettes lelkipásztor pásztorolta a gyülekezetet, és nagyon vártak egy fiatal házaspárt. Amikor megérkeztünk, a semmiből kellett egy otthont teremtenünk, és kedves feleségem, testiekben, lelkiekben, szellemiekben mellettem állt minden időben, hiszen a lelkipásztori szolgálatnak vannak nehéz pillanatai, amikor egy-egy temetés után hazaérkeztem, amikor egy-egy beteglátogatás után hazaérkeztem, vagy éppen egy haldokló mellett kellett imádkoznom, ezek lelkileg nagyon-nagyon kimerítették az embert. És amikor hazamentem egy nyugalom béke szigete vett körül, és az ő hangja, az ő jelenléte nyugalmat, biztonságot nyújtott számomra. Ugyanakkor igyekeztünk mindig az Isten dolgait szem előtt tartva szolgálni a gyülekezetet. Sokszor a saját magunk dolgait háttérbe szorítva, és így azt hiszem, hogy sikerült egy olyan életet megélnünk példaként, sikerült olyan életutat élni, a másik ember elé, amit követendő példa lehet.
0: Valóban így van, én is így gondolom, én is mindig a ti házasságotokat szoktam felhozni, mint példát.
1: És szeretnék még visszacsatolni, néhány héttel ezelőtt, talán egy beszélgetésünkben utaltál arra, hogy megkérdezték tőled, hogy ki a példaképet. Szóval a példakép azt mondtad a szüleim.
0: Igen.
1: Öröm volt ezt hallani. A következő prédikációban ezt a mondatot én fölvittem a szószékre. Nehéz megszólalni, hiszen egyetlen gyermekként igyekeztünk példát élni eléd. Nem szavakkal, nem utasításokkal, nem szabályrendszerrel. Egyszerűen a szeretetnek, a becsületnek, a tisztességnek a nyelvén.
0: Most, hogy 23 éves vagyok, önállóan gyakorlom a hitemet. Hogyan látod, mi a legfontosabb szülői örökség, amit át akartál adni? És nehéz volt-e ez a feladat lelkészként, hogy szabad akaratú, de mégis hívő felnőttet nevelj fel? Mik voltak a kihívásai az én felnevelésemnek?
1: Ahogyan én a nagyszüleimtől példát láttam arra, mit jelent hitben élni, és ők nem szavakkal tanítottak, hanem az életük mindennapjaival. Én lelkészként is szinte szerettem volna ezt a mindennapi életben eléd élni. Úgy hiszem, sikerült. Lelkész gyermekként talán többet várnak tőled, akár a szorgalomban, akár a tudásban, akár hitet gyakorlásában, de sohasem volt szabályrendszer felállítva, mit kell neked megtenned, mi az, amit muszáj elvégezned, hanem utat engedtünk neked, hogy a te hitedet megéld, akár a gyülekezeti életben, akár a középiskolában, a református gimnáziumban, és azt hiszem, hogy ez a fajta hitbeli példamutatás, mint egy örökség beleivódott a te lelkedben, és hiszem, hogy ezt az örökséget majd tovább fogod adni a te gyermekeidnek is.
0: 2010-ben helyben lakó lelki pásztorként meghívtak Záhonyba, hogy ott szolgálj. Záhony egy határmenti település, amelynek megvannak a sajátos nehézségei és szépségei. Milyen kihívásokkal és örömökkel találtad szembe magad, amikor átvetted a záhonyi református gyülekezet teljes vezetését?
1: 2010. szeptember 1-én, mint helyettes lelkész kezdtem meg szolgálatomat a Záhonyi Református Egyházközségben. Ugyanakkor maga a település nem volt idegen számomra, hiszen Zsulk és Záhony között csupán 4 kilométer útszakasz található, és én ugyanúgy otthon éreztem magam Záhonyban is, hiszen képviselőként a közös önkormányzaton keresztül sok embert ismerhettem. Amikor először bementem az első szolgálati istentiszteletre, Záhonyban a gyülekezetnek több mint a felét ismertem. Tehát nem egy idegen helyre érkeztem, hanem egy számomra barátságos arcokból álló gyülekezet közé, és ez a fajta barátság, ez a fajta találkozás örömmel töltötte szívemet, lelkemet. 2011-ben hatalmas nagy feladat elé állította a gyülekezet, hiszen a több mint 100 éves parókiát, imatermet kellett felújítani, valamint a templom is felújításra szorult. Zsulki egyházközségből úgy jöttünk el 17 esztendő után, hogy egy teljesen felújított parókia és felújított templomot hagytam magam mögött. Most ugyanezt a munkát kellett előről elkezdenem, itt Záhonyban is. Úgy gondolom, Isten kiválasztott engem egyfajta építő lelkipásztorként. De az ő kegyelmének legyen hála, a gyülekezet, amikor megérkeztem, egy lélekben erős gyülekezet volt, és hiszem, hogy az is maradt. Az előttem szolgáló lelkipásztorok a gyülekezet lelki építését tartották elsődlegesen szemük előtt, így a fizikai fejlődés, a fizikai felújítások nagy része elmaradt. Ezt a munkát kellett nekem magamra vállalni, és Istennek legyen hála, ebben a munkában nem voltam egyedül. Hiszen mellettem volt a Záhonyi Református Presbitérium, válvetve végeztük a felújításokat, a kellett furikot toltam, a kellett ásót ragadtam, vagy éppen lapátot. Ott voltam közöttük, együtt volt az öröm, együtt volt a nehézség, és amikor egy-egy munkát be tudtunk fejezni, hálaadás volt a szívünkben, hiszen könnyű úgy építkezni, ha megvan rá a megfelelő anyagi fedezet. Itt nem volt. De hogy az Esperes úr mondotta, ha a munkát elkezdünk, az előbb-utóbb be is fogjuk fejezni. Ez a munkához 4 esztendő kellett, és 2015-re a parókia fel lett újítva, és későbbiek folyamán az imaterem is, illetve a templom is teljes felújításon esett át, pályázatokkal természetesen, és ezekben a munkákban ott volt mellettem mindig a gyülekezet.
0: Miben változtatott meg téged az Záhonyi gyülekezeti közösség?
1: Ezt a kérdést egy kicsit másképpen tenném föl. Nem változtatott, inkább úgy fogalmaznék, miben formált. Egymást formáltuk. Talán az kitartás, talán az őszinteség, a belső lelki értékek még jobban való megélése az, amire tanított a gyülekezeti közösség, hiszen amikor fölmentem szolgálni a szószékre, akkor annyi kérésük volt, tiszteletes úr, lelki prédikációt szeretnénk hallani. A lelki prédikáció alatt értették, hogy szívet, lelket megszólító, vigasztaló, erősítő, bátorító, útmutató igyekérdetések hangzanak el a szószékről, amelyből erőt merítve az egyszerű hétköznapokban is tudják hitüket megélve dicsérni és magasztalni a gondviselő Istent.
0: Lelkipásztorként naponta találkozol az emberek aggodalmaival. Hogyan látod a mai világot, hová tart a mai magyar társadalom, és mik a legfontosabb és legnagyobb lelki kihívásai a 21. század emberének?
1: Nagyon nehéz és összetett ez a kérdés, hiszen lelkipásztorként látok egy idősödő gyülekezetet, vagy idősödő gyülekezeteket, több eszámban is beszélhetek, hiszen a mai fiatal számára az istenkép nem egészen világosan rajzolódik ki. Minden emberben ott van az Isten keresésnek a vágya. És azt gondolom, hogy jelen pillanatban a mi magyar társadalmunk eltávolodott az élő Istentől, és nekem lelkipásztorként, vagy éppen apaként, emberként az a feladatom, hogy utat mutassak az élő Isten felé. Ez pedig hitvalló életemmel példamutató tetteimmel, szavaimmal szeretném szolgálni. Nem könnyű ez a feladat. Az irodában előttem van egy hatalmas festmény, amelyeken Jézus Krisztus van a Getsemáné kertben. A szekrényen van egy kis fatábla rajta, zsidókhoz írott levélből, egy igei rész, néz Jézusra. Azt hiszem, hogy én ezt üzenem a mai magyar társadalomnak, embereknek, hogy nézzük arra Jézus Krisztusra, aki annyira szeretett bennünket, ezt a világot, hogy életet adta érte, hogy nekünk örök életünk legyen. Akkor a hatalmas ajándék ez az ember számára, amiért köszönettel és hálával tartozik, és nekünk lelkipásztoroknak az a feladatunk, hogy ezt a Krisztushoz elvezessük másokat.
0: Amikor havi egyszer hazautazom Záhonyba, elmegyek a templomba, és mindig feltöltődöm a szavaitól, mit üzennél most útravalóul a Mária Rádió hallgatóinak, fiataloknak, akár a fővárosban, akár határon túl hallgatnak minket?
1: A legutóbbi vasárnap Gazdag és a Lázár történetéről prédikáltam. Ugye a Gazdag a pokolba kerül, Lázár a Ábrahám kebelére. És szeretné a Gazdag, hogy valaki visszamenjen, és elmondja az ő testvéreinek, hogy nem kell élni, hogy oda ne kerüljenek, ahol ő került. És erre az a válasz, vannak prófétáik, van Mózesok, hallgassanak arra, mert azokra nem hallgatnak, akkor arra sem vannak hallgatni, valaki feltámad a halottak közül. Azt gondolom, hogy nekünk lelkipásztorként utat mutatunk, ugyanakkor az embereknek szüksége van azokra a kis morzsákra az életben, amelyek által mégis az ő életük teljesebbé válhat. Milyen morzsákra gondolunk, hiszen a Lázár megelégedett volna Gazdag asztaláról lehullott morzsával is, csak hogy az ő éhségét elüsse. Valamennyien gazdagok vagyunk, ki ebben, ki abban, és sokszor válnak tőlünk egy morzsát, akár a szeretetnek a morzsáját, akár a meghallgatásnak a morzsáját, akár a vigasztalásnak, az együttérzésnek a morzsáit, és sokszor nem veszük észre a szükséget szenvedő embert. És ezt egy történettel szeretném alá támasztani, amit nem olyan régen hallottam. Egy idős ember fésülködés közben kidobta az ő fésőjét az ablakon. És ezt látta a szomszéd. Kinézett a repülő fésű után, járókelő megtalálta, látta, hogy honnan esett ki, fölvitte. Néhány nap múlva a szomszéd azt látja, hogy az idős ember a kalapját dobja ki az ablakon. Azt is megtalálta egy járókelő, azt is felvitte. Harmadjára azt látta a szomszéd, hogy az idős ember egy inget dob ki az ablakon, és úgy gondolta, ez az idős embernek valami problémája lehet, hiszen így normális ember nem cselekszik. Ezért szólt a rendőrségnek. Egy fiatal rendőrhölgy kiment, becsöngetett ebbe a lakásba, és egy szép, tiszta, rendezett lakásban találta magát, egy tiszta, gondolkodású férfival szemben. És megkérdezte tőle, hogy hát ilyen szép környezetben lakik, akkor mégis miért dobálja ki ezeket a tárgyakat az ablakon? És a válasz az volt, azért, mert a feleségem halála óta csak akkor nyitják rám az ajtót, amikor felhozzák azt, amit kidobtam az ablakon. Tehát szüksége van az embereknek ezek a kis apró morzsákra, amelyek az életét teljesebbé tehetik. Lehet ez egy mosoly, lehet egy ölelés, lehet egy kézszorítás, és azt gondolom, hogy nekünk, keresztény embereknek ezeket a kis morzsákat kell felszedegetni, és ezek a morzsák elvezetnek bennünket Isten országába. Azt kívánom, hogy mindenki tudjon adni, tudjon kapni, tudjon vezetni, tudjon vezetett ember lenni, hiszen a célunk egy, Isten örök országába való megtérésünk, bekerülésünk, és ezáltal számunkra az elkészített helyet elfoglalva miénk lehet az örök élet.
0: Köszönöm szépen, apa, ezeket a lélekemelő gondolatokat. Különösen hálás vagyok, hogy nem csak a lányodként, hanem a Mária Rádió riportereként is beszélgethettem vele az életedről, a hitedről és az áhonyi szolgálatodról. Nagyon büszke vagyok rád, és nem sokára találkozunk otthon.
1: Köszönöm szépen a meghallgatást, a megkeresést. Áldott napot kívánok minden kedves hallgatónak. Szép nyarat, legyen testi, lelki feltöltekezésük, és soha ne felejtjük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen.
0: Sebők János lelkipásztorral Sebők Jázmin beszélgetett.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első Rómán kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta le kegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanya kegyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa e ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette. Nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárt a szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán az aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy fele barátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a fele barát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szent Atya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság

0: föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szent Atya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagy lelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro, e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra.
0: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
2: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az Agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretet szolgálatát,

0: amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
1: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: hírperce. Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűsző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. Palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva, érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szentatya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink! A Café Francesco októberi programjai között szerepelt Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel. A következő percekben az elhangzott előadást hallhatják.
2: Itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és most egy igazán fontos témáról fogunk beszélgetni, az egyedülállók helyzetéről az egyházban, amihez vendégeink Asztalosné Elekes Szende, pszichológus és a Szapiencia Tudományi Főiskola oktatója, illetve Asztalos Dániel, teológus és az Anna Joachim Program családterapeutája fog hozzászólni, hiszen nagy tapasztalatuk van a témában.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igazándiból azt hiszem, hogy a téma talált meg minket, tehát nem mi kerestük magunknak, hanem egyszerűen jött egy megkeresés a kegyhely akkor igazgatója, Peregrin atya részéről, még azt hiszem, hogy nem is tudom, 2016-17 környékén. És akkor így csöppentünk bele, tehát igazából ő keresett pszichológust, meg teológust erre a programra. Ez az ő szellemi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy ilyen lelki gyakorlat a párkereső egyedülállók számára. Ott egyébként a kegyhelyen, Szentkúton már azt hiszem létezett, talán elváltak számára lelki gyakorlat, vagy gyermekre vágyók számára. Talán az elváltak számára picit később jött létre. Tehát, hogy ez így tőle származott a gondolat, és akkor így ebbe hívott meg engem, aztán Dani is bekapcsolódott így a teológiai vonalon.
2: És esetleg akkor nincs a háttérben egy olyan szál, hogy ti is nagyon sokáig vártatok egymásra, vagy sokat vártatok szinglik?
3: Nyilván van tapasztalatunk a párkeresés, vagy a társra várás terén. Most így személyesre vegyem a szót, tehát hogy nekem nem az volt a házasság előtti élményem, hogy akkor így folyamatosan párkapcsolatban voltam, mert tehát hogy én is megtapasztaltam hogy keresem a társamat, és ez egy több éves folyamat is volt ez a küzdelem, meg párkapcsolat, jegyességem felbomlott, tehát hogy ennek a mélységeit megéltem így abszolút így személyesen is. Úgyhogy lehet, hogy ezért is hát könnyű volt így igen mondani annak idején, mert hogy úgy éreztem, hogy így közel vannak a szívemhez, vagy hogy legalábbis, hogy így ismerem belülről is ezt az állapotot, és hogy hát igen, hogy talán nem csak így a könyvből, vagy így a szakmából tudok hozzászólni, hanem van valamiféle szubjektív tapasztalatom is ezen a téren. Mondom, hogy te hozzászólsz. Lehet, hogy Daninak
4: ez egy alapvetően egy fontos kérdés, és amit föltettél, hogy mennyire tapasztalatból szól a segítés, vagy mennyire abból, amit tudunk adni egyéb tanulmányainkból kifolyólag, és hogy így erről beszélgettünk is sokat, meg egy barátom is megkérdezte, hogy hát ő úgy látja, hogy nekem azért így könnyebben ment a párkeresés, vagy akkor ez hogy jön, hogy én pont olyan fiatalokkal foglalkozom, akik régebb óta keresnek maguknak párt, és hogy szerintem én a magam számára ezt úgy definiálom, vagy nekem az került itt középpontba, hogy általában akik így perifériára kerülnek, azok a csoportok mindig is érdekeltek, és valahol így a párkeresésnek a témája az mindig is egy ilyen perifériára került téma volt, és hogy ha távolról közelítek hozzá, akkor valahogy ebben én érzem azt a kapcsolódást, hogy szerintem fontos foglalkozni ezzel a célcsoporttal is.
2: Azért bevallom, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, és újságoltam, hogy egy milyen podcast beszélgetésre készülünk, akkor sokaknak így felvonódott a szemöldök, amikor mondtam, hogy egy házas pár fog beszélgetni arra, hogy milyen az egyedülállóknak. És azért mondjuk, tehát ti házas párként tartjátok meg ezeket a lelki gyakorlatokat, hogy ez nem okozott néha így diszonanciát, vagy nem hozott magával így kérdéseket, hogy hát de tudtok-e egyáltalán így releváns segítséget nyújtani?
3: Hát igazániból még nem jelezte vissza senki nekünk a szemünkbe, hogy ezzel így gondja lenne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mennyire van benne valaki tapasztalati szinten egy adott problémában, mert akkor ugye ennyi ilyen alapon most egy orvosnak is meg kellene tapasztalnia mindent a saját bőrén, vagy mondjuk pszichológusként minden egyes élethelyzetet nyilván képtelenség megtapasztalni, hanem szerintem nyilván az egy előny, hogyha van egy tapasztalati háttér, de hogy nem ez a, tehát ahogy mondod Ani is, hogy mi nem tapasztalati segítők vagyunk, az teljesen más, mint más műfaj, hogyha mondjuk létrejön egy önsegítő csoport, aminek a vezetője szintén egy érintett, tehát aki az adott élethelyzetben érintett személy, és akkor az egy nagyon sajátos sajátos műfaj, de hogy mi egyrészt így a pszichológia, másrészt meg a teológia oldaláról kapcsolódtunk be ebbe, ami ez a családterápiás képzésünk azt gondolom szintén így hozzá tudott adni, mert hogy ugye az segít abban, hogy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a neve ellenére nem csak a családokkal foglalkozik, hanem minden egyes emberről rendszerben gondolkodik, hogy honnan jön, hová szeretne eljutni, tehát hogy mi innen próbáltunk kapcsolódni.
4: És a másik, hogy szerintem így a lelki gyakorlaton, sőt nem is szerintem biztos, nem mi vagyunk a fókuszban, nem is annyira az a lényeg, hogy mi mit okoskodunk ott, hanem az, hogy ott nagyon hamar megtapasztalják azt, hogy sorstársak vannak, és hogy a legtöbb pozitív visszajelzés szerintem ott szokott érkezni, hogy megtapasztalják azt, hogy mennyien vannak ebben a hasonló élethelyzetben, és hogy nincsenek egyedül. És ez a sorstárs jelleg a legerősebb része így a pszichológiai oldalról, a másik oldalról pedig a lelki gyakorlaton így a szentségimádás van a csúcsán a programnak, úgyhogy tehát egy harmadik szempont pedig, hogy miért pont mit csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos kérdés, és hogy sokakban ez teljesen jogosan fölmerülhet, hogy most oda megyünk házasként, és akkor mi hogy vagyunk ott, hogy ez a hitelességnek a kérdését, hogy firtatja, hogy is van ez. Ami így ehhez hozzátartozik, hogy ehhez mi nem ragaszkodunk foggal körömmel, hogy ezt csak mi tudjuk csinálni, hanem ha valakiben fölmerül, hogy szeretne ilyen folyamatban részt venni, én csak bátorítani tudom, hogy a saját kis közösségében, plébániáján hozzon létre önsegítő csoportot, stb. Tehát, hogy mi inkább úgy vagyunk benne, hogy belehívtak ebbe a feladatba minket.
3: De szerintem az a lényeg, tehát én is abszolút tudok ezt kapcsolni, hogy nem mi vagyunk a fókuszban, tehát hogy nem rólunk szól, nem arról szól, hogy előadásokat tartunk nekik, és akkor, tehát hogy ez egy ilyen információ átadás, egy fejtágítás, hanem mi a kereteket tartjuk, hozunk gyakorlatokat, hogy kicsit feloldódjanak, meg felvillantunk témákat, de hogy ezek inkább impulzusok, és hogy nem a, tehát hogy mi szerintem keveset vagyunk a fókuszban, és hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy mondjuk ők tudjanak reflektálni dolgokon, akár egyénileg, akár kis csoportban, tehát hogy ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen kis csoportos kapcsolódások, vagy plénumban. Mi inkább így szerintem koordináljuk, vagy nem tudom így.
2: És hogyha a hátrányát nem, de előnyét éreztétek annak, hogy házasként vagytok jelen, és ezek mellett, az emberek mellett, ezekben a helyzetekben?
4: Tehát igazából ez is fontos kérdés, hogy házas párként, amikor közösen vállalunk szolgálatot, hogy az ránk hogyan hat, vagy velünk mi történik, vagy hogy annak milyen gyümölcsei lehetnek. Ez egyébként megint kettős, mert van, amikor nagyon nehéz élmény is tud lenni, amikor így ketten szolgálunk, és akár feszültségeket is tud okozni kettőnk között, de hogy most így a pozitívumok oldaláról szerintem megerősítő az, amikor a saját feleségemet látom, hogy neki nagyon fontos egy téma, és hogy abban így egységben vagyunk.
3: Igen, most így elgondolkodtam. Egyébként ilyen a feszültségeket, azokat alá tudom húzni, azok így adódtak, és nyilván ez, tehát vigyázzunk el arra, hogy azért ne szivárogjon be túlságosan a kapcsolatunkba, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy előny. Például valamiféle mintát nyújtunk. Talán ezt így vissza is jelezték, hogy így jól látni, hogyan így kapcsolód egymáshoz. És ez a kapcsolódás, ez nem ilyen felhőtlen, meg habos-babos, hanem látnak minket ugye a folyamat közben akár így picit így szívódni, vagy tehát, hogy látnak egy ilyen életszerű kapcsolódás, és hogy erre például szerintem kaptunk visszajelzést, hogy így hogy ezt így jó látni, hogy így elkötelezett párként vagyunk így velük.
2: Na és akkor adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, mit láttok, milyen az egyedülállók helyzete az egyházban ma?
3: Hát ez egy nagyon...
4: Sokat gondolkoztunk ezen, hogy erre mi a jó válasz, hogy most mi a helyzete, hogy nem tudunk erre egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondani, hogy az egyházban az egyedülállók helyzet az pont ilyen, vagy pont olyan, hanem nagyon különböző szituációk vannak. Több embert megkérdeztünk, hogy ki hogy éli meg, és hogy így megélésekről be tudunk számolni, hogy ki mit tapasztal. Az is egy érdekes kérdés, hogy így rájuk fókuszálunk-e, hogy az egyedülállóknak a csoportjára, hogy például arról lehet beszélni, hogy mondjuk mennyi program van, ami az egyedülállóknak szól, mennyi olyan ismerkedős program van. Azt látjuk, hogy vannak kezdeményezések, a Mécs közösségnek is vannak lelki gyakorlatai, amik kifejezetten ilyen témában vannak ilyen ismerkedős estek is, vagy ott van a Párkat, tehát hogy szerintem egyre több kezdeményezés van, hál' Istennek, ami próbálja ezt a célcsoportot így fókuszba helyezni, de hogy a megélések, meg hogy ki hogy éli meg, az függ attól is, hogy például milyen városban lakik. Tehát, hogy Budapesten ők lehet, hogy jobb a helyzet, nem tudom, hogy például vidéken milyen a...
3: Alapvetően nekem az első szó, ami így az egyedülállókról eszembe jut, így amikor így erről a kérdésről gondolkodom, az a sokféleség. Tehát, hogy amit mondod, Dani is, hogy nem lehet ilyen nagy általános igazságokat megfogalmazni, mert hogy nagyon, tehát annyira sokfélék, mint az emberek általában, mint mindannyian. Tehát életkor tekintetében, személyiség tekintetében, a küzdelmeik terén is nagyon, nagyon másból jönnek, tehát hogy mondjuk van, aki 10 éve párkeresési küzdelmekben van, aki meg ezt kevésbé éli meg ennyire radikálisan, mert mondjuk több párkapcsolata volt, tehát a szenvedés nyomás is nagyon más, és igen, hát ez is nagyon, nagyon különbözik, hogy mondjuk az egyházban mennyire találják meg a helyüket, vagy nem. Azt hiszem, hogy a nagyvárosban, amit Dani is mondott, talán azért vannak könnyebb helyzetben, mert valahogy könnyebb vándorolni egyik plébániáról a másikra. Tehát most így értsétek jól, tehát hogyha mondjuk a saját plébániámon nem találom meg a helyem, akkor lehet, hogy elmegyek a jezsuitákhoz, vagy a nem tudom kikhez, a 8B-s nővérekhez, és akkor vannak olyan közösségek, amiben be tudnak tagozódni, legalábbis így ez a tapasztalat. Mondjuk vidéken el tudom képzelni, hogy ahol nincs választási lehetőség, ott sokkal hamarabb, vagy könnyebb megélni azt, hogy hú, hát egyedül vagyok, mert hogy nincs. Van mondjuk egy családos közösség jó esetben, vagy éppen az sem, vagy egy ifi csoport, de hogy talán ott ugye minden relatív, tehát hogy ott könnyebben adja magát ezt, hogy akkor így egyedül érzik magukat. Illetve én ezt fogalmaztuk meg, igen, hogyha lelkiségi közösségbe kapcsolódnak, mondjuk egy biblia csoportba, vagy egy tudom, hát valamilyen ima csoportban, tehát ahol így az istenkeresés van a fókuszban, vagy az ima, akkor ott már háttérbe szorul az életállapot. Akkor ott már nem az a lényeg, hogy most akkor valaki házas vagy egyedülálló. Úgyhogy talán könnyebb azoknak, akik találnak maguknak egy ilyen lelkiség, tehát egy ilyen helyet, ahol mondjuk a lelkiségüket megélik, vagy az Isten kapcsolatukat.
2: Egyébként szerintem az egy érdekes aspektus, hogy vajon ez a nyomás, ami az egyedülállókon van, az nem feltétlenül mindig belülről fakad, hogy nagyon szeretnének párkapcsolatot, vagy már úgy megházasodnak, hiszen ez így váltakozik azért, mint minden érzés az emberben. Viszont kívülről érkezhetnek sok esetben olyan behatások, mondjuk a családból, ahol ez presszionálva van, vagy akár a társadalom az elvárásaival, de ugyanúgy az egyház, ahonnan leginkább nem várja az ember, hogy mondjuk így kirekesztve érezze magát. Vannak, akik beszámolnak arra, hogy úgy másodrangú kereszténynek érzik magukat elvégett a gyülekezetükben. Ez szerintem, szerintetek ez mennyire, honnan fakad leginkább ez a nyomás, belülről, kívülről is, hogy ebből a három helyről, a család, egyház és társadalom részéről?
4: Innen ebből amiket felsoroltál, mind, tehát hogy nem tudunk egyet kijelölni, mert hogy vannak olyan családok, ahol ezt nagyon nyomják, hogy miért nem házasodsz már meg, és kifutsz az időből, stb. Vannak olyan egyházközösségek, ahol előfordulhat, hogy így kérdezgetik már, hogy na már megházasodtál, vagy találtál már valakit, tehát hogy ez is előfordulhat, nem azt mondom, hogy az összesben biztos vannak olyan helyek, ahol meg egyáltalán nem fordul elő. Mi volt a harmadik?
2: A társadalom.
4: Ja, a társadalom, igen, hát meg az időnyomás, tehát azt nem tudjuk letagadni, hogy az idő az egy fontos tényező ebben a dologban. Én az Anajaim programban dolgozom, ahol régebb óta gyermekre vágyó párok vannak, és hogy abból a szegmensből azért látom azt, hogy nagyon erősen ott van már az időnyomás. Minél jobban kitolódik ez a kérdés, annál nehezebb, és hogy ez a valósághoz tartozik, tehát ez egy belső nyomásként is megjelenhet nagyon sokakban.
2: És amikor az emberek elmennek hozzátok egy-egy ilyen lelki gyakorlatra, akkor miről számolnak be, vagy mik így a legnagyobb sérelmei, mire figyeljünk, hogy mondjuk semmiképp nem mondjunk, hogy mondjuk el azt, hogy eljegyeztek, amikor a barátnőnk már 10 éve vár arra, hogy őt is eljegyezzék?
3: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ezt így jól tudják kezelni, ezeket a helyzeteket, tehát hogy nem gondolom, hogy úgy kéne, tehát ha valakinek van egy egyedülálló barátja, mondjuk a baráti körében, akkor nem kellene olyan ufóként tekinteni erre, mert hogy a legtöbben ezt normálisan tudják fogadni. Nem tudom, te így a gyerekre vágyó kapcsán lehet, hogy neked más tapasztalataid vannak? Vagy?
4: Lehet, hogy inkább abból indulnék ki, hogy önmagában az, amikor különböző élethelyzetek találkoznak, az mindenki számára tart egy néha egy nehéz tükröt. Hogy például a gyermekre vágyó pároknál ezt nagyon, nagyon erősen érzékeljük, hogy találkoznak olyan párokkal, ahol bejelentik, hogy jön a baba, vagy sok gyermek van, hogy függetlenül attól, hogy mondtak-e bármit, az az élethelyzet, ami tükröt tart nekem, az nagyon tud fájni. Innentől fogva az nagyon-nagyon nehéz azt kezelni mind a két oldalról, és szerintem az egyedülállókkal szemben is ez egy érdekes kérdés, hogy amikor találkozol olyas valakivel, akinek már van párja, vagy mondjuk már eljegyeztük, vagy már megházasodott, hogy önmagából a helyzetből adódik egyfajta, vagy adódhat egyfajta feszültség, és teljesen érthető és nehéz az, amikor így valaki keresi azt, hogy most ezt hogyan kellene elmondani a barátomnak, ismerősömnek, hogy én most megosztok egy örömöt, és akkor a másiktól elvárom, hogy örüljön nekem, de közben pedig neki ott van az a nagy fájdalma, amire meg még nem nincs meg a gyógyír. Tehát, hogy ez önmagában hordoz egy feszültséget. Azért az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogyha ez így adódnak ilyen helyzetek, hogy így szóval empatikusan álljunk egymáshoz. És érdemes elkerülni azokat a végleteket, amikor nagyon-nagyon ki akarom kerülni a témát, vagy nagyon ki akarom kimélni a másikat. Meg érdemes a másik végletet is elkerülni, amikor teljesen nyersen szembesítem a valósággal. Tehát, hogy valahogy a kettő között, és hogy ez mindig mindig nagyon szituációfüggő, hogy ez hogyan tud jól menni, de az, hogy valamiféle együttérzéssel vagyok jelen, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez a fajta nehéz tükör, kevésbé okozzon fájdalmat.
2: És hogy kell elképzelni egy-egy ilyen lelki gyakorlatot? Tehát, hogy párkapcsolati tanácsokat vagy tippeket, párkeresési tippeket adtok nekik, vagy csak próbáljátok rávezetni őket, hogy keressék Isten szándékát az életükben, és fogadják el ezt a helyzetet, és úgyse tart valószínűleg örökké?
3: Deklaráltam, párkereső egyedülállóknak van meghirdetve, de mi erre mindig törekedtünk, hogy ez ne legyen egy ilyen izzadságszagú párkereső alkalom. Tehát soha nem ez a cél, tehát ez egy lelki gyakorlat, és hogy az, de nagyon sokan azt fogalmazzák meg az elején, hogy szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és kicsit megpihenni, elcsendesülni, tehát amit mindenki más, amikor elmegy egy lelki gyakorlatra. Tehát, hogy ez egy ilyen fő vágy, hogy Isten, tehát, hogy igen, nagyon sokan vágynak arra, hogy az Isten kapcsolatukat megerősítsék, és hogy mi ezt szerintem hangsúlyozzuk is, hogy ez nem egy ilyen társkereső hétvége. Lehet, hogy van olyan is, de hogy mi arra törekszünk, hogy valahogy így ötvözzünk egy ilyen kettős, nem tudom, csomagot, hogy kapjanak egy kis önismereti impulzust, ami nem egy ilyen mélybe vájkálás, hanem valami mindig, minden évben egy kicsit más, hogy mondjuk mit tartunk éppen akkor fontosnak, hogy mondjuk erősségeinkre fókuszálunk, vagy önmagunkkal való együttérzésre, bocsánat. Tehát, hogy általában valamilyen megerősítés, vagy valamilyen felismeréseket keresünk, illetve a spiritualitás a másik oldalon. Tehát, hogy ez az elcsendesedés, hogy erre megteremteni a lehetőséget.
4: De általában ilyen kettős fókusz, amit Szenda is mondott, hogy kettős fókuszunk van, és ezt a legegyszerűbben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy így az a terület, amit tudunk tenni magunkért, ami így a kezünkben van, vagy amit kontrollálni tudunk, és a másik terület, ami meg így, amiért meg nem tudunk tenni, amit meg úgy, ezt úgy szoktuk mondani, hogy tehát bizonyos dolgokért tudunk tenni, de hogy a másik dolog, tehát a másik területért nem tudunk, és hogy hogyan vagyunk azokban a nehéz helyzeteinkben, kérdéseinkben kapcsolatban az Istennel, hogy azt be tudjuk-e vinni Isten elé, és hogy ez a fókusznak a teológiai része, hogy mindenestül, minden gondolatunkkal, minden fájdalmunkkal, minden a valóságunk teljes egészével kapcsolódjunk az Istenhez.
2: És ha már úgy adódott, hogy pont egyedül vagyunk éppen, akkor hogy lehet kihasználni ezt az időt, vagy mire lehet jól felhasználni? Dolgozzunk magunkon az idő alatt?
3: Jó kérdés, most így az kapcsolt be egy elsőre, de aztán mondta is, hogy alapvetően a kutatások szerint, már nem szeretek ezzel így dobigálózni, de hogy az, aki stabilan egyedül van, az elméletileg nem érzi rosszabbul magát, vagy nem depressziósabb, mint aki házasságban él. Legalábbis, hogyha így percről percre nézzük azt, hogy érzi magát, akkor kiderül az, hogy sok olyan dolog, sok olyan tevékenység van az életében, ami amúgy pozitív és megerősítő, és tehát mondjuk a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkájában ki tud teljesedni, míg a családos élet az nem feltétlenül hát ilyen habos-babos, hogyha így lebontjuk a hétköznapok szintjén. Tehát igazándiból mire használja fel az időt? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy változtatásokra szükség van. Tehát ez megint ilyen nagyon, nagyon egyén függő, hogy tényleg kell-e nagy módosításokat végrehajtani az életébe. Nyilván a párkeresési belső vagy külső sürgetés miatt ott van az, hogy hát ismerkedni szeretnék, vagy kellene, és akkor nyilván keresniük kell ezeket a közegeket, ahol vagy keresni érdemes, ahol találkozni tudnak emberekkel, de hogy itt megint a szélsőségektől óvnánk azért, tehát hogy azért az nagy, nagyon nehéz tud lenni, amikor valaki túlságosan rágörcsül erre, hogy akkor csak olyan programokra járjak, ahol ismerkedni tudok, és akkor emiatt mondjuk a barátnőimmel, vagy más közegekben meg kevésbé megyek el, mert hogy nekem ez egy ilyen projekt, és hogy akkor az már kontraproduktív, azt hiszem. Tehát, hogy nem kell szerintem túlzásba vinni így az ismerkedős alkalmak keresését sem.
2: És mit gondoltok, hogy ma mennyire gyakori az a jelenség, hogy az emberek így párkapcsolati függőségben szenvednek, tehát azt gondolják, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha van mellettem valaki. És hogy mennyire látszik az, hogy valahol bálványozzuk magunkban a társunkat, hogyha van, vagy magát a párkapcsolat ideáját olyan magasra emeljük, hogy már csak azért is lehet, nem is konkrétan arra a valakire vágyunk, hogy mellettünk legyen, hanem ha magára mondjuk a szerelem érzésére.
3: Azt gondolom, ez megint nagyon egyénfüggő, hogy kinek az értékrendjébe, vagy hát így a prioritás listába hol helyezkedik el a párkapcsolat. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy például a származási családjából milyen üzeneteket hoz magával valaki, mert tudok olyan esetekről, hogy valaki mondjuk lányként úgy nő fel, hogy majd ha férhez mész, akkor majd megoldódnak a problémáid. Tehát hogyha mondjuk valaki ilyen üzeneteket hall, vagy ebben nő fel, akkor eléggé kialakul ez a képzete, hogy akkor, hát igen, hát a párkapcsolat meg a házasság az a tuti, az a befut, tehát hogy akkor futok be, akkor, tehát hogy az kb. Ilyen megváltás kategória. Tehát hogyha valaki mondjuk nagyon ebben nő fel, de ez nem feltétlenül így van mindenkinél, vagy nem feltétlenül kap mindenki hasonló üzeneteket. Szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy a többi szerepei, tehát hogy kinek milyen a szerep, a repertoár, amivel rendelkezik. Tehát, hogy vannak-e olyan szerepek az életében, amiben ki tud teljesedni, amiben megerősítéseket kap, tehát akár a szakmai szerepre gondolok, tehát, hogy mondjuk, hogy vagyunk a hivatásunkkal, a választott szakmánkkal, tehát, hogy azért ott is kaphat megerősítéseket valaki, vagy más fontos kapcsolatokban, a tágabb családon belül testvérkapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát, hogyha valakinek van egy viszonylag széles szerep repertoárja, akkor az megtartja őt, vagy egy picit úgy tud segíteni, hogy ne túlságosan erre az egy szerepre fókuszáljon, hogy akkor most egyedülálló vagyok, vagy nem.
4: De
3: hogy ez nagyon
4: egyénfüggő. Ugye ez a témához kapcsolva, hogy a teremtés történetben azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy ha ezt párhuzamba állítjuk így a párkapcsolati függőséggel, akkor érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni, hogy mit is jelent a párkapcsolati függés, és mit is jelent az, amikor segítőtársai vagyunk egymásnak, és hogy van egy ilyen jelenség, amit föltették kérdést, hogy mi van így a párkapcsolati függősége, hogy tényleg létezik olyasmi, hogy valaki a saját, amit Szenda is mondott, hogy a saját önértékelését abban keresi, hogy éppen párkapcsolatban van-e, és hogy ez az autonómiákkal van összefüggésben, hogy amikor valaki sérül valamiféle, amikor a gyermekkori kapcsolat, mert hogy a szülőkkel való kapcsolatában, vagy a családi kapcsolataiban, és nagyon sérül az önértékelése, és nehezen találja meg a saját identitását, akkor előfordulhat olyasmi, hogy másoktól teszi függővé a saját elfogadhatóságát, szeretetét, hogy az nagyon erősen túldominálja az ő működésmódját, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy beleragad úgymond egy kapcsolatba, és hogy előtérbe kerül a párkapcsolatban az, hogy nekem muszáj valakihez tartoznom, mert ha nem tartozom valakihez, akkor megsemmisülök, vagy lehet mögötte nagyon sok érzés, de hogy amikor túldominál a szeretetészség, ami visszavezethető egy gyermekkori sérülésre, és hogy ez amikor így beszélünk arról, hogy valaki párkapcsolat függő, néha tud ez ilyen moralizáló lenni, vagy ilyen ítélkező, hogy hát XY egy párkapcsolat függő, és hogy az is fontos így azt is fontos mellé tenni, hogy valószínűleg megvan az ő saját csomagja, vagy az a saját szeretet éjsége, amit cipel magával, és hogy az is egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet tud lenni.
2: És mit mond a pszichológia, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik egyedülállók? Tehát, hogy ez egy beszűkült helyzet, amikor nagyon ebbe, ahogy mondtad, belespirálózódik valaki, hogy mindenáron szeretné, ezért ez egy gyakori ima téma is sok nő és férfi esetében is, hogy imádkoznak azért, hogy legyen végre valaki mellettük.
3: Ez megint az az első gondolatom erre, hogy ez nagyon szubjektív, de hogy én azt gondolom, hogy a párkeresők nagy része nem beszűkült, legalábbis olyan értelemben nem, hogy tehát nem az van, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, és akkor így 0-24 ebben ez tölti ki a tudatát, hanem élik az életüket, mint minden más ember, teszik a dolgukat, és amikor arra tudnak figyelni, amiben éppen vannak a jelen pillanatban, akkor a többségnek nem az jár az eszében, hogy egyébként meg még nem mentem férhez, vagy még nem nősültem meg, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy rálépnek erre a pontra, vagy erre a mondhatni fájó pontra, vagy amit már mondod Dani is, hogy mondjuk amikor azon kapja magát az a személy, hogy fú, hát itt az osztálytalálkozón már mindenki már családot alapított. Tehát amikor egy ilyen nehéz tükörrel szembesül, amit mondtál te is korábban, vagy amikor egy olyan hírt kap, hogy mondjuk XY megházasodott, vagy lehet elég az, hogy hazamegy a munka után, és akkor ezekben a pillanatokban nyilván felerősödik jobban ez a fájdalom, vagy ez a hiány triggerelődik, de hogy nem gondolnám, hogy ez így egész nap kitölti a többségüknek a tudatát.
2: És felmerül a kérdés, hogy miért hagy Isten társ nélkül embereket, amikor nagyon várnak rá, és Isten pontosan jól tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval, hogy ez miért történik?
4: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezt így föltenni, hogy hát Isten ezt így mondta, hogy akkor most az én helyzetemben, hogyha mondjuk egyedülálló vagyok, akkor az Isten az én helyzetemre ezt hogyan érti? És hogy igazából erre nincsen egy ilyen teológiai recept, hogy akkor ez a megoldás, hanem az a fontosabb kérdés, hogy ezzel a kérdéssel odafordulok-e Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, ezt én most egyáltalán nem értem, hogy ez hogy történik, ez a fajta számomra igazságtalan helyzet. És a kapcsolatban levés az Istennel az, ami a legmeghatározóbb, hogy föl tudom-e tenni ezeket a nehéz kérdéseket is Istennek, és elkezdek-e vele beszélgetni erről. És hogyha ezt így megengedem magamnak, vagy merek párbeszédet folytatni Istennel, akkor elkezdődik valami újfajta dialógus, és ott elkezdődik valamiféle átformálódás, ahol hagyok az Istennek is teret arra, hogy valahogyan az ő saját módján válaszoljon nekem.
3: Beépíteni az emberképünkbe.
2: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem fontos dolgok hangzottak el.

A lélek útja a múltból indul, s a jövőbe tart. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélek járta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A lélek járta hagyományok útja időn és téren átvezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat. Június 29-ét, Péter Pál napját az aratás kezdeteként tartják számon, a népi megfigyelés szerint ugyanis ezen a napon szakad meg a búza töve. Számos településen azonban dologtiltó nap volt a két apostol emlékünnepe, egy-két kaszasuhintást, mint egy próbaképpen még ezeken a területeken is végeztek. Az aratáshoz kapcsolódó népszokások mellett Péter Pál napkor hagyomány volt a tűzugrás és más tűzhöz kapcsolódó rítusok is, amelyre Jankovics Marcell a következő magyarázatot adja jelkép kalendáriumában. A szalma, égő szalma a napnak, aki Gabona Isten is volt eleink szemében, az aranysugarait szimbolizálja, s azért az úton gyújtják meg, mert aratás kezdetén a nap az égi szalmás úton jár. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, írja Arany János a Fülemile című versében. De vajon miért tartják ugyanazon a napon a két szent emlékünnepét? Legendáik hagyománya szerint mindketten Néró keresztény üldözése idején 67. június 29-én szenvedtek vértanúságot. Jankovics Marcell jelkép kalendáriumában összefüggésekre mutat rá a két szent legendája és emléknapjuk dátuma között. Péter a kőszikla, akire az anyaszentegyház épül, és a pokol kapói sem vesznek rajta diadalmat, a szikla kapcsán pedig Jankovics Marcell a nyári napfordulót jelképező fényhegyekre gondol, amelyeken valóban nem vesznek erőt a pokol kapui. Nem véletlenül vált az aratás kezdőnapja Péter és Pál ünnepévé. Az égi szalmás utat, amelyen ekkor jár a nap, Szent Péter pálcájának is nevezték.

0: Mária Rádió régió adását hallják. Köszöntjük hallgatóinkat!
1: Önök a Mária Rádió régió adását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
2: Hírpercek.
3: Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűsző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva, érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szentatya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
2: Híreinket hallották. A Mária Rádió régió adását hallják, Ajkán az FM 93,2-es, Várpalotán az FM 90.0-as, Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvenciákon. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit! Évközi 14. vasárnap szentmisét közvetítünk felvételről a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomból. A szentmise áldozatot bemutatja Molnár János atya templomunk plébánosa. A zenei szolgálatot Simon Tamás egyházkarnagy végzi. Kérjük Önöket, imádkozzanak velünk, hogy részük legyen a szentmisében.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkedben.
0: Nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat itt a Kertvárosi templomban, és köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit is, akik bekapcsolódnak közös imádságunkba. Ezt a mai szentmisénket beteg unokatestvér gyógyulásáért, keresztgyermekért, gyermekáldásért, és hálából élő gyermekért ajánlom fel a mindenható Istennek. Irgalmas a mi Úrunk Istenünk, irgalmas az Úr és kegyelmes, nagy irgalmú és hosszantűrő. Imádkozzuk majd a 144. Zsoltárban. Az itt létünknek az okát, ha meg kellene fogalmazni, talán ebben találjuk. Isten irgalma megtartott minket. Hosszantűrő, adott időt ismét. A mögöttünk lévő napok, hetek erre tanítanak meg bennünket, hogy kaptunk Istentől lehetőséget. Vajon hogyan éltem vele? Hosszantűrő a mi Istenünk. Mint hogyha a nyári időszakban a meghosszabbodott nappalok erre tanítanának meg bennünket. Isten időt ad, sokat, lehetőséget, hogy azt jól kihasználjuk, jól megéljük. És bűnbánó szívvel jövünk ide Isten szín elé. Hányszor értem vissza az ő türelmével, hosszantűrésével és nagy irgalmával. Jó cselekedeteinkkel, érdemeinkkel alig-alig dicsekedhetünk. Isten irgalma tartott meg minket. Bűnbánó szívvel közeledjünk ő hozzá, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjunk meg bűneinket, hogy így alkalmas lélekkel ünnepelhessük Isten szent titkait.

0: Jónom, a mindenható Istennek és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen. Amen.

0: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Ujjong, Sion leánya, zeng éneket, Jeruzsálem leánya, íme közeled királyod. Igaz és győzedelmes, alázatos. Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha a lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztalak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Újabb hét elteltével érhettünk vissza ide az Isten házába. Hőségriasztás meg vízkorlátozás is volt ezen a héten, és talán a hét második felében mindenki áldásként élhette meg, kaptunk egy kis öntözést is. És talán mindannyiunkban ott dolgozott Jézusnak az a múlt heti mondata, ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is. Remélem, hogy sikerült legalább egy embernek ezt az apró gesztust valahogy megtenni. Az élet különböző területei talán kínáltak mindannyiunknak lehetőséget arra, hogy valami apró gesztust, mint egy pohár friss vizet úgy nyújthattunk át a másik embernek, hogy szomját oltsuk. És rájöttünk arra, mit is jelent szomjazni. Amikor Teréz anya a szerzetes házam kápolnájában a tabernákulumra föltetette a feliratot, hogy szomjazom, akkor azt akarta, hogy minden ember megtanulja, szerzetes is, meg minden ember, hogy Jézus szomjazik ránk. Hogy ő az, aki szomjazza a mi jelenlétünket, szomjazza a mi szeretetünket. Jézus vágyik arra, hogy velünk legyen, most a nyári időszakban is, szabadságok idején, iskolai szünidőben vágyik velünk lenni mindig. Jézus szomja hozott ide minket leginkább, hogy ő szomjazott arra, hogy vele legyünk. Szomjazott a mi szeretetünkre, jelenlétünkre. És ezt hallottuk az evangéliumban, amikor így mondta Jézus, jöjjetek hozzám mindnyájan. A státuszunk, az állapotunk, a hogy létünk, ez igazából csak egy következő lépés. Az, hogy miként jövünk, hogy fáradtak vagyunk, ez másodlagos szempont. A funkcionalitás az, hogy éppenséggel mivel foglalatoskodtunk egész héten, és ebbe belegörnyedtünk, ez meg harmadlagos. Jézus azt akarta, hogy elsősorban, hogy vele legyünk. Jöjjetek hozzám mindnyájan. A vasárnap a mi életünkben, keresztény ember életében ez. Persze, idehozzuk a fáradtságunkat. Idehozzuk azokat a terheinket, az életnek a terheit, problémákat családban, munkahelyen, magánéletben, bármiben idehozzuk, ezek kellenek. De a vasárnap arról szól, hogy vele legyünk. Jöjjetek hozzá mindnyájan, mert ő szomjazik ránk a velünk való létre. Fontos minden más szempont is. Fontos az is, igen, hogy milyen feladataink vannak, Istenem, áldj meg ebben és ebben a munkámban. Nagyon fontos idehozni az élet különböző területeit, a múltunkat, amivel elfáradtunk, a múlt hetet. Ezt én, amikor belépett ide a templomban, akkor hát a múlt heti hittantábor. Fáradtság, higgyék el. Fölhívott valaki, Na János, hogyha kipihente magát, azt mondom, az ki. Ide hozzuk ezeket is, és az fontos. Letenni az élet terheit, fáradtságunkat, amiben belegörnyedtünk, kell. De elsősorban az, hogy Jézusom, veled akarok lenni. És most minden mást félreteszek. Márk evangéliumában az a mozzanat, amikor Jézus meghívja a 12 apostolt, azt Márk evangélista így írja le. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek. És hogy elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Elsősorban arra választotta ki őket, hogy vele legyenek. Ezért hívott meg minket. Azért vagyunk itt ezen a vasárnap, hogy vele legyünk. Hogy most kicsit reketten, hamiskásan éneklek. Ez másodlagos. Az első az, hogy vele lenni. Értékelni az Istenünkkel töltött időt. Az a rengeteg alkalom, amit itt csak a városunkban itt fölkínálnak szentségimádásként, az valami hasonló okkal van. Vele lenni. Sokszor kérdezik azt, hogy de hát mit lehet még mindig elmondani? Nem feltétlenül kell mindig valamit elmondani. El lehet, meghallgatja, megáldja az életünket. Neki fontos az is. De egyszerűen értékelni az, hogy veled lehetek, Istenem. Tegnapi napon köszöntöttük meg a kis unoköcsöimet. És igazából semmi másra nem vágytam, csak arra, hogy velük lenni. Az se különösebben zavart, hogy ők ott ugrabugráltak meg, csinálták a maguk kis dolgait, meg játszottak. De az, hogy velük lenni, azokkal, akik fontosak nekünk, már ez jó, mindegy, mit csinálnak, én csak ott vagyok, velük vagyok. Valami hasonló, amit az Istennel átélhetünk, újra és újra. Jöjjetek hozzám mindnyájan. Jézus szomjazik. Szomjazza a jelenlétünket. Ezt a pohár friss vizet. A jelenlétünket adjuk neki. Ezért jöttünk el erre a szentmisére ezen a mai napon. Ennek a nyári vasárnapnak egy másik üzenete, amit Jézus így fogalmazott meg. Vegyétek magatokra igámat. Nyári időszakban, amikor szeretnénk tényleg egy kicsit megpihenni az év különböző munkájából, terheiből, sokan ilyenkor veszik ki a szabadságukat. A nagy hőség elől szeretnénk egy kicsit árnyékba húzódni, mert úgy érezzük, hogy na, ott lehet akkor egy kicsit jobban pihenni. Hát ilyenkor, hát senki nem vágyik arra, hogy plusz terhet rakjanak rá. Vegyétek magatokra igámat, Jézus pedig ezzel vár minket. De Jézus nem lehúzni akar minket. Még akkor se, hogyha ő kerekperec megmondta, hogy a vállunkra fog tenni igát. De ezzel nem lehúzni szeretne. Hiszen pont azután mondja ezt a mondatát, hogy vegyétek magatokra igámat, hogy látja azokat, akik ott vannak körülötte, hogy fáradtak, és az élet terheitől meggörnyedtek. Hát ő nem megnyomorítani akar bennünket, hát ő a minket szerető Isten. Hát még csak gondolni se szabad ilyenre, hogy na plusz teher, tessék, van púpod? Van, tessék, van még egy, akkor most már két pupu lehetsz. Szóval nem így akarja. Hanem képzeljük el azt, amikor a beteg ember, akinek a gerince meg van hajóva, elmegy az ortopéd orvoshoz, és az orvos mit tesz, rátesz még valamit, még egy tartásjavítót, plusz teher, de azért, hogy neki valahogy könnyebb legyen, mert a meggörnyedt terhét hordozni. Na valami ilyesmi, amit Jézus ad. Most mondanám így, hogy az ő igája ilyen tartásjavító. A gerinctelen embernek szüksége van arra, hogy valami tartásjavítója legyen. De be kell vallanunk, hogy ha jó Isten megengedi, hogy talán mi magunkat a gerincesek közé sorolhatjuk. hogy van valami értékrendünk, az életünket próbáljuk valahogy beirányozni, tartani, küzdünk vele, de próbáljuk, nekünk is szükségünk van arra, hogy Jézus ezt az igát ránk tegye, és ez ilyen tartásjavító legyen. Kicsit olyan ez, mint amikor diákként odaálltunk a bordásfal mellé, belekapaszkodtunk, azt nyújtottunk magunkon egyet. Nem volt könnyű, tudta a tanár is, hogy ez fáradtság. De szükségünk van erre. És Jézus valami ilyes, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, akik fáradtak, vagytok és terhek alatt görnyedtek, és ő akar vállunkra tenni valamit, ami ilyen tartásjavító lesz, ami az életünket fogja segíteni. Van egy ilyen népszerű ének, talán hallották már, angol nyelve van, persze, ez is az a You raise me up. Te felemelsz. Jézus nem agyonnyomni akar bennünket, hanem felemelni. Ha vegyétek magatokra igámat, az ugyanaz a szó a görögben, amikor Jézusról azt kiáltják, hogy na feszítsd meg. Hogy az a kereszt, az felemel. A lényeg, hogy az, amikor Jézus ezt a második nyári leckét adja nekünk, azt szeretné, hogy bennünket ez a nyár, ez ne agyonnyomjon, hanem felemeljen. Még így is, hogy ő azt akar, vegyétek magatokra igámat. És a nyarunknak harmadik üzenete, amit eltanulhatunk Jézustól, tanuljatok tőlem. Más ez a nyári tanulás, mint az iskolai tanítási időszakban való tanulás. Ez nagyon szorosan összefügg azzal, ami az első pontban is volt, hogy vele lenni. Mikor Jézus azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, akkor elsősorban nem valamit akar megtanítani. Nem egy újabb tananyagot akar valahogy belegyömöszölni a fejünkbe. Nem egy újabb, valami megemésztendő dolgot akar lenyomni a torkunkon. Hanem az, amikor azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, akkor igazából életformát akar átadni, életstílust. Azt, ahogyan érdemes, és ahogyan lehet, és talán ahogyan szabadna, egyedül ahogyan szabadna élni. Ő ezt akarja átadni. Nem valami újabb dolgot megtanítani, hanem mármint tananyagban, mennyiségben, mit tudom én, valamit bemagolni. Hanem azt akarja, hogy életformát vegyünk át tőle. Tanuljatok tőle, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Hogy ezt az életstílust alakítsuk ki mi is a mi életünkben. Ő ezt szeretné. Olyan jó hallgatni, most fiatalok, tudom, persze mindig lehet veletek is példálozni, de amikor az idősebbek, vagy akik hogy mesélnek arról, hogy ki volt az életükben az, aki ilyen példakép volt, a mestere, és akkor, hogy elmesélik azt, hogy volt, amikor időt tölthettem vele. Nem feltétlenül az, hogy mit tanított meg, hanem hogy láttam, hogy hogyan éli az életét, hogy a szakmájában micsoda életforma lett abban. Jó ezt így hallgatni önöktől. Amikor valaki úgy mesél, hogy na akkor ki volt az ő mestere, és hogy vele lehetett egy napot, két napot, x időt, mindegy. Jézus azt akarja, hogy ezt tanuljuk el tőle, az életét, az életformáját. Azt, ahogyan ő éli az életét. A hangsúly ezen van. Jézus azt akarja. Így aztán ez a mai alkalom. Segítsen el bennünket a nyár folyamán. Jöjjetek hozzám mindnyájan, vele lenni, erre koncentrálni, vele lenni, neki adni időt. Még talán, ha nem botránkoznak meg, akkor szabad így is kimondani, hogy Jézus, gyere, elmegyünk a strandra egyet. Garantáltan akkor úgy, az kordába tart minket. Vagy most olvasok egy könyvet, Jézus, gyere, ülj ide mellém. Reggel megiszok egy kávét, Jézus, gyere, most kávézzunk egyet. Vele lenni. Aztán vállunkra venni azt a terhet, ami föl akar emelni minket, nem lenyomni, hanem felemelni. És tanulni tőle nem valamit, hanem élni. Vele élni. Ezt kell eltanulnunk ezen a nyáron. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában. Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, idők kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Teremtmény, atyával egy lényegű, minden általa lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriát, emberé lett, Poncius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Úrunkban és éltetünkben, Atyától és a Fiútól származik. Épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavát. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget. Testvéreim, imádkozzunk Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk és példát adott az alázatosságra és a szelídség gyakorlására.
2: Hogy ne a test szerint, hanem a Szent Lélek szerint éljünk ebben a világban.
3: Kérünk téged, hallgass minket!
2: Hogy egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket, és szeretettel intsék jóra a megtévedteket.
3: Kérünk téged, hallgass minket!
2: Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya.
3: Kérünk téged, hallgass minket!
2: Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem.
3: Kérünk téged, hallgass minket!
2: Hogy akik elfáradtak és az életterhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a felüdülést.
3: Kérünk téged, hallgass minket!
0: Hallgass meg imádságunkat, Istenünk, hozzád könyörünk ebben a Szent Mise áldozatban, beteg unokatestvér gyógyulásáért. Adj neki testi, lelki erőt, egészséget. Hozzád könyörgünk keresztgyermek gyermekáldásáért is. Ajándékozz meg az új élet örömével. És hálát adunk élő gyermekekért. Vezesd őket továbbra is a hit, remény és szeretet útján. Hallgass meg, Urunk! Hálát elt szívvel mondunk köszönetet, Istenünk, a mögöttünk lévő hétért, annak minden kegyelméért, a hittantáborért is, és minden embertársunk minden napjáért. Köszönjük, Istenünk, hogy mellettünk álltál, neked ajánljuk az egész elmúlt hetünket fáradtságával mindenestül. Segíts bennünket, hogy mindig veled legyünk, az életünk terhét hozzád hozzuk el, és adj nekünk vigaszt, segíts, hogy eltanuljuk tőled az életet. Hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is, részvevő szívvel járni embertársaink között, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
4: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezemmel az áldozatot. Emélek dicséretére és dicsőségére.
0: És az egész Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, kinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert

Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, védőszentjeinkkel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Leó pápánkat, János és Szabolcs püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán felbátorodva most így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot. És üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert nem jöjjön az ország, a hatalom és semmiség.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten bárányom, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Nem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk, Urunk Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerzőként.

mai műsort Fülöp Balázs és Horváth Margit önkéntesek szerkesztették. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hírperce. Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson. A történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza- és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
1: Híreinket hallották.

Köszöntöm a Mária Rádió Régió hallgatóit. Gömbös Katalin, zalaegerszegi önkéntes vagyok. Önök a Szentek útján adását hallják. Kalkuttai Szent Teréz anya gondolata legyen útravalónk. Szent életet élni szükséges. Mindenki számára adott. Nem azon kevesek kiváltsága csupán, akik zárdában nevelkednek, vagy a papi szemináriumba járnak. A szentség mindannyiunk kötelessége, mindenkinek szól. Isten kegyelmén és a saját akaratomon múlik. Hogy bármivé válhassak, azt akarnom kell. Kövessük tehát a szenteket az Istenhez vezető úton. A mai napon két vezetőnk is lesz, a Szűzanya és Szent Tamás apostol. Miért éppen ők ketten? Július 2-án Sarlós boldogasszonyt, 3-án Tamást ünnepeltük, s felfigyeltem arra, mennyire ellentétes módon válaszolva, mégis azonnal indultak Isten hívására. Sokfélék vagyunk, de ha ugyanazt a Krisztust akarjuk követni, a különbözőségünk alján mégis kell legyen valami közös vonás. Sarlós boldogasszony számomra olyan sokféle jelentést hordoz, hogy abból csak néhányat akarok felvillantani. Először is, jó 3 hónappal azután ünnepeljük, hogy hálát adtunk Jézus születésének hírüladásáért. 4 évnyi távolság, de nekem a 2-szoros egységben van. Már a magyar elnevezések, gyümölcsoltó és sarlós, vagyis arató, betakarító boldogasszony is arra utalnak, hogy az ígéretre válaszoló remény gyümölcsöt hoz. E konkrét képnél maradva, a legtöbb ember nem ért az agrometeorológiához, a növényföldrajzhoz, a genetikához, csak utánzásos módszerrel megtanulta az oltványozást. De még ha az előzőek szakértője is oltványoz, ő sem tud hatással lenni az időjárásra, a beporzásra, kiszolgáltatott a kártevőkkel szemben. Mit tesz tehát? Legjobb tudása szerint oltványoz, védekez, táplál, és reménykedik a jó termésben. Egy biztos, csak az reménykedhet, aki vállalta a sikertelenség kockázatát, és ültetett, oltványozott. Gábor angyal közli Máriával Isten tervét. Mária nem érti ugyan, de nem azt kérdezi, miért történik mindez, hanem azt, hogyan. Mire számítson, mire készüljön fel, hogy beteljesedhessen, amit Isten ígért. Számára nem kérdés, hogy aláveti-e akaratát Isten akaratának. Ő férjhez akart menni Józsefhez, neki szült volna gyermekeket, és élt volna csendben Názáretben, míg békességben meg nem hal. Ehelyett vállalja a házasságtörés látszatát, annak minden kockázatával, az elhagyatástól a megkövezésig. S mit kap cserébe? Menj, nézd meg, hogy idős rokonod gyermeket vár. Ne magyarázkodj a családodnak, a jövendőbelidnek, a közösségednek. Ne töprengj azon, mi lesz veled. Kelj útra, és győződj meg Isten minden hatóságáról. Nem mellesleg pedig legyél segítségére idős, szintén áldott, de emiatt egyúttal nehéz helyzetbe került nagynénédnek. Nem tudjuk, Mária, miket gondolt, de tudjuk, mit mondott. Íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Vagyis elismerem, hogy valaki más rendelkezhet velem. Magasztalom Istent, mert tekintetre méltatta alázatosságomat. Vagyis tudom, hogy engem már nem lehet megalázni, mert értékemet az adja, hogy Isten akaratát teljesítem. És tudjuk, mit tett. Útra kelt, ahogy az angyal megparancsolta. Szent Tamás apostolról az első közelebbi információt Lázár feltámasztásakor kapjuk. Lázár betegségét hírül hozzák, s Jézus indul újra Júdeába, ahol meg akarták kövezni. Jézus világosan megmondja, hogy Lázár meghalt, mióta a hírvivők eljöttek, s ő fel fogja támasztani. Lázár meghalt, és örülök miattatok, hogy nem voltam ott, hogy majd higgyetek. Az apostolok közül Tamás válaszol, menjünk mi is, és halljunk meg vele együtt.
Ő követte Jézust, mert hitte, hogy eljött a messiás, aki megváltja Izraelt. Most, hogy reálisan csak a megkövezés esélye maradt, nem akarja elhagyni. Nem érti, hogyan lesz ebből élet, de ha Jézussal át kell menni a halálon, ám legyen. Másodjára szintén a feltámadást tárgyaló részben említi az evangélista. Az utolsó vacsorán így szól Jézus. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. Erre Tamás azt mondta, Uram, nem tudjuk, hova megy, hát hogy ismerhetnénk az utat? Nem kételkedik abban, hogy Jézus helyet készít neki és várja. Legfőjebb magában kételkedik, hogy nem talál hozzá. S mit tesz, amikor kétségbe esik? Az egyszerűség zsenialitása. Megkérdezi Jézust. Hogyan lesz akkor ez? Harmadszorra a feltámadott megjelenik Tamásnak. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimus, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az Urat, de kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Az a feltámadott mondta ezeket, aki utoljára az utolsó vacsorán így tanított. Én vagyok az út. Általam mostantól fogva ismeritek, és látjátok az atyát. De Tamás még akkor sem ismerte fel. Újra megfogalmazta a kételjeit, hitetlenkedett. Lehet. A többi apostol agyára ment? Lehet. Kétségbeesésében elhagyta egy időre a közösséget? Igen. S aztán mit tesz? Makacsul újra Jézushoz fordult, mert reménykedik abban, hogy Jézus megtartja, amit neki ígért. Láttam a halálodat, hallottam a feltámadásodról. Én nem hiszem, de remélem. Te mondd meg, hogyan van akkor ez? S Jézus válasza, ne légy hitetlen, hanem hívő. Isten azt akarja, hogy teljesen rábízzuk magunkat, mérlegelés és kételkedés nélkül. Ismer minket, tud a félelmeinkről, ismeri bizonytalanságainkat. Tudja, hogy nem láthatjuk át a szándékait. S mit felel erre? Ne félj, ne légy hitetlen. Nem az az üdvösség kulcsa, hogy megértsed, hanem hogy megtedd, amit akarok. Reméld, hogy nekem semmi sem lehetetlen. Íme a te szolgálód vagyok, én Uram, én Istenem. Mondd, mit tegyek? Önök a Szentek útján adását hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Máre Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. ...a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
1: Kedves hallgatóink! Június 24-e keresztelő Szent János napja, a nyári napforduló napja, amikor legrövidebb az éjszaka és leghosszabb a nappal. Mai szívhang műsorunkban történeteket hallhatnak az ünnepről önkénteseink előadásában, majd Bánfalvi Péter tanár úr csillagászati tájékoztatóját közvetítjük.
2: Keresztelő János. A Bibliában keresztelő Szent János néven ismert. Alakja az Új Szövetségben szerepel. Az evangéliumok Jézus előfutáraként ábrázolják, mivel János felkészítette az embereket Jézus eljövetelére. Lukács evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt. 6 hónappal Jézus előtt született, apja Zakariás zsidó pap volt, anyja Erzsébet. Zakariás némassággal büntette Isten, mert amikor egy angyal közölte vele, hogy fia fog születni, ő nem hitte el, mert már nagyon öreg volt. Egészen János születéséig néma maradt. János a pusztában élt, mielőtt prédikálni kezdett. Tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt. Tápláléka pedig sáska és erdei méz volt, és gyakran böjtölt. Prédikált a népnek, Krisztus közelgő eljöveteléről és bűnbánatot hirdetett. A Jordán folyó vízében keresztelte meg az embereket. Innen ered a keresztelés szentsége a keresztényeknél. Maga Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni, amit János, aki ekkor felismerte Jézusban a megváltót, először nem akarta megtenni, mert úgy érezte, hogy méltatlan rá. De Jézus ezt mondta neki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Heródes király bár tisztelte és félt tőle, szent embernek tartotta. Mégis elfogadta Jánost, mert az elítélte amiatt, hogy fivére özvegyét, Heródiást elvette. A nő manipulációi következtében a király lefejeztette Jánost. A Biblia szerint akkor, amikor Heródiás lánya Szalomé táncolt a király előtt, s az megígérte, hogy teljesíti egy bármilyen kívánságát, az anyja pedig utasította Szalomét, hogy keresztelő János fejét kérje egy tálcán. Jézus korának legnagyobb embereként említette keresztelő Jánost.
1: Keresztelő Szent János személye kapcsolja össze az Új Szövetséget az Ószövetséggel. Magyarországon a Szent Iván név terjedt el. Egyes vidéken virágos Szent Jánosnak vagy búzavágó Szent Jánosnak is nevezik. Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, ekkor legrövidebb az éjszaka. A szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja ez, melynek célja megőrizni a fényt, segíteni a nap évenkénti újjászületését. Az egyház már az 5. században beépítette a liturgiába, és megszentelte a Szent Iván napi tüzet. A tűznek tisztító hatása van, nem csak a testünket, hanem a lelkünket is tisztítja. A tűz körül a fiatalok termékenység és szerelem varázsdódalokat énekelnek, körülállják, körül táncolják a tüzet. Az izzó parazsat, majd a kihűlt hamut szétszórják a földön, hogy ezzel is megóvják a termést. Sok helyen a szokás, a tűz átugrása is, mely a néphit szerint szerencsét hoz. 3-szor kell átugrani, hogy Szent Iván vagy Szent János közbenjárásával a Szent Háromságnál kegyelmet nyerjenek.
3: A nyári napfordulóról. Naprendszerünk központi csillaga a nap körül ellipszis pályán keringenek a bolygók. Az ellipszis egyik gyújtópontjában helyezkedik el a nap. Erre a geometriai görbére jellemző, hogy a naptól és a másik fókuszpontjától mért távolságok összege állandó érték, vagyis az ellipszis nem csupán egy lapított kör. A Föld forgástengelye a keringési síkjára állított merülegestől 23,5 fokra dől el. Tekintve, hogy a tenge iránya állandó, így néha a naptól el, máskor a nap felé dől. Az a pillanat, amikor leginkább a nap felé dől a tengely, ez a nyári napforduló pillanata, illetve napja. Mit érzékel ebből az északi féltekén élő ember? Ilyenkor delel a nap legmagasabban, hazánkban 66,5 fok magasságig emelkedik a déli látóhatár fölé. Ezen a napon a leghosszabb a nappal 16 óra, és ekkor legrövidebb az éjszaka. Ez a csillagászati nyár kezdete is egyben. Június 19-től június 23-ig csak másodpercekben mutatkozik változás, amit érzékszerveinkkel nem tapasztalunk, csak csillagászati adattáblák mutatják. Ettől kezdve fokozatosan rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák, egészen a karácsony közelébe eső téli napfordulóig. Július 21-éig több mint fél órával rövidül a nappal és hosszabbodik az éjszaka. Tekintettel arra, hogy a felmelegedés nem csak a napjárás, hanem a légköri áramlatok is befolyásolják, általában nem ezekben a napokban van a legmelegebb, de ezeket az eltéréseket és ennél is jelentősebb csillagászati érdekessége, hogy pályája mentén ebben az időszakban halad bolygónk leglassabban 105.450 km/órás sebességgel, ezért is napokig nem változik a nappalok hossza. Július 6-án leszünk legtávolabb a csillagunktól.

0: Kedves hallgatóink! Műsorunk további részében Szent László királyra emlékezünk, akinek június 27-én van a névnapja.
1: Szent László király! Szent László királyunk, rólad szól az ének. Hőstetteid zengik mindenütt a végek. Cserhalmi csatában magyar lányt mentettél, unokkal harcoltál, soha nem vesztettél. Letörtél meg annyi lázadást, cselszövést, Henrik és Salamon okozott fejtörést. Nevedet rettegve ejtették horvátok, naggyá és erőssé tetted az országot. Amikor hírt kaptál, rivális fenyeget, küldtél hát ellenük vitézlő sereget. Hőseid harcoltak melegtől tikkadva, friss vizet te adtál sziklából fakasztva. Volt nekünk ezernyi zöld fűvű legelőnk, magunknak akarták a kapsi besenyők. Te voltál reményünk, bátor és bölcs király, sújtottál kardoddal, és elült a viszály. Ellenség, ha látott, bizony, hogy félhetett, mindenki csodálta óriás termeted. Kincstárunk gazdag lett, gyűltek a dénárok, irigyen néztek rád, pénzsóvár királyok. Törvények garmadát könyvekbe rendezted, erélyes voltál, de népedet szeretted. Lázadtak ellened gyakran a pogányok, óvtad az egyházat, védted az országot. Szent István királynak nyomdokán haladtál, hozzá s az országhoz mindig hű maradtál. Emeltél templomot, hol hívtál imára, s lettél a magyarság megbecsült királya. Meg annyi községünk viseli nevedet, még ma is körülvesz rajongó szeretet. Emléket megőrzi sok címer és zászló, meghajtjuk fejünket előtted, Szent László.
2: Első Szent László király a magyar uralkodói eszmény egyik legtökéletesebb kifejezője, a kereszténység következetes védelmezője és terjesztője, aki a legkeményebb csatában is tudott nemes lelkű lenni, és akiről egyszerre mondták, hogy lovak király, és hogy szent. Atyának, első Béla királynak a vitézségét, míg anyjának, a lengyel Adelheidnek a vallásos lelkületét köszönhette, melyek állandó tulajdonságai maradtak élete végéig. László a magyar egyházat, ahol tudta, erősítette. Több apátság és püspökség alapítása fűződik a nevéhez. Uralkodása idején tudott csak elterjedni a káptalani és a főesperesi szervezet is. Adományaival buzgón segítette a templomokat. 1083-ban ő avattatta Szenti István király fiát, Imrét, és Gellért püspököt. Halála 1095. július 29-én következett be. Testét először Somogyváron, majd később Váradon helyezték nyugalomra. Itt évszázadokon keresztül töretlen volt a kultusza. Nem csak gyógyulni vágyók jöttek ide, de sokan vitás ügyeiket is itt intézték el a Szent Sírjánál, illetve itt tettek többen is fogadalmi esküt.

0: Kedves hallgatóink! Szent Péter és Szent Pál névnapjához számos népszokás kötődik. A két szentnek állítunk emléket műsorunk további részében.
1: Laskó Mária, Szent Péter és Pál, Szent apostol fejedelmek fenn a magas égben, Jézustól új ajándékot esgyetek ki nékem. Apostoli szívet kérek, amilyen volt néktek, hogy az Isten országáért még sokat tehessek. Lelkes gyermek szívemből az apostol tűzlángja soha-soha ne lohadjon, hanem inkább felgyulladjon, még nagyobb sugárra.
2: Péter Pál napja, vagy más néven Péter és Pál napja június 29-én van ünnepelve a katolikus és egyes protestáns egyházakban. Ez egy fontos keresztény ünnep, amelyet a két apostol, Szent Péter és Szent Pál tiszteletére tartanak. Néhány népszokás és hagyomány kapcsolódik ehhez az ünnephez, különösen a katolikus régiókban. Szent Péter eredeti nevén Simon, az Új Szövetség szerint Jézus egyik apostola volt. Simon a galileai Betsaidából származott, és halász foglalkozását űzte testvérével, András apostollal együtt. Péter a nevét Jézustól kapta. A Péter név görögül kő vagy szikla jelentést hordoz. Péter fontos szerepet játszott Jézus földi szolgálatában. Ő volt az apostolok között az egyik legközelebbi Jézushoz, és a 12 apostol vezetője. Péter gyakran tűnt fel a bibliai beszámolókban, és számos történet és esemény kapcsolódik hozzá. Péter apostol a keresztény egyház megalapításában is jelentős szerepet játszott. Jézus azt mondta neki, te vagy Péter, s erre a kősziklára építem egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajta. Ez a kijelentés arra utal, hogy Péter az egyház vezetője lesz. Péter apostol jelentős szerepet játszott az első keresztény közösségek megalapításában és az evangélium terjesztésében. Péter Rómába utazott, ahol a hagyomány szerint az első pápa lett és az egyház vezetője. Péter Rómában vértanúságot szenvedett. A hagyomány szerint keresztre feszítették, ő kérte, hogy fejjel lefelé feszítsék keresztre, mert nem érezte méltónak, hogy ugyanolyan módon haljon, mint mestere. Péter apostol élete és tanításai példaértékűek a hűségről, a megbánásról és az Isten iránti elkötelezettségről. Az egyház hagyományosan Péter tartja az első pápának, és fontos szerepe van az apostoli hagyomány és a katolikus egyház tanításának kialakításában. Péter apostol az egyik legismertebb és legnagyobb hatású személy a kereszténység történetében.
3: Szent Pál vagy Pál apostol az ószövetségi és újszövetségi Bibliában is szereplő jelentős alak. Pál apostol először Saul néven ismert, és Jeruzsálemben született a Krisztus utáni első században. Saul a farizeusok egyik tagja volt, és szenvedélyesen üldözte a keresztényeket, míg egy megtérési élmény után átállt a keresztény hitre. Pál apostol megtérését az Apostolok cselekedetei című bibliai könyv írja le. Saul a keresztények üldözése céljából utazott Damaszkuszba. Útja során hirtelen fényesség vette körül, és Isten hangja szólt hozzá. Ez a fényes jelenés megbénította és vakította Sault. Isten megkérdezte tőle, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul meglepetten válaszolt, ki vagy te, Uram? Az Úr így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ez az esemény hatalmas hatással volt rá, és Saul megtért a keresztény hitre. Ezután megváltoztatta nevét Pálra, és elkezdte misszionáriusi munkáját az újszövetségi kereszténység terjesztésére. Pál apostol számos utazást tett, hogy hirdesse az evangéliumot. különleges szerepe volt a kereszténység terjesztésében és az új szövetségi teológia kifejlesztésében. Sok levelet írt a különböző keresztény közösségekhez. Ezek közül néhányat a Biblia is megőrzött, mint például a rómaiakhoz, a korintusiakhoz, vagy az efezusiakhoz írt levelet. Élete utolsó időszakát Rómában töltötte, ahol börtönben tartották, és végül mártírrá vált.
4: Blaskó Mária Szent Péterhez. Te, akit munkából hívott az Úr szava, családot és munkát, hálót, mindent hagyva követted az Urat minden jártán keltén, láttad tündökölni a nagy tábor hegyén. Száz csodáját nézted, a szavát hallgattad, vizen mentél hozzá viharos ég alatt. Akinek a lábát Krisztus Urunk mosta, az első szentmise, utolsó vasora első áldozói közt ott lehettél, s haláltusához az Úr Jézussal mentél. Te, aki kardodat kirántottad érte, s mégis megtagadtad, azután megtérve bánat könnyed árja arcodon vájt sebet, s e szent bánatban szenté lett a lelked. Kire az Úr Jézus mennykulcsait bízta, s egyházunk alapja te lettél, kőszikla. Ki az Urat láttad felszállni a mennybe, és kinek a lelke szent lélekkel telt be, egyházunk legelső híveit szerezted, mentél tanítani úgy, mint a mestered. Magad nem kímélve, üldözötten, bántva, korbácsot szenvedve és börtönbe zárva. Bilincsed leesik, kiszabadít angyal, csodákat is teszel kapott hatalmaddal. Aki méltó lettél Krisztus keresztjére, keresztve feszítve halhattál meg érte, kinek te voltál az első helytartója, legelső szentatyánk, hallgass esdő szomja. Ahogy te ismerted, ahogy te szeretted Jézus drága szívét, adj abból egy cseppet.
3: Blaskó Mária, a szikla, szent egyházunk kősziklája, buzgó imánk hozzád szálma, hogy a hitben hősök legyünk, mint te voltál. Ó, légy velünk, és könyörögj értünk. Ó, Szent Péter, kit fejjel lefeszítettek a keresztre, esd ki nékünk a kegyelmet, hogy szeressük a keresztet, és könyörögj értünk. Első pápánk, örök Péter, bízó szemünk hozzád néz fel, hogy az egyház mindig győzzön, ellenségen és kísértőkön, ó, könyörögj értünk. Ki a mennynek kulcsát tartod, nagy apostol, imánk hallod, hogy kinyíljék menny kapuja, ha oda visz éltünk útja, te könyörögj értünk.

0: Önök Szívhang című műsorunkat hallották önkénteseink szerkesztésében és előadásában. Isten áldja Önöket!
1: Mária Rádió Régió Veszprémben a 95,1 frekvencián.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színházban jubileumi gálamisorral ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a 8 fővel induló, ma már 150 tagot számláló Göcsei Szegek néptánc együttes. A Nemzeti Összetartozás napjához közel Magyarország határok nélkül címmel több mint 2 órás produkciót állított színpadra Gyenese Krisztián, az együttes művészeti vezetője. A teltházas rendezvényt a Sára Aranyzenekar közreműködése tette teljessé. A fiatal népzenészekből álló együttes muzsikája méltó keretet adott az ünnepnek, amely egyszerre szólt a múltról, a jelenről és a jövőről. Gömbös Katalinnal, Radák Mártont, a Sára Aranyzenekar vezetőjét kérdeztük.
1: Első kérdésem, hogyan kerültetek ide? Ti a sziget közből származtok, hogyan hozott titeket a víz egészen Zalaegerszegig?
2: Igen. Mi a zenekar a sziget közből, vagy hát a szigetközi alapítású, illetve onnan származik, az alapfelállás. Aztán később már Budapesten volt ez a kiegészülés, illetve a zenekar kiegészülése. És azt hiszem, hogy valamelyik szólótáncversenyen, talán a soproni szólótáncversenyen találkoztunk Krisztiánnal, és akkor ott kísértük egy-két növendékét, aztán szóba elegyedtünk, és mondta, hogy lesz ez az 5 éves jubileum a műsoruk. Megtetszett, hogy ahogy muzsikálunk, meg hogy hozzáálltunk a táncukhoz, meg a zenékhez, úgyhogy meghívott minket, és köszönjük szépen a meghívást innen az ismeretség. Azt hiszem, hogy korábban nem ismertük őt.
1: És az együttműködés az ennyi, hogy meghívott titeket, idejöttetek és összepróbáltatok? Ezt most jól láttuk, ezt a folyamatot?
2: Igen, azért ezt megelőzte egy beszélgetés, illetve egy ötletelés. Illetve nyilván nekik megvolt a repertoár, hogy mivel tudnak fellépni, vagy mik lesznek a számok, és akkor azt előre megkaptuk. Mi épp egyhát én leírtam, megnéztük a zenekarral, összepróbáltuk, és már múlt héten volt egy közös próbánk, amikor idejöttünk, illetve Zalalövőbe hozzájuk, és ott végignéztük a műsort, megnéztük az átkötéseket, meg nagyon fontos részeket, amik felmerültek, és azért megelőzte egy próbafolyamat ezt a mai napot.
1: Ha jól tudom, ez nem idegen tőletek az ilyenfajta fellépés, mert hogy járjátok az országot, és különböző tánckaroknak a kísérőzenekara vagytok. Miért határoztátok el, hogy ez lesz így a profilotok?
2: Ugye alapvetően népzenével foglalkozunk mindannyian, tehát zenekari szinten is, és hát mindenki vagy tanít, vagy valamilyen kapcsolata van a népzenével, és 3 fórum van, ami köré épül a zenekari jelenlétünk, az a tánccsoportok is, az ő programjaik, műsoraik, táncházaik, külön mint táncház, ez a másik, és hát van a saját koncert sorozatunk, amiből hát 3 lemezt sikerült kiadnunk eddig. Az egyik bukovinai témájunk, másik ilyen énekelt versek, 19. századi verbunkos zene, meg a népies költőknek a folklorizálódott verseit szedtük össze,

0: rántás népzenei gyerektábort, illetve ifjúsági tábort. Nagyon vegyes korosztály, egészen kicsiktől a tanítványaink is részt vesznek, tehát kicsi gyerekektől egészen felnőttekig részt lehet venni. És hát mi kezdtük ebben, mi voltuk a tanítványok, amikor ez elindult a tábor, és körülbelül egy, hát nem tudom, mikor vettük el, de egy 10 éve most már nagyjából mi, mint tanárok, mi csináljuk a tanítás részét, és ez most idén augusztus 3-ától 7-éig lesz Dunaszigeten.
1: Honnan a tábor neve, és honnan a zenekar neve?
0: Ez jó kérdés. A zenekar neve, ugye a Sár Arany, az régen a szigetközi aranymosás témaköréhez kapcsolódik. Ott a még nyers, tisztítatlan aranyat nevezték Sár Aranynak, és akkor így kapcsolódtunk a szigetközi gyökerekhez is, meg még az, hogy van benne még ebben a zenekarban kis csiszolatlan Sár Arany, még van hova fejlődni, de azon vagyunk, hogy ezeken a fórumokon is, például itt is ma is hozzá tudjunk adni ehhez a műsorhoz.
1: 2010-ben alakult a zenekar, azóta ugyanazok a tagokkal játszatok el, vagy pedig volt ebben valamilyen változás?
0: Én azt hiszem, hogy vehetjük állandónak a tagokat.
1: Egyúttal akkor mutasd is be őket, igen. Szerintem.
0: Köszönöm. De én mint primásként működök a zenekarban, Radák Márton. Van egy énekesünk, Sárközi Lindner Zsófia, cimbalmos Solymosi Vince, a brácsás Sárközi Áron, a klarinétos és a fúvós szekciót viszi Dáki Márton, és a nagybőgős pedig Dénes Ábel.
1: Sárközi Áronnál olvasható egyébként az a, mindjárt írtatok valamit a honlapra, hogy őneki még, amikor gyerek volt, akkor azt mondta a zenetanára, hogy csak az lesz a munka, amit már nem élvez. És azt írta, hogy hála Istennek ő akkor ezek szerint nem dolgozik, mert mindent, amit ebben a népzenéért tesz, azt élvezi. Így vagytok ezzel? Mindjárt?
0: Én azt hiszem, hogy igen. Nyilván megvannak ennek a nehézsége is olyan szempontból, hogy eléggé szét van most szabdalva a zenekar így területileg, tehát én Mosonmagyaróvár környékén élek, de a zenekar nagy része Budapesten, tehát össze kell hoznunk az alkalmakat, hogy tudjunk együtt próbálni, de azt hiszem, hogy mindenki, ahogy így kapcsolódik a népzenéhez, meg a tanításhoz, valahogy így áll hozzá, úgyhogy általában könnyen szokott menni az közös munka, reméljük, hogy még sokáig így lesz.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Radák Mártonnal, a Sár Arany zenekar vezetőjével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.

0: Hírpercek.
1: A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a Derbit és a Divat Fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a Derbi és Divat Fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvégen mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskó verseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést a rászoruló családok, egyedülélők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
0: Híreinket hallották.

Ó, édes Istenem, hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Másokra figyeljünk, és értsük meg őket. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, s hálát adunk neki mindenért. A megmaradásunkért. Hála Istennek. A jó harcainkért. Hála Istennek. A bűneinkért, hogy azokat felismertük, és talán el tudjuk majd kerülni. Hála Istennek. És a rosszaságainkért is hála, mert ezek ellenére itt vagyunk. És hála azért, mert megmutatta a történelmünkben, hogy mások épp olyan fontosak, mint mi. A csak az önmagunkra figyelés az bezárkózás. A csak önmagunkkal való foglalkozás az provincializmus. Az önmagunkkal foglalkozás önzés és gőg. És mindez a veszteségekhez vezető út. Erről szól Eszterházy Péter is, hallgassuk őt. A provincializmus szerintem nem más, mint a kizárólag önmagunkra figyelés. Ez egyként állhat Párizsra és Budapestre. Hol azt gondolva, kultúránk olyan gazdag, hogy minden más csak alig érdekes ráadás, hol azt gondolva, életünk olyan gazdag, s főleg nehéz, hogy másra már nem kell, s nem is lehet figyelni. Nem a műveletlenség a provincializmus, az csak segít, hanem a figyelmetlenség. Az értelmiség dolga volna mindenre figyelni, a szellemi ellenfélre is. És nem csak kukorékolni kiki a saját szemét dombján. Abban a pillanatban, ha csak magunkra figyelünk, veszítettünk. Ez egy országra is igaz. Ha csak magunkat látjuk, vége.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket. Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a Mária Besnyői Nagyasszony Bazilikából, ahol a mai estén, évközi 14. vasárnap estéjén együtt fohászkodunk magyar hazánkért, nemzetünkért, magyar nemzetünk lelki megújulásáért és a keresztény Európa jövőjéért. Foglaljuk saját szándékaink mellé ezen szándékokat, és kérjük mindannyian közösen a boldogságos Szűz Máriát, Mária Besnyő nagyasszonyát, Bazilikánk királynéját, legyen a mi hathatós közbenjárónk Szent Fiánál, az Úr Jézus Krisztusnál.

és gyümölcsében fölragyogott előttünk az egyház tökéletes képe. Add meg földi zarándok útját járó népednek, hogy tekintetünket őre elszegezve, hűségesen kövessük Krisztust, amíg el nem érkezünk a dicsőségnek abba a teljességébe, amelyet örömmel szemlélünk a Szent Szűzben, ami Urunk Jézus Krisztus.

Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek,

0: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Mária besnyői szűzanya, kérlek vezesd a magyar ifjúságot fiathoz, Jézus Krisztushoz, hogy őt, mint mesterüket és barátjukat kövessék.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hívj fiatalokat követésedre, papi szerzetesi hivatásban, hogy egyházadban legyenek azok, akik fiad igéjét, ami Urunk Jézus Krisztus igéjét hirdetik. Kérünk téged.
0: Téged, hallgass meg minket! Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk, add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Imádkozzunk magyar egyházunkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Adj termékeny esőt földjeinkre, hogy mindazok munkája, akik mindennapi kenyérrel dolgoznak, ne legyen hiába való.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk. Anyai közbejárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön,

0: Most pedig folytassuk úgy közös imádságunkat, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzá, de ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket, segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet, hűséget, segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek az imádság és béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellenet tudjunk, szessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszönnyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Besnyői Szűz Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közben értünk fiadnál, könyörögjértünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, a fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves testvérek, mai estén itt a Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilikában kapucinus atyákkal együtt imádkoztunk magyar hazánkért, nemzetünkért, nemzetünk lelki megújulásáért, keresztény Európánk jövőjéért. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket augusztus 14-15-16-án, péntek estétől vasárnapig itt van szállás lehetőség is, a kegyhelyünk Nagyboldogasszony főbúcsújára, szombat este 7 órakor van ünnepi vigília szentmise, majd vasárnap pedig 10 órától dr. Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspökatya fog szentmisét bemutatni, tehát augusztus 15-16-ai hétvégén. Szeretettel várjuk és hívjuk a testvéreket ide a Mária Besnyői Bazilikába. 15 millió üdvözlégy Mária nemzetünkért egy országos ima összefogás, melyet egy apostol utód, dr. Fábri Kolnér esztergom budapesti segédpüspökatya hirdetett meg június 1-től december 31-ig tartó időszakban, melynek célja, hogy az világon élő magyarok közösen 15 millió üdvözlégy Máriát imádkozzanak el Magyarországért, a magyarságért, magyarság megújulásáért. Ehhez a kezdeményezéshez bárki csatlakozhat az elmondott imák rögzítésével, ehhez egy telefonos applikáció van, akinek nincs esetleg ilyen lehetősége, kérje meg fiatalabb testvéreket, vagy olyat, akinek van, Magyar Kurír oldalán is lehet erről tájékozódni, illetve zarándok.ma oldalon, és minél többen csatlakozzunk Fábri Kornél püspökatya felhívásához. Most közösen egy üdvözlégy Máriát mindannyian mondjunk el erre a célra. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

0: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Horváth Kornélia vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, beszélgetőtársam pedig dr. Ajkai Alinka, egyetemi docens, kollégám közös munkahelyünkön, ahol már több évtizede együtt tanítunk és kutatunk. Ez alkalommal folytatjuk a két héttel ezelőtti adásunkban megkezdett témát, Madács az ember tragédiája című művének tárgyalását. A korábbi adásban a mű keletkezés története mellett elsősorban annak a jövővel és a tudománnyal kapcsolatos vonatkozásait elemeztük. Ezúttal a tragédia műfajiságával, a szereplők értelmezhetőségének kérdéseivel, a mű történelem szemléletével, szerkezetével és utóhatásával foglalkozunk, már amennyire ez lehetséges egy 20-21 perces időkeretben. Kedves Alinka, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat erre a műsorra is.
2: Köszönöm az ismételt meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Rendben, akkor fogjunk neki. Kezdjük talán a műfajiság kérdésével, hiszen itt egy sajátos műfajú alkotással állunk szemben. Ezt a kérdést már az előző adásunkban is érintettük, mikor a költeményszerűség és a drámaiság dilemmájáról beszéltünk. Milyen műfaji minták előlegezték meg Madács Eme a magyar irodalomban szinte egyedülállónak mondható alkotását?
2: Itt az úgynevezett emberiségköltemény, vagy francia szakszóval poème d'humanité, vagy szép német kifejezéssel Menschheitsgedichte fogalmát, ugye, vagy megnevezését említhetjük meg. Ebben a tekintetben két mozzanatot érdemes röviden kiemelni, az álom vagy látomás keretébe foglalt jelenet sorozatot, ehhez járul hozzá a főszereplők alakváltozásai. Ugye előzmény szövegként említhetjük Goethe Faustját, vagy Victor Hugo századok legendáját, de esetleg Byron Káinját, ugye ebben jelenik meg Lucifer, mint fényhozó, vagy Milton elveszett paradicsomát, de akár Dante isteni színjátékát is.
1: Ez a sajátos műfaj tehát egy ember jelképes útján keresztül magát az emberi történelmet jeleníti meg univerzális módon, és ekképpen választ keres az emberiség jövőjére. Milyen válaszokat kínál erre a kérdésre nekünk Madács tragédiája?
2: Ugye a mű legvégén Éva veszi át a szót, aki az élet misztériumát, a leendő anyaságot átélve azt fejezi ki, hogy a történelemnek lehet olyan értelme, amely az ész számára fölfoghatatlan. Ugye amikor mindez kiderül, Ádám azt mondja, Uram, legyőztél, imporban vagyok. Nélküled ellenet hiába vívok, emelj vagy sújts, kitárom keblemet. Tehát Ádám nem nyugszik bele a történelem belátható értelmének elvesztésébe, az úrtól egyértelmű választ vár a haladás vagy körforgás dilemmájára. Ja, azt kérdezi az úrtól, hogy megyé előbbre majdan fajzatom, nemes bedvén, hogy trónodhoz közelgjen, vagy mint malomnak barma holtra fárad, s a körből, melyben jár, nem bír kitörni. De Ádám változik, ugye Éva hatására átalakítja a célképzetet. A történelem, mint közeledés az Istenhez, ez Herder elgondolását idézi, aki szerint a földi lét csupán előkészítése a tiszta humanitás túlvilági beteljesülésének. Az Úr azonban nem csak a haladásra vonatkozó kérdést hagyja megválaszolatlanul, hanem az emberi lét túlvilági folytatásának bizonytalanságát sem oszlatja el. Ez pedig Kant tétele, tehát a bizonytalanság az emberi erkölcs autonómiájának forrása. Ugye Ádámot a történelmi pálya vállalására ugyanakkor az értelmen túli bizalom ösztönzi, amelyet Éva révén tesz magáévá. A történelem értelmezésének alternatíváját Lucifer nyújtja majd, aki az embert szellem és anyag torz keverékének tekinti. És Ádám nagy történelmi koncepciójának megvalósulása nem azért hiúsul meg, mert Lucifer történelem képe bizonyul helyesnek, hanem azért, mert kifut az ember földi idejéből. Tehát a két egymással vitázó történelem szemlélet mindvégig megőrzi belső logikáját, és éppen ez a tragédia nagy művészi értéke, hogy eszmeileg nyitott mű.
1: Igen, igen, és ismert, hogy Hegel filozófiája, nevezetesen a hegeli dialektika, Nagy hatást gyakorolt mind a tragédia gondolatiságára, mind pedig a kompozíciójára. Erről tudnál nekünk valamit mondani?
2: Hegel filozófiájának lényeges módszere a logikai újítás, hogy az elvont meghatározások egyoldalúak és korlátozottak. Magukban foglalják saját tagadásukat, átmenetüket az egyik meghatározásból a másikba. Ez egy kicsit talán szárazan hangzott így, tehát a dialektika ezért a tudományos haladás mozgató ereje. A tragédiára vetítve mindez úgy néz ki, hogy a történelem rendezett egész ellentétekben fejeződik ki. Ezt a hegeli triáda fogalmával szoktuk leírni, a tézis, antitézis, szintézis egységével. A példát mondhatok, ez úgy néz ki egyes színekben, hogy mindig van egy fő tézisünk, amely már a színen belül létrehozza a saját ellentézisét, és majd a szintézis lesz a tovább lépés. Ugye Madács ott csal egy kicsit a téziseknek a kibontásában, hogy mindig az adott eszmének a hanyatló korszakában érkezünk meg egy színbe. Tehát például ugye az egyiptomi színben az a fő tézis, amik egy ilyen bómók is lettek egyébként az idők folyamán, ugye egy milliók egy miatt.
1: Így van.
2: Tehát építik a fáraónak a piramist. De ugye antitézis, a rabszolgák meghalnak, mi lesz majd az egésznek a megoldása, a szintézis? A demokrácia, az aténi demokrácia, ahol ugye egy áll ki mindenkiért, ez a fő tézis. Az antitézise láthatjuk majd, hogy Miltiádészt ugye majdnem felkoncolja a tömeg, mi lesz ennek a megoldása, a szintézis, a római szín, a carpe diem elve. Amikor csak az egyén érdeke a lényeges, az számít, hogy egyénileg legyünk boldogok, ebbe belecsömörlik ugye az emberiség, jönnek a járványok, és ennek a színnek lesz majd aztán a megoldása, a szintézise, a vallásosság, az egyház ugye a konstantinápolyi színben. Tehát az egész kompozícióra hatással van ez a hegeli triáda, de ez több szinten működik az alkotásban, például a szereplők szintjén is. Általában Ádám képviseli a tézist, az idealizmust, Lucifer az antitézist, ugye a cinikus materializmust, Éva pedig a szintézist.

0: Külészínek közé tartozik, és az űrt is ide sorolhatjuk, a 13. szint. Nagyon érdekes, említettem ugye itt az álom az álomban szint, amely a 9. a 15 szín közül. Prágában Keplerként, mint említettem, Ádám elalszik, és Párizsban ébred föl, tehát a párizsi szín az álom az álomban, ez a 9. Azért is nagyon érdekes ez, mert nagyjából az aranymetszésében van a tragédiának ez, nem teljesen pontosan jön ki, de úgy nagyjából elmondhatjuk. Ugye az aranymetszés egy nagyon fontos szerkesztési mód, ahová elrejtheti, nem is annyira rejti egyébként, a lényeget akár a szerző. Ugye az aranymetszésnek az a lényege, hogy a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, ahogy a nagyobb az egészhez. Tehát ez egy nagyon hangsúlyos szín. Az is érdekessé teszi, hogy ez az egyetlen olyan szín, ahol Éva két alakban jelenik meg. És még talán a londoni szint említeném, a 11-et, ez Madácsnak a jelenkora, ugye a kapitalizmus időszaka. Ez meg olyan szempontból nagyon érdekes, hogy ez az egyetlen olyan szín, ahol Ádám felismeri Évát.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit a szereplőkről, a tetteikről és a történetben betöltött szerepükről.
0: A három főszereplőnk, ugye Ádám, Lucifer és Éva, nagyjából három szférát testesít meg. Ugye Ádám a lírai hős, eszmei, erkölcsi erőket bír, folyamatos az ő jellemisége. Ő az, aki az egész történetet álmodja, tehát tudatában van annak, hogy álmodik. A történelmi szímekben mindig valami történeti szereplő. A tragédia szerkezetében ő az egyetlen, aki öregszik. Ugye a mű elején még fiatalemberként látjuk, a legvégén pedig már aggastyánként. Őróla mondhatjuk azt, hogy a tiszta szellemnek a képviselője. Lucifer, ugye a kétkedés, a tagadás megtestesítője, nemtelen szereplő. Ez is nagyon érdekes, hogy általában férfi színész szokta játszani. Most nagyon érdekes, a Katona József Színházban a mostani előadásban nő játsza Lucifert, igen, és abszolút megfelelő, teljesen jó ő is. Ő mindig kívülálló, sosem történelmi személy. A keret színekben nagyon erőteljes konfliktusa van az úrral, mindig vitatkozik. A történelmi színekben sokszor segít Ádámnak. Ilyen színpadi megoldás is volt, hogy a Lucifert játszó színész a hátán vitte végig az Ádámot játszó szereplőt, ugye erre a vonalra ráerősítve. De róla mondhatjuk azt, hogy ő a tiszta anyagnak a megtestesítője. Éva pedig mindig az adott kornak a gyermeke, már az adott történelmi kornak. Több arcú, változó, sokféle nőtípust ír meg Madács. A tragédia során nem tudja, hogy álmodik, minden színben fiatal, minden színben hat Ádámra. Egyetlen kivétel van az űr, ahol nem szerepel, de ahol megjelenik, mindig ő indítja be Ádámban a különböző folyamatokat. Ő az Éden hordozója, és hát majd a megoldás is tőle fog jönni persze. Szellem és anyagegységét láthatjuk nála, a természeti szférát.
1: És akkor ez a három szereplő, Ádám, Lucifer és Éva, milyen viszonyban, milyen viszonyrendszerben állnak egymással?
0: Érdekes, hogy ellentétek vannak a szereplők között, mégis ez ugye az ellentétek egysége viszi előre a történetet. Ádám és Lucifer egymásra vannak utalva sok esetben, különösen a történeti színekben. Ádám Évával dinamikus viszonyban van, ugye a teljes feloldás lesz majd a mű végén az anyaság. Éva Luciferrel hát egy feloldhatatlan viszonyban van, de végig következetes. A három szféra nagyjából kiegyenlítődik a műben. Ugye a mű elején az úr osztja ki a szerepeket, tehát egy ilyen kölcsönhatás által jön létre a haladás. Szellemi, anyagi szintézis figyelhető meg az emberben, reál-ideál szintézis a történelemben, és hát a cselekmény szintű megoldás pedig ismételten csak Évának az anyasága lesz majd.
1: Tehát akkor a szintézis, kicsit visszautalva Hegelre, e tekintetben is meghatározó.
0: Igen.
1: A szereplők viszonyrendszerét illetően. Egy kicsit más, de még mindig persze a tragédiánál maradunk, hogy jól tudott, hogy Arany János nagy szerepet játszott a Madách szöveg végső kialakításában. Erre röviden utaltunk már 2 héttel ezelőtti adásunkban is. Ennek elég hosszú története van.

0: Tudnál erről röviden néhány szót mondani?
1: Igen, ugye Arany kapja meg a kéziratot Madácstól, áttételesen, tehát nem közvetlenül Madácstól. Egyébként nagy bátorság volt Madácstól, hogy az egyetlen példányt küldte el Aranynak, és nem veszett el az úton. Tehát javította, csiszolgatta.
0: Szerencsénkre,
1: igen, igen, igen, Arany a művet. Támogatta és sürgette is a megjelenését, és ő mutatta be Madácsot a Kisfaludi Társaságban. Na most konkrétan a kritikai kiadás óta, tehát a tragédia kritikai kiadásának megjelenése óta tudjuk számszerűen is, hogy Arany mennyi javítást végzett a műben. Ja, maga a tragédia 4117 soros drámai költemény, és ebbe a 4117 sorban 5718 javítást tett. Ettől ugye megdöbbenhetnénk, de ezeknek a javításoknak a háromnegyede helyesírás pontosítása mindössze, 23%-a pedig a kiadás szerkezetét segítette, és csak a fennmaradó 3% korlátozódik a stílusra, a szókincsre, és összességében mindössze 4 olyan sora van a ma ismert tragédiának, amelynek nincs közvetlen tartalmi előzménye. Tehát az egésznek az a konklúziója, hogy a kézirat nem igazolja, hogy Arany jelentősen belenyúlt volna a tragédiába, hogy csökkentette volna a bölcseleti erejét, vagy a saját életfilozófiáját csempészte volna bele a drámába. Szokatlan módon egyébként Arany a saját irodalmi közegéből érkező kritikákkal kezdett vitázni a mű mellett, ugyanis a műfajiságon túl a Madács szakirodalom egyik legjellemzőbb témája az volt, hogy pesszimista világnézetet nem írhat le 19. századi ember. Ez egy olyan vád volt, ami alól Arany úgy érezte, hogy tisztáznia kell a művet. Ő azt mondja, hogy az egészet vizsgálva nem borulátó a mű, részletek szintjén pedig, ugye Arany szavait idézem, ez nem a szerző pesszimizmusa, ez a szerkezetből foly így. Egyébként nagyon lényeges meglátása Aranynak, hogy a tragédia nagy gondolatokkal teljes. Rendkívül örült Arany, mert azt gondolta, hogy Madács az első tehetség Petőfi óta, aki egészen önálló irányt mutat. Véleménye szerint a mű legszembeötlőbb gyengéje a líraiság, ezért Arany a művészi eszenciáját az alkotói eszmében és a költő filozófiájában jelöli ki. Természetesen hozzátehetjük még azt is, hogy a művet a kortársak közül többen csodálták, de egyedül Arany volt az, aki felismerte, hogy egy szép irodalmi mű megszületésének a puszta ténye önmagában ellentmond a Lucifer sugallta szépség nélküli jövő víziójának.
0: Meglátásom szerint ez egy nagyon-nagyon igaz, nagyon találó és érvényes gondolat. Tehát ezek után mondhatjuk azt, hogy a tragédia végső soron nem pesszimista világszemléletű mű, holott alapvetően ennek tekintik talán még ma is.
1: Folyik erről a vita, igen, még ma is. Mindenki a saját érzése szerint eldöntheti. Erről is volt szó, ugye beszéltünk róla korábban, hogy Madács nagyszerűsége az, hogy nyitva hagyja az értelmezést, minden szinten nyitva hagyja. Én azt gondolom egyébként, hogy nem pesszimista a mű. Ugye elég csak az Úr szavait idézni a 15. színből. Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végtelen érzete. S ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság és erény.
0: Ez fantasztikus zárszó volt, kedves Alinka. Nagyon köszönöm, köszönjük ezeket a megvilágító gondolatokat, és ezt az összképet, amit Madács Imre az Ember tragédiája című művéről nekünk ilyen sűrített, mégis érthető módon felrajzoltál. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.

راديو. ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.

Köszöntöm tisztelettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozatnak a szerkesztője. Ez a sorozat talán már a századik résznél tart, de mindig vissza és vissza kell térni ahhoz, hogy miért azt a módszert választottam a személyiség tanulmányozásának ismertetésére, amit választottam. Miért az eneagramot? Mi is ez az eneagram? Hogyan illeszkedik a mi keresztény gondolkodásunkba? Hogyan tudjuk használni? Tehát most alapvető dolgokról szeretnék beszélni, mert hogy elég sok jelzést kaptam az utóbbi időben, ami arra késztet, hogy ezekhez az alapokhoz nyúljunk vissza. Kezdjük azzal, hogy a személyiség tipológiának nagyon nagy múltja van. Ugye ismerjük a görögök 4 temperamentumáról szóló gondolatokat, amelyeket még ma is használnak. Aztán a 19. században szorgos kutatás folyt, szinte divat jelenséggé vált a személyiség tipológia megalkotása. És ebben a folyamatban bukkant fel a 70-es években az eneagram. A gyökerei nagyon messze nyúlnak vissza a múltba, és nem is ismerjük őket pontosan, de talán nem is érdekes. De pont ez, hogy a múltba lévő gyökerei vannak az eneagramnak, ami 9 személyiségtípust azonosít, mivel gyökerei messze nyúlnak vissza, sokak szemében egy diszkrimináló ezoterikus nimbus veszi körül, vagy ilyen hír veszi körül, egyébként teljesen alaptalanul. Mondom, a 70-es években fedezték fel Amerikában. Az első komolyabb tanulmányt róla az Eneagram az önmegismerés útja címmel Mária Bissing, egy domonkos szerzetes, Robert Nagosek, a keresztes kongregáció tagja, és Patrick Ho Öleri, jezsuit.

a sikernek. De előtte egy másik kérdést kell feltenni, és vág válaszolni, hogy miért érdekli az embereket annyira, hogy milyen a természetük. Miért érdekli az embereket, hogy milyen a jellemük, milyen az egyéniségük? Miért mások a többiektől? Miért érdekli ez ennyire az embereket? Emögött, a nyugtalanság mögött valami belső igény van. Valami belső igény rejtőzik. Mert mindannyian szeretnénk magunkat jobban megérteni. Szeretnénk másokat is jobban megérteni. Sőt, van, amikor szeretnénk magunkat megváltoztatni. És szeretnénk másokat is megváltoztatni, mert úgy gondoljuk, hogy könnyebb lenne az életünk. A legtöbb személyiségtípus leírja, jellemzi a különféle személyiség karaktereket, személyiségtípusokat. Ilyen személyiség teóriákat állítanak fel. De a kívánt változáshoz nem nyújtanak segítséget. Mondom, az a motivációnk a személyiség megismerése kapcsán, hogy jobban megértsük magunkat, és szeretnénk, hogy meg tudjunk változni, és szeretnénk bizony másokat is megváltoztatni. A személyiségtípusok nem nyújtanak segítséget, gyakorlati javaslatot a változás mikéntjéről. És ezt a feladatot teljesíti tudományos alapokon állva az eneagram. Nem csak 9 személyiségtípust karakterizál. Egyébként innen a neve, a enea görögül 9-et jelent, a gramma, ábra, grafikai ábrázolást jelent, az eneagram, tehát egy 9 típus ábráját is jelentheti. No, de visszatértve, az az igényünk, hogy ismerjük magunkat is, tudjunk változni, és másokat is azért ismernénk, hogy esetleg segítsünk nekik változni, ez rákérdez az eneagram a tipikus magatartások motivációira. Rákérdez arra, hogy milyen életrajzi összefüggések vannak. És olyan összefüggéseket talál, amely a személyiség legmélyére nyúlnak le. Az eneagrammal való foglalkozás élet- és magatartási mintákat vet fel. A 9 személyiség típus kiinduló pontja az elidegenülés. Az elidegenülést a keresztény erkölcsnek, mint 7 főbűnt, jobban mondva, mint gyökérbűnt nevez meg. Mi is ez a 7 főbűn? A büszkeség, a gőg, a fukarság, a bujaság, a harag, az önteltség, az irigység, a lustaság. Ezt a 7 gyökérbűnt, ezt már a sivatagi atyák azonosították. Az eneagram ehhez még 2 fűz. Hozzá a félelmet és a családságot. Az eneagram gondolkodásában egyébként teljesen harmóniában a zsinati teológiai értelmezéséhez a bűn az nem elsősorban parancsok vagy tilalmak megszegését jelenti, hanem elidegenülést önmagunktól. A bűn az elidegenülés embertársainktól, a bűn az Istentől való elszakadás, elidegenülés az Istentől. És az elidegenülésnek kényszerkésztetések és a valóságnak ott eltorzult érzékelése a következménye. Tehát, hogyha el vagyunk szakadva önmagunktól, embertársainktól és az Istentől, akkor a valóságnak valami torz érzékelése van bennünk jelen. És az elidegenült ember horizontján belső kényszerek vannak. Az ő magatartását belső kényszerek szűkítik le.
fixálnak dolgokat.

0: azok a gyökérbűnök, amik a hét főbűnben, és az Enneagram még kettőt hozzátett, a félelmet és a családságot, hogy ezekben van jelen. Ilyenkor, mikor fixált cselekvéseket csinálunk, tulajdonképpen a személyiségünk növekedése leblokkolódik, a személyiség fejlődése leblokkolódik. És arra jó az önismeretnek ez a módja, hogyha ezeket a belső késztetéseket felismerjük, akkor rájövünk, hogy melyik függés tart bennünket rabságban. És mi az a hamis életminta, amely félrevezet bennünket. Persze a változáshoz nem csak intellektuális belátásra van szükség, hanem érzelmi hatásra is, emocionális impulzusokra is szükség van. Az ember egyiket sem tudja saját maga produkálni, sem az intellektuális belátást, sem az emocionális impulzust, tehát az érzelmi hatást. Nem tudja az ember saját maga megoldani. Egy transzcendentális, máshonnan jövő erő valósíthatja ezt meg, ha akarjuk és ha hagyjuk. Mi ez? A lélek, amely szívünkben lakozik, ahogy a rómaiaknak írt levél 5. fejezetének 5. pontja mondja. Az Enneagram tehát abból indul ki, hogy az ember személyiségét alapvetően a kereszténységből jól ismert 7 főbűn vagy gyökérbűn azonosítja, vagy alakítja, amihez az Enneagram még hozzáteszi a félelem és a családság gyökérbűnét. És ugyanakkor, hogy ha változni akarunk, akkor meg kell érteni tudatosan, és ugyanakkor egy érzelmi erő is kell ahhoz, hogy változni tudjunk, és ezt pedig nem tudjuk magunk megvalósítani, hanem a lélek segíthet nekünk, ha akarjuk. Ahogy a rómaiaknak írt levél mondja, a lélek, amely szívünkben lakozik. Az Enneagram pontosan tudja, hogy az alakulás, a változás, az átalakulás kegyelem, amelynek újjászületés a következménye. Az újjászületés pedig fájdalommal járhat. Jánosnál ezt a 3. fejezetben olvashatjuk. Az Enneagram a személyiség típusok meghatározásánál elsősorban negatív szempontokból indul ki. Ezt a negatív szempontot egyébként megtaláljuk a jungi pszichológiában is, az árnyékkal való foglalkozásnál, vagy Riemannnál, amikor a félelem alaptípusairól ír. De az Enneagramban az, hogy negatív szempontból indul ki, ez nem az utolsó szó. A Enneagram ugyanis egy nagy felfedezés útját egyengeti. Az Enneagram abból indul ki, hogy minden ember a Teremtő Isten egyedüli hasonlása. És mint ilyen, mármint hogy minden egyes ember az Isten egyedüli, soha meg nem ismétlődő teremtménye, és Isten hasonlása, mint olyan, arra hivatott, hogy szabadon éljen és boldogan éljen. Isten azért teremtette az embert, hogy szabadon és boldogan éljen. Ugyanakkor belső kényszereink, fogjai vagyunk. Mondom, a jó Isten szabadságra és boldogságra teremtett minket. Ugyanakkor belső kényszereinknek vagyunk a fogjai, de ezek csak a pozitív lehetőségeinknek az árnyoldalai. Ha megtanulunk saját magunkkal őszinték lenni, rá fogunk bukkanni a jóság és a kreativitás rejtett kincseire, amelyet Isten saját maga adott nekünk, hogy Krisztus alakja megjelenhessen bennünk. Krisztus alakja úgy, ahogy az Efezusi levél mondja a 4. fejezet 15. versében. Én azért indítottam el az Ismerd meg magad sorozatot, ezen belül azért választottam, az Enneagram módszerét, mert ez az egyetlen olyan személyiség módszer, amelyik nem csak leír, tipizál, hanem amelyik a kereszténység alapgondolkodására épít. Hogy az Istentől való elszakadás kényszerít bennünket különféle cselekvésekre, a megtérés, a mi kegyelem, azt pont ezeket az elidegenedéseket tudja enyhíteni vagy megszüntetni, és bizony a kereső embereknek az Enneagram segítségével egy utat lehet mutatni. Az Enneagram útnak tudja indítani az embert, hogy Jézus szava szerint a belső szabadság és az élet teljessége fele menjen. Amen.
1: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hirpers. Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson, a történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány két apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is kétnapos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza- és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
5: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
0: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
2: Mária Rádió.
0: Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.
5: A műsorvezető Horváth Nelly mai vendége Almási Tamás, a Budapest Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia plébánosa.
6: Köszöntöm a kedves nézőket, és sok szeretettel Almási Tamás atyát. Üdvözlöm a stúdióban.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
6: Tamás atya, ha egy pillanatra eltekintünk a hivatásától, meséljem kérem, milyen gyermekkor áll ön mögött?
7: Egy öt gyermekes családba születtem, szerető szülőkkel a háttérben. Hálás vagyok végtelenül az Istennek, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott gyerekkorom volt. Drága szüleim így nappal látéve dolgoztak, édesapám tanár emberként napi 16 órát tanított a gyerekekért. De minden hétvégén közösségben együtt kirándultunk a testvéreimmel, szüleimmel, amely meghatározó élményem mind a mai napig.
6: Gyermekkorában kezdett már kibontakozni az Isten hit önben, vagy később kezdődött el?
7: Én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell küzdeni a saját hitéért. Természetesen mi családilag jártunk szentmisére, bár abban az érában ez nem volt természetes, sőt, édesapámat majdnem kicsapták a tanítás miatt, mert hogy megjelentünk a templomban, ezért Budapest több templomát végigjártuk, hogy ne legyen problémája édesapámnak. Így aztán sok atyát ismertem meg, sokfajta stílust és igen szerető atyákat, és ez mindig is ott a szemem előtt lobogott, hogy ez egy értékes pálya.
6: Később viszont gimnáziumi tanárként kezdett el tevékenykedni. Azokban az időkben esetleg felmerült önben, hogy Isten mellett lesz a helye?
7: Miután édesapám munkáját láttam, meg hallottam, ahogy tanította a diákokat, úgy gondoltam, hogy ez egy szép hivatás, és ez így is volt. És talán érdekes, hogy három fiú testvér közül a legidősebb bátyámnál még kérdezte édesapám, hogy nem akarnál esetleg matematikával, fizikával foglalkozni. Nem, én biológus leszek. A középső bátyámnál nem szeretnél esetleg a matematikával? Nem, én órás leszek, mondtam. Én, mint legkisebb a öt gyermek közül, nekem meg azt mondta édesapám, hogy válasz, amit szeretnél. És amikor mondtam, hogy én is matematikát szeretnék választani, egész megdöbbent. És én tényleg nagy lelkesedéssel tanítottam sok-sok éven át, amit szeretek mind a mai napig, hiszen a matematika egy tiszta kristály, tiszta tudomány, és valamiképpen túlmutat az e világon. Nem zártam ki én se a papi, se a szerzetesi hivatás, se a házasságot. Az Isten valami rejtélyes úton, módon később szólított el erre a pályára.
6: És hogyan tekint vissza a tanári éveire?
7: Nagyon-nagyon boldog voltam, mint egyedül álló férfi. Rengeteget töltöttem a diákjaimmal a szabadidőmet. Együtt kirándultunk, múzeumot látogattunk, természetet jártunk, kiállításokra elmentünk, és azok a rossz csont gyermekek, akikkel több probléma volt, ezeken az alkalmakon új arcokat mutatták, mint egy tanítási keretben, és ez nagyon-nagyon hasznos is volt, nem csak jó.
6: Élete egy pontján sajnos súlyos balesetet szenvedett. Megosztanál velünk esetleg a részleteket, és azt, hogyan formálta át ez az életét?
7: 2004-ben egy győri vasútállomáson rosszul léptem le egy vasútról, úgymond elterültem, mint a nagy alföld, és pekemre pont a betonszegélyenyekkent a nyakam. Így aztán 100%-osan lebénultam, egészen nyelvtől lábujjig. Én nekem korábban nem volt kapcsolatom mozgássérültekkel, azt se tudtam, hogy tulajdonképpen ez miféle életritmus vagy életlehetőség, és így kerültem először Győrbe, aztán Budakeszire, rehabilitációra, súlyos műtétek élethalál között. Így visszanézve, nyilvánvaló, hogy sok-sok nehéz pont vetül erre, de úgy szoktam magamnak is megfogalmazni, hogy Isten parkoló pályára tett. Mert már olyan sok diákkal, szülővel, diákok testvérével, és nem tudom ki mindenkivel tartottam a kapcsolatot, hogy konkrétan én már újabb emberekkel úgy gondoltam, nem tudok, és nem is akarok kapcsolatot teremteni, mert már nem győztem meg, elfelejtettem a gyerekek nevét is már. Tehát egy ilyen helyzetben egy teljes csönd, egy teljes kiszolgáltatott állapotba kerültem, ahol valahol az imádságok mélyebben szóltak. Nem tudtam hosszasan imádkozni a fájdalmak, műtétek és kezelések között, de mégis mélyebben. Ugyanezt kell elmondanom a szent áldozásokról is. Akkor tehát én még hajnal elmentem egy gyors misére, és úgy mentem tanítani, és most ugye meg lettem fosztva úgymond az áldozástól is, míg nem egy kórház lelkész az ágyamnál megjelent. Sok-sok áldozásom közül még most is ott van előttem ezek az áldozások, hogy Jézus Krisztus oda jön az ágyamhoz, én hozzám, aki egy millimétert se tudok, ő hozzám lépni. Úgyhogy ezek olyan meglepő és mély emlékek.
6: Lehet azt mondani, hogy ezek a megrendítő emlékek, élmények indították el a papi hivatás felé?
7: Ezt így nem állítanám. Én nem tettem semmiféle fogadalmat, hogy ha majd fölépülök, akkor Istennek ajánlom. Nem. Én úgy gondolom, hogy Isten lépett oda hozzám. Én abban a helyzetben nem azt sem remélhettem az orvosok szerint, hogy az ágyból kikelek valaha. Tehát ebben a helyzetben Isten egy számomra lehetetlen gondolatot súgott a szívembe, hogy nekem egyház megyés papnak kell lennem, és ezt úgy nem is tudtam sem magamnak, sem senkinek elmondani, megérteni, fölfogni. Mégis egyre erősebben élt ez a szívemben, és valahogy úgy gondolkodtam, hogy ezt csak és kizárólag Isten teheti meg, hiszen én önerőből erre nem vagyok képes.
6: Főleg, hogy rengetegen, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, éppen hibáztatják az életet, a sorsot, hogy miért pont vele történt ez.
7: Ami fontos, hogy ebben a ilyen kiszolgáltatott kórházi vagy betegség kellős közepette, nagyon fontos, hogy kik állnak az ember mellett. Tehát akkor még élt édesanyám, drága nővérem, akik bejártak minden áldott nap a kórházba. Valamint az osztályom, akit 5 évig vittem, pont akkor lettem 40 éves a kórházban, hiánytalanul megjelent az egész osztály a korteremben, úgyhogy megkértem az egyik magas laklikkölyköt, hogy vegyen már egy kicsit ölve, tegyen ki egy kerekesszékbe, és menjünk ki a közösségi térbe, mert abban a pici korteremben 40 fiatal, egy kicsit sűrűnek éreztem. Úgyhogy ott együtt énekeltünk, én ücsörögtem, ők meg poénkodtak, és ez egy olyan felemelő élmény, és köszönet nekik.
6: Tehát a lelki támasz ilyenkor rengeteget jelent. Mi volt az a konkrét lépés, amikor valóban elindult a Jóisten felé, és hogy meg akarja ezt a hívást valósítani?
7: Korábban, még a civil állapotomban végigolvastam mindig a Új Ember, meg később a Keresztény Újság, Keresztény Élet című újságot, és persze annak a mellékletterként vagy hirdetései között időnként ott állt, hogy hívunk, várunk papnak, ezek a feltételek. Ezt mindig úgy elolvastam, és úgy megakadt a szemem, de hát ez nyilván nem nekem szól, és tovább lapoztam. Na most, amikor végre hazakerültem a kórházi állapot után, kerekesszék el, és maximum 100 méter nagyon nehéz kétmankós lépkedéssel, akkor mondom, hol az az újság, és hol van benne ez a bizonyos hívunk-várunk papnak reklám? Hát nem volt bennem. Átolvastam kétszer az új embert, és végre találtam egy kis hírt, hogy dr. Erdő Péter, Esztergom Budapest egyházmegye bíborosa, szentmisét mutat be a farkasréti Minden Szentek templomban, valamilyen alkalomból. Hát mondom, akkor ez az, nekem oda kell mennem, és majd ott elmondom, hogy én mire gondoltam. Persze kicsit Petőfi Sándor verse jut eszembe, egész úton odafele azon gondolkodám, hogy mi a csodát fogok én mondani. Hát gondoltam, ahogy tudtam, hogy egy püspöki misén általában a püspök urat körbeveszik az emberek, és villám gyorsan távozik általában a szentmise után. Hát mondom, valami tömör mondattal fogok előállni, így is lett, és nagyon kedvesen, mosolygósan kezet fogott velem a püspök úr, majd kisvártatta, amikor már elosont, visszaküldte a titkárt, hogy várjuk a konkurzusra ez a papi felvételi eljárás szeptemberben. Úgyhogy így történt Dióhéjban ez az indulás.
6: És hogyan élte meg az indulás pillanatát?
7: Én úgy mentem oda két mankóval, egy picit nyilván lepusztult állapotban, hiszen nekem küzdelem volt eljutnom akkor, tehát még a templomig is, föl egy lépcsősoron és hasonló, hogy hát emberileg úgy is elzavar a püspök úr, hiszen ebben az állapotban nem biztos, hogy alkalmas vagyok így fizikailag a papságra. De ugyan ekkor belül végtelen megnyugodtam, hogy én válaszoltam Isten hívására, majd ők eldönti a püspök úr által, hogy igen vagy nem. És úgy tűnik, hogy a Szentlélek úr Isten jól sugott, és én megválaszoltam, ahogy tudtam. Úgyhogy így emlékszem vissza erre a történetre.
6: Csodás válasz volt. Voltak-e ezen kívül nehézségek a pályája során?
7: Hát igazából voltak olyan pillanatok, amikor úgy, és sose szerettem sehonnan elkésni, utolsónak lenni. Na most Esztergom szép városában, a szeminárium évek alatt a tanulmányi részleg fönt a Szent Adalbert központban, ez a Várdombon van, volt a szálláshelyünk, pedig lenne a Kisduna partja mentén. Első alkalom, akkor nekem majdnem 40 perc volt felérnem arra a dombra, ami egészséges embernek 5 perc. Tehát így egy kicsit küzdelmes volt a jó és menés, de a Jóisten ebben is segített, hogy azóta már egy bottal, nem azt mondom, hogy futok, de normál sebességgel tudok gyalogolni. A tanulmányok mentén is nyilván adottak feladatok, kihívások, de ezt a Jóisten előkészítette olyan értelemben, hogy amikor még tanár voltam, pusztán hobbiként elvégeztem a civil teológiát a levelező tagozaton, így aztán, amit itt Esztergomba kellett tanulni, annak a háromnegyed részét, hanem még többet, már én egyszer tanultam, így aztán gyorsan meg tudtam tanulni azokat a tantárgyakat, amelyeket ott elém adtak.
6: Zseniálisan hangzik. Hogyan élte meg a papi felszentelés? Mit választott a papi jelmondatának?
7: A papi jelmondatom, ha a gyökér szent, az ágak is azok, találtam egy ilyen szép sort a rómaiakhoz írt levélből, és ez nekem egy olyan képformájú üzenet, én nagyon szeretem a természetet, hogy ha egy növénynek a biztos gyökere, a biztos alapja, akkor jöhet a szél, vihar, szárazság és mi egyéb, az a növény nem pusztul el. És így Krisztusra vonatkozóan mondja Pál is ezt a gondolatot, ha Krisztusba kapaszkodunk, akkor nincs mitől tartanunk a világban. Nem kevésbé, ha Krisztus szent, azaz igaz, örök, tiszta, akkor az ő szentsége átsugároz az ágakba, jelen esetben mindannyiunkra, akik Krisztusban vagyunk oltva. Tehát valami ilyet jelent számomra ez a jelmondat. A papszentelés előtt ugye még diákonos szentelés is jött, és hát persze az állapotom véget úgynevezett rehabilitációkra jártam, kórházakban mindenféle tornaórákra, úszás és mi egyéb. És tudtam, voltam már egy jó párszor papszentelésem, meg diákonus szentelésem, hogy van egy pontja a papszentelésnek, amikor a fiatal ember letérdel, majd egészen lefekszik a földre, adorál, azaz imádkozik Istenhez, minden szenteket kérve, hogy járjanak közbe, ő érette. Igen ám, csak nálam a testi állapotom ezt nem nagyon engedte meg, hogy én csak úgy lefeküdjek, illetve főképp, hogy fölkeljek a földről. Úgyhogy természetesen mondták, hogy nem szükséges elem a szentelésnek, nem lényeges elem ez a pont, de én át szerettem volna élni. Aztán ott Hévi Zene az egyik gyógytornásznak megsúgtam, hogy most minden egyéb feladatot felejtsünk el, engem csak és kizárólag arra tanítson meg, hogy hogyan tudok a földről vízszintes helyzetből fölkelni. Aztán a diákonus szentelésen nagyon viccesnek és nehéznek éreztem azt a szituációt, hogy az összes kispap ott állt a mellettem, illetve ült, és leste, hogy vajon kell-e segítség a fölkelésnél, vagy se. De nagyon-nagyon mélyen át tudtam élni ezt az imádságot ott a földön, és szépen odaállítottunk két ilyen kis hokedlit, puffot, amire egyébként később ülnünk kellett, és amentén egyedül sikerült fölkelnem, amire rém boldog átett, hogy nem úgy nyaláboltak föl a földről.
6: Miután a papi hivatást elkezdte, nem hiányzott a civil élet, a diákjai?
7: Szerencsére rengeteg emberrel kell foglalkoznunk papoknak, és természetesen sok-sok hittanos gyerekkel is foglalkozom mind a mai napig, és kezdetben jöttek a drága szülők, hogy a gyermeke matematikából így úgy, és hogy nem segítenék. Hát persze tűzoltásként egyszer-egyszer segítettem, de kijelentettem, hogy keressenek egy matematika tanárt, én nem ezért vagyok itt. De mégis a Jóisten sokkal gazdagabbá tett azáltal, hogy ugye én középiskolában tanítottam 14-től 18 éves korú fiatalok, nagyon szeretem őket, de most itt a papi pályán csecsemőkortól a halálig kell foglalkoznom mindenféle korosztályra, tehát sokkal szélesebb a perspektíva, mint eddig. Úgyhogy ez nagy öröm.
6: Említette, hogy nem zárkózott el a házasságtól sem korábban a civil életben. Hogyan éli meg a cölibátust?
7: A fiatal emberként két egymás után hölgynek udvaroltam némiképp, de valahogy a Jóisten úgy rendezte, hogy végül is mind a két esetben ugyanaz a metódus játszódott le, hogy egy ponton a leányzó közölte, hogy ő már pedig elveszi X-et. És ez engem nem bosszantott, hanem úgy gondolkodtam, hogy ezek szerint Isten nem őt rendelte mellém. És el tudtam engedni ezt a kérdést, tehát nem volt bennem ilyen férfiúi önérzet, hogy már pedig én visszahordítom. Tehát ez is olyan jelzésértékű volt, hogy nem ez az irány. És hát én a hivatásom keresésképpen többször elmentem lelki gyakorlatra, aztán egy alkalommal felkerestem egy kartaúzi kolostort, ahol 21 napot töltöttem. Azért mentem kartaúzi kolostorba, mert tudtam, hogy ott a drága szerzetesek nem beszélnek, tehát csönd van. A 21 nap alatt gondoltam, hogy a Jóisten megsúgja, hogy merre tovább. Mindenkinek ajánlom, aki hivatásban gondolkodik, hogy töltsön el valamilyen szerzetes házban egy kicsit mennyország ízű élmény. De olyan nagyon erős hívást ott akkor még nem hallottam. Hazajöttem és folytattam a tanítást, de egy nagyon-nagyon mély emlékkép mind a mai napig az a csendes időszak.
6: Fontos feladata a mozgás sérülteknek a lelki építése, nekik a lelki pásztoram. Hogyan éli meg ezt a feladatot, miben tudja őket segíteni sorstársukként?
7: Mint ahogy a riport elején említettem, nekem tele volt a telefonom és a fejem emberekkel, nevekkel és hasonló. Mégis a csöndes szemináriumi évek, esztergomi csöndesség, egy nagyon kedves csöndes kisváros, úgy letisztította a kapcsolataimat. A fontosabbak megmaradtak, a kevésbé fontosakat meg elengedtem, illetve ők engem. És így a mozgássérültek referenseként rengeteg új emberrel találkoztam. Tele van a telefonom mindenféle sérült emberenek adataival, országosan. Főképp Budapest, de vidéki helyszínek is fölmerülnek, hiszen én magam is jártam több helyen Nyíregyházán, és több helyen műtöttek, és így sorstársak és betegtársakkal is kapcsolatban állok. Nagyon nagy meglepetés ez számomra, hogy belecsöppent ebbe a világba. Mint egészséges, az emberek el se tudják képzelni, hogy milyen életállapotok vannak. És mégis ezek az emberek túlnyomó többsége nyugodt, kedves, természetes hitérzékük nagyon erős, szerető, segítő, sok-sok pozitív tapasztalatom van feléjük, és ez megerősített a régi múltamból kifolyólag. Egészségeseknek is, és nekik is rengeteg zarándokutat szervezek, sok-sok küzdelemmel, tolószékkel, rollátorral, két bottal, mozgássérülteket szállító busszal és szűk ajtókkal, és szóval mindenféle emberi nehézség közepette, mégis nagyon-nagyon-nagyon jó hangvételű testvéri együtt közösségeket jön létre velük, és az őket kísérő többségében 70 pluszos nénik bácsikkal együtt. És talán egy alkalmat szeretnék megemlíteni. Keszthelyen voltunk egy mozgássérült csapattal, főképp azokkal, akik Hévízen a kórházban tartózkodtak. Körbejártuk a város nevezetességeit, fagylaltozót és cukrászdáit, majd olyan 3-4-6 körül elindultunk visszafele. És tudtam, hogy 6-kor ott a keszthelyi főtéren szentmise van, hát én elköszöntem tőlük, hogy majd én egyedül megyek vissza. Persze, csak kifaggattak, hogy hova megyek, hát mondom, csak ide a templomba, aztán jövök. És olyan boldoggá tettek ezek a drága testvérek, olyan 8-10 lehettünk, mert a szentmise alatt csöndesen, egyesével beszivárogtak mind a templomba, és végülték úgymond a szentmisét. Olyanok is voltak köztük, akik még életükben nem jártak szentmisén. És nagyon nagy öröm volt ez számukra, hogy ott lehettek velem, vagy Istennel együtt. Tehát ez egy olyan kép, ami nem kell sok ahhoz, hogy meghívjunk valakit, hanem csak egy apró jelzés, hiszen az igazra, szépre mindenki vágyik.
6: Ön figyelemre méltóan lelkes, tevékeny az útján. Miből merít erőt?
7: Én azt gondolom, hogy a papi pálya egy folyamatos kihívás is, de változatosság. Azaz újabb és újabb arcok, újabb és újabb élethelyzetekbe keveredik az ember. Most pont egy férfi hívott föl engem a minap, akinek egyszer egy látássérült férfi, akit egy kutya kísér, illetve hát a kutya a társa és segíti a mozgásban. Egy alkalommal felkeresett még a bosnyáktéri Pádói Szent Antal templomba, hogy ő furcsa vagy nem furcsa, de azt szeretné, hogyha megáldanám az ő segítő kutyáját. És én ezt nagy örömmel megtettem, hiszen egyházunk még tárgyakat is megszentel, pláne, ha itt egy olyan előrényről van szó, aki segíti az embert, miért is ne. És ez a férfi felhívott most, mondom a minap, sok évvel később, hogy ez neki mekkora nagy segítség volt akkor, amire én emlékeztem, de csak így hízagosan, mert ez a kutyus most súlyos beteg, és most ezt lelkileg neki föl kell dolgoznia, hogy el kell engedje a kutyáját. Tehát ez is egy olyan apróságnak tűnő gondolat, de egy embernek egy egyszerű idézélbe, egyszerű áldás, amelyet a pap csak közvetít, az életét meghatározó pontjává tudja tenni.
6: Ezen a ponton akkor szeretném, nagyon kíváncsi vagyok, mert tudni, hogy mi a legkedvesebb feladata papként?
7: Talán a betegek, meg a zarándoklatok, ez a kettő, talán az egy az kettő lett. A betegek azért, mert egy olyan szituációval ismeri meg az ember a másik embert, amikor annak nagyon-nagyon nagy szüksége van Istenre. A nemrég egy apró műtéten voltam egy kórházban, és a szemközti ágyon feküdt egy férfi, aki mindenféle betegséggel küzdött, kivették a félvesélyét, a hólyagját, a mája is kezdte fölmondani a szolgálatot, és egy fiatal ember volt, akinek, illetve most is az, van egy olyan 12 éves forma fia, és hát tragikus, hiszen az eddigi életét biztos, hogy nem fogja tudni folytatni. És amikor megtudta, hogy én papként fekszem ott vele szembe, csak megindította a Jóisten, hogy most ő szeretne meggyónni. És ott a kórházban egy életgyónást eszközölt az Istennek. Én meg feloldoztam, és ez segített neki annyit, hogy vissza tudott menni a családjához ebben az állapotban, és nem adta föl. Mert a doktorok nem túl sok jót és jövőt jósoltak neki sem. Tehát ez is egy olyan pont, hogy nem tudjuk máshol elérni az embereket, mint ahol vannak. Hát ha épp a kórházban vannak, akkor ott
6: van ránk szükség, és ott kell megmutatni, hogy Isten is mellettük van. Mit tart a legszebbnek a hivatásában?
7: Talán a szentségek kiszolgáltatása, hiszen a mondatás, mint olyan, néha hallatlan nagy lelki öröm a papnak. Már ha furcsa is ezt így kimondani, akkor is, itt is egy példával illusztrálnám, a legelső gyóntatásom a bosnyák téri templomban, ahol rengetegen gyónnak, köszönhető annak, hogy jól megközelíthető templom, egy fiatal ember térdelt be a gyóntató szekrénybe, és ugye én is mindig a másik oldalon térdeltem korábban, most meg ott ültem, és a gyónót hallgattam. Szegény rettetes küzdelemmel elmondta a bűnét, amire már nem emlékszem, mert a Jóisten így rendezi ezt a papok agyába. És tanítanak minket gyóntatásra valamiféle tantárgy segítségével, de ahogy egy pedagógiát se lehet könyvből megtanulni, hát a gyóntatást sem. Így aztán ott gondolkodtam, hogy itt vagyok, de hogy mit kell mondanom ennek a szegény embernek a feloldozás szövegén kívül, vagy mit nem kell mondanom, fogalma sincs. És ebben a helyzetben egy picit direkt becsuktam a szemem, és próbáltam hallgatni, hogy most mondanom kell, nem kell mondanom. És megindult az ajkam, és mondtam neki valami olyat, amit nem tudnék felidézni, néhány mondat. Amikor elmondta a bűneit azután. És így finoman rátekintettem, és láttam, hogy kövek zubognak le így a lelkén. Egy olyan felemelő élmény volt ez számomra, és úgy gondolkodtam, hogy ha ez így működik, akkor én ezt szeretni fogom. És tényleg nem azt mondom, hogy minden gyónás ilyen extázissal tölti el az embert, de több. És ez is például egy nagyon szép feladat.
6: Önök, papok, valóban nem csak test közelben vannak hozzánk hívekhez, hanem lélek közelben is. Amikor nem a papi feladataival foglalkozik, vagy esetlegesen vannak szabad percek, amit magára tud fordítani, hobbi formájában ki tud kapcsolódni, lelkesedik valamiért?
7: Mint ahogy említettem, a természetet mindig is szerettem, így aztán, amikor szabad időm engedi, akkor valamiképpen természetet járok, nyilván ma már nem hegymászás formájában, hanem erdőjárás, vagy valami szép táj felkeresése, amit mindig igyekszem összekapcsolni valamilyen szent hely megtekintésével. És ha már én megyek, akkor vagy egy autóval, vagy egy mikrobusznyi zarándok testvérrel együtt tesszük mindezt. Kárpát-medence szerte rengeteg gyönyörű Mária-kegyhelyet találunk, de egyéb csöndes helyeket is, Pirinyó-kápolnákat erdőszélen vagy hegytetőn. Ezekbe jó és szép és hasznos csak úgy beülni, ha nem kell oda hosszú szertartás ahhoz, hogy az ember megérintődjön egy csendes kis kápolna mélyén. Ha ez egy gyönyörű helyszínen van, akkor meg különösképpen. A szűzanyának van szép érzéke, a kegyhelyek általában valami gyönyörű természeti környezetben találhatóak.
6: És az építészetet is nagyon kedveli. Említette nekem a kulisszák mögött.
7: Ifjú koromban gondolkodtam az építész szakmán is, mert az épületeknek a formája az az ember tekintetét oda vonza. Nyilvánvaló, hogy a templomok még inkább oda, illetve fölfele vonzák a tekintetet. Így 16-7 éves koromban kitaláltam, hogy én pedig végig fogom járni Budapest összes templomát, akkor még nem volt internet, csak egy kis füzet, amelyben le volt írva, hogy budapesti templomokban mikor, hol, hánykor van szentmise. Hát én ezt a kis füzetet lapoztam, és akkor igyekeztem eljutni ezekbe a templomokban. Nyilván pont akkor, amikor ott mise van, nem csak azért, hogy a szentmisén részt tudjak venni, hanem tudtam, hogy akkor nyitva fogom találni a templomot. Úgyhogy ezeket a templomokat is, és a protestáns templomosokat is igyekeztem körbejárni legalább, vagy belépni, megtekinteni a belső terét, és ezek gyönyörűek. Most, ahova eljeztek Pestőhelyi keresztelő Szent János templom, ez is egy nagyon szép templom, egyébként most lesz 100 éves, úgyhogy nyáron egy nagy búcsús misét tervezünk oda. Lechner Lórándnak a munkája, egy neogótikus épület, ami szerintem önmagában egy szép alkotás.
6: Úgy érzem, hogy a Jóisten már akkor meghívta a templomok belső tereibe, és nagyon szépen később tovább alakult ez hivatásá. Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik most keresik a

0: És a papi pálya, én azt gondolom, hogy attól más és attól különleges, mint mondjuk egy építészi, vagy egy tanári, hogy a természet rendje fölötti világba segíti a földkésző tekintetet. És hogyha egy ember egy kis függönyt tud elhúzni az Isten felé, hogy oda kikukucskáljon a gyönyörű természet fölé, akkor ez már önmagában egy halatlan nagy dolog. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de az ahhoz képest nagy, hogy leszegett fejjel élünk a világban, és mélyülünk el a világ valamelyik szegletébe, ami sok esetben bezárkózás ízű, ha bele feledkezünk e világ dolgaiban.
1: Élesítsük ki a lelkünket és a fülünket a hívószóra?
0: Hagyjuk nyitva, tehát ne zárjunk le semmit. Én azt gondolom, hogy a Jóisten van olyan gazdag, hogy mindenkit meg tud érinteni a mentén, ami az ő érdeklődő köre. Tehát nem biztos, hogy az művészet, építészet, lehet, hogy valaki a vers, vagy a irodalom, vagy a zene mentén találja meg Istent.
1: Említette korábban, hogy a matematika nem e világi. Ezen a ponton kérem, fejtse ki, hogy mire is gondolt itt.
0: A Jóisten úgy teremtette a világot, hogy egyrészt gyönyörű. Másrészt adott az embernek egy olyan benső gondolatvilágot, amelyet egy teremtmény sem képes. A belső gondolatiság, amely valamilyen logika mentén az igazra, a harmóniára vágyik és törekszik. És én úgy gondolom, és úgy élem meg, hogy a matematika pontosan erre ad egy nagyon jó mankót, egy támasztékot, hogy az ember a gondolatait rendezze, irányítsa, és ne csak céltalanul a környezet hatására éljünk, hanem egy biztos irányt tudjunk kiválasztani a sok lehetőség közül. Ahogy említettem, édesapám is matematika tanár volt, de nekem szerencsém volt az általános iskolában, középiskolában, egyetemen is, csupa olyan rendes és többségében mélyen hívő matematika tanárokhoz volt szerencsém, akik az életük példája, az életüket ennek a tudománynak áldozták, mert ebben örömet és biztonságot és valamiképpen természet fölötti elkötelezettséget is kaptak.
1: Mégis nagyon sok embernek egy nehéz gócpont, vagy egy olyan sötét folta a matematika. Nekik mit tudna mondani, hogyan tudnak közelebb kerülni, megszeretni ezt a világot?
0: Nyilván adottság és képesség kérdésköre is, illetve, hogy milyen módon tanítják azt a matematikát, hogy mennyi játékosság, vagy örömszerzés lehetősége van benne. Nem mindenkinek ez az útja nyilvánvaló, de azt gondolom, hogy az olyan hallatlan nagy dolog, hogy valaki egy tételt bebizonyít Magyarországon, az ugyanúgy érvényes Japánban, Kínában, egy kis faluban, egy nagyvárosban, és ugyanarra a megoldásra jut a világszerte bárhol bárki. Ez különösen manapság, amikor az internet meg a természetes intelligenciának nevezett lehetőségek végtelen tárháza egyrészt pozitív, másrészt hatalmas nagy hazugságokat és tévedéseket magába rejtő folyamat, pláne észnél kell lennünk, és a matematika úgymond szigorú rendező logikáját kell követnünk.
1: Nem hiányzik önnek, hogy továbbadja a tudását, tehát a régi diákai, vagy hogy újaknak megnyissa ezt az utat?
0: Direkt matematikáról nem szoktam a szószékről beszélni, de azért az igazság szeretete és becsülése és keresése és megéléséről sokat. Ha nem lettem volna matematika tanár, nem biztos, hogy ez központi gondolat lenne a prédikációmban is, mert ugye Pilátus is megkérdezi, mi az igazság, és Jézus Krisztus az

0: igaz felel neki, ami önmagában egy halatlan nagy dolog.
1: Bérmálkozó fiatalokkal is foglalkozik. Mit lát bennük, hogyan viszonyulnak a mai világhoz, Istenhez?
0: Valaha talán egységesebben gondolkodott a társadalom, nem biztos. Ma nagyon-nagyon-nagyon bezárkozottak a fiatalok, nem feltétlenül az ő hibájuk, hanem akár a pandémia, akár az iskolarendszer, akár a technikai lehetőségek, adottságok. Én megdöbbentem, amikor a bosnyák téri fiatalok között hittanórát tartottam egyetemistáknak, meg munkás fiataloknak, és amikor megkérdeztem, hogy a szomszédos templomban milyen oltárt láttak, nem tudták, hogy hol van az a szomszédos templom. Ami azt mutatta, hogy ők csak abban az egy templomban forogtak egész életükben 30 éves korukig. Ami számomra megdöbbentő volt, hiszen pusztán az érdeklődés, vagy a szép érzék, vagy valami, csak gondoltam, ahogy én engem is fölkerestem más templomokat. Tehát arra akarok kilukadni, hogy igen, nehéz a mai fiatalnak elszabadulni a kütyük világától, vagy nehéz fölvállalnia akár a társas kapcsolatokat is. Nagyon ismerkedési helyszínek sincsenek, tehát nehéz, nagyon nehéz ez a pont. Nyilván nem a ismerkedési járunk templomban, de az, hogyha vannak közösségi programok egy templomi közösségben, az egy nagyon nagy segítség, azt gondolom, fiataloknak. Eszembe jut egy fiatal pár, akikkel még a krakói ifjúsági találkozón voltunk kint, és ott kérte meg a fiú a leánynak a kezét, ezen a találkozó nagyon megható volt, mindenki megdöbbent, és ma két szép gyermekük van, egy nagyon kedves házas pár, most így eszembe jutott el ők is.
1: Arra szeretném kérni Tamás atya, hogy a fiatalok segítségére és mindazok segítségére, akik keresik az útjukat, fogalmazzon meg nekünk egy imát.
0: Istenem, add, hogy mindannyian rá tudjunk fókuszálni. Azok az emberek, akik egy picikét a lelkük mélyén te feléd tekintenek, hallják meg a te szavadat, és nem biztos, hogy egy emberi hallható szóra kell itt gondolni, hanem bármilyen jelzésre, amelyet a lelkük mélyén megkapnak. Erre kérlek, Istenem, hogy a Szentlélek sugallata, lelkületek is szellő fuvallata, lángnyelve érintse ezeknek a fiataloknak a lelkét, hogy bátran induljanak el te feléd, hiszen a döntetlen állapotok nem jó. Döntést kell hoznunk minden pillanatban, hát az életünk legfontosabb pillanatai a pár, vagy választás, vagy a hivatás választás, ebben légy velük, Istenem. Amen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a gyönyörű és csodálatos, tartalmas életútját.
0: Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A műsorvezető Horváth Nelli mai vendége Almási Tamás, a Budapest Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia plébánosa volt. Szentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvégen mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskó verseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa-szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházi jegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést a rászoruló családok, egyedül élők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményeim, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
4: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Felvidéki beszélgetésünket hallják, a mikrofonnál Gál Mészáros Réka. Ismét úgy gondolom, hogy egy érdekes témával jelentkezünk. A magyar népzene, népdal világába kapunk egy kis betekintést, bízom benne a vendégünk által. A telefonvonal túloldalán Méri Rebeka népdalénekes fogadta el felkérésünket. Köszöntelek, Rebeka, és nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántad idődet, ugye egy kisgyermek édesanyja vagy, és így különös hála, hogy elfogadtad a felkérésünket.
5: Na, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget erre a mai beszélgetésre.
4: Kedves Rebeka, így elsősorban arra szeretnélek megkérni, hogy mutatkozz be hallgatóink számára egy kicsit. Ha jól tudom, Felvidékről származol, jelenleg Magyarországon élsz. Mit lehet róla tudni? Mivel foglalkozol? Hogy vezetett idáig az életutad? Hogy most itt beszélgethetünk veled?
5: Somorjáról származom, Somorján nőttem fel, ott jártam iskolába, gimnáziumba. Majd utána Budapestre kerültem, ott végeztem egyetemi tanulmányaimat néprajzszakon, mellette pedig népzenét tanultam egy ilyen szakképzés során, és hát jelenleg is népdaléneklésel foglalkozom, 2023 vagy 4 óta junior primadíjas népdalénekes vagyok, és hát szakmai tevékenységem főként így a felvidéki magyar népzenére fókuszál. Mellette pedig vannak egyéb népzenei jellegű projektek is, amik népdalfeldolgozások.
4: Említetted a junior primadíjat, ez mit is jelent pontosan?
5: A junior primadíjat 30 év alatti fiatalok kaphatják, akiknek kimagasló valamilyen szakmai tevékenységű, és hát én a népművészet és közművelődés kategóriában nyertem el ezt a díjat.
4: Mielőtt belevágunk úgy a téma közepébe, konkrétan a népdalok világába, áruld el nekünk, hogy tulajdonképpen mióta énekelsz, vagy ha visszagondolsz, első emlékeid az éneklésről, ezt családból hozod, vagy maga a népzene világa mikor ragadott téged magával?
5: Hát énekelni már szerintem gyerekkoromtól kezdve énekeltem. Anyukám ilyen énekekkel nevelt minket, ő óvónő, és hát szerintem ilyen szerves része volt az életünknek így az éneklés, a zenehallgatás gyerekkorunkban. Utána pedig iskoláskoromban a helyi templomi énekarban énekeltem Somorján, majd egy magánénektanárhoz is jártam, és a népzenével is a magánénektanáromtól kaptam így az első benyomásokat, ugye az igazi első gyűjtésekről. Németh Imre volt az a tanárom, aki így betekintést adott így igazi népdalok világába, és utána pedig saját magam kezdtem el érdeklődni, így a néprajz fele nyitott lenni, és hát ilyenkor kezdtem el néptáncolni és Somorján, ilyen tizenévesen, és igazából így a népzene érdekelt főként, a népdalok nagyon tetszettek így a természethez fűződő. Szóval a tizenéves koromban kezdett el érdekelni így a népzene világa.
4: Ugye, ha egy kicsit rákerestem a nevedre, megragadott például egy olyan mondat, hogy a magyar népdalok mélységét, szakralitását, gyógyító hatását próbálod leginkább megragadni, illetve ez a archaikus, népi, magyar kifejezések azért gyakran megfordulnak. Ez mit jelent? Hogy tennéd a rádió hallgatóink számára egy konkrétabbá? Szóval ott mit kell elképzelnünk?
5: Ez egy bonyolult kérdés, szerintem a népzene és a népi kultúra mindenkinek más jelent, de azért azt hozzátehetjük, hogy van egyfajta alap az értékrend, amit így képvisel ugye a népi kultúra. És hát számomra például a népdalok közül a régi stílus az, ami leginkább ezt a mélységet elő tudja vezetni. Van benne egy ilyen örök érvényűség a népdalok szövegében, akár a dallamvilágában, ami kicsit az embert így elgondolkodt tanúskodtatja saját életünkről is, hogy igazából mások is átérték azokat az érzéseket már, amikkel mi keresztül megyünk, és azokat az eseményeket, és nagyon szép, hogy ez egy közösségi értékrendet is hordoz ez a sok népdal, illetve így a természetközelség is jelen van benne, Istenhez való viszony is, ugye a valláshoz való viszony. Talán ezeket emelném ki most így, ami elgondolkodtatja az embert egy-egy népdal hallatán, bár nyilván vannak olyan műfajok így a népzenén belül is, amik remezt képviselik. Én inkább ezekre a néptartalmú népdalokra fókuszálok, és ezek kezdtek el érdekelni mindig is.
4: Említetted ugye a természetközeliséget és a vallásos hangvételt. Ez valahogy a személyes életedet is jellemzi?
5: Igen, hát fontos számomra a természetközelség is, és pont így a mindennapjaim most így megváltoztak, ugyanis én egy kisvárosban nőttem fel, ugye utána Budapesten éltem 10 évig, és hát hogy mondjam, megviselt, főleg így, hogy az utóbbi években ugye várandós voltam, majd most már kisbabám van 1 éves, és most költöztünk el végre vidékre, és hát akkor a nagy életmódváltás, és nagyon hiányzott az életemből ez a természet közelség, amit így mindig nagyra tartottam, és úgy is voltunk nevelve. Édesanyámtól is ezt kaptuk, ezt a természet szeretetet és természet közelségre való törekedést, és a természetességhez való viszonyulást.
4: Igen, és ezt igazából, ha a hallgatóink rákeresnek a dalaidra, vagy a videóklipekre, ez szerintem meg is mutatkozik, mert találni több olyat is, ami ugye a természetben játszódik, úgymond egy gyönyörű tájon. Egyébként úgy érdekességként megfigyeltem, hogy elég gyakran egy ilyen nagyon szép fehér ruhát látni rajtad. Ezt elárulod, hogy a fehér szín ez jelent valamit, vagy ez csak úgy szereted, jól mutat?
5: Hát szeretem így a magának a fehér színnek a szimbolikáját is, ugye a tisztaság, és nem is tudom, talán így ezt tudom leginkább így énekesként viselni. Úgy értem, hogy nagyon sokszor akár egy templomi koncerten is a fehér az egy ilyen semleges szín, de mégis valamit így közvetít, és leveszi a hangsúlyt arról, hogy igazából én vagyok az előadó, de lényegében én közvetítek ott valami. Erre próbálok törekedni. És hát igen, szeretek fehér ruhákban szerepelni. Volt egyébként egy ilyen saját tervezésű kollekcióm is, illetve van egy ilyen kezdeményezésem, hogy ruhatervezéssel foglalkoznék. Ez még csak egy nagyon kezdeti projekt az életemben.
4: Igen, ez is így a népi kultúrához tartozik valamilyen szinten, vagy ez egy kicsit más vonal?
5: Igen, ez is a népi kultúrából merítkezik. Részt vettem egy ilyen mester és inas viseletkészítő tanfolyamon, Bezdebici Fehér Jánosnétól tanultam, ő palóc viseletkészítő, és hát az is nagy hatással volt rám, valamint a saját esküvői ruhámat is ilyen népi elemekből terveztem meg, és ott pedig egy zobarvidéki hímzés, egy ingúj adta az ihletet. Szóval, hogy az esküvői ruhám is egy ilyen népi jellegű ruha volt, népi viseletből merítkezett.
4: Ó, nagyszerű, köszönöm szépen, hogy egy kicsit betekintést adtál nekünk ebbe is. Már beszéltünk a szakralitásról. Az egyéni fellépéseid során a templomokat szoktad előnyben részesíteni. Ad számodra valami pluszt az a légkör, a templomnak a világa, annak a szellemisége, valahol Isten jelenléte? Ez mennyivel más, mint hogyha például egy kultúrházi színpadon lépnél fel?
5: Ahogy említetted, illetve én is, ahogy már említettem, a természetközelség szeretete mellett a vallásosság az, ami nagyon meghatározó még az életemben és a szakralitáshoz való viszonyom. Igazából így maga a lelkiség is számomra elválaszthatatlan a vallásosságtól valahol. És ezt is otthonról hozom, ezt az értéket. A családomból, anyukám nagyon vallásos, és ő volt az, aki hogy elindított engem is azon az úton, azt így lehet mondani, ugyanis szerintem mindenkinek így a vallásosságban is megvan a maga útja. És igen, ahogy említetted, a fellépéseim során kifejezetten jobban szeretem és előnyben részesítem a templomok tereit, vagy bármilyen szakrális teret. Valahogy az emberek egy ilyen szakrális térhez is máshogy viszonyulnak, jobban ott vannak, érzik Isten jelenlétét, vagy tudják, hogy ez egy másmilyen tér, mint mondjuk egy művelődési ház, ahol inkább a szórakozáson van a fókusz, vagy egy ilyen más jellegű dolgon, és ahogy úgy említettem korábban is, a szakmai tevékenységem is inkább ilyen lelkiségből és mélyebb dolgokra fókuszáló általában, úgy gondolom, hogy ezért is tudok jobban én is egy ilyen szakrális térben ezekre ráhangolódni, és az embereknek is többet tud nyújtani szerintem. Jobban ott van a figyelmük, és én is próbálok inkább ilyen közvetítőként részt venni ebbe, hogy gyakran népénekekkel is fellépek. Egyébként van egy ilyen külön lemezem is, ahol megjelent. 2023-ban a Dicsérjed az Isten című népénekes albumom jelent meg. Kifejezetten felvidéken gyűjtött népénekeket zenésítettünk meg népzenei hangszerekkel, népzenei tematikával, és hát például ezeket is kifejezetten ilyen térben a leginkább jobb előadni.
4: Igen, ez valóban így van. Ez ugye az önálló lemezed, amiről most beszéltünk.
5: Igen, most már három önálló lemezem jelent meg, elmondhatom, hogy az első 2023-ban ez egy felvidéki népzenei lemez, ahol magyar felvidéki népzene szól, különböző gyűjtésekből, Kodály Zoltántól kezdve Ák Tibortól keresztül, Szijjártó Jenő gyűjtéseiből ismerített népdalok kerültek feldolgozásra, Takács Borbála és Konrád Viktor segítségével, közreműködésével. Majd utána 2023-ban jelent meg szintén ez a népénekeket feldolgozó lemez. Ez ugyan már csak online, és tavaly 2024-ben pedig Földerőz keletről című karácsonyi lemezen. Ez is főképp karácsonyi és vallásos népdalokat, népénekeket tartalmaz, és felvidékről gyűjtött népdalok.
4: Mely templomok azok, ahol legjobban szeretsz énekelni? Inkább a kisebbeket részesíted előnyben, vagy esetleg egy nagyobb bazilika? Nyilván az akusztika is nagy szerepet játszik, de hol érzed úgy közelebb a saját világodhoz?
5: Hát nagyon érdekes, de egyébként inkább ezek a kisebb hangulatú templomok azok, ahol ilyen nagyon szép élményeim voltak már. Bazilikában nem is tudom, hogy énekeltem már. Na, a lényeg, hogy igazából ilyen kisebb templomokban jobban szól az akusztika is, szerintem. Nem annyira zeng így a hang, és ezek a hangszerek, amiket mi játszunk, ugye?
4: Értem.
5: A hangszerelés a lemezeimen általában ilyen citera, hegedű, duda, furúja, tehát ilyen egyszerű népi hangszerek, és ugye ezek a nagy bazilikák inkább az ilyen orgona hangzásra vannak kitalálva, és tényleg egy orgona gyönyörűen kitölti ezeket az óriási tereket, viszont sokkal visszhangosabb egy nagyobb templom. Ezért inkább ezek a kisebb középkori templomok azok, amikben így jobban rá tudok hangolódni, vagy közelebb érzem így a népzenéhez ezeket a tereket. Például a Somorjai Református templom, ami egy árpádkori templom, ugye középkori templom, Csalóköz egyik legrégebbi egyházi épülete, ha jól tudom, és tele van freskókkal, tényleg érezni ezt a középkori hatását, és hát talán itt volt eddig a legtöbb fellépésem, ha azt így lehet mondani, illetve ez a kettő lemez, amit említettem, amelyik vallásos népénekeket tartalmaz, ezek itt kerültek felvételre, és ragaszkodtunk is hozzá, hogy egy élő térben, élőben kerüljenek felvételre, hogy egy kicsit ezt az akusztikát hozza a lemez hangzásvilága is.
4: És egyáltalán fellépésnek éled meg ezeket az alkalmakat, mert ahogy mesélsz róla, én ezt úgy képzelem el, hogy ezt nem is úgy veszed, hanem kicsit, mintha ilyen Isten dicséretté formálódna inkább át a dolog, mintha inkább arra fele fókuszálna, de ha tévedek, javíts ki, de így szűrtem le a beszéded alapján.
5: Nem, jól érzed, és ennek van egy előzménye is, ugyanis 2019 óta van egy Szakrafolk nevezettű formáció, ami Majer József nevéhez fűződik, és ez egy ilyen hát református istentiszteleteken vettünk részt, szintén Takács Borbála is zenél benne, akivel ugye a népzenei lemezemen működött, tehát hogy ő ott működött közre a népzenei lemezemen elég sokszor, és hát ez a Szakrafolk formáció nagyban segített ahhoz, hogy így az énekhez való a fellépésekhez való viszonyomat egy kicsit át tudjam én is írni, és ahogy mondod, inkább sokszor ez a dicsőítő jellege egy kicsit átkerült hozzám is, igen, és én is alkalmazom ezt így a fellépéseim során, ugyanis ez így a katolikus hagyományban ugye nincs teljesen meg, de én azt gondolom, hogy ezek a népénekek ugye egyébként is a vallásos liturgián kívül léteztek, és azzal, hogy az ember beviszi a templomba, valamilyen ilyen jellegű dologra voltak hivatottak egyébként is ilyen ugye az Isten dicséretére, úgyhogy igen, teljesen jól látod ezt, hogy így a fellépések átformálódtak bennem, és inkább így ebben kapnak a hangsúlyt.
4: Említetted a Sacra Folk együttes zenekart. Ez ma is létező formáció, vagy már úgy nem működik aktívan?
5: Működő formáció, sajnos mindannyian elfoglaltak vagyunk így a zenekarból, és mindenkinek egyéb projektjei is vannak, ezért most kevesebbet tudunk vállalni, kevesebbet vállalunk. Az elmúlt években egyébként Isten tiszteleteken vettünk részt, ahogy említettem, Isten tiszteleteken zenéltünk, mellette pedig Takács Borbála létrehozott egy passiót is, ami ugye egy ilyen katolikus forma így a zenekar életében, és az is nagyon sikeres volt, viszont több szereplős produkció volt, és azzal is terveztünk kicsit többet, de egyelőre most mindenki elfoglaltabb és más dolgokra hivatott, úgyhogy most kicsit passzívabban működünk.
4: Ha jól tudom, ezen kívül egy másik zenekar tagja is vagy, a Tindia zenekar. Erről mit árulnál el nekünk?
5: A Tindia zenekar tagja voltam, pontosabban 19-ig, és ha jól emlékszem, 2015-től vagy 6-tól, valahogy így, még az egyetemi éveim alatt kezdtem el énekelni Tindia zenekarban, akik moldvai csángó népzenét játszottak, és táncházakat tartottunk aktívan Budapesten. Ők egyébként a mai napig aktívan működnek, csak én már nem vagyok a zenekar tagja. Viszont egy nagy lemezt is létrehoztunk együtt. Tindia csodát csináljon belőle, azt hiszem ez a lemeznek a címe, ami elérhető online felületeken, és ott még én énekelek a zenekarban. Nagyon szerettem egyébként a moldvai csángó népzenét énekelni. A moldvai csángokról ugye tudjuk, hogy ők is milyen vallásosak, és fontos az identitásukban a katolikus vallás. Valahogy ez is az éneklésükben, így a kultúrájukban megjelenik. Szóval ezt a csángó kultúrát talán azért is érzem magamhoz ilyen közel állónak, és nagyon szerettem a zenekarral is együtt működni. Főleg lányokból állt ez a zenekar, egy ilyen lányzenekar voltunk szinte, és hát nagyon szépen emlékeink vannak.
4: Ez a Tindia kifejezés mit jelent? Onnan ered?
5: Ha jól tudom, ez a csángó kifejezés, és egyébként van egy ilyen tánc, Tindia nevű tánc náluk, és talán pitvar a jelentése.
4: Ha egy kicsit megpróbálnánk összehasonlítani, hogy mi a különbség a két zenekar köz, vagy épp a egyéni fellépéseit köz, akkor mit emelnél ki? Mi az, ami mindegyikben egy kicsit más, mint a többi?
5: Ez egy remek kérdés, és hát nagyon különböznek az összes formáció eddig, amiben szerepelhettem. A Tindia zenekar azért volt jó, mert egy igazi közösség részese lehettem, ha lehet azt így mondani, így korombeliek között folytam, és nagyon hasonló művészeti érdeklődésű, szakmai érdeklődésű fiatalok között lehettem, és kezdtem el úgymond a szakmai tevékenységemet. Bár ők inkább zenészek voltak a zenekarban, ugye én énekesként működtem inkább. A zenekar pedig inkább ilyen tánczenére fókuszált, és ugye a táncházak alatt is főleg tánczenét kell játszani, ott az ének egy másodrendű dolog, bár egyébként nagyon hangsúlyos szerintem, hogy hogy énekelnek az emberek mulatozás és szórakozás közben. Valóban ez egy teljesen más műfaj, mint amit a Sacra Folk képvisel, viszont ott pedig a hangsúly sem teljesen az énekesen volt, hanem inkább a közös éneklésen, például Isten tiszteletek során, ugye azon van a hangsúly, hogy együtt énekeljen a közösség, és ott inkább ilyen kántorként éreztem magamat, hogy így együtt kellett énekelni a közösséget, de azért mégis vezetni őket. Ráadásul nehéz dolgom is volt, mert katolikusként én nem annyira ismerem ezeket a dalokat, és külön úgy kellett mindent megtanulnom, és hát ráadásul mi népzeneileg dolgoztuk fel ezeket a zsoltárokat, ugye, és teljesen máshogy ritmizáltuk, úgyhogy érdekes volt ezt is így megtapasztalni, úgymond kívülállóként, és a saját fellépéseimben pedig olyan népénekeket éneklek, amik annyira nem közismertek, ha így a vallásos tartalmakra gondolok. A népzenei fellépéseken pedig gyakran éneklek olyat, amik ismertebb felvidéki népdalok, de ott is igyekszem arra fókuszálni, hogy inkább ezek a kevésbé ismert gyűjtésekből merítkezzek, és mutassak olyan színfoltját a felvidéki népzenének, ami nem annyira elcsépelt, mindig valami frissebbet, újabbat mutatni esetleg. Ugye a felvidéki népzenékben is sokan inkább ezeket a tánczenei dolgokat ismerik, amit a néptáncosok énekelnek, vagy mutatnak be színpadon, és én próbálom inkább ezeket a lirikusabb elemeket bemutatni, ha lehet ezt így mondani. És ugye még van egy másik oldala is a szakmai tevékenységemnek, amiben népdalokat dolgozok fel, sokszor citera vagy gitár segítségével, ami meg egyáltalán nem népzenei ugye a gitár, de ez pedig inkább így a saját művészeti önkifejezésemet segíti, úgyhogy ez pedig inkább, ha valamennyire, tehát inkább tényleg az önkifejezésemet segítést valamivel öncélúbb is ilyen módon, hogy saját érzéseket fejezek ki, saját élményeket dolgozok fel általuk, és a saját hangulatvilágomat szeretném ezekkel így átadni. És sokszor, tehát ezekkel kevesebb fellépésem van, és ezekben inkább az emberek sokszor azt látom, hogy ezt kapom vissza, hogy ők is sokszor ezekben az érzésekben vannak, és ez is a teljesen más élmény így zenészként.
4: Milyen hangszereken játszol egyébként?
5: Citerázom, és mellette pedig gitározom, de a gitárt csak ilyen autodidakta módon tanultam, úgyhogy abban nincs igazán nagy tudásom, csak ilyen kísérő hangszerként szerepel így a saját dalaimban.
4: Tulajdonképpen, ha így egy vagy két mondatban szeretnéd jellemezni a stílusodat, hogy mi is az, amit képviselsz, hogyan fogalmaznád meg archaikus, népi, magyar, felvidéki? Mi az a tipikus jegy, amit ha például a te énekedet meghallják, akkor tudják azonosítani, hogy tényleg ez a Rebeka képviselte stílus?
5: Talán igen, tehát fontosnak tartom ugye, hogy a felvidéki népzenéhez nyúltam eddig mindig, ugyanis az identitásom részét képezi, hogy felvidéki magyar vagyok, szlovákiai magyar vagyok, és ezért is merítkezem gyakran ebből a kultúrkincsünkből, ugyanis úgy gondolom, hogy ez a zenei anyanyelvem, ahonnan származom, ez is egy ilyen kapott érték, amit hozok otthonról, és hát ezért is fontos számomra, és amivel pedig azonosulni tudok ezen belül, ugyanis ugye a felvidéki népzenének is nagyon sok rétege van, tehát új stílus, tánczene, mindenféle, de én ebből is inkább ezzel a régi stílussal, a lirikusabb hangvétellel, és inkább akár a népénekekkel, vagy a lelkiségre hajló stílusban találom inkább meg magamat, ha lehet ezt így fogalmazni. És hát van egyébként még ez a dream folk kifejezés, amit pedig a saját dalaimra használok, amit előbb is említettem, ugye ezek a népdalokból merítkező, de akár saját dallamvilág, vagy költészetből merítkező dallamvilágok, és ott pedig ezt a dream folk kifejezést szoktam használni a zenémre.
4: Mit gondolsz ezzel a stílussal, vagy hogy tapasztalod? Kikhez tudsz leginkább szólni? Mely rétegek azok, akik leginkább nyitottak rá? Kikkel szoktál akár a fellépéseid során találkozni, vagy mik a visszajelzéseid?
5: Nagyon vegyes. Tényleg a fellépéstől is függ, hogy kiknek adok, kiknek lépek fel, milyen műsorral. Szerintem a felvidéki magyarság szempontjából tényleg fontos az, hogy van egy értékünk, van egy kultúrkincsünk, és ezt megszólaltassuk. Tudjuk, hogy ez egy fontos érték számunkra, a népzenénk, és tudunk belőle meríteni, akár ismertebb népdalok. Például most Szoborvidéken volt lehetőségem fellépni, és ott a Lédeci asszonyok velem együtt énekelték az Aras Rózsám Aras kezdetű népdalt, ami közismertebb, és hát ott kifejezetten zoborvidéki dalokat is vittem, és szerintem ilyenkor úgy az embereknek nagyon jó érzés, hogyha együtt tudnak énekelni, vagy értik azt, hogy valami sajátot hallanak, és esetleg együtt tudnak vele érezni, hát hallgatni együtt a zenét, és egy ilyen saját zenéinkből merítkező koncerten, ott pedig nagyon változó, hogy ki mit jelez vissza. Most ilyen női workshopokon volt lehetőségem zenélni, és ott kifejezetten így ezekkel a saját dalaimmal léptem fel, és hát ott inkább erre a közös átért élményekre, az érzésvilágra fókuszáltunk, és talán ott azt emelnénk, hogy így a természetközeliség miatt ez a női közösség is nyitottabb az ilyen jellegű dolgokra.
4: Ugye említetted, hogy most egy kicsit ilyen nyugodtabb életszakaszodban vagy kisgyermekkel, vagy odahaza. Neki szoktál énekelni? Nyilván ez egy költői kérdés, de hogy szeretnél a kisfiadat ebbe a világba belevezetni? Gondolom, neki is énekelsz, a családodnak ez része, hogy anya ugye énekel. Hogy zajlik ez nálatok?
5: Szeretném, ha ő is megkapná ezeket az értékeket, mint én, és szeretném, hogyha ő is ilyen természetesen nevelődne bele, úgyhogy szóval van, hogy így énekelgetek neki, de nem ilyen nagyon tudatosan, hanem próbálom minél természetesebben ezt csinálni, és egyébként férjem ebben nagyon jó partner, ő pedig, hát ő is zenei múlttal rendelkezik, és az ő családjában is szerintem így maga a zene, az éneklés ilyen természetes módon van jelen, úgyhogy ilyen természetesen próbáljuk ebbe így belemeríteni, belenevelni őt. Énekelek sokat, igen, ilyen játékosan énekelgetünk neki.
4: Mit gondolsz, ez a személyiség fejlődésére is úgymond hatással lehet? Bizonyára ez azért nagyban befolyásolja majd, nem?
5: Biztosan, illetve hát főleg, hogy ilyen családba született bele, úgyhogy szerintem valamilyen módon biztosan lesz kötődése a zenéhez, vagy a népzenéhez is akár. És hát igen, fontos szerepe van az éneklésnek így a fejlődésében. Egyébként pont járunk vele egy ilyen fejlesztésre is, ahol meg ilyen játékos, énekes módon van vele foglalkozás, de egyébként főleg a mozgásfejlődése miatt járunk vele egy ilyen fejlesztésre. És hát a ringató foglalkozások is ilyenek, hogy ugye a közös éneklés, az együtt játékos éneklés, hogy ez egy fontos szerepet tölt be így a kisgyermekkorban.
4: Igen, ez bizonyára így van. Mik a terveid így a jövőbe nézve az éneklés kapcsán?
5: Jelenleg nem nagyon tervezek ilyen nagy dolgokat. Most kevesebb fellépést és szakmai tevékenységet is vállaltam így ebben az évben, ugyanis pont költözésben voltunk így a családunkkal, illetve, ahogy említettem, hogy volt egy ilyen UHA-tervezési projektem, szeretnék ebben majd tovább fejlődni és képezni magamat, úgyhogy most így az éneklés egy kicsit ilyen kevesebb és kisebb részt tölt ki az életemben. De természetesen vannak terveim, következő albumokra, lemezekre és fellépésekre is.
4: Zárásképpen volna még esetleg néhány gondolat, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal?
5: Énekelje mindenki sokat, és nagyon gyógyító rejele van az éneklésnek, úgyhogy én erre tudok motiválni mindenkit, hogy az éneklés egy gyógyító dolog.
4: Kedves Rebeka, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket erre a beszélgetésre, megosztottad velünk gondolataidat, további áldott szép napot, sok szép élményt odahaza kisgyermekeddel, és a énekessé és mind a többi terveidre Isten áldását kérem.
5: Köszönöm szépen én is.
4: Méri Rebeka, junior primadíjas énekesnővel beszélgettünk. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

mindenható, fölséges és jóságos Úr. Tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Minden egyedül téged illet, fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod. Legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságodat. És szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldjon, Uram, téged holdnénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, tégedet szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, ki által élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, tégedet vízhúgunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak. Boldogok, kit magukat megadták te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Ámen.

Mécs László. Csak ennyi az egész. Igen, lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reám várt. Szerelem, rózsák édes mámora, gyümölcsfák.

ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek. A Jézus Krisztus ember ideálja. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség. Csak megy, ha küldik, és nem tudja miért. És küldtek. Mentem. Ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemiléket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk. Mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt és a dalt. És vándoroltam, ennyi az egész. Játékkötényként is kötnek elémbe, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek heted hét határon. És én játszadozom, ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok, a világosság játék fegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal s a sötét világgal. És néha, mintha varázs volna rajtam. Nem fog folyó, tűz, nincs ahilles sarkam, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök. Én nem vagyok hős, s hőst kell végig játszanom. S én játszadozom. Ennyi az egész. Néha futok, és félek, hogy megállok. És néha állok, s félek, elbukom. És néha fekszem, s félek, hogy elalszom, és eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este. És kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős. Ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz. Nem kívántam. De nem síratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret. Nagyobb a földnél, és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek. Csak ennyi. Ennyi. Ennyi az egész.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírperc.
1: Boldogbódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. Palakat, vagyis Boldogbódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldogbódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közben járását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kis csoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldogbódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva, érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szentatya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren, a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elmondja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindegy teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna, ő is az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyet apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott. Ki választott erre az új feladatra?
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részvőszünkre találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott, amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceán-szigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíborosor kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhol
1: hát
0: is
1: engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német vegyem, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek meg van a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
0: Kiküldtek még
1: olasz, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, és valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás de között, szavak nélkül.
1: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, mert kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők plusz, az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környezetben vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát igen, természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor az a 8 csoport az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre, vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. de lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában, és valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos értelemben benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
0: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: korábban elhangzott műsor ismételjük.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Igen értékes ember volt, akiről most szót ejtek. Nagy műveltségű ember, nagyon konzekvens, templomba járó, ha jól emlékszem, presbitere is volt, egy nagy gyülekezetnek, egyházának hűfia. Nagy tudománya mellett nagyon szerény ember volt. Egy valamire volt büszke, és ezt újra és újra elmondta, hogy ő erdhű ember. Valóban, amikor már egész az osztrák határig sodorták a magyar seregeket, az orosz katonák, értán másod vagy harmad magával nem volt hajlandó elhagyni a hazáját, mert hű akart ehhez a földhöz maradni. Hát meg is járt a tökölt, azt hiszem recsket is, mert nem igazolták. Azon egyszer jártam a lakásába, egy nagyon szerény, de nagyon ízléses, nagyon szép, bútorokkal, képekkel berendezett lakásba. Láttam egy nagyon két gyönyörű értékes kép között egy kis kopott keretbe, egy olyan kis fura, nem éppen a legízlésesebb kis tájkép, goblen képet. És látta, hogy nézem, azt mondta, hogy tudod, ezt a nagyanyámtól kaptam érettségire, és én ezt le nem venném a falról, mert hűséges vagyok nagyanyám emlékére. Látod, a szobámban van egy Lukas szőnyeg, ez meg az anyám kedvenc szőnyege volt. Ő mindig kefélte a rojtokat, és én mindig látom a kezét. Én hűséges vagyok az ő szőnyege rojtjaihoz. És ha látod az előszobámban, ott van egy kalap, halála előtt azt az öreg zsíros vadászkalapot az apám ott hagyta. Ma is ott függ, hűséges vagyok, míg az apám kalapjához is. Volt egy öreg kutyája, már az állatorvos is azt mondta, hogy meg kéne, hát el kellene szenderíteni, egy injekciót kellene adni, már meg se tud mozdulni, szinte etetni kellett. Azt mondta, hogy egy kutyához, amelyik hű volt hozzám hosszú éveken át, én is hű vagyok, halljon meg természetes halállal. Ilyen hű ember volt, és a beszélgetés legvégén csak úgy mellékesen, és úgy mosolyogva megjelezte, hogy kihúzza magát, hogy az élete 50-es éveiben, hogy ha azonban tudná, hogy micsoda stram titkán, milyen jó barát. Akkor látta, hogy a sok hűséges felsorolás után kicsit úgy ránézek, hogy hogy is van most akkor a hűséggel. Látta az arcomon, hogy legyintett, és azt mondta, jó, hát az egész más, az nem kutya, az nem szőnyeg, az nem apám kalapja, az más, az egész más. Azt meggondolt, hogy én a feleségemet ott hagyom, vagy elválok. De attól függetlenül, hogy nekem egy stram fiatal barátom van, én nagyon, nagyon szeretem, és hűséges. Ez az a más. Nagyon kérem, hogy ne tessenek megbotránkozni azon, amiről én most beszélek. Az életet mondom, az életből, kedves testvérem. Én tudom, biztos vagyok benne, hogy vannak itt, akik azt mondják, hogy én azonban mindig hű voltam. Valójában soha nem csaltam meg feleségemet. Biztos vagyok benne, hogy ez igaz. De engedtessék meg nekem azért, hogy Jézus Krisztusnak egy igéjét elolvassam, amit ama Galileai hegyen mondott. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráznák, hogy azaz ne légy házasságtól. Én pedig azt mondom néktek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, vagy egy férfi. Már paráznaságot, azaz házasságtörést követett el a szívén. Kedves testvérek, akik azt mondjuk, de én nem, akkor most Jézust hallott. Mindig tiszta maradt a szemünk is. Mindig hálás maradok Luthernek, aki ezzel az igével kapcsolatban megjegyezte, hogy hát igen, magára is gondolt, és minden paptársára. Mindenki feje felett elrepülnek a kísértés madarai. Csak egyre vigyázunk, hogy ne hagyjuk, hogy fészket rakjanak a fejünk. De a kísértés mindenki feje felett elrepül. Vajon van-e akkor hű ember között? De hát én itt pontot teszek, és most azt merem állítani, hogy két hűségesről mégis be tudok szállni. Most vegyük le magunkról a szemünket, és hadd mondjam, hadd lelkendezzem, hadd kérdezzem, hogy hű az Isten, és hű a mi Urunk Jézus Krisztus. Megrendítő, ahogy itt Pál azt mondja, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Jaj, tessenek már ide figyelni, hogy mondja Pál, ha mi hűtlenkedünk, magát is bevezetjük. Maga Pál apost, aki a Róma hétben azt mondja, ó, én nyomorult ember, kisoda szabadít meg-e hústestből, a bűntestéből. Azt mondja, nem azt mondja, hogy ha ti hűtlenkedtek, nem tekezi le azokat, és nem vádolja meg azokat, akiknek ír, akikhez beszél, magát is beleveszi. Ha mi, én Pál, az apostol veletek együtt, ha mi hűtlenkedünk is, ő Jézus Krisztus hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Valóban, ő hű marad mindig. A bölcsőjétől a keresztjét. Gondoljunk, hogy amikor az oszlop apostol háromszor megtagadja, mikor viszik összekötött kézzel be, a kihallgatása csak ránéz Péterre, aki sírva fakad, és a Tiberiás tengerénél a feltámadás után, mikor megjelenik Simon Péternek, nem a hűtlenségét, hanem a szívét kéri számon. Péter, szeretsz-tek? Nem azt kérdi, hogy hát milyen hű voltál hozzá, hanem aki mindig hű, csak a szeretetét kéri számon. Vagy Tamástól, aki nem tudja elhűni, ne dobjunk rá követ, hogy Jézus feltámad. Nem a hitét, nem a hűségét a görögbe, a hit és hűség egy szóval van kifejezve, ezen is el lehetne gondolkozni. Nem a hitét, nem a hűségét kéri számon, hanem megjelenik előtte, és a sebeit mutatja meg, ettől esik térdre Tamás is. Mondj el a legmegrendítőbb, legrövidebb és legszentebb hitvallást, hogy én Uram és én Isten. Valószínű, meg se kellett már neki érinteni a sebeket. És befejezem azzal a testvérek, hogy nem a komfortos keresztjénekhez és mindig hűhöz és hűségükkel kérkedő emberekhez, hanem a vámszedőkhöz, akik népükhöz voltak hűtlenek, és most már lépjünk túl a hűség leszűkített gondolatrendszerén, mert lehet egy néphez is, egy elfhez is, egy igazsághoz is hűtlen lenni. Jézus ezekkel is szóval, gondoljunk egy Zákeusra, aki a kollaboráló tartozott, és kiszolgálta a megszálló hadsereget, annak is leül az asztalra, mert ő hű maradt magához mindig. És tanítványául fogadja Mária Magdaléna. De még ennél is megrendítőbb dolgra tudom befejezni. Mit mond a Jeremiás síralmaiban az ige? Olyan Istenről beszélt, hadd olvassam el, akinek minden reggel megújul és nagy az ő kegyelme, vagy hogy mondja Máté, legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza napját gonoszokra, jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Engedessék meg az a nagyon groteszk és különös gondolat megfogalmazása, hogy mi lenne, lehetne itt új magyar kenyér, hogyha csak a hű emberekre sütne a nap, vagy csak azok tudnák a nap melegét befogadni a szívükbe. A hűtlen emberekre, most már minden vonalon értem a hűséget, párunkhoz, népünkhöz, hazánkhoz, hitünkhöz, egyházunkhoz. Ha csak a hű emberekre sütne a nap, akkor be sokan megfagynánk ezen a szegény, véres magyar földön. Mi lenne, ha csak a hű embereknek a földjére esett volna az eső, és az Isten hűsége nem adott volna a hűtlenek földjére is esőt. Ma annyi kenyerünk nem volna, hogy meg tudnánk teríteni az Úr asztalát. És több kenyér termel, több búza, mint az elmúlt esztendők. Nem megrendítő, nem csodálatos, hogy ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztus. És a hűséges Isten esőt ad hűtlenekre és hűségesekre. Fölhozza a napján ránk is, mert mi lenne akkor, ha csak hűségünk szerint sütte ránk az Isten napja. Én nem tudom, testvéreim, hogy jönnek ide, hogy tetszenek, tetszetek ide jönni ehhez az asztalhoz. De én ma nagyon meglepődök, hogy nekem ilyen gazdám, hogy még fehér fejjel is szabad őt dicsőítenem és áldom. A hűségét, hogy mi, akik hűtlenkedtünk itt 30-40 éven át, és ki tudja, maga tudja mindenki, hol, mikor, hitéhez, népéhez, becsületéhez, meggyőződéséhez, vagy feleségéhez, vagy férjéhez. Mégis azt mondja ma is, jöhetsz, mert ha te hűtlenkedtél is, én hű vagyok, én magamat meg nem tagadom, én benne vagyok ebbe a szelet kis magyar kenyőbe. Benne, itt van az élő hű Jézus Krisztus, és ebben a kenyőben. És ahogy van vérátömlesztés, hűségátömlesztés, szentségátömlesztés, akar ma rajtunk végezni. Amen.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: séma órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes

0: könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe.

0: könyörögjünk. Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és a mint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hír perce. Szondi várjátékokat rendeznek Drégel Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson, a történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza- és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
1: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpád-házi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Imáinkat felajánljuk Magyarország békéért, a betegek gyógyulásáért, Melinda, Villa betegekért, és mindannyiunk saját szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és őrnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úrban te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úrban te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindkétel kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Az utolsó vacsora után az olajfák hegyére tartott Jézus. Tanítványai követték, amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán, mint egy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajt, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelgő juhok, bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképp

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák tövisből koronát fontak, Jézus fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg végre, hogy semmi vétket nem találok benne. Jézus akkor tövis koronával és bíborköpenyben kijött eléjük, Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Asszonyunk, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. A keresztények élete Jézus követése, a keresztvállalása. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hová mégy? Ahova megyek, válaszolta Jézus, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsaszűrő 5. titka, akit életünk keresztre feszítettek. Vele együtt két rablót is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták, és a fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lemondod, és harmadnapra fölépíted az Isten templomát, szabadíts meg magad, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sebők János lelkipásztorral, Sebők Jázmin beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Sebők Jászné Florentina vagyok, a rádió gyakornoka, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgatója. Mai műsorunkban egy különleges életinterjút hallgatnak, amely számomra személyesen is rendkívül kedves. Beszélgető társam nem más, mint édesapám, Sebők János tiszteletes úr, aki Záhonyban szolgál református lelkipásztorként. Szia apa, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást egy telefonos beszélgetésre.
1: Szia Jászné, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, áldás békességet. Köszönöm, hogy felkértek erre az interjúra, és szívesen teszek bizonyságot az én hitemről.
0: Apa, 51 évesen mögötted van egy gazdag életút, és közel 3 évtizedes szolgálat. Ha visszatekintesz a kezdetekre, honnan indultál, és kik voltak azok a legmeghatározóbb személyek a gyermekkorodban, akik elindítottak a hit útján?
1: Visszatekintve gyermekkoromba, a gyermek éveimet nagyszüleimmel töltöttem. Apai nagyszüleim. Ők református vallásúak voltak, gyakorló reformátusok, minden vasárnap elmentek a templomba, délelőtt és délután is. És mivel én része voltam az ő család életüknek, én is mentem a templomba, szinte gyermekfejjel 5-6 évesen elindultam a templomba minden vasárnap fogva nagymamám és nagyapám kezét, és szinte belenőttem az egyháznak, a gyülekezetnek a mindennapjaiba. Amikor visszaemlékszek, egy nagyon idős lelkipásztor képe villan fel előttem, aki vallásába bejött a templomba, mindenki figyelemmel hallgatta az ige hirdetéseit. Először nem értettem, hogy miről prédikál, de azt láttam, hogy az emberek tisztelettel, szeretettel fordulnak a lelkipásztor felé. Majd később lett egy másik tiszteletes asszony a gyülekezetben, Abucki Anikó, aki által szintén a hittanórákon, gyermek Isten tiszteleteken formálódott az én hitem. Ugyanakkor a nagyszülők voltak azok mind a két részről, hiszen édesanyám részéről pedig hitvalló katolikus, görögkatolikus családból származtak. Ők is gyakorolták a hitüket, és ezáltal mind a két oldalról egyfajta hitbeli képet láttam, ami által az én hitem is formálódott, alakult. Nem volt olyan Isten tisztelet, amelyre nem mentem volna el, hiszen a nagyapám, nagymamám szüntelenül jártak a templomba, és ezáltal én is a hit útján elindultam. Későbbiekben, gimnáziumi évem alatt ugyanaz a fajta hitélet megmaradt, attól függetlenül, hogy rendszerváltás megtörtént, attól függetlenül, hogy szabadabb lett az élet, idősebb lettem, nekem hiányzott a vasárnapi Isten tisztelet, ezért amikor csak tehettem, elmentem. Ők voltak azok a példaképek az életemben, a hit példaképei, ha lehet így fogalmazni, amelyek elindítottak azon az úton, amelynek a végén lelkipásztor lettem. Hiszen többször beszélgettek a nagyszülők arról, hogy látják bennem azt a fajta tüzet, azt a fajta szellemiséget, amely alkalmasra tehetne arra, hogy lelkipásztor legyek. Így indultam el a hit útján.
0: Mikor jött el az a pillanat az életedben, amikor a hit már nem csak egy tanult családi hagyomány volt, hanem személyes meggyőződés és elhívás?
1: A gimnázium éveim alatt a tanárok nem szívesen vették azt, hogy én lelkipásztornak készülök. Próbálták nehezíteni különféle ideológiák magyarázásával, elfogadtatásával, de engem a hit útján ez talán még jobban megerősített, hogy nekem van egy szolgálatom, amelyet én szeretnék végezni, hirdetve azt a Krisztust, aki engem is megváltott, engem is megtalált, és engem is mentett.
0: Mi formálta leginkább a te lelki utadat fiatalként?
1: Nem könnyű erre válaszolni. Visszatekintve a gyermek éveimre, tehát általános iskolás koromban is részt vettem gyermek konferenciákon. És az a fajta közösségi élet, amit ott megélhettünk fiatalként együtt, az formálta, alakította a hitbeli életemet. Ez később még inkább kiteljesedett konfirmáció után, hiszen rendszeresen részt vettem a beregfürdői gyermek konferenciákon, ahol láttam lelkipásztorokat, teológusokat szolgálni, és később teológusként is részt vettem ezeken az alkalmakon, akkor teljesen más szemmel néztem már ezeket az eseményeket, fiatalokat, és később fiatal lelkészként, mint lelkész is részt vettem ezeken a konferenciákon, vezető lelkészként. Egyfajta lépcsőfokot jártam meg hittanos gyerekből, konfirmált gyerekből, teológusként, vagy lelkipásztorként álltam ott. Isten mutatta az utat, és nekem csak járni kellett rajta.
0: Mi volt a legelső bibliai ige szakasz vagy üzenet, ami kamaszként vagy fiatal felnőttként milyen megérintett? Esetleg akad olyan, ami azóta is elkísér?
1: Mózesnek a története, amikor először hallottam gyermekkoromban, lenyűgözött. Az a fajta kitartás, az a fajta küzdelem, az a fajta szolgálat, amit ő a népért tett, példa volt előttem. Amikor elhívta Isten őt a Hóreb hegyen, és kiválasztotta egy szolgálatra, akkor ő igent mondott, bár nem volt könnyű a feladat. És ehhez kapcsolva egy másik igen, Királyok könyve 3. részének 9. verse, amikor felvédeltem a teológián, megkérdezték, hogy milyen ige motivál arra, hogy lelkipásztorként szolgáljon a református egyházat. Ezt az igét választottam, ez volt ott szívem mélyén. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És azóta is ezt kérem a Jóistentől, értelmes szívet, hogy azokat az embereket, akiket rám bízott, fiatalokat, időseket, tudjam úgy vezetni, mint hogy Mózes vezette az ő népét, az ígéret földje felé, amivel nem más, mint az örök élet.
0: Édesanyámmal hosszú ideje éltek boldog házasságban, ő a feleséged és a társad a mindennapokban. Hogyan segített az ő jelenléte és támogatása téged abban, hogy azzá az emberré és lelkészé válj, aki ma vagy?
1: Szintén visszacsatolok a Berekfürdi gyermekhétre, hiszen 1996-ban ott ismertem meg a feleségemet egy konferencia alkalmával. Szerelem szövődött közöttünk, és ez a szerelem 1998. július 4-én a házasságban csúcsosodott ki. Tiszár Ákos, a szabolcsbergi egyház akkori esperese, mint kisvadai lelkipásztor adott bennünket össze. Ezzel a két igével indított bennünket útnak, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Valamint a példa könyvéből megnyerte a jót, aki talált feleséget, s vett jó akaratot az Úrtól. A házasság éve egybe esik a szolgálat megkezdésének évével, hiszen 1998. augusztus 15-én foglaltuk el szolgálati helyünket, egy kis települést a Tisza ölelésében, úgy hívják, hogy Zsurk. Előtte nem is tudtuk, hogy az a település létezik. Amikor megérkeztünk, egy olyan parókiára érkeztünk, ahol soha nem lakott még lelkipásztor. 18 éve helyettes lelkipásztor pásztorolta a gyülekezetet, és nagyon vártak egy fiatal házaspárt. Amikor megérkeztünk, a semmiből kellett egy otthont teremtenünk, és kedves feleségem, testiekben, lelkiekben, szellemiekben mellettem állt minden időben, hiszen a lelkipásztori szolgálatnak vannak nehéz pillanatai, amikor egy-egy temetés után hazaérkeztem, amikor egy-egy beteg látogatás után hazaérkeztem, vagy éppen egy haldokló mellett kellett imádkoznom, ezek lelkileg nagyon-nagyon kimerítették az embert. És amikor hazamentem egy nyugalom béke szigete vett körül, és az ő hangja, az ő jelenléte nyugalmat, biztonságot nyújtott számomra. Ugyanakkor igyekeztünk mindig az Isten dolgait szem előtt tartva szolgálni a gyülekezetet. Szóval saját magunk dolgait háttérbe szorítva, és így azt hiszem, hogy sikerült egy olyan életet megélnünk példaként, sikerült olyan életutat élni, másik ember elé, ami követendő példa lehet.
0: Valóban így van, én is így gondolom, én is mindig a ti házasságotokat szoktam felhozni, mint példát.
1: És szeretnék még visszacsatolni, néhány héttel ezelőtt, talán egy beszélgetésünkben utaltál arra, hogy megkérdezték tőled, hogy ki a példaképet. Szóval a példakép azt mondtad a szüleim.
0: Igen.
1: Öröm volt ezt hallani. Következő prédikációban ezt a mondatot én fölvittem a szószékre. Nehéz megszólalni, hiszen egyetlen gyermekként igyekeztünk példát élni eléd. Nem szavakkal, nem utasításokkal, nem szabályrendszerrel. Egyszerűen a szeretetnek, a becsületnek, a tisztességnek a nyelvén.
0: Most, hogy 23 éves vagyok, önállóan gyakorlom a hitemet. Hogyan látod, mi a legfontosabb szülői örökség, amit át akartál adni? És nehéz volt-e ez a feladat lelkészként, hogy szabad akaratú, de mégis hívő felnőttet nevelj fel? Mik voltak a kihívásai az én felnevelésemnek?
1: Ahogyan én a nagyszüleimtől példát láttam arra, mit jelent hitben élni, és ők nem szavakkal tanítottak, hanem az életük mindennapjaival. Én lelkészként is szinte szerette volna ezt a mindennapi életben eléd élni. Úgy hiszem, sikerült. Lelkész gyermekként talán többet várnak tőled, akár a szorgalomban, akár a tudásban, akár hitet gyakorlásában, de sohasem volt szabályrendszer felállítva, mit kell neked megtenned, mi az, amit muszáj elvégezned, hanem utat engedtünk neked, hogy a te hitedet megéld, akár a gyülekezeti életben, akár a középiskolában, a református gimnáziumban, és azt hiszem, hogy ez a fajta hitbeli példamutatás, mint egy örökség beleivódott a te lelkedben, és hiszem, hogy ezt az örökséget majd tovább fogod adni a te gyermekeidnek is.
0: 2010-ben helyben lakó lelkipásztorként meghívtak Záhonyba, hogy ott szolgálj. Záhony egy határmenti település, amelynek megvannak a sajátos nehézségei és szépségei. Milyen kihívásokkal és örömökkel találtad szembe magad, amikor átvetted a záhonyi református gyülekezet teljes vezetését?
1: 2010. szeptember 1-én, mint helyettes lelkész kezdtem meg szolgálatomat a záhonyi református egyházközségben. Ugyanakkor maga a település nem volt idegen számomra, hiszen Zsúrk és Záhony között csupán 4 kilométer útszakasz található, és én ugyanúgy otthon éreztem magam Záhonyban is, hiszen képviselőként a közös önkormányzaton keresztül sok embert ismerhettem. Amikor először bementem az első szolgálati istentiszteletre, Záhonyban a gyülekezetnek több mint a felét ismertem. Tehát nem egy idegen helyre érkeztem, hanem egy számomra barátságos arcokból álló gyülekezet közé, és ez a fajta barátság, ez a fajta találkozás örömmel töltötte szívemet, lelkemet. 2011-ben hatalmas nagy feladat elé állította a gyülekezet, hiszen a több mint 100 éves parókiát, imatermet kellett felújítani, valamint a templom is felújításra szorult. Zsurgi egyházközségből úgy jöttünk el 17 esztendő után, hogy egy teljesen felújított parókia és felújított templomot hagytam magam mögött. Most ugyanezt a munkát kell előről elkezdenem itt Záhonyban is. Úgy gondolom, Isten kiválasztott engem egyfajta építő lelkipásztorként. De az ő kegyelmének legyen hála, a gyülekezet, amikor megérkeztem, egy lélekben erős gyülekezet volt, és hiszem, hogy az is maradt. Az előttem szolgáló lelkipásztorok a gyülekezet lelki építését tartották elsődlegesen szemük előtt, így a fizikai fejlődés, a fizikai felújítások nagy része elmaradt. Ezt a munkát kellett nekem magamra vállalni, és Istennek legyen hála, ebben a munkában nem voltam egyedül. Hiszen mellettem volt a Záhonyi Református Presbitérium, válvetve végeztük a felújításokat, a kellett furikot toltam, a kellett ásót ragadtam, vagy éppen lapátot. Ott voltam közöttük, együtt volt az öröm, együtt volt a nehézség, és amikor egy-egy munkát be tudtunk fejezni, háladás volt a szívünkben, hiszen könnyű úgy építkezni, ha megvan rá a megfelelő anyagi fedezet. Itt nem volt. De hogy az Esperes úr mondotta, ha a munkát elkezdünk, az előbb-utóbb be is fogjuk fejezni. Ez a munkához 4 esztendő kellett, és 2015-re a parókia fel lett újítva, és későbbiek folyamán az imaterem is, illetve a templom is teljes felújításon esett át, pályázatokkal természetesen, és ezekben a munkákban ott volt mellettem mindig a gyülekezet.
0: Miben változtatott meg téged az Záhonyi gyülekezeti közösség?
1: Ezt a kérdést egy kicsit másképpen tenném föl. Nem változtatott, inkább úgy fogalmaznék, miben formált. Egymást formáltuk. Talán az kitartás, talán az őszinteség, a belső lelki értékek még jobban való megélése az, amire tanított a gyülekezeti közösség, hiszen amikor fölmentem szolgálni a szószékre, akkor annyi kérésük volt, tiszteletes úr, lelki prédikációt szeretnénk hallani. A lelki prédikáció alatt értették, hogy szívet, lelket megszólító, vigasztaló, erősítő, bátorító, útmutató igyekérdekesek hangzanak el a szószékről, amelyből erőt merítve az egyszerű hétköznapokban is tudják hitüket megélve dicsérni és magasztalni a gondviselő Istent.
0: Lelkipásztorként naponta találkozol az emberek aggodalmaival. Hogyan látod a mai világot, hová tart a mai magyar társadalom, és mik a legfontosabb és legnagyobb lelki kihívásai a 21. század emberének?
1: Nagyon nehéz és összetett ez a kérdés, hiszen lelkipásztorként látok egy idősödő gyülekezetet, vagy idősödő gyülekezeteket, többes számban is beszélhetek, hiszen a mai fiatal számára az istenkép nem egészen világosan rajzolódik ki. Minden emberben ott van az Isten keresésnek a vágya. És azt gondolom, hogy jelen pillanatban a mi magyar társadalmunk eltávolodott az élő Istentől, és nekem lelkipásztorként, vagy éppen apaként, emberként az a feladatom, hogy utat mutassak az élő Isten felé. Ez pedig hitvalló életemmel, példamutató tetteimmel, szavaimmal szeretném szolgálni. Nem könnyű ez a feladat. Az irodában előttem van egy hatalmas festmény, amelyeken Jézus Krisztus van a Gecsemáné kertben. A szekrényen van egy kis fatábla rajta, zsidókhoz írott levélből, egy igei rész, néz Jézusra. Azt hiszem, hogy én ezt üzenem a mai magyar társadalomnak, embereknek, hogy nézzük arra Jézus Krisztusra, aki annyira szeretett bennünket, ezt a világot, hogy életet adta érte, hogy nekünk örök életünk legyen. Akkor a hatalmas ajándék ez az ember számára, amiért köszönettel és hálával tartozik, és nekünk lelkipásztoroknak az a feladatunk, hogy ez a Krisztushoz elvezessük másokat.
0: Amikor havi egyszer hazautazom Záhonyba, elmegyek a templomba, és mindig feltöltődöm a szavaitól, mit üzennél most útravalóul a Mária Rádió hallgatóinak, fiataloknak, akár a fővárosban, akár határon túl hallgatnak minket?
1: A legutóbbi vasárnap Gazdag és a Lázár történetéről prédikáltam. Ugye a gazdag a pokolba kerül, Lázár a Ábrahám kebelére. És szeretné a gazdag, hogy valaki visszamenjen, és elmondja az ő testvéreinek, hogy nem kell élni, hogy oda ne kerüljenek, ahova ő került. És erre az a válasz, vannak prófétáik, van Mózesok, hallgassanak arra, mert ha azokra nem hallgatnak, akkor arra sem vannak hallgatni, hogy feltámad a halottak közül. Azt gondolom, hogy nekünk lelkipásztorként utat mutatunk, ugyanakkor az embereknek szüksége van azokra a kis morzsákra az életben, amelyek által mégis az ő életük teljesebbé válhat. Milyen morzsákra gondolunk, hiszen a Lázár megelégedett volna gazdag asztaláról lehullott morzsával is, csak hogy az ő éhségét elüsse. Valamennyien gazdagok vagyunk, ki ebben, ki abban, és sokszor válnak tőlünk egy-egy kis morzsát, akár a szeretetnek a morzsáját, akár a meghallgatásnak a morzsáját, akár a vigasztalásnak, az együttérzésnek a morzsáit, és sokszor nem veszük észre a szükséget szenvedő embert. És ezt egy történettel szeretném alá támasztani, amit nem olyan régen hallottam, egy idős ember fésülködés közben kidobta az ő fésőjét az ablakon. És ezt látta a szomszéd. Kinézett a repülő fésű után, járók elő megtalálta, látta, hogy honnan esett ki, fölvitte. Néhány nap múlva a szomszéd azt látja, hogy az idős ember a kalapját dobja ki az ablakon. Azt is megtalálta járókelő, azt is felvitte. Harmadjára azt látta a szomszéd, hogy az idős emberek inget dob ki az ablakon, és úgy gondolta, ez az idős embernek valami problémája lehet, hiszen így normális ember nem cselekszik. Ezért szólt a rendőrségnek. Egy fiatal rendőrhölgy kiment, becsöngetette be a lakásba, és egy szép, tiszta, rendezett lakásban találta magát, egy tiszta, gondolkodású férfival szemben. És megkérdezte tőle, hogy hát ilyen szép környezetben lakik, akkor mégis miért dobálja ki ezeket a tárgyakat az ablakon? És a válasz az volt, azért, mert a feleségem halála óta csak akkor nyitják rám az ajtót, amikor felhozzák azt, amit kidobtam az ablakon. Tehát szüksége van az embereknek ezek a kis apró morzsákra, amelyek az életét teljesebbé tehetik. Lehet ez egy mosoly, lehet egy ölelés, lehet egy kézszorítás, és azt gondolom, hogy nekünk, keresztény embereknek ezeket a kis morzsákat kell felszedegetni, és ezek a morzsák elvezetnek bennünket Isten országába. Azt kívánom, hogy mindenki tudjon adni, tudjon kapni, tudjon vezetni, tudjon vezetett ember lenni, hiszen a célunk egy, Isten örök országába való megtérésünk, bekerülésünk, és ezáltal számunkra az elkészített helyet elfoglalva miénk lehet az örök élet.
0: Köszönöm szépen, apa, ezeket a lélekemelő gondolatokat. Különösen hálás vagyok, hogy nem csak a lányodként, hanem a Mária Rádió riportereként is beszélgethettem vele az életedről, a hitedről és az áhonyi szolgálatodról. Nagyon büszke vagyok rád, és nem sokára találkozunk otthon.
1: Köszönöm szépen a meghallgatást, a megkeresést. Áldott napot kívánok minden kedves hallgatónak. Szép nyarat, legyen testi, lelki feltöltekezésük, és soha ne felejtjük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen.
2: Sebők János lelkipásztorral Sebők Jászmin beszélgetett.

lélek hangja. Pécsei Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

Ma Eirex lesz az agó, legyen szép napunk. A hajnali kelést és készülődést már nagyon jól begyakoroltuk. A 25 ezer lakosú nagyvárosból kifelé vezető utat már ismerjük, nincs gondunk. A tavon keresztül ismét a hídon megyünk át. Csodálatos, ahogy a fények visszatükröződnek a nyugodt víztükrön. Az erdőbe érve olyan sötét van még, hogy kell az elemlámpa. Már hárman megyünk egy szakaszon a köttől, párától csöpögő erdőben. Útitársunk a Caminón kezét tört spanyol asszony, akit a féllábú férje lakókocsival követ. Az erdő mesebeli, ahogy a pókhálós bokrok a lecsapódó párától csipkéssé válnak, az egész, mint egy nagy vatta cukor. Jó 6 kilométer után érkezünk Gonzárba, ahol megkávézunk. Jönnek a koránkelők, a japánok, Anna és mások. Hajunk, ruhánk a párától nyírkos, ez sehol másút nem volt ilyen erős. Ezután a falvak sűrűn követik egymást, de ma csak lazán 15 kilométert megyünk, mert már beosztva gazdálkodunk az utolsó szakasszal. Eirexben csak 18 ágy van, de mi vagyunk az elsők, akik ott akarnak maradni. Így gond egy szál sem. Remek kis refu, végre lesz egy laza délutánunk. A háziasszony is kinyit, már jóval 12 előtt, és a tegnapi milánói makaronival megkínál. Kiegészítőt a szomszéd házban tudunk vásárolni, ami megint csak nem üzlet, a tulaj csak önszorgalomból, no meg kis haszonért árul. De nekünk jó. Ráadásul a szép kertben két struc madarat és egy emut tart Dóri legnagyobb örömére. Meg is etetjük a drágákat, ez a délután nagyon vidáman telik. Főzés, majd a finom ebéd után mosás, hajmosás, pedikűr, egészen újjászületek. Most már elő a naplót, tollat, és a tehénlegelőn lenge magyarban kényelmesen elhelyezkedve belemerültem a legutóbbi események megörökítésébe. Itt is velünk van Kunda, Ruth, a hosszúhajú Sámson, aki valójában Jack. De hol lehet most Mary, a szegény kicsi Mary Ohio-ból? Vajon gyalogol-e? Egész szépen haladtam, amikor a naplóírást félbeszakítottam, mert egy egyedülálló spanyol nő jön hozzám valami kapcsán, és belefeledkezünk a beszélgetésbe. Több mint egy óra telik el, és mindketten teljes őszintességgel elmondjuk egymásnak életünk történetét. Mint kiderül, Luisa Isabel 36 éves spanyol-angol tanárnő, aki súlyos családi terheket hordoz. Nos, ebben én sem szűkölködöm.

A családjával együtt sokat szenved a drogos öccse miatt. Édesapja halála is megtörte a családot. Ugyanakkor hiába van tisztában a dohányzás minden átkával, nem tud megszabadulni ebből a súlyos rabságból. Érzem, hogy Isten a tanúságtételemen keresztül akarja ezt a fiatal, szimpatikus teremtést közelebb vonni magához. Meg aztán az is eszembe jut, hogy de sokszor voltam én is Luisa, amikor a férjem a kert végében elkiáltotta magát, hogy gyere, Luisa, tanuld meg ezt vagy azt, hogy amikor én már nem leszek, meg tud csinálni. Nagy baj, de akkor nem tanultam meg, volt is belőle éppen elég gondom, amikor a permetező sehogy sem akart működni. Ó, Uram, vétkes mulasztások egyike. Folytatva a délutáni eseményeket, alig kezdtem újraírni a tehénlegelőn, amikor Dóri kiabál, hogy ugyan, nézzem már, ki jön. Egy népes társaság élén ott jön Sara Ricardóval, meg a villogó szemű csinos kis Marina Alfonzóval. A vidám csapat Frómisszából, de már Leon óta, 240 kilométer, ki tudja, nem együtt haladunk. Ők még egy napot Leonban maradtak, és így tudják hozni a minket leginkább foglalkoztató kérdésre a választ. Mary, hála Istennek, jól van, tovább járja a Caminót, és értünk izgul, mindenkitől utánunk érdeklődik. Kell, hogy még egyszer találkozzunk. Kitörő örömmel üdvözöljük egymást. Dóri még este friss kenyeret vásárol a szomszédházban, és érzékeny búcsút vesz a kis Emutól, akit a struccok féltékenyen üldöznek. Még megeteti, és fénykép is készül róluk. A könnyebbség kedvéért ezt a zarándok helyet elixírnek neveztük el, mert valóban felüdülés volt ez a délután, és megint kaptam egy meleg, szerető szívet Luisa személyében.

hallom. Nem tudok nem énekelni, az öröm szétveti a lelkem. Nem, ez nem lehet igaz. Hogy lehet ezt kibírni? Megint hónapok telnek. Ölej magadhoz, Istenem. Igaz, már mondtam, százszor nehezebb az élet hétköznapjaiban járni és előre jutni, mint a Camino rögös útjain botladozni. Ott nincs semmi más, csak kiugrani az ágyból és menni, menni előre a kitűzött cél felé. Itt meg? Már rögtön az elején azzal kezdtem, lusta is vagyok, meg kényelmes. De ez nem arról szól. Ennyire fáj a gonosznak, hogy világgá akarom kürtölni a fáradtságosan megtett zarándoklat apró részleteit. Egy-kettőre itt az indulásunk 5 éves évfordulója, és a gyümölcs újra kezd érni. Ha akkor, ott nem írtam volna éjszakába nyúlóan a napi történéseket, emlékek özönét, ma már csak egy elhalványuló, szertefoszló, szép emlék lenne a kezemben, amit nem tudnék senkivel megosztani. Segíts, Istenem, add meg nekem az erőt, és fogd a kezem, Jézus, hogy a végső nekirugaszkodásban ki tudjak tartani, és ne engedjem, hogy a csüggedés vegyen rajtam erőt. Legyek, mint a macska, aki mindig talpra esik, megrázza magát, és ott folytatja, ahol abba hagyta, és mint egy gépszíj elkap a szent nyugtalanság, amely hajt, űz előre a végső cél felé. Köszönöm, atyám, a kegyelmet, türelmes vagy, és időt, egészséget adsz, hogy egyáltalán be tudjam fejezni a rám bízott feladatot, és az adott élethelyzetemben is helyt tudjak állni. Ebben a kegyelmi időben hoztad elém, megint csak, a Jézus szívéhez szóló gyönyörű éneket, ami megsegít az úton maradásban.

A periódikusan visszatérő családi és egyházi ünnepek, események is, bár sok odafigyelést és törődést igényelnek, de megtartanak. Ugyanakkor meglett koromra összegzem a mögöttem felsorakozó szenteket, hiszen Szent Márk evangélista ünnepén születtem, április 25-én. A már korábban említett villamos balesetem csodálatos túlélése Péter és Pál apostolok ünnepére esett, június 29-e. Jézus nagymamája és édesanyja, Anna és Mária önmagukért szólnak, és a birma nevem Erzsébet, akiről a jubileumi évben oly sokat hallunk. Emlékeimben felötli egy gyerekkori szegedi szabadtéri előadás, ami mély nyomot hagyott bennem, ahol a 15. századbeli orleáni szűz, Jeanne d'Arc, azaz Szent Johanna az égő mágián kitartva Isten hitében a szenteket hívja segítségül, hogy kibírja a kibírhatatlant. Hol vannak az én bajaim az ő szenvedéséhez és Krisztus kínszenvedéseihez képest, és mégis hányszor kell kiáltanom? Igen, Uram, még mindig vengá, csak előre.

Azért is teljes gőzzel a finisbe. Ne tudjon örülni a gonosz, hogy feladom. Legyek olyan hiteles keresztény, aki által mások közelebb kerülhetnek az Istenhez, mert az emberek nagyon elfáradtak, és kell, hogy a Szentlélek tüze világítson, és átmelegítse a tévelygő lelkeket. Különben is, a közelmúltban egy író mondta el, hogy első regényét 10 évig írta, a folytatást már 5 év alatt tette le az asztalra. Hogy is van ez velem, aki sehol nem vagyok egy íróhoz képest? Atyám, írj helyettem! Még nagyon sokat kell tanulnom Avillai Szent Terésztől, aki csak úgy egyszerűen kizárta a külvilágot, bevonult lelke belső várkastélyába, és már is veled társalgott. Ki kellene találnom valami olyat, hogy a nagybetűs életből is nyugdíjba tudjak vonulni, és a hétköznapi tennivalóktól, gondoktól mentes, hasonló várkastélyban köthetnék ki. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt, mondja a prédikátor. Igen, most már igencsak itt van a végső befejezés ideje. Most vagy soha. De amikor úgy ébredek, hogy álmomban a naplót írtam, és dőlnek belőlem a gondolatok, akkor minden rendben van, ez meg is fog történni. És el ne felejtsük, ha Eirex, akkor ez már Agó. Istenem, áld meg az előttünk álló napot. Amen.

Az elmúlt percekben Fécsey Anna Mária, Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete két hét múlva hangzik el.

Interarma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Nem nézi a déli bábot, túl van az már a határon, s elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom, hol vitézek sírjára hullat dalt és ne felejtsed, s fohászkodik, uram, hazám, el egészen ne felejtsed. József Attila soraival köszöntöm az Interalma Caritas Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 621. adásában. Önöket a szerkesztő Fodor Endre vagyok, először műsorunk tartalmáról. Lelkipásztori szolgálatuk 15. és 25. évfordulóját ünnepelték áladó szent misével tábori lelkészeink. Erről számol be a Katolikus Tábori Püspökség honlapja, amelyet idézek majd. A szolgálat iránti elkötelezett papnak egyszerre kell megértőnek, türelmesnek, korszerűnek és bátornak lennie, aki minden emberben Krisztus arcát keresi, még azokban is, akiket nehéz szeretni. A honvédség hírekben többek között beszámolok arról, hogyan segítettek a katonák a Veresegyházi víztározó töltésével a helyi lakosságot, valamint arról, hogy a V4-ek miniszterei találkoztak a Stefánia palotában Budapesten június 25-én. Ennek kapcsán idézzük a honvédelmi minisztert.
1: Katonáink eddig is a V4-en belül együtt harcoltak, együtt jártak gyakorlatra. A NATO és az EU égisze alatt közösen készültek arra, hogy megvédjék az országoknak az állampolgárait.
0: Folytatjuk Nádassy Alfonz hadinaplójának felolvasását.
2: Olyan jó érzés, amikor látom és hallom, hogy szívesen várják az emberek az isteni tanítást az áldozat közben. 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül.
0: Katolikus tábori püspökség híreiből válogatva, figyelmükbe ajánlva az ordinariátus oldalát, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Nos, ezen beszámolót olvashatnak arról, hogy Bálint Mihály Gábor őrnagy, a katolikus tábori püspökség tábori lelkésze hálaadó szentmisét mutatott be, hiszen 15 évvel ezelőtt szentelték pappá. A jubileum alkalmából a Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban bemutatott hálaadó szentmisén Mudra József ezredes, a katonai ordinariátus diakónusa homíliájában úgy fogalmazott, idézem, a papi hivatás nem csupán egy feladat vagy tisztség, hanem teljes életajándék. Hozzátette, a papnak jelen kell lenni az emberek között, velük örülni, velük sírni, meghallgatni őket és Krisztus szeretetét közvetíteni számukra. A diakónus beszédében kiemelte, a tábori lelkészi szolgálat különleges hűséget, bátorságot és elkötelezettséget kíván. Említette, hogy Bálint Mihály papi szolgálatának igazi értékét nem a nagy események, hanem a mindennapok apró szeretetből fakadó cselekedetei adják. Egy vigasztaló szó, egy bátorítás, egy készfogás, vagy egyszerűen a személyes jelenlét. Olvasható a katonai ordinariátus honlapján a tudósításban. Itt számolnak be arról, hogy 25 éves papi szolgálatáért mondott háladó szentmisét. Június 27-én Dóbiás Zalán hadnagy, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia és a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnokság tábori lelkésze. A szentmisét szintén a Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban tartották. A szentbeszédet Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök mondta, aki beszédében Dóbiás Zalán eddigi lelkipásztori szolgálatát idézte. A tudósításban idézik Berta Tibor szavait. A pap feladata, hogy megéreztesse az emberekkel, a kereszténység valóban örömhír, ugyanakkor egyre mélyebben értse az emberi lélek működését és a szabadságot korlátozó tényezőket. Mint kiemelte, a szolgálat iránti elkötelezett papnak egyszerre kell megértőnek, türelmesnek, korszerűnek és bátornak lennie, aki minden emberben Krisztus arcát keresi, még azokban is, akiket nehéz szeretni. Berta Tibor beszédében felidézte, papszentelés szertartásában egykor elhangzott a figyelmeztetés, mely szerint milyen veszélyes is az, amit most elkezdesz, mert Isten közelsége egyszerre tölthet el félelemmel is vállat magától értetődővé. Ezért a papnak újra és újra hitalázatával és a szolgálat bátorságával kell szembenéznie, hivatásának kihívásaival. húzta alá beszédében Berta Tibor. Dobolyás Zalán a Szent Mise végén elmondott záró köszönet nyilvánításban arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtti papszentelésére ma is lehetőségként tekint. A tudósítás idézi Dobolyás Zalánt, aki úgy fogalmazott, a jubileum alkalmat ad a hálaadásra, az előretekintésre és azoknak a finom hangolásoknak az elvégzésére, amelyekre az embernek időről időre szüksége van. Hála, előretekintés, finom hangolás és örömünnep összegezte az ezüstmisés üzenetét. Hozzátette, rendhagyó módon nem csak paptestvéreit, hanem katonatársait is meghívta a Szent Misére, amelyet mindazokért ajánlott fel, akiknek hálával tartozik az elmúlt 25 évből. Ennek jelképeként a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnokság 4 katonája a szertartás alatt díszőrséget állt az oltár mellett, valamint közreműködött a be- és kivonulásban. A tudósítást, illetve a tábori püspökség további eseményeiről beszámolókat olvashatnak a Katonai Ordinariátus honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe.

0: De honvédség híreiről olvasnak a honvédelem.hu oldalon. Többek között arról, hogy a Magyar Honvédség 7000 csomag zacskózott vizet biztosította a Veresegyházi víztározó töltésével, a lakosságot segítve Szadán a kialakult vízhiány időszakában. A katonák segítségadásáról szól a következő bejátszás, amelyben megszólal majd Lukács Adrián, Szada jegyzője és László György helyi lakos.
1: 2 darab 8 köbméteres tartályt helyeztek el, illetve 3500 liter tasakos víz érkezett a településre, amit kollégáink folyamatosan osztanak. A mai napon a Veresi víztározóba 4-8 köbméteres tartállyal hordják a vizet. Hatalmas jelentősége van, azok a lakosok, akiknél nem folyik a csapból víz, ivóvízhez jutnak, illetve a medencéknek a feltöltésével remélhetőleg lesz ott is víz, ahol most el van zárva.
2: Évekkel ezelőtt is volt, hogy fél napra, vagy tudom, egy éjszakára nem volt vízellátás. Ez most nagyon extrém. Egy 36 éve vagyunk itt, de ezt még nem tapasztaltam. Mosakodáshoz talán valamilyen szinten, főzéshez, az életben maradáshoz természetesen segít.
0: Folytatva a honvédségi híreket, Ruszin Szendi Romuluszt, Magyarország honvédelmi miniszterét hallják annak kapcsán, hogy a visegrádi együttműködés V4-ek védelmi minisztereinek találkozóját tartották június 25-én Budapesten a Stefánia palotában. A híradás beszámol arról, hogy a vezetők hosszú időt követően találkoztak újra, a megbeszélés tárgya pedig a régióval kapcsolatos aktuális védelmi és biztonsági kérdések voltak.
3: A V4 védelmi miniszterek azonnal igen mondtak a hívásomra. Én azt gondolom, hogy alig várták, hogy Magyarország visszatérjen az európai útra, alig várták, hogy a V4 formáció az újra életre keljen, és ennek köszönhető az, hogy eljöttek ma ide. Egy nagyon jó beszélgetésünk volt. A honvédelem eddig is a diplomáciának egy olyan katalizátora volt, ami nagyon gyakran a politikai ellentétek ellenére működőképessé tette a országok közötti diplomáciát. Katonáink eddig is a V4-en belül

0: lépni. A drónvédelemmel kapcsolatban vannak közös elképzeléseim. Átbeszéltük az orosz-ukrán konfliktusnak a lehetséges kimenetelét, átbeszéltük azt, hogy most ki hogy látja a jelenlegi helyzetet. Bízunk abba, hogy a tűzszünet az minden gyorsabban létrejön. Utána mit kell tennünk, és utána milyen kihívások fogják érni az országainkat. Ilyen lehet például a fegyvercsempészet, amire már készülünk, és ezért megalapodtunk, hogy a katonai titkosszolgálatok vezetője is le fognak ülni egy asztalhoz, hogy megosszák az információkat ezen a téren is.
1: További honvédségi híreket olvashatnak a honvédelem.hu oldalon, ajánlom figyelmükbe, és nem csak olvashatnak tudósításokat, hanem videóbejátszásokat, stúdióbeszélgetéseket is megtekinthetnek itt.

0: adásról adásra hallják, és a sorozatot már másodízben hallják ez alatt a 15 év alatt, Nádas Alfonz hadinaplóját, amelyet műsorról műsorra Bözsöny Ferenc tolmácsol önöknek. Az egykori tábori lelkész naplóját idézzük.
1: Március 10-e. A vasárnapi miséket intéztem el az alakulatoknál. Olyan jó érzés, amikor látom és hallom, hogy szívesen várják az emberek az isteni tanítást az áldozat közben. Ma bejött az első hadosztály parancsnoksága. Németh József főlelkész ide költözik a közelünkbe. Eddig rendesen viselkedett velünk szemben, de minden aktív lelkészt most már eleve gyanúval fogadok. Az a néhány kivétel bizony nem másította meg a véleményemet, hogy az aktív orvosok és az aktív papok rendkívül silány testület. Elkapja őket a rang és az egyenruha csillogása, a parancs látszólag minden körülmények közötti végrehajtása. Akit eddig ismerek, hangsúlyozom, hogy néhány nagyszerű kivétel van, a régi körülményeiben is nagyon gyenge emberpéldány volt, sem jó orvos, illetve pap nem volt, sem fegyelmezett jellemes ember. Délben idejött Besenyő János. 6 deci rum beszívása után nálam dülöngélve jelentkezett. Nagyon kedvesen, az enyhén részegek humoros formájában tőlem akart erőt meríteni, mert ma a főnök állítólag ki akarja nyírni. Azt mondja, józanul talán nem kezdene hozzá, ezért erősítette magát rummal. De hogy ellenőrizze gondolata helyességét, nekem elmondja a tervét. Hát nagyon megtisztelő ez a bizalom, kedves Jánoskám, de azért ezt mégse tedd meg. A főnökét ugyan senki sem fog egyetlen könnyet sem hullatni, de az ő kinyírása után téged is ugyanígy kinyírnak. Érted, pedig otthon aggódnak, sírnak, s velünk együtt nagyon sajnálnának és gyászolnának. János folyton lovagolta, belovagolta magát a mérgébe, igazgatta a pisztolyát, hogy megmutassa, hogyan lövi.

tulajt. Alig tudtam úgy irányítani a kezét, hogyha elsül a fene nagy öldöklő szerszám, nehogy rajta menjen keresztül a golyó. Végül abban állapodtunk meg, hogy jobb tervet eszelünk ki. De addig aludni kell erre a megállapodásra. Nehezen, de bizalmának többszörös hangoztatása közben imigyen szólt: Páterkám, téged nagyon szeretlek, édes Páter. Hogy az a szanyi fekete rosszabb egyen meg, te rendes gyerek, vagy ilyen köl nekünk. Én is megnyugtattam hasonló jó kívánságaimmal, és Jánost lassan lefektettem, még altatódat is dúdoltam neki. Valami ilyesféle gondolatokat sugarva rumtól ködös agyába. Ezerszer különb ember vagy, Jánoskám, mint ezek a hajcsárok. Mint te, ilyenekre lesz szükség otthon, ha a magyar életet meg akarjuk tisztítani az ingyen élőktől. A rumot majd elszárjuk tőletek, hogy a becsületetek tisztán ragyogjon a tetteitekben. Micsoda semmiség is ki tudja provokálni a nagy vihart. A diétás nővér megállapította, hogy eddig helytelen volt a szegény betegek ételének az összeállítása. A százados persze felsőbbségének tudatában letolta a nővért is. Aki nagyon derék, szelíd, jól képzett, áldozatos lélek, meg a doktorokat is. Olyan a hangulat, mint valami színdarabban, illetve pontosabban tragédiában. De mégsem. Ez tragikomédia, mert a vélt hős csak operett báb. Óránként nagy hűhó idegeskedés, és a végén minden az elejéről kezdődik. Egyébként egész nap nincs villany és víz. A lengyel órát is lámpa mellett tartottuk meg, de jól ment.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 15. évfolyamának 621. adását hallották. Műsorunkat minden szerdán 19 óra 25 perctől hallhatják, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok, akik munkával töltik a hétköznapokat, azoknak kitartást, akik pedig szabadságon vannak, azoknak kellemes pihenést és feltöltődést kívánok. Ez Rényi Miklós gondolataival búcsúzom. Nem másra használ eleink tündöklése nekünk, hanem hogy égő szövétneknél, fényes fákjánál futjuk a mi életünk pályáját. Nem lehetünk sötétben semmi, sem az mi cselekedeteink. Ha jól viseljük magunkat, azoknak fényességénél mindjárt minden ember meglát. Ha rosszul, úgysem kerülhetjük újjal való ránk mutatást. Ámen.
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Július 6. Goretti Szent Mária vértanú szűz. Mária Goretti a szüzesség vértanúja volt, vagyis egy különösen erényes erkölcsi magatartásé, melyet mindig magasra értékeltek a keresztség történetében, annak ellenére, hogy korunkban, akárcsak más korszakokban, sok erőfeszítést tettek, hogy alábecsüljék értékét. A tanulság, mely Mária Goretti történetéből levonható, semmiképpen nem maniheista jellegű, mely aláértékeli a testet és a szexualitást, hiszen a testről szóló egészen mély és egészséges tanítás joggal tartozik a bibliai kinyilatkoztatáshoz. Így inkább olyan üzenet ez, mely a személyes méltóságról szól egyszerű, emberi szinten, melyet meg kell védeni minden fondorlat és minden erőszak ellen, s annak üzenete, hogy szenteljük energiáinkat, beleértve fizikai energiáinkat is az Úrnak és az Egyháznak, szilárdan engedelmeskedve Isten törvényének. A keresztény ember nem vállalja a tisztaságot, vagy bármely más erényt önös céllal, hogy elszigetelődjék másoktól, és nem is emeli abszolút eszménnyé. Odaadhatom a testemet is égő áldozatul. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szüzesség az egyik legnemesebb érték, ha az Úr Krisztus felé fordul, és a keresztény életmód egész összefüggés rendszerébe illeszkedik bele. A Szentlélek rányomja erre alapvető és összetéveszthetetlen bélyegét. Egyik gyümölcse az önuralom, melyet megelőz és környez sok más érték. Ezért Mária Gorettitől jövő felszólítás mindannyiunkhoz szól, különösen a mindkét nembeli fiatalokhoz, hogy gondosan őrizzék a keresztségben nyert azonosságukat, és őrizzék féltékenyen belső méltóságukat, nem csak keresztényi, de emberi méltóságukat is. A szüzesség elsődleges fontosságú kifejezése ennek.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Márió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szent Atya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is.